0: tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
1: A lélek útjain.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetlánk Fesztivált augusztus 29-én Magyarország megújulásáért a Mária Remetei Kegytemplom parkjában. Az eseményen előadások, imádságok és dicsőítés várta a híveket. Az előadók között volt Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituálisa, aki korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Előadásának első részét sugározzuk. A felvételt az EVTN televízió rögzítette.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nek a két elmékedésnek a címe a gonosznak a működése és a lelki harc, ami persze szorosan összefügg a kettő egymással. Ott szeretném kezdeni, hogy amikor a gonoszról van szó a mai világban, a legtöbb ember már nem hisz benne, sokszor a vallásosak sem. Vagy valaki olyan szinten, hogy van gonosz, de ki lent van a pokolba, ki tudja hányan vannak, majdnem az egyfajta ilyen ő a mi barátunk, aki ott van az ördög csárda, Lucifer, pizzázó, meg a Mikulás mellett ott van, mint ilyen krampuszok, de gyakorlatilag csúnyák, de jóságosak, nem kell tőle félni. És tulajdonképpen ez a fajta mentalitás annak kedvez, hogy az ördög legnagyobb ravassága, hogy elhiteti velünk, hogy ő nem létezik. És nem csak a létezésről van szó, hogy létezik vagy nem, nem csak elméletben hiszem, hanem azt is, hogy működik-e, tud-e működni, vagy nem tud működni. Milyen hatalma van a világban, és az ő hatalma mitől függ. Tulajdonképpen ez az alapvető kérdés, hogy mennyire foglalkozunk ezzel, vagy mennyire tudjuk. Azt is leszeretném még az elején szögezni, hogy most imádkozunk, van sokféle jámborság, ima forma is, és ezek mind nagyon fontosak, hiszen ebből születik az élet. Azonban nagyon fontos az egyfajta ilyen teológiai tudás is, mert Gábriel Tamortatja írja is, hogy nagyon sok keresztény babonás. Tehát van egyfajta lelkiség, nincs tiszta tudás mögötte, hogy most ki is a gonosz, mit tud, mit nem tud, valaki nem fél tőle, van, aki sokkal jobban fél tőle, mint aminek lenni kellene. Ezért fontos, hogy egy világos tudást legyen mögötte, azt, hogy ki is a gonosz, hogyan működik, és persze a gonoszról önmagában nincs értelme beszélni, csak úgy, hogyha az Istennek a fényében beszélünk róla, hogy a gonosz is létezik, de természetesen maga az Istennek a jelenléte, ő a lényeg. A katolikus egyház katekizmusa tanítja, hogy tiszta és világos tanítást kell adni a sátán és a démonok létezéséről, szándékairól, természetükről, működésükről és az ellene vívott harcról. Persze a két előadás kevés ahhoz, hogy ezt mindent elmondjak róla, de szeretnék azért egy jó összefoglalást adni, és legfőképpen, hogy a fő motivumokat kiemelni, és hogy a lelki harcban mire kell vigyázni, meg világosan látni az erőviszonyokat is, hogy mi hol vagyunk, milyen fegyvereink vannak, és azok egyáltalán mire valók, vagy valóban működnek-e, vagy nem működnek. Amikor a gonoszról van szó, a Szentírásban nagyon sok helyen le van írva, tudjuk már a Teremtés könyvében a bűnbeesés története, ahogy a gonosz megkísérti az első emberpárt, és ott nem tud mit csinálni vele, nincs hatalma, ott hazudik, az első emberpár elhiszi, és a hazugság következménye lesz, hogy nem bíznak az Istenben, esznek a fáról, de itt a bizalmatlanságon van a hangsúly, esznek a fáról, és ez az ősbűn. Nem a kísértés, nem a gonosznak a jelenléte, a gonosz nem tudott velük csinálni semmit, nem szállta meg, nem bántotta őket, semmit nem tudott, idézőjelbe csak hazudni. De ez a hazugság az egész emberiség életét más irányba vitte, és ha nincs a megváltás, akkor az örök kárhozat lett volna az osztályrészünk, és mondhatnánk, hogy csak egy hazugság, és mennyire el tudja vinni az emberiséget, el tudja vinni az Istentől. Ezért mondja Jézus, így nevezi a gonoszt, hogy a hazugság atya, aki kezdettől fogva gyilkos. De nagyon sok más megnevezés is van a gonoszról, mert nagyon sok idézet, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, például aki a gonosz, aki éjjel-nappal vádol minket, vádolja az Isten követőt, gondoljunk Jób könyvére is, ott is a gonosz úgy jelenik meg, mint vádló. Aki a keresztényeket, persze akkor mi nem keresztényekről beszélünk, az Isten hívőket vádolja, hogy persze, hogy szeret téged, de csak azért, mert megéri neki, haszna van belőle. Ez a lényeg a kísértésnek. De ha elvennéd a szeretteid, ha elvennéd az egészségét, ha elvennéd tőle mindazt, ami a, úgymond a karrierjéhez szükséges, akkor átkozna téged. És az Isten megengedte neki, hogy ezeket mind elvegye Jobbtól, de viszont ő akkor is kitartott az Isten hit mellett, és hűséges maradt hozzá, és nem lázadt fel az Isten ellen. Tehát a főbb kísértések ilyen szinten jelentkeznek meg, hogy a gonosznak a legfőbb tevékenysége, hogy elválasszon bennünket az Istentől. Gábriel Amortatja mondja, össze is foglalja tulajdonképpen, hogy a 2000 év alatt az ördögűzésnek milyen hagyományai voltak, vagy mennyire voltak intenzívek, tehát Jézus korában egyértelmű, Jézus nagyon sok ördögöt kiűzött, még az ősegyházban is jelen volt, Később még a nagy misztikusok is, akár gondoljunk, hogy 1500-as évek közepén járunk, ott van Szent Ignác a lelki gyakorlatos könyvben, sokszor beszél a lelkiekről úgy, hogy milyen imaformát kell követni, ebben az állapotban mi várható az Istentől, a gonosz hogyan támad. Tehát a gonosz bele van szőve, hogy ő folyamatosan ott működik az életünkben, és hogyan kell rá tekinteni, hogyan kell imádkozni, mit kell tenni, hogy előre haladjunk. És szinte ez a misztikusok számára ez egy természetes megfogalmazás volt, utána valahogy ez úgy háttérbe szorult. Amott, hogyha írja azt is például, hogy emlékszünk vissza a tanulmányaink, hogy az inkvizíció, meg itt a boszorkány égetések, hogy ahol volt ördögűzés, ezt gyakorolták, azokon a helyeken nem volt ilyen boszorkányégetés, meg ilyenek. Ahol nem volt ördögűzés, vagy nem a gonosz ellen imádkoztak, ott viszont annál több. És ő írja, hogy az emberek, ahol nincs ördögűzés, vagy nem beszélnek a gonoszról, nem látják meg a helyét a világban, ott az emberek egymást démonizálják. Akár úgy is, hogy most akár pártokat is, meg különböző korosztályok, de nemzeteket, népeket, gondoljunk akár a Auschwitzra, vagy ezek a koncentrációs táborra, a nagy népirtásokra, háborúkra, amikor nagyban démonizáltak embereket, népcsoportokat, meg sokszor hovatartozás, akár vallási, felekezeti, és igazából nem lett megfogalmazva, emberek egymást démonizálták, vagyis azt mondták, hogy ezek az emberek gonoszak, ezek rosszak, veléig romlottak, és ahol viszont a gonosz imádkoztak, hogy a gonosz takarodjon el, ott gyakorlatilag nem az ember démonizálták. És most megint tényleg csak ilyen nagyon nagy áttekintés, gondoljunk a nagy egyház szakadásokra, ott az egyház történelem leírja, hogy hogyan közösítették ki egymást, vagy a reformáció, ott is, hogy az egyház szakadás, utána később is, illetve van a katolikus egyháznak a bűnei, akkor a protestáns, kialakultak az új közösségek, egyházak, le van írva a folyamat, ki volt a hibás, most ők valóban reformátorok voltak, vagy igazából elszakadtak, és hogy egy személyről nincsen szó ezekben a leírásokban. Voltak ott emberi bűnök, gyengeségek, bizalmatlanságok, nincs szó arról, hogy még valaki vagy valakik ott voltak, aki a legjobban akarja a szakadást, hiszen Jézus ezért imádkozott, hogy egyek legyenek. Ez pedig a gonosz lélek. És ezt jelenti az, hogy amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy álljunk meg, kezdjünk el imádkozni, mert mindenki tudnánk egymásra mutogatni, hogy kinek milyen bűne van, de gyakorlatilag ez szakadáshoz vezet bennünket, ami Jézus akaratával ellenkezik. Ezért kezdjünk el imádkozni, most ne veszekedjünk, ne szakadjunk, ne csináljunk semmi, imádkozzunk, mert ez ment meg bennünket. Sokszor idézem második János pápát, a Rosarium Virginis Maria, ami a rózsafűzérről szól, ott a végén van szó a családról, és ott is leírja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, azok a családok együtt maradnak. Ott nincs válás. És ennek is az a lényege, hogy tudnánk egymásra mindent mondani. Vagy aki már látott ilyet, vagy benne volt ilyen tragédiákba, ott is, amikor nem imádkozunk, hogy a gonosz takarodjon innen, akkor a családtagok, és benne persze vannak a szülők, após, anyós, mindenki beszáll a ringbe, egymást démonizálják. Hogy te ilyen utolsó vagy, meg ilyen, meg olyan gonoszságot, ami objektíve biztos, hogy követnek el bűnöket, tehát azért is vesznek össze, azért van a feszültség, de egymást démonizálják, szinte olyanokat mondanak, amit már csak a démonra, az ördögről mondunk, olyan mély gonoszságokat. És megint mi történik? A gonosz megjelenik, aki mindig szét akar szakítani. A diabolosz eltávolít. És gyakorlatilag gonosz így súgja hazugságát, gerjeszt bennünket, és nem azt mondjuk, hogy álljunk meg imádkozni együtt, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, hanem egymásnak esünk neki, egymást bántjuk, a gonosz nevet a markába, és nem az, hogy álljunk össze, imádkozzunk és takarodjon innen, mert nem hívtuk, hogy itt legyen és takarodjon a kísértő, és vannak hibáink, gyengeségeink, de a másik nem gonosz, nem az ördögtől való, és valamit próbáljunk kihozni, imádkozzunk is az emberi segítséget. És azt hiszem, hogy most a 2000 év után is, nem csak a középkorban volt meg a boszorkány égetésnél, most már nem ilyen formában égetnek, de sokszor amilyen családokban, meg közösségben van feszültség, ha nincs is tűz, de szintén boszorkány égetések, olyan utálat, tragédiák, meg annyi minden baj van, hogy gyakorlatilag, hogy tragédiák, és megint egymást démonizálják, pedig imádkoznak, hogy a gonosz menjen el. És itt az egyház szakadások, a háború, családok, válások, lehetne sorolni, hogy amikor valami szétszakad, egy szeretett közösség szétszakad, és benne vannak az emberi gyengeség és a bűnök, de mindenképpen, hogy nem annyira, mint amennyire sokszor gondoljuk, és nem figyelünk arra, hogy van ellenségünk, akit jelen van kísért. És erre is mondja Francesco Bamonte, hogy az ördög legnagyobb ravassága, hogy elhiteti velünk, hogy nem létezik. Ha gonosz nem létezik, akkor tényleg te vagy az ördög, te vagy a gonosz. De elhiszem, hogy a gonosz létezik, akkor a másiknak vannak gyengeségei, ugyanúgy, mint nekem, de van nekünk Urunk Istenünk, és takarodjon innen, aki minket össze akar uszítani. Apróságnak tűnik ez a megkülönböztetés, de gyakorlatilag lényeges abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Egymásnak esünk, vagy imádkozzunk. Második János Pál pápa írja, aki tagadja a sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Vagyis ez nem csak egy ilyen habatort, egy elhiszem, nem hiszem, hanem olyan szempontból is lényegi, hogy a sátánnak a kísértésé miatt van az ősbűn, annak a következménye az örök halál, meg a mindenféle szenvedés, ami van a világban. Jézus, amikor megváltott bennünket, megtörte a halálnak a hatalmát, megtörte a sátánnak a hatalmát, és megszabadított bennünket, és megnyitotta az örök élet kapuját. Tehát Jézus, amikor valaki nem hiszi a megváltásnak a lényegét, hogy Jézus mit tett, akkor igazából a megváltás is, hogy nem is nagyon lehet vele mit kezdeni, hogy most az mire volt jó, hogy Jézus meghalt értünk. Ki győzött le? Vagy nem is volt kit legyőzni, hanem egy szép gesztus volt, hogy meghalt helyettünk és szenvedett. És onnantól kezdve, amikor fiatalokat is kérdezek, amikor ezzel nem tudnak mit kezdeni meg a bűnnel, akkor értettem meg, hogy igazából a szentmisére járás, az tényleg csak egy olyan felesleges dolog, igazából nincs miért. Nincs bűn, nincs gonosz, akkor Jézus a megváltó, de mit váltott meg? Gyengék vagyunk, hát majd megbánjuk, ha megbánjuk. Ha megérdemli a másik, akkor még kérek tőle bocsánatot is. Nincs értelme, hogy a másikkal kibéküljek, mert nincsen bűn, csak igazából emberi gyengeségek vannak. Amikor a gonoszról beszélünk, egyrészt van a Szentírásnak a tanítása, hogy a gonosz kicsoda, micsoda, látjuk a Szentírásban és az ő gonoszságát, hogy Jézus megkísérti a pusztában, tehát hogy milyen aljas módon hazudik, meg a legfőbb célja, hogy az emberek elkárhozzanak. Nem kevesebb, hogy az Istenben ne bízzanak, eltávolodjanak tőle, amikor meghaljanak, jussanak a pokolba, és ezáltal akarja megalázni magát az Istent, aki őt letaszította. Tudja, az Istennel nem tud mit kezdeni, neki semmi hatalma nincs, de a teremtményeit hazugsággal elvinni, és a kárhozatra vinni. Tehát a sátán úgy jelenik meg, mint aki rossz, aki a gonosz, aki tényleg a gyilkos, kezdettől fogva gyilkos, a hazugság atya. Azonban, amikor a világra tekintünk, a gonosz már másképp jelenik meg. Sokszor beszélek erről, aki lehet, hogy valaki ismeri, az úgynevezett Baphomet figura. Ezt tulajdonképpen egy francia ember alkotta meg az 1850-es években. Ő nem a gonoszt akarta megformálni, hanem tele szimbólumok, egy kecskefejű, denevérszárnyú, tele szimbólumok egy ilyen figura. Később a sátán is, úgymond egyházak felvették ezt, és ez lett úgy a hivatalos szobruk, a sátán is, úgymond templomokban és az oltár mellett ez a figura van jelen, tehát nem az a szarvas, vasvilás, ez főleg ilyen ördögcsárdákban ábrázolják így, hanem ez a Baphomet figura, és hogy ennek a jelentése, hogy az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Ez a gonosznak a hivatalos neve, nem az egyházi, hanem a másik oldalon. Az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Mi van ennél szebb név? És emberek hivatkoznak is arra, hogy itt a különböző vallások egymásnak ettek, így az iszlám, gondoljuk a török időkre, amikor jöttek és harcoltak, meg a pápák is, amikor imádkoztak, 5. Szent Pius is, meg amikor itt a Magyarország felszabadítása, Bécs felszabadítása, 11. Ince pápa, és hogy gyakorlatilag az egyház imádkozik a más nép ellen, meg hogy győzzön, meg hogy legyőzze az iszlámot, de sokszor az egyházak között is, a felekezetek között is, a reformáció idején, az a gája rabság, tehát nagyon sok ilyen csúnya dolog, sivatkoznak arra, hogy a vallás megossza az embereket, de eljött a mi szabadítunk, az új úr, az új atya, a Bafomet. Detroitban van az első ilyen hivatalos szobra, és ott úgy is van ábrázolva, hogy ott van két gyermek jobbról, balról, és mint a szentképeken szoktuk látni, hogy néznek fel Jézusra, ugyanazzal a gyermeki arccal, meg derűvel, meg csodálattal néznek fel rá az új atyára, a Bafometre, aki már nem ilyen vallásháborúk, meg ilyen szinten működik, meg hogy ki katolikus, ki milyen felekezetű, hanem ő már mindenek fölött álló, az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Tulajdonképpen ez már majdnem a földi mennyország, amit utána az okkultizmus kínál nekünk, a harmónia, a béke, az univerzummal való egység, meg különböző ilyen zavaros megfogalmazások. És a megfogalmazása szép, de ami mögöttem van, azt senki sem tudja megragadni. Vagy Szolojov szerint, ha az Antikrisztus könyvet írna, ez lenne a címe, egyenes út a békéhez és a világ jólétéhez. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik fel, mint a világosság angyala, aki békességet akar, aki jóságot, aki megengedő. Gondoljunk bele az első kísértésre is, amikor a gonosz így nyilvánul meg, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy egyik fáról sem mehettek. És hogyha tudja az Isten, hogy amikor ennétek, akkor olyan hatalmatok lesz, mint az Istennek. Jaj, de jó, hogy találkoztatok velem. A gonosznak, amikor kísér, sokszor a hangja sokkal kedvesebb, mint Jézus. Furcsának tűnik, mert Jézus mit akarsz, mit tegyek veled. Ott vagy a megtérése hív bennünket, aki utánam akar jönni. Tehát határozott, férfias, egyenes felszólítás, és ő nem ilyen el akar bennünket valamilyen édességgel, vagy valamilyen mézes-mázos dologgal csábítani. Ő világosan, egyenesen beszél. De abban is, hogy bízzatok bennem, én legyőztem a világot. A gonosznak a hangja meg nagyon sokszor ilyen csábító, kedves, kedveskedő, olyan nagyon jóságos. Tehát így jelenik meg a gonosz, mint aki, aki a jót akarja. Ide hozom már az okkultizmust is, ami jelen van, mint ilyen eszmei áramlat, ami több, mint egyfajta ilyen ideológia. Az okkultizmusnak igazából elég zavaros világ ez, meg sokféle formája van, de a lényegéhez tartozik, hogy az okkult azt jelenti, hogy rejtett tudás. Az ezotéria, hogy egy mester segítségével bejárni egy utat, ami által vannak beavatások közben, eljutok magához a megvilágosodáshoz. Ezt több helyen használják a megvilágosodottak. Sokszor a szabadkülönös beavatásnál is kezdve ez a illumináció, meg a megvilágosodás, ez egy fontos kifejezés. Helena Blavatsky, aki 1800-as években élt, ő a teozófia alapítója, volt egy ilyen olyan folyóirat, hogy a Lucifer, ebből már látható az irányultsága, hogy merre tart, vagy volt a titkos tanítás, egy két vaskos könyv, és a második rész szinte az egész a gonoszról szól. És az okkultizmus tulajdonképpen az nem csak, hogy mert vannak ilyen boszorkányok, jósok, energiát hívnak le minden, tehát rengetegféle dolog van, akik ezen a pályán utaznak. Valaki nem is nevezi magát okkultizmusnak, hanem karizmatikus gyógyítónak, energiát hívnak, kozmosz, mit a univerzummal egyesített, nagyon sokféle meghatározás van, de ez nem csak azt jelenti, hogy vannak ilyen praktikák, amik úgy, mintha jót tennének, hanem ezek egy teljesen új világkép. Visszatérek a Bafomet figurához, ennek a figurának két keze van, van egy női kéz, ami felfelé mutat, az van ráírva, hogy szolve, ez a feloldani. A másik pedig a koagula, azt jelenti, hogy valamit összerendezni, megszilárdítani, valami újat létrehozni ebből, ami fel lett oldva. És ez a feloldódás, hogy feloldani mindazt, ami a keresztény érték. Hallottuk ezt a New Age kifejezést is, ez az új kor, amik azt tanítják, hogy a halak korszaka lejárt, ami a kereszténységet határozta meg, és jön az Aquarius, a vízöntő korszaka, amikor is gyakorlatilag teljesen új világkép, ez az ezoterikus világkép. De ez új világkép, emberkép, istenkép. Tehát teljesen más, mint a keresztény, emberkép, istenkép, meg világkép egy teljesen új másra épül. Tehát nem csak praktikákról van szó, vagy a boldogsághoz hogyan jutunk el, hanem egy új világkép, ez az okkultizmusból fakad. És a különböző technikák által ezek az ember kapcsolatba kerül az új világképpel, és aki például nem járt, és nem is tudja, hogy most miben hisz. Valaki a lélekvándorlásban is hisz, meg a kereszténységben, és a kettő erősen üti egymást, tehát azt jelenti, hogy egyiket se érti, hogy mire való, vagy mire jó, és akkor ilyen zavaros dolgok jönnek ki belőle, ilyen szinkretista, ilyen vallás, ami szinkretista azt jelenti, hogy ilyen összeválogatom, mint a svéd asztalból. Egy kis szűzanya, turulmadár, van abban minden Szent István, emese, sokszor ezeket keverem, ezeket a pogány dolgokat, meg a keresztény dolgokat, és összehozok magamnak valamit, és utána még a sámán kultusz meg, úgy, mint az ős magyar lenne, de igazából már van abban sok mindent, amit belevettem, kihagytam, de gyakorlatilag Benedek pápa mondja, hogy ez az új pogányság nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyre erősebb. Ez a visszatérni az ősök vallásához, de nem csak olyan tisztán visszatérni, hanem gyakorlatilag ilyen szinkretista módon. Vagy láthatjuk, hogy a keleti vallások, de igazából általában van olyan is, de általában nem a keleti vallásokat veszik át, hanem elemeket. Ez tulajdonképpen olyan, mint amikor levágják a fejét, kiveszik a szívét, és újra csomagolják ilyen nyugati dologra, ahol van benne meditáció, van benne sok minden, csakrák, minden, és ilyen zavaros tanítás hozzá, megint univerzum erők, tehát egy ilyen újra piacra dobott dolgokról van szó, ami megint egyértelműen az okkultizmusnak a lényegéhez tartozik, és hogy gyakorlatilag ezáltal csinál nagyon sok kárt, és hogy a Baphometnek a fején, ezen a figurán ott van egy mécses, és ott van rajta a láng, ez a Lucifernek a fénye. És az Helena Blavatsky, akit már említettem, ő mondja, hogy az okkultista személy Lucifer fényénél látja a világot. Sőt, az okkultista személyeknek küldetésük is van. Tulajdonképpen úgy, hogy ők a megvilágosultak, és ezért a legtöbb ember, például akik itt vannak, nem akarok senkit bántani, de általában is remélem, senki sem ilyen megvilágosult már ilyen értelemben, Lucifer fényénél, és az ilyen emberekre is rá kell erőszakolni a megvilágosodást, mert ők már látják a valóságot, egy új valóságot látnak, és Helena Blavatsky megfogalmaz, Lucifer fényénél látják a világot, és ez egy teljesen új világkép. Például ebben nincsenek polaritások, nincs jó és rossz. Tehát nincs különbség a kettő között a polaritások, és ide jegyzem meg, hogy itt az LMBTQ is, az van persze most ilyen lobby, meg felvonulások, ez a felszín, ez egy gyakorlatilag okkultista világkép, amiből az egész fakad. Ami a felszínen emberek jogokért küzdenek, de az alul gyakorlatilag, akik ezt alul mozgatják, ott egyértelműen gyakorlatilag az új világkép, a keresztény képnek a lerombolása, és hangsúlyozom, világkép, istenkép, emberkép, tehát mindent, és egy teljesen új ezoterikus világkép, ahol nincsenek polaritások. Nincs férfi és nő, kicserélhetők, vagy nem is kell róla beszélni, tehát ezen a szinten nézve az LMBTQ egyértelműen az okkultizmushoz tartozik, és általában az okkultizmus, meg ezek a különböző ilyen szertartások, technikák, azok általában nem vallásként jelennek meg, hanem gyógyításként.
2: Az elmúlt percekben Szabó József Miskolci Józsuri plébános az EGRI szeminárium volt spirituális a tanítását hallották korunk szellemi harcáról. Előadásának első részét sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Turi Sarolta, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. A műsort Tikovics Ernő szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Weber Tiborral beszélgetek, egy kedves zarándoktársammal, akivel jelenleg Csesztohovában vagyunk, és Tibor visszatérő zarándok. Kedves Tibor, ha mesélnél a kedves hallgatóknak, hogy hányadjára járod meg ezt a mostani zarándokutat, és miért fontos számodra ez az út?
3: Igen, 8. jól számolom, 8. alkalommal jövök el. 50 éves voltam, amikor először jártam meg ezt az utat, és a célom eleve az volt, hogy végig gondoljam életem nagyobb felét, ugye, amit leéltem, és ezt az egész addig életemet letegyem a szűzany elé. És annyira mély nyomokat hagyott bennem ez a néhány nap, hogy ezek után úgy gondoltam, hogy rendszeresebben fogunk jönni zarándokolni.
4: Ez hát úgy ugye, látszik, hogy sikerült is.
3: Hát igen, most 2 kihagyás volt, de már őszintén nagyon készültem lélekben, hogy eljöhessek. És most ismét itt vagyok.
2: És hol hallott először erről a zarándokútról?
3: Hát talán az interneten néztem, vettem észre, vagy nem is tudom igazából pontosan nem tudok pontosan visszaemlékezni rá, de Csesztohova számomra azért volt emlékezetes, mert a kis Rókus kápolnába, hogy a gyerekkoromban jártam, a Budapesten, a 8. kerületben, ott van egy kis Fekete Madonna kép a mellékoltáron, és ez valahogy gyerekként is nagyon izgatott engem, de akkor még persze nem foglalkoztam ezzel. És amikor később úgy olvasgatott az ember erről, meg történelemszakosként, ugye a történelmi dolgokról is, Lengyelország, Magyarország közös történetéről, akkor valahogy mindig rábukkantam Csesztohovára, és egyre inkább érlelődött bennem, hogy nekem ide el kell jönni, és nem turistaként, hanem zarándokként.
2: Szűzanya meghívta először erre az útra.
3: Igen, az én életemben mindig is jelentős szerepet kapott a szűzanya. Piarista diák voltam, utána nagyon fiatalon nősültem meg, alapítottunk családot, és valahogy olyan természetes módon csatlakoztunk először a Schönstatti családmozgalomhoz, ami egy Németországból Magyarországra érkezett, és itt most már meg gyökeresedett hely, ahol tulajdonképpen az egyházat, mint a legkisebb sejtjében a családján keresztül szeretnék a családon keresztül megerősíteni, és nagy családosként itt a Mária tisztelettel ismételten találkoztam.
2: És itt ugye az út során beszélgettünk többször is, és két dolog van, ami engem

0: kapcsolatban megfogott. Az egyik, hogy nagyon szép nagy családja van, ami példaértékű. Erről szeretném, ha beszélne a kedves hallgatóknak. És azt mondta itt az út során, amikor elindultunk, és egy kicsit mindenki bemutatkozott, hogy a Jóisten önt és a családját a tenyerén hordozza. Ez a mondat engem nagyon megfogott.
1: Igen, azt ahogy mondtam, nagyon fiatalon házasodtunk össze a feleségemmel, és születtek sorba a gyerekek. Mi mind a ketten nagy családból is származunk, és sok gyereket szerettünk volna, és meg is adta ezt nekünk a Jóisten. Született 7 gyerekünk, de igazából 10 gyerekes szülők vagyunk, mert ahogy növekedtek a vérszerinti gyerekeink, úgy megszületett az a vágy bennünk, hogy még van bennünk erő, és családba fogadtunk egy-kettő, majd egy harmadik és Down-szindrómás gyermeket egész kiskoruktól, tulajdonképpen csecsemőkortól mi neveljük őket, úgyhogy ők is a mi családunk, nem tudok különbséget tenni a gyermekeim között, úgyhogy mi egy ilyen speciális 10 gyermekes család vagyunk.
0: Szívből gratulálok, és úgy gondolom, hogy ez nagyon példaértékű, és sok erőt és egészséget kívánok önnek és kedves családjának. És akkor visszatérve itt a néhány perccel ezelőtti felvezetőmre, amikor azt mondtam, hogy a Jóisten önt a tenyerén hordozza, önt és a kedves családját is, ezt hogyan érti?
1: Igazából ezt nap mint nap megéljük, hiszen mi is, amikor megszülettek a gyerekeink, akkor időnként bizony elég szerény körülmények között éltünk, és valahogy a Jóisten mindig adott pont annyit, amennyi kellett ahhoz, hogy tudjuk nevelni a gyermekeinket, és hihetetlen sok erőt kaptunk. Tehát úgy érezzük, és szerintem a feleségem is úgy érzi, hogy mi mindent megkaptunk a Jóistentől, amit egy ember megkaphat. A saját személyes életem tapasztalatában mindig az volt, hogy amikor válaszút elé kerültünk, akkor én szívesen választottam mindig a nehezebbnek látszó utat, mert valahogy mindig az volt a jó irány, és az volt, ami meghozta a fáradtságnak a gyümölcseit is. Tehát ez a 3 kisgyerek, a feleségem azt szokta mondani, hogy ők a desszertek a végén.
0: És ők hány évesek?
1: Hát most már Máté 16, Evelyn 14, és hát 6,5 már el is múlt Júlcsika, aki a legkisebb, és ott nőnek a családunkban, illetve hát lassan ugye kirepültek a vérszerinti gyermekink, és ők is családot alapítottak, úgyhogy a 10. unokánkat várjuk már.
0: Hát szívből gratulálok. Akkor tényleg elmondhatja, hogy a Jóisten nagyon nagy kegyelmet ad önöknek, és gondjukat viseli.
1: Igen, mindig van miért imádkoznom, és van miért ide elzarándokolnom. Mindig van persze kérés is, és mindig van miért hálát adni, hiszen sokkal többet kapunk, mint amennyit eszünkbe jut kérni.
0: És a kedves hallgatók ugye nem látják Tibort személyesen, de a harmónia, a nyugalom, a segítőkész szándék, és mindig ott van, ahol éppen lenni kell és segíteni kell, tehát végig a zarándok út során ezt tapasztalom és ezt látom, és nagyon-nagyon nagy alázat.
1: Hát a zarándok úton mindenki testvér, tehát úgy megyünk, mint egy család, felelősek vagyunk egymásért, és segítjük egymást, így tudjuk jól érezni magunkat, és így tud az a 21 néhány ember, akit még sokszor, sok esetben ismeretlenül összefutott az életben, a végére egy csapatként mozogni, és egy családi, baráti hangulatban tölteni azt a kis szabadidőt, ami azért mindig van még az úton, az út mellett, és az út közben, a végén, esténként.
0: Hát igen, ebben Tibor ön nagyon szépen tud példát mutatni és demonstrálni, hogy ez a kis csapat, ami most már lassan túl vagyunk, ugye az Arándokút felén, hogy próbál összekovácsolódni, és egy kicsit ilyen jó értelemben atyáskodó szerepet betölt, és tényleg próbál segíteni mindenkin, és összetartani ezt a kis közösséget.
1: Hát azt gondolom, nem csak én, de hát mindenkinek megvan a maga erőssége, ami ez azért hamar kiderül.
0: Mindenkinek.
1: Így van, és akkor figyelünk egymásra, hogy ki mikor fárad el, ki viszi a zászlót, ki viszi a hangszórót, ki viszi a jelvényt. Tehát ez így természetes, meg próbálunk nyilván figyelni arra is, hogy senki ne legyen rosszul. Ha valaki fáradt, akkor inkább felküldjük a buszra, hogy ne legyen baj útközben. Tehát felelősek vagyunk egymásért erre az időre, amikor együtt zarándokolunk.
0: És ön ezt nyitott szemmel, gondolom rutinja is van, és tényleg mindig a kellő helyen ott van is. És ott segít, ahol tud. Hát köszönjük szépen, és reméljük, hogy ezt a Jóisten sokáig meg tudja tartani, hogy részt tud venni ezen a zarándokúton és egyéb zarándokutakon, illetve szent helyeken. Hát ugye itt sikerült egy picit bemutatni Tibor életét, hogy édesapaként, nagy családként nagyon szép élete van, és nagyon sok felelősség hárul rá. A hétköznapi életben mivel foglalkozik?
1: Alapvetően én könyvtártörténelem szakot végeztem, és az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgoztam életem nagyobbik felét, és nagyon hálás vagyok, és igazából majdnem mindent ott tanultam, ami az életem praktikus részét jelenti, tehát ugye a gimnázium után nem sokkal oda kerültem már, tehát az életemben nagyon meghatározó volt. Egészen 2010-ig dolgoztam ott, és 2010-ben fölkért a kőbányai, akkor győztes polgármester, D. Kovács Róbert Antal, hogy legyek az egyik alpolgármestere. És így, hát egy kis pályaváltással, ugye előtte már voltam azért nem főállásban külső bizottsági tag, meg önkormányzati képviselő.
0: Tehát volt némi rálátása a hivatali életre?
1: Hát igen, mert elég sokáig ugyan távol tartottam magam mindentől. A Nagycsaládosok Országos Egyesületében voltam csak országos választmányi tag, de ahogy nőttek a gyerekeim, úgy gondoltam, hogy azért lehet, hogy én nagyon jó meg vagyok a politika nélkül, meg vagyok a közélet nélkül, de akkor olyan emberek által irányított közéletbe fognak kerülni és felnőni a gyerekeim, amit én átengedtem azoknak, akiknek esetleg egészen más elképzelései vannak, akár a családról, akár a gyerekekről. És egy idő után úgy éreztem, hogy felelős vagyok azért, hogy a gyermekeimet nem csak világra segítettük és önálló életre keltek, hanem egy kicsit felelősek vagyunk azért is, hogy milyen világból nőnek föl.
0: Ez így van.
1: És hát igazából ez az, ami egy kicsit ebbe az irányba sodort, és így az önkormányzatban végül is vállaltam szerepet. A magasabb vagy e fölötti politikát nem nagyon szeretem. Úgy gondolom, hogy ez még az a szint, ahol az ember önálló és felelős döntéseket tud hozni, és nem kell akár országos érdekek miatt is, vagy politikai érdekek miatt a saját véleményében szembe forduljon, vagy kerüljön alkalmasint akár.
0: Hát szívből gratulálok, hogy ezt a szép hivatást tudta választani, és hogy gondolom ebben a kedves felesége és a családja támogatni tudja.
1: Hát igen, természetesen a feleségem mindenben támogat, azt szokták mondani, hogy igazából a hátteret azt egy feleség tudja megteremteni. Én is igyekszem természetesen részt venni otthon mindenféle munkában, ami egy nagy családban előfordul, tehát a mosogatástól, a takarításig, a pelenkázástól a többig, és ő meg támogatott engem, hogy az életem másik felén, ugye a hivatásomnál is, meg a önkormányzati munkámnál is nyugodt hátterem lehessen. Természetesen nem mondom, hogy minden gyerekem mindig egyetért akár önkormányzati döntéssel, akár egyéb döntéssel, de én úgy igyekeztem úgy nevelni a gyermekeimet, hogy saját gondolatuk legyen, saját akaratuk legyen, és el kell fogadnunk szülőként, hogy a gyerekeink bizonyos esetben bizonyos dolgokat másképp látnak, hiszen amikor fiatalok voltunk, mi sok esetben radikálisabbak voltunk, meg másképp láttuk a világot, mint amikor régebb óta fiatalként éljük az életünket, és egyre többet tapasztaltunk, és látjuk sok esetben a sok évvel későbbi következményeket is, vagy megérezzük azokat, amiket nyilván egy fiatal még nem lát, és nem gondolja, hogy valami rossz kezdet, az egy egészen katasztrofális végeredményt is okozhat.
0: Kedves Tibor, kérem beszéljen még a jövőbeni céljairól, terveiből, mind a család életben, mind a munkája során.
1: Köszönöm, hát idén töltöttem be a 60. évemet.
0: Hát a jó Isten éltes, sokáig erőben, egészségben.
1: Néhány napja, tehát az ember, amikor eljön ide, akkor végig gondolja, hogy azért a könnyebbik és szebbik felét az életének leélte.
0: De szép, népes család.
1: Nagyon, tehát azért mondom, hogy tehát azt gondolom, hogy éppen azért, mert ennyire gyorsan elszaladt és szép volt, az ember elgondolkodik azon, hogy nem biztos, hogy mindig ilyen könnyű lesz minden, hiszen szeretnék még sok évig eljönni ide, hálát adni, esetleg más zarándoklatokon is részt venni. A család meg remélem, hogy folyamatosan bővülni fog, és hát készítjük a következő asztaltoldót, mert lassan kezdjük kinőni a ebédlőasztalunkat, és azért havonta egyszer legalább vendégül látjuk az egész családot, aki csak itthon van. Úgyhogy szerintem az éveim a család szempontjából teljesen nyitottak is. Azt gondolom, hogy reményeink szerint egyre több unokával fogjuk járni, amíg van erőnk kirándulgatni, meg a közös dolgokat építeni. Az önkormányzat...
0: Bocsánat, még itt a családnál megkérdezhetem, hogy hány fiú és hány lánygyermeke van, illetve az unokák?
1: Igen, alapvetően 5 fiam volt, és 2 lányom volt, és aztán, amikor a családba fogadtuk, illetve örökbe fogadtuk a Down-szindrómásokat, akkor
0: ez módosult.
1: Ez egy kicsit módosult, javult a lányok javára, hiszen 1 fiú és 2 lányjal bővültünk, úgyhogy egy kicsit próbáltuk kompenzálni, de hát ez teljesen váratlanul volt, tehát semmi.
0: És az unokák?
1: Hát az unokák is vegyesen vannak, egyelőre még több a lány, mint a fiú, de én azt gondolom, hogy ez én mindig azt szoktam mondani, hogy egészséges legyen, és fiú legyen, vagy lány, de ezen túl semmi más elvárás is vágya nincs az embernek. És hát mi nyitottak vagyunk egyébként, hiszen a gyerekeim is megtanulták azt, hogyha valaki valami nehézséggel születik, és valamiben segítségre szorul, hiszen a 3 pici Down-szindrómás, akkor sem kell kétségbe esni, hanem akkor ez egy másfajta feladatot hoz az ember életében, másfajta örömökkel, másfajta nehézségekkel, de mindig az öröm oldala is megjelenik nagyon hangsúlyosan.
0: Ami rengeteg erőt tud adni és feltöltődést.
1: Igen, tehát szerintem a családból lehet a legnagyobb erőt meríteni, és a gyerekeinkből lehet a legtöbb erőt meríteni. Tehát amikor nagyon fáradt, és érdekes pont ugye a sérült gyerekeinknél éltem meg, hogy ők annyira ösztönösek, és annyira nyitottak, és annyira bennük van a szeretet.
0: Hogy ez a feltétel nélküli szeretet.
1: Igen, hogyha nagyon fáradtan az ember hazamegy, és leül közéjük, és úgy odabújnak hozzá, akkor az ember feltöltődik, hirtelen úgy érzi, hogy az akkumulátort elkezdték tölteni, és pillanatok alatt újból erőre kap. Tehát ez tényleg hihetetlen érzés, csak az élheti meg, aki ilyen helyzetben volt, mert ezt nem lehet elmondani. Nyilván az életem másik felén, az önkormányzati munkánál ott sosem lehet tudni, hogy a választások mit hoznak. Tehát ott tudomásul kell venni, hogy az emberek, a kőbányaiak, a választók eldöntik, hogy mi legyen. Én ebben a dologban kicsit fatalista vagyok. Tehát azt gondolom, hogy akár így, akár úgy döntenek, az én személyes életemben nem fog törést okozni. Én készen állok arra, úgy adódik, hogy visszamenjek a kézirattárba. Nagy örömöm lenne, ha hivatalosan megvan még a státuszom, de ha ott újból gyökeret tudok verni, és szívem szerint a raktárba, ahol kezdtem, a kéziratok között fejezném be ebben az esetben, hogyha a választók úgy döntenek, az aktív életemet, vagy a munkaviszonyomat, és ettől még ugyanolyan boldog ember lennék, mint hogy alpolgármesterként fogom megtenni ezt. Én azt gondolom, hogy az életben mindig nyitottnak kell lenni. El kell tudni fogadni olyan döntéseket, amiknek nem mi vagyunk a birtokában.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom továbbra is, hogy nagyon sok zarándokúton tudjon részt venni, és a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom önre és kedves családjára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökre, mert nagyon szépen köszönöm!

0: Kedves hallgatóink, Weber Tiborral Hajdú Mária beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
0: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túra szakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként arról hallanak, hogy a Bükkben közelebbről az Istálóskön megújult a Szent Imre Városi Egyesület által ezelőtt 30 évvel állított kereszt. Azt követően pedig a Sajóládi templom belső megújulásáról lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Időről időre erről beszélgetünk Török Tamással és Salac Balázssal, a Szent Imre Városi Egyesület tagjaival, és a témát mindig valamelyik keresztjük felújítása vagy újraállítása adja. Itt vagyunk Bélapátfalván, az apátság mellett, szemerkélő esőben. Készültök valamire? Mire?
1: A plébániával közösen zarándoklatot tervezünk a mai napra. Az első helyszínünkön vagyunk, itt a nemrég felújított ciszterci apátsági templom mellett. Itt fog majd a plébánosunk szentmisét bemutatni. Azt követően pedig fölmegyünk az istállós kőre, ez ide nagyon közel van, és az ott 30 évvel ezelőtt felállított keresztnél fogunk megemlékezést tartani.
0: Mindig tervezem, hogy találkozunk egy-egy ilyen alkalommal. Most majdnem összejött, sajnos felmenni nem tudok veletek, de legalább itt viszonylag közel a kereszthez beszélgetünk. Igen?
2: Annyit szeretném hozzátenni, hogy mi ciszterek vagyunk, ciszterrend üzemelteti templomunkat, a ciszterci Szent Imre templom, amely mellett működik az egyesület, tehát ilyen módon bennünket személyesen is és történetileg is kötnek szálak a Bélapátfalvához. Minden fél évben szokott lenni ez a zarándoklat, amúgy is a plébánián, most összekötöttük úgymond a kellemest a hasznossal, tehát a keresztállítás és a fél éve zarándoklat egyben történik, ezért van a két helyszín, és ez a nagyon méltó hely a első állomásnak Bélapátfalván.
0: És ez az első keresztje az egyesületnek, amit állított. Nemrégiben meglátogattal a Kismété Report apropóján, és akkor azt mondtam, hogy talán 20 évvel ezelőtt találkoztunk legelőször, és elővetted azt a CD-t, amit küldtem, és napra pontosan 20 évvel ezelőtt beszélgettünk tényleg, akkor már nem is tudom, talán pont erről a keresztről?
1: 20 évvel ezelőtt lehetséges, hogy erről a keresztről, a Szent Imre keresztről istállóskőn beszélgettünk, bár 20 évvel ezelőtt már mind a 7 keresztünk állt valamelyik hegycsúcson. Ez az istállóskői, ez az első a sorban, és 30 év eltelt. Mi nagy örömmel azt tapasztaljuk, hogy egy kereszt akár 30 évet is kibír egy hegytetőn. Időnként kell egy kis felújítás, ezt most szerencsére nem kellett újra gyártani, hanem az eredeti kereszt van a hegy tetején, felújítottuk, és most egy jubileumot tartunk.
0: Az apropója a keresztállításnak mi volt?
1: Azt szoktam mondani, hogy ezt nem én találtam ki, hanem a Szentlélek sugalta. Aztán én fogalmaztam meg szavakkal. 30 évvel ezelőtt volt az első nagy plébániai táborunk, a Bükknek az északi lejtőjén, Nagyvisnyón. Akkor mi már erősen tartoztunk ehhez a plébániához, a Szent Imre plébániához, és egy kicsit már a tábor szervezés is kacsingatott, hogy abban részt vegyek, és nem csak jelentkeztünk a táborba, hanem gondoltam, hogy valamivel hozzá kéne járulni, valami programmal, vagy valamilyen ötlettel, hogy a tábor még sikeresebb legyen. Nem tudtam, hogy mi lesz ez, és egyszer csak a Szentlélek megsúgta, hogy állítsunk egy keresztet. Addigra már a szomszédos országokban, főleg Ausztriában, a hegyeket járva, számos hegytetőn álló keresztet láttunk, tehát volt elképzelésem arról, hogy ez hogy néz majd ki, és hogy milyen üzenete lehet, de hát akkor megkezdődött az ezzel kapcsolatos gondolkodás, szervezés, elutasítás, annak a felülvizsgálata, az anyagoknak a beszerzése, asztalos keresése, hadd ne soroljam, rengeteg sok munka, ami mostanra már a fejünkben van, mint tapasztalat, de az elsőnél ezt mind végig kellett járni, hogy hogyan is lehet egy 4 méteres keresztet tartósan fölállítani, úgyhogy évek múltán is az még hirdesse arra járóknak a hitet.
0: Sőt, hát évtizedek múltán, mikor jártatok utoljára ennél a keresztnél, hogy felmérjétek az állapotát?
2: Tavasszal kezdtük végig gondolni, miként lehet egy Budapesttől ilyen, hát azért valójában messze eső helyen, és az a magas, nehezen megközelíthető helyen a éves kereszt programunkat lebonyolítani. Jártunk kint, felmértük a műszaki állapotát. Engem, mint ugye újonnan indult keresztállító program felelőst erősen meglepett, hogy 30 év elteltével is nagyon jó állapotban volt a faanyag. Okát próbáltam végig gondolni, talán védettebb helyen van, nincs annyira kitéve az esőnek, a szélnek. Tehát tulajdonképpen az alja, ahol találkozik a földdel, a beton fölött volt kicsit ugye elkorhadva. Ezt kezdtük akkor fölmérni, műszakilag áttervezni, és hát ami ilyenkor nagyon fontos, a különböző természetvédelmi vagyonkezelői engedélyek beszerzése, az jellemzően több hetet, hónapot vesz igénybe. Nagyon komoly támogatást kaptunk az Egererdő, mint vagyonkezelőtől, és annak a szilvásváradi erdészetétől, mint eszközben, mint ugye a különböző jogi folyamatok engedélyezési folyamatok felgyorsításában.
0: Nemrég már voltál itt, akkor restauráltátok a keresztet?
2: két héttel ezelőtt voltunk fönt a csúcson, akkor történt a műszaki felújítás, és még egy érdekesség, hogy a keresztállítási program jellemzően októberben szokott lenni, idén szeptemberre esett, mert a vagyonkezelő, az Egererdő, a madarakkal kapcsolatos természetvédelmi megfontolások, és ugye a szarvas bőgés, meg az a típusú, mondjuk így, a természetvédelmi tevékenységek közé 3 hetet kaptunk időszak, amíg felújítás és az arándulatot is meg kellett szerveznünk. Ezért került ez szeptember elejére.
0: Miért mutattál előbb Tamásra?
2: A műszaki szempontból nem tudtuk elmondani jól.
0: Akkor talán tanácsokkal is szolgálhat azoknak, akik már állítottak és most éppen felújítanának egy-egy keresztet.
1: Ahogy említettem, ez az első kereszt a mi egyesületünk életében, és ezért még nem nagyon volt kiforrott technika, hogy hogyan is tud ez igazán tartós lenni. Nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy ástunk egy méter mély gödröt. Persze az ásás az csákánnyal, meg egyéb sziklabontó eszközökkel történt. Ebbe beleállítottuk a keresztet, és körbe betonoztuk. Tehát egy rendkívül egyszerű megoldást választottunk, nem tudtuk, hogy hány kereszt fogja egyáltalán még ezt követni, és az időjárásnak való kitettség, az esetleges rongálások, majd milyen további védelmet vagy technikai megoldásokat fognak belőlünk kihozni. Ahhoz képest, hogy ez ilyen nagyon egyszerű módon bebetonozva áll most a helyén, ahhoz képest tényleg egészen kiváló állapotban van. A felszín körüli kis korhadás nyomok, amiket láttunk, arra kitaláltunk egy vassal történő megerősítést. Ezzel letámaszkodik a kereszt minden irányba, vasak megerősítésével, és egy beton gúlát emeltünk fölé, ami ezt eltakarja, és ezt a gúlát, ezt még helyben kitermelt szikladarabokkal díszítettük, úgyhogy most egy nagyon kellemes látványt mutat.
2: Tulajdonképpen szerencsénk volt, mert ha ezt a keresztet cserélni kellett volna, nem lett volna más megoldás, mint ásni egy újabb gödröt. Eddig mindig ki tudtuk valahogy szedni egy fém tasakból, vagy éppen úgy volt megoldva, hogy könnyedén lebontottuk, ezt nem lehetne kiszedni.
0: Sokan jönnek, már jöttek a kereszt megáldási zarándoklatra. Gondolom bőven vannak azok közül, akik 30 évvel ezelőtt is itt voltak.
1: Bőven, az talán egy kis túlzás, de őrzök egy fényképet, ami azokat a személyeket mutatja, akik ténylegesen a keresztállítást elvégezték. Ők 13-an vannak. Ahogy említettem, ez a plébániai tábor keretében volt egy, nevezzük programpontnak, hogy Nagyvisnyóról felzarándokoltunk az istálós kőre. Körülbelül 200-an mentünk föl azon a napon, amikor a kereszt már állt, mert ezt a felállítási, bebetonozási munkát, ezt néhány nappal előtte a táborból végeztük, és az a 13 ember, az szerepel ezen a képen, a tábornak az egyen trikójában mindenki. Közülük többeket, akik még élnek, és ismerem az elérhetőségüket, meghívtam, ma is itt lesznek. Körülbelül 5-en leszünk itt abból a 13-ból.
0: Szkalicki Őrs, plébános ciszter szerzetes, vezeti azt az arándoklatot, amelynek keretében megáldják a Szent Imre Városi Egyesület Szent Imre keresztjét. Ez már a negyedik, ugye? Amit ön állt meg az egyesület keresztjei közül.
3: Igen, tehát a rendszerváltás után elindult a plébániánkhoz kapcsolódó Szent Imre Városi Egyesület keresztállítási sorozata, és akkor 7 egymás követő évben állítottak különböző csúcsokon kereszteket, és hát azóta eltelt 30 év, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy ezeket a kereszteket felújítsuk. Így indult el egy újabb sorozat. Valahol teljesen új keresztet kellett állítani, valahol csak lecsiszolni és újrafesteni. Most itt az istálós kőnél is ugyanez van, hogy a hívek egy csoportja restaurálta ezt a keresztet, és majd most itt a Bélapátfalvi apátság tövében bemutatott szentmise után fölmegyünk a hegycsúcsra, és ott megáldjuk ezt a keresztet.
0: Ahogy végignéztem az öltözékén, nem ma kezdte a természetjárást, azért ez lejött, ugye? Járt már ennél a keresztnél fent?
3: Nem jártam még ennél a keresztnél, de itt a Bélapátfalvi apátságnál már többször jártam, tehát örülök annak, hogy most ilyen felújított állapotba látom itt, és nagy élmény lesz itt szentmisét bemutatni, hiszen több száz évvel ezelőtt itt élt elődeimre gondolok, akik itt helyet foglaltak, akik itt az egészet megteremtették, és két kezük munkájával megalkották, és a természet zord körülményei között élték a mindennapjaikat, tehát ehhez képest mi már modern szerzetesek egy sokkal kényelmesebb és könnyebb életben vagyunk.
0: milyen gondolatokkal érkezett, készült a kereszt megáldási ünnepségre?
3: Hát elsősorban a keresztre gondolunk, tehát hogy a hitünkben, a vallásunkban mit jelent a kereszt Jézus Krisztus kínszenvedésének, de ugyanakkor nem csak a negatív, nem csak a szenvedésnek az üzenete van benne a keresztben, hanem a győzelemnek, vagy a vallásunknak a büszkén felállított és hordott sokan a nyakukba, sokan a lakásukba, sokan útszéleken elhelyezett keresztekre gondolunk, amelyek előtt megállunk és imádkozunk, és nem csak a szenvedés, nem csak a halál, hanem a feltámadás is mindig az eszünkbe jut a keresztről.
0: Szkalicki Őrsatyának, a Szent Imre plébánia plébánosának, valamint a Szent Imre Városi Egyesület tagjainak, Sarac Balázsnak és Török Tamásnak köszönöm a beszélgetést.

0: Varga Béla sajuládi plébánost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. És egy örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, mert hogy a közelmúltban, egészen pontosan augusztus 8-án szombaton egy hálaadó szentmisén megáldásra és megszentelésre kerültek a sajuládi Sarlós Boldogasszony templom megújult mennyezeti freskói és a lurdi oltárkép. Mi is indokolta ezt a megújulást?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pár évvel ezelőtt a templomnak külső felújításához fogtunk hozzá új tetőszerkezet, tetőfedés, torony, toronysisak, órajavítás volt, amely magába foglalta a templom vizesedésének megszüntetését is. Éppen ezért nem csak külső felújítás volt, hanem egy pici belső felújításon is átesett a templomunk, ami azt jelentette, hogy belülről egy méter magasságban le lett verve a vakolat, több hónapon keresztül szárítottuk a falat, illetve igyekeztek megoldani a fal vizesedését beinjektálással, és amikor mindez készen lett és kiszáradt a templomnak fala, akkor ugye azt, amit levertek, azt vissza kellett vakolni. Viszont éppen ezért akkor a templom függőleges oldalfalait lefestették. És ezáltal persze teljes mértékben elütött az új festés, a függőleges festés a régi festett részektől, különösképpen a mennyezeti részektől. Aki volt akkor és régebben is templomunkban, észrevehette, hogy a templom freskóinak, képeinek jelentős része bizony most már felújításra szorulna, főleg azért is, mert a régi tetőszerkezet lukacsos mi volt amiatt, bizony voltak beázások, voltak repedések a templom mennyezetén, amelyek időszerűvé tették most már a felújítást. Azok a képek, amik ott vannak a templom mennyezetén, múlt század első felének elejéről származnak, lett felújítva természetesen a múlt században egyszer-kétszer, de mint mondottam, voltak beázások, voltak repedések, így most már időszerűvé vált a templom belső felújításának ez a része is.
0: Milyenek ezek a freskók?
1: Természetesen egy templomon általában bibliai témájú képek szerepelnek, nálunk is Jézus evangéliumi jeleneteinek képei láthatók, a tanító Jézus, gyermekekkel együtt levő Jézus, a keresztre feszített Jézus, a Szent Család, és a templom oldal falain szentségeknek jelképe, illetve a Lorettói litániából vett néhány jelenetnek, vagy Szűz Mária megszólításának szimbólumai láthatóak.
0: A felújítást úgy kell elképzelnünk, hogy olyanok lettek ezek a freskók, mint eredeti formájukban, tehát visszanyelték eredeti mi voltukat?
1: Most már nagyon megszürkült az egész templom mennyezete. Mondhatnánk, hogy kifakult, szürkébb lett, repedések, bázások voltak rajta, éppen ezért az egészet újra kellett színezni. Tehát nem verték le a vakolatot, nem rajzolták, nem festették újjá az egészet, hanem talán így lehetne fogalmazni, hogy felélénkítették a színeket.
0: Színesebbek lettek a freskók.
1: Színesebbek lettek természetesen, konzerválták a képeket, megszüntették a beázások által okozott csúnyaságokat, a repedéseket megszüntették.
0: Ki volt, kik voltak a szakemberek, akik ezeket a munkálatokat elvégezték?
1: Az Egri Egyházmegye ajánlott festőrestaurátort számunkra, aki eljött, megnézte, árajánlatot adott, és őt elfogadták az Egri Főegyházmegyén is. Győri Lajos festőrestaurátor művész úr és munkatársai végezték templomunk felújítását.
0: Meg kell még említenünk a lurdi oltárképet is, hiszen olyan szép a templom hátsó részének, hát úgy mondjuk, hogy sarkában egy szép lurdi szűzanya, valamint Bernadett szobor formájában került kialakításra, és úgy imádkozhatunk hozzájuk, de természetesen ennek a szoborcsoportnak van egy szép fali háttérképe is. Milyen lett ez a kép? Az én gyermekkori emlékeimben még olyan élénk, zöld, szép rét hatás él.
1: Általában, amikor lurdi barlangot emlegetünk, akkor mindig egy barlang van előttünk, terméskőből, vagy édesvízi mészkőből, forrásvízi mészkőből kirakva, vagy másféle kövekből. Nálunk bent a templomban egy falkép van, és előtte van, ahogy te is említetted, két szobor, Szűz Máriának és Szent Bernadettnek a szobra. Én viszont az előbb még azt említettem, hogy a templom vizesedését is meg kellett oldani. Azonnal hiszen sajnos olyan vizes volt régen a fal, hogy már magától omdatozott a vakolat, éppen ezért, amikor máshol egy méter magasságban verték le a vakolatot, ott a munkások az egész falképet le kellett, hogy verjék, tehát ott megszüntették, és megszűnt a lurdi oltárkép, hosszú hónapok után száradt ki az a falrész, utána az is föl lett vakolva, föl lett festve, és most lehetőségünk nyílt rá, hogyha nem is barlang hatásként kőből épüljön egy lódi barlang, de ugyanúgy kép kerüljön annak a helyébe. Közvéleménykutatást végeztünk, mert manapság mindenki közvéleményt kutat. Mi is közvéleménykutatást végeztünk a kedves hívek között, és hát többen arra a képre szavaztak, amelyet most a művész úr és csapata munkatársai fölfestettek oda.
0: Ez olyan lett, mint amilyen volt?
1: Nem azt festették vissza, ami eredetileg volt, egy másik típusú képet festettek, de ez viszont barlangosabb hatást kelt az ember számára.
0: Hogyan valósulhatott meg ez a rekonstrukció? A sajóládi hívek jóvoltából, az Egri Egyházmegye jóvoltából, hogyan?
1: Ennek megvalósítása több mint 26 millió forintba került. Még az előző Magyar Falu program keretében, templom felújítás keretében nyertünk 25 millió forintot, és ehhez a maradék pénz pedig az egyház község adományokból, saját bevételi forrásból fedezte. Így más honnan nem kellett pénzt kérnünk, vagy kapnunk, meg tudtuk oldani. Hogy szokták mondani, házon belül?
0: Nyári időszakban beszélgetünk, forró nyári napon vesszük fel ezt a beszélgetést, és nem véletlenül említem a nyári időjárást, mert hogy a sajóládi kedves hívek és te bizony a nyári időszakban kiszorultatok a templomból. Nem a templom hűvösében kerültek bemutatásra a sajóládi szentmisék, hanem a templom közvetlen környezetében található Fráter György katolikus általános iskola aulájában. Hát bizony, gondolom, nem fáztatok, kedves atya, ebben az aulában.
1: Most úgy jártunk, mint múltkor Csöbörből Vederbe kerültünk, hiszen a külső felújításkor is ugye belsőleg verték le vakolatot, akkor is ki kellett pakolni a templomot. Most is tiszta állványerdő volt templomunkban, szenteitől egészen a templom bejáratáig. Állították fel az állványokat, hogy tudjanak majd a munkások dolgozni, a festők dolgozni, így mi tényleg ismételten kiszoroltunk a templomból, iskolának aulájában voltak vasárnapi szentmisék, hogy én fogalmaztam, a nyári időszakban ingyenes szauna bérletet is árusíthattunk volna, adhattunk volna a kedves éveknek, hétköznapi szentmisék azok pedig a plébánia hittantermében voltak megtartva.
0: Augusztus 8-án szombaton 18 órakor került bemutatásra az a hálaadó szentmise, amelyen megáldásra és megszentelésre kerültek a mennyezeti freskók és a lurdi oltárkép. Tóth István főesperes atya mutatta be az ünnepi szentmisét. Most már a szentmise után beszélgetünk. Milyen üzenetet fogalmazott meg főesperes atya ebben a szentmisében?
1: Az evangéliumból indult ki, ami vasárnapi evangéliumi szakaszként vettünk, évközi 19. vasárnapunkon, amikor Péter elindul Jézus felé a vízen, Jézus felszólítására. A főesperes atya Péter apostolnak a fejlődéséről beszélt, aki elindult egy halászból, és a végén Péter lett, a kőszikla lett. Hosszú-hosszú fejlődésen ment keresztül, voltak nehézségek ezen az úton az ő életében. A végén ő lett a kőszikla, mely napokból kapui nem vesznek erőt rajta. A mi templomunk is fejlődésen ment keresztül, hiszen 300 évvel ezelőtt megépítették, felszentelték, több ízben renoválták, most nemrégiben pár évvel ezelőtt külső felújítás fejlődése, most pedig belső felújítás fejlődése. Majd még kellene megoldanunk a főoltárnak a felújítását, templom fűtésének megoldását, és hát mi is fejlődünk.
0: A legfontosabb, hogy mit szólnak a megújult templomhoz a sajóládi hívek? Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek. Kedves sajóládi hívek, örömmel vették ismételten birtokba a meleg, forró aula után a gyönyörű szépen felújított és aránylag elég hűvös templomot, de természetesen nem csak a hűvösség miatt, hanem az, hogy ismételten visszatérhettünk a templomba, Istenházába.
0: Sarlós Boldogasszony ünnepén mindig elzarándokolunk a sajóládi templomba, hiszen akkor van a búcsú ünnep, de hát most ezen beszélgetés és riport apropóján arra buzdíthatjuk a kedves hallgatókat, hogy aki szeretné mindezt megnézni, amiről mi most beszéltünk, az látogasson el és zarándokoljon el a sajóládi templomban.
1: Természetesen. Nem csak szeptemberben van nyitott templomoknak éjszakája napja, hanem bármelyik szentmisén is, akár hétköznaponként 2-től péntekig van nálunk szentmise este 6 órakor, illetve vasárnap 11:30-kor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki arra jár.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és a riportot Varga Béla sajóládi plébánosnak. Szívből gratulálok ezekhez a megújulásokhoz, kedves atya, és kívánom, hogy sok imádkozó ember legyen mindkét templomodban és a többi filiádban is.
1: Bízunk benne, többit pedig rábízunk a kegyelemre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: És ezzel mai összeállításunk véget is ért. A műsort Farkas Erzsébettel készítettem, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. De mielőtt még mindannyiunk nevében elköszönnék, kérem hallgassák meg szokásos felhívásunkat, tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és kérem, tegyenek így 2 hét múlva is, ugyanebben az időpontban, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat jövő szombaton 17 óra 30 perctől, tehát a rózsafűzér előtt megismételjük, és visszahallgatható rádiónk honlapján is.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Korábbi beszélgetéseink során elsősorban az inkontinencia gyógyításával, rehabilitációjával foglalkoztunk. Most arról lesz szó, hogy vajon milyen okokra vezethető vissza, egyáltalán lehet-e segíteni azoknak a fiatal pároknak, akik bizony hosszú-hosszú éveket várnak a gyermekáldásra, és sok-sok vizsgálatot végeztetnek el, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy nehezen jön össze a baba. Ilyenkor az a kérdés is felmerül, hogy vajon az egészségi állapot és a fogamzás között milyen kapcsolatot lehet létrehozni. Minden bizonnyal a ciklus követésnek is kardinális szerepe van ebben. Jól gondolom, Anna?
1: Igen, és ismét köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és hogy ebben a minőségemben is szerepelhetek itt a műsorban, mert ez is

0: el én is az én oktatómhoz, Tornai Ildikóhoz, aki egyébként Billings oktató.
1: Ez mit jelent?
0: Ő a Billings ovulációs módszernek az oktatója Magyarországon. Egyébként én is oktatójelölt vagyok, már több cikluskövetés oktatási iskola van. Egyik ebből a Billings ovulációs módszer. Ennek jelenleg az oktató képzőjén veszek részt, és a FemHealth módszernek viszont már akkreditált oktatója vagyok. Ez is egy termékenységtudatosságot tanít a hölgyeknek. Igazából a cikluskövetés az megtanítja a hölgyeknek, hogy ők mikor egészségesek hormonálisan, és ezeket milyen testi jelek követik le, és hogyan tudják őket megfigyelni, és mikor van hormonális kibillenésük, és amikor hormonális kibillent állapotot tapasztalnak, akkor ott van a lehetőség a kezükben, hogy minél előbb felkeressenek olyan endokrinológus vagy nőgyógyász szakorvosokat, akik a ciklus mintázatuk és a ciklusnaplójuk alapján fognak tudni nekik segíteni abban, hogy a legtermészetesebb módon mi hamarabb vissza tudjanak térni a hormonális egyensúlyi állapotukba.
1: Nekem most hirtelen a Holter jutott az eszembe, 24 órás ellenőrző módszer.
0: Igen.
1: Valami hasonlóról van szó?
0: Igen, nagyon jó, hogy ezt behozta, hiszen a nőknél a ciklusunk az 5. életjelünk, tehát hogy megmutatja, mint a légzésszámunk, mint a pulzusunk, mint a vérnyomásunk azt, hogy hormonálisan milyen állapotban vagyunk, hogyha megtanulunk rá figyelni, és a testi jeleinket le tudjuk követni.
1: Visszatérve az előző gondolathoz, ugye a két módszer, a Billings és a
0: FemHealth,
1: hallhatnánk ennek a működéséről, lényegéről bővebben?
0: Igen, kezdeném a FemMel, mert annak vagyok jelenleg az akreditált oktatója. Ez igazából egy mozaik szó. Ez a Fertility Education and Medical Management szavak első betűjének az összetétele, ami megtanítja a hölgyeket, hogy milyen az egészséges ciklus, milyen testi jelek követik az egészséges ciklust, és hogyha szükséges, akkor orvosi kivizsgálást ajánl a hölgyeknek. Vagyunk mi cikluskövetés oktatók, akiknek a feladatunk, hogy a ciklusukat minél pontosabban megtanítsuk a hölgyeknek, mindenkinek egyénre szabottan, egyéni terápiás kereteken belül, ez minimum 3 hónapos folyamat, de lehet, hogy van olyan hölgy, akinek több időt vesz igénybe, és olyan orvosokkal dolgozunk együtt, akik a helyreállító orvoslásnak a szemléletét képviselik, ami azt mondja ki, hogy a meddőség igazából csak egy tünet. És hogyha megtaláljuk az okot, ami okozza a meddőséget, mint tünetet, és kikezeljük, akkor igazából a természetes fogantatásnak nem lesz gátja.
1: Tulajdonképpen mi tartozik természetes ciklusnak, és hogy lehet a természetes ciklust ellenőrizni, vagy arra megtanítani valakit?
0: A FemHealth-nek a módszere és a Billings ovulációs módszer is elsődlegesen a méhnyak által termelt váladékoknak a változását mutatja meg a hölgyeknek. Ezt úgy hívják szakmai szemmel, hogy méhnyak-nyák, és ezek a nyáktípusok az ösztrogén és a progeszteron hormonunknak, tehát a reprodukciós hormonjainknak a hatására változnak, és mi le tudjuk követni mind a szeméremtesti érzetnél, mind a törlési érzetnél, mind a járás közbeni érzetnél, illetve megfigyelve a fehérnemünk található váladékmintázatokat.
1: Vagy esetleg a fájdalmat?
0: Akár azt is, tehát hogy a ciklusnapló lehet egyébként egy fájdalomnapló is, és gyógytornászként igazából én úgy kerültem közel a cikluskövetéshez, hogy nagyon sok olyan hölgyel dolgoztam együtt, akiknek bármilyen nőgyógyászati problémájuk volt, mondjuk egy endometriózis műtét, mióma műtét, PCOS, policisztás, petefészek, ciszták, endometriózis okozta ciszták, és a ciklikus fájdalmakra kerestek megoldásokat. És ahogy elkezdtem gyógytornászként is ezzel a területtel foglalkozni, így kerültem, illetve a saját kihívásaim során kerültem oda, hogy de ezt miért nem tudjuk? Hogyha vannak ilyenek, hogyha tényleg annyira intelligens a szervezetünk, hogy rengeteg mindent megmutat, akkor ezt is meg kell, hogy mutassa. És így jött az életembe be a cikluskövetés.
1: Magam is azt akartam kérdezni az imént, hogy akkor ez úgy is felfogható, ez a cikluskövetés, mint egyfajta szűrővizsgálat akár az endometriózis, vagy a endometriózis jelenléte szempontjából.
0: Igazából én

úgy fogalmaznék, hogy látjuk a ciklus mintázatba, hogyha hormonális kibillenések vannak, és amikor mi ezt látjuk egy táblázatból, akkor azonnal jelezzük ezt a hölgynek, illetve megtanítjuk neki, hogy milyen, hogy kellene kinéznie ideális esetben a ciklusának, hogy a vérzéses napok száma mennyi kell, hogy legyen, mi az a maximális és minimális mennyiségű vér, ami kell, hogy ideális esetben távozzon az ő szervezetéből, hogyan látjuk meg az ő termékeny időszakát a ciklusában, és a terméketlen időszakát a ciklusában. Bekövetkezik-e az ovuláció, mint tüszőrepedés folyamata a ciklusában? Hogyha bekövetkezik, akkor milyen körülmények között? Az ideális körülménye, vagy nem feltétlenül annyira ideális? Nagyon fontos mindig az, hogy az ovulációt követő napok száma mennyi, mert arról tudunk a progeszteron mennyiségére következtetni, de mi mindig csak azt tanítjuk meg a hölgyeknek, hogy mi az ideális cikluskép, és mi az, ami attól eltér, és hogyha eltér, akkor hívjuk be egyből a szakorvost. És elkezdődik egy életmódterápia.

0: És mi az ideális ciklus?
1: Ideális ciklus az mindig az, amikor 3 és 7 nap közötti ciklusokról, vérzéses napokról beszélgetünk. Ez a vérzés, ez mindig menstruációs vérzés kell, hogy legyen, és itt behoznék egy olyan fogalmat, hogy a ciklus követésbe csak azt a vérzést nevezhetjük menstruációs vérzésnek, amit biztosan megelőz ovuláció. Ha nem előzi meg ovuláció, azt a vérzést nem hívjuk menstruációs vérzésnek, annak ellenére, hogy lehet, hogy ugyanolyan minőségű és ugyanolyan intenzitású, mint egyébként ez egy ovulációt követő vérzés, hivatalosan nem hívhatjuk menstruációnak. Tehát nekem mindig a menstruáció az az, amit ovuláció előz meg. Egy ideális menstruációs vérzés 3 és 7 nap közötti. Nem szeretjük, hogyha pecsételő vérzéssel kezdődik, mindig az élénk színű piros-vörös vérzéssel jó, hogyha indul. Nem társulhat hozzá olyan fájdalom, amire gyógyszert kell bevenni, vagy hány ingerémeg, és tehát, hogyha valamelyik nap a ciklusban a hétköznapi életvitelt annyira korlátozza, hogy mondjuk gyógyszert kell rá bevenni, akkor az biztos, hogy orvosi kivizsgálást igényel. Ezután nézzük mindig a ciklus teljes hosszát, ami ideális esetben a FemHealth-nek a protokollja szerint 35-36 nap közötti. Ez a menstruációs vérzéstől a következő menstruációs vérzés megelőző napig tart. Nézzük mindig benne a nyák ciklust, hogy a nyák ciklus egy cikluson belül hány napig tart, az ideális esetben ilyen 5-7 napig kellene, hogy tartson. Ez egy úgynevezett fejlődő nyák mintázat kellene, hogy legyen, mert ez a fejlődés, ez a dinamikus fejlődés mutatja nekünk az ösztrogénnek a szintjének a fejlődését a szervezetben. Kell, hogy legyen benne ovuláció, tehát egyértelmű jelek kellenek, hogy legyenek benne az ovulációval kapcsolatban, és az ovulációt követő időszak a FEM-nek a módszere szerint minimum 9 napos kell, hogy legyen, és maximálisan 18 napos lehet. Tehát, hogyha 18 napnál hosszabb idő, akkor már várandóságról beszélünk.
0: Milyen jelei vannak az ovulációnak?
1: Az ovulációt mindenkinek egyénre szabottan tanítjuk meg, tehát mindenkinek a nyákmintázata más. Nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek nyújtható nyákmintázata van, akkor biztos, hogy ez az ő termékeny nyákmintázata. Nagyon sokszor látjuk a naplóban, hogy mondjuk szoptatós édesanyák rendelkeznek viszonylag sikamlós nyújtható nyákmintázattal, de lehet, hogy neki az pont a szoptatás ideje miatt egy terméketlen típusú nyák. Tehát ez mindig élethelyzettől függ, és mindig személytől függ, hogy neki milyen a saját termékeny és terméketlen nyákmintázata. Az ovulációra jellemző termékeny nyákmintázat az változó, az napról napra változik, és egyértelmű váltás követi, az fogja nekünk elmondani, hogy igen, bekövetkezett az ovuláció, amikor megvan egy dinamikus fejlődése ennek a nyáknak, ami síkos érzetben végződik, és utána van egy egyértelmű váltás. De nem csak az ovuláció jelenléte az, ami a termékenységet meghatározza, hanem a termékenység kulcsa igazából az, hogy legyen méhnyaknyákja a hölgynek, meglássuk az ovulációt, és az ovulációt követő időszak minimum 9 a FemHealth protokollja szerint, egyébként a Billings ovulációs módszer a 11 napos, minimum 11 napos úgynevezett luteális fázist szokta ajánlani, ez az az időszak, ami az ovulációt követő időszak, tehát ez jelenti nekünk azt, hogy van annyi progeszteron mennyiség, ami, hogyha megtörténik a megtermékenyítés, akkor azt a várandóságot fent tudja tartani.
0: És minden 3 hónap elég, hogy alapos ismeretekre tegyen szert a hölgy, hogy mire figyeljen, és mi mit jelent?
1: Ezért szoktam azt mondani, és ilyen érdekesen szoktak egyébként a hölgyek rám nézni, amikor kérdezik, hogy meddig szokott tartani, mindenkinél más. Tehát, hogy ez abszolút annyira egyéni. A minimális, nálam a minimális együttműködés hossza az a 12 hét, az a 3 hónap. A FemHealth ebbe leadja a kötelező anyagokat, hiszen Nem csak azt tanítjuk meg a hölgynek, hogy mi az egészséges ciklus, illetve elkezdjük az ő ciklusát figyelni, hanem ezeket a cikluskövetési módszereket alkalmazhatják a párok akkor is, hogyha kisbabát szeretnének, de akkor is, hogyha természetes módszerrel szeretnék a fogantatást elkerülni, hormonmentesen.
0: Amiről mi most beszélgetünk, ez része tulajdonképpen a meddőségi vizsgálatoknak?
1: Sajnos nem. Egyre több orvos már az Magyarországon, mind endokrinológusok, mind nőgyógyászok, akik látják ebben a potenciális lehetőséget, hogy mennyivel megsegíti egy kivizsgálási folyamatot, hogyha a nő ismeri a ciklusát. Mert hogyha a nő ismeri a ciklusát, akkor tényleg, amint látja, hogy elkezd az ideálistól félre menni, azonnal tud orvoshoz menni, és... egy preventív gondolkozásmódot ad igazából a hölgyeknek is, illetve nem kell annyira drasztikus orvosi beavatkozás.
0: Mit lehet tenni annak érdekében, hogy része legyen a nem kis tortúrával járó meddőségi vizsgálatoknak?
1: Én szeretem minden helyen reklámozni, hogy ez egy kincs, hogyha a nő ismeri ilyen módon saját magát, hogyha ott van ez a tudás a kezében, és látja tényleg hónapról hónapra, sőt azt mondanám, hogy napról napra, hogy milyen egészségügyi állapotban van. És hogyha megvan az, hogy én, ha-hó, tényleg most olyan élethelyzet történt, mert jön egy stressz, ami kihatással van a ciklusunkra, mert jön egy túledzés, ami kihatással lehet a ciklusunkra, mert jön egy megfázás, ami kihatással lehet a ciklusunkra, de utána látom szépen, hogy visszatérek az eredeti kerékvágásomba, és szépen jó minőségű a vérzésem, megfelelő mennyiségű, megfelelő hosszúságú a menstruációs vérzéstől a következő menstruációs vérzésig a ciklusom, megvan a szépen felépülő nyákmintázatom, termékeny nyákmintázatom, egyértelműen bekövetkezik az ovuláció nyákmintázat alapján, és az ovulációt követő időszakom is egészséges és jó minőségű, akkor én tudom, hogy jól vagyok. Hogyha ez nem így van, akkor viszont kezdjünk el akár endokrinológiai, akár nőgyógyászati vizsgálatokat, és minél hamarabb elkezdődnek ezek a vizsgálatok, tényleg annál lágyabb úton tudjuk visszaállítani a hormonális egyensúlyunkat.
0: Mert hogy azt önmaga egyedül szakember segítsége nélkül nem tudja megoldani.
1: Én egészségügyi dolgozó vagyok, és nagyon szeretek orvosokkal együtt dolgozni. És amikor az orvos ad egy táplálkozási tanácsot, egy életmódbeli tanácsot, vagy javasol dietetikust, vagy táplálkozásterapeutát, akkor én azt látom, hogy ez a hölgy jó kezekben van, mert mégis orvosi felügyelet alatt van, de ott van a lehetősége, hogy na nézzük meg, hogyha beiktatunk heti 3x30 perc mozgást, akkor mit mutat a ciklusképünk? Nézzük meg, hogyha odafigyelünk és úgy táplálkozunk, hogy ez a szénhidrát anyagcserénkre vagy a pajzsmirigy állapotunknak megfelelő, akkor megint csak mit fog rá mutatni a ciklusképünk? Egyébként ez a életmódbeli terápia hosszabb folyamat, de mellékhatása az, hogy az egészségünket visszanyerjük.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a cikluskövetésről beszélgetett Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túra szakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos kék túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

Old világ. Kedves hallgatóink! Hajnali zenés óránkban népszerű magyar filmek slágereiből hallhatnak egy csokorra valót. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó szórakozást kívánunk!

teljesféle zsimánc. Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj!

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt, az máshol van. A mese csak jön a borotva én.

ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyéb, és már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Kedves hallgatóink, zenés műsorunkban népszerű magyar filmek slágereiből hallhattak válogatást. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 14. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szókratésztől származik, és így hangzik: aki nem elégedett azzal, amié van, nem lenne elégedett azzal sem, amire vágyakozik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A nap imája.
1: Teréz anya, a tiszta szeretetért. Uram, ha azt hiszem, hogy szívemet elárasztja a szeretet, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy a szeretet személyben önmagam szeretem, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha azt hiszem, hogy már mindenemet odaadtam, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy én szeretnék valamit kapni, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irítségem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól. És ha véletlenül, Uram, a mennyek országát összekeverem e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túraszakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatássorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az észak-nyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa a jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashana, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashana, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashana elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja a 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabecsülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashana, a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy Rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Anibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 perc gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre de la Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem, káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagy, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róla, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert három espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszálláson, már kihasználom, mint a reklámhelye.
0: Igen, a tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
1: Nagyon jó, hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton menjünk haza, még marad a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk ma azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret, a szabadságot, tehát ez erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostan, hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadság biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébániában vagyok káplán, hát én direkt egyenesen a lelki pásztorkodásra nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy esküvő is, egy magyar esküvő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy mostan milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
0: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai Kassa környéki lelkipásztori ellátással. Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
1: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
0: Németországban.
1: Németországban, München periférián lakó emberek, a mi egyház kösünk tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: A kihívása idősök otthona, mert az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, és akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy most így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művész, ez meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni, úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi
1: így is lehet mondani.
0: Lelkipásztori igen, tapasztalatából igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy most szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy most én elfogadom azt az embert, hogy nekem milyen, vagy megpróbálom átalakítani, hogy nekem milyenek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy lehetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti észak-keleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma szeptember 14-én Roxana és Szeréna napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Roxana perzsa görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének volt a neve. Jelentése világos, ragyogó. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja, jelentése derűs, vidám. Isten éltesse tehát a névnaposokat és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szeptember 14-e az év 257. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 108 nap van hátra. Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. A katolikus egyház, az ortodox egyházak, az antik halkedóni egyház és több más történelmi keresztény közösség a keresztet Krisztus megváltó halálának és feltámadásának jelképeként, az igaz keresztnek tulajdonított darabokat pedig ereklyeként tiszteli. Ma van a keresztény egység napja. A katolikus, jótékonykodó nemes asszonyokat tömörítő csillagkeresztes rend ünnepnapja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 775-ben született IV. León bizánci császár, a bizánci birodalom császára. 1745-ben született Brunak Szever Ferenc, magyar jezsuita rendi egyetemi tanár. 1821-ben született Szelestei László magyar költő, 1852-ben látta meg a napvilágot Cserháti Sándor magyar mezőgazdasági szakíró, gazdasági akadémiai tanár. 1882-ben született Boconádi Szabó Imre, magyar miniszteri számvizsgáló, lapszerkesztő, méhész, országgyűlési képviselő. 1919-ben született Ranódi László, Kossuth Díjas magyar filmrendező. 1932-ben született Rónai András, magyar származású izraeli színész. 1942-ben ezen a napon született Szakó Gábor, Kossuth Díjas magyar író, műkritikus, a Nemzet művésze. 1947-ben született Sam Neill, északír születésű új-zélandi színész. 1955-ben ezen a napon született 14. Leó pápa, a katolikus egyház vezetője. 2025. május 8-a óta a katolikus egyház 267. pápája, a Vatikán vezetője, az első észak-amerikai származású katolikus egyház fő. 1967-ben született Xantus Barbara magyar színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész. 1983. szeptember 14-én született Amy Winehouse, többszörös Grammy-díjas angol énekesnő, dalszerző. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 258-ban hunyt el Kartágói Szent Ciprián, kartágói püspök. 891-ben távozott közülünk 6. István pápa. 1321. szeptember 14-én hunyt el Dante Alighieri, olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1712-ben hunyt el Giovanni Domenico Cassini, olasz származású francia csillagász. 1971-ben hunyt el Fenyő Andor Endre, Munkácsi Mihály díjas festőművész, műkritikus. 1982-ben távozott közülünk Grace Kelly, Oscar díjas amerikai színésznő, 1956-tól monakói hercegné. 2006-ban hunyt el Hargitai Miklós, magyar származású amerikai testépítő világbajnok. 2009. szeptember 14-én halt meg Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. 2020-ban ezen a napon halt meg Bertók László, Kossuth Díjas magyar költő, író. 2022-ben távozott közülünk Wittner Mária, magyar politikus, országgyűlési képviselő, 1956-os forradalmár. A forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1402-ben luxemburgi Zsigmond, német-római császár, magyar és cseh király fiú örökös nélküli halála esetére 4. Albert osztrák herceget tette meg örökösévé. 1509-ben földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában, egy városrész teljesen romba dőlt, a katasztrófa 13 000 ember életét követelte. 1648-ban volt a Nemzeti Zsinat Nagyszombaton. 1672-ben az enyickei csatában a bujdosók legyőznek egy császári sereget Kassa környékén. 1812. szeptember 14-én a visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát. 1872-ben ezen a napon kitört Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett. 1944-ben ezen a napon brit-amerikai légitámadás érte a Budapesti Közlekedési Múzeumot, az épület súlyosan megrongálódott, a repülőgép gyűjtemény teljesen megsemmisült. A kiemelkedően értékes vasúti kocsi modellek nagy része elpusztult. Bombatámadás volt a tatai vasútállomás ellen, de Debrecenben amerikai vadászgépek támadtak egy magyar tehervonatra. 1957-ben a biztonsági tanács elítélte a Szovjetunió magyarországi beavatkozását az 1956-os forradalom ellen. 1992-ben ezen a napon megkezdték és október 18-áig befejezték Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását, a Szabadságtéren álló szovjet emlékmű kivételével. Az emlékműveket az ECR-ra létrehozott Memento Parkban helyezték el. 1994-ben megnyitották a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az utóbbi napokban esett csapadéknak köszönhetően szeptember 12-től szombattól megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zalavár megyékben a hatóság visszavonja a tűzgyújtási korlátozást. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tilalom. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon tájékozódhatnak. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A www.kéktúra.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint a kék túra teljes útvonalát 143 túra szakaszra osztották, amelyek nagy részét az október 10-i eseményen tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Mint írták, folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távot. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják a teljesítésüket, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet, emelték ki. Mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-i határidőig, közölte a miniszterelnök a Tisza pártelnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza pártelnöke újabb országjárása első állomásán Veszprémben azt hangsúlyozta. A Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen. Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését szombaton. A több mint 200 oldalas dokumentum a kormány.hu oldalon érhető el. A dokumentum a május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak. A felmérést végzők 12 megyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, a legkevesebb érintettet Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják. A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel függő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írja az Infostart. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, beborul az ég, de a keleti északkeleti ország részben még reggel is lehetnek derült részek. Elszórtan elsősorban az északnyugati nyugati ország részben fordulhat elő időszakos gyenge eső, zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős keleti tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.
0: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
3: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 14. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. Szókratésztől származik a mai nap gondolatébresztő mondata, aki nem elégedett azzal, amilyen van, nem lenne elégedett azzal sem, amire vágyakozik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinket hallhatják, majd utinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, ezután a napverse hangzik el. Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az egri bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéről és a 250 boldog japán vértanúról lesz szó. 7.50-től Cseppelényi György boldog gálvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka, szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: nem csak gyermekterapeuta, hiszen gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozik. Kezdjük az elején. Milyen szerepe van például a metamorfózisnak ebben az egész folyamatban?
1: Maga a személyiségünknek a formálódása, alakulása az egy rendkívül bonyolult folyamat és nagyon érzékeny rendszer, ami nagyon könnyen meg is tud sérülni. És tulajdonképpen a pszichológus egy pszichoterápiában ezeket a sérüléseket próbálja korrigálni, de az, hogy hogyan alakul egyáltalán maga a személyiségünk, az egy bonyolult rendszer, tehát onnantól kezdve szinte már intrauterin nyilván fejlődik az emberi szervezet, de onnantól kezdve, hogy megszületünk, mindig interakcióban vagyunk a külvilággal, és valójában ott kezdődik tulajdonképpen maga a metamorfózis, hogy egyre kommunikálóbb, egyre jobban kapcsolatteremtő, egyre jobban fejlődő agyú kis csecsemőből hogyan lesz egy komplex rendszereket és mondjuk bármilyen alkotást létrehozó bonyolult felnőtt, tulajdonképpen erről szól a személyiségfejlődés.
0: Ennek különböző jellemzői vannak, ugye a növekedés, a gazdagodás, a differenciálódás, a strukturálódás. Sorra vesszük?
1: Sorra is vehetjük, illetve azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb azt tisztázni, hogy amikor megszületünk, akkor már van egy alapvető temperamentumunk. Ez egy tulajdonképpen inkább ilyen neurobiológiai meghatározott pszichomotoros, affektív, vagyis érzelmi, kognitív válaszkészséget jelent. Tehát ezzel minden csecsemő rendelkezik, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy valaki megszületik, és hogy sokat sír, keveset sír, többet nézelődik, sokat alszik, tehát hogy ez már hoz egy ilyen temperamentumot. És akkor ebből kezd el differenciálódni az, hogy hát a kognitív érés, agyi folyamatok érése, beszéd alakulása során egyre jobban tudunk a környezetünkkel kommunikálni, mint csecsemők, illetve az anyukák, apukák is egyre jobban tudnak kommunikálni, és hát tulajdonképpen innen indul el maga a folyamat. Szóval az első és talán legfontosabb ez a temperamentum fogalma. És akkor van egy ennél kicsit bonyolultabb fogalom, ami így a személyiségfejlődésben nagyon fontos, ezt a pszichológia self-nek hívja, ami tulajdonképpen több annál, mint hogy azt mondjuk, hogy valakinek az énje, hanem ez egy ilyen bonyolult, integrált rendszer, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen koncepció, amiben benne van a külvilág és a másik, illetve a külvilág és a külső környezetben lévő másikak. Másik talán nagyon fontos fogalom a személyiség korai formálódásánál még az is, ahogyan a környezet és mondjuk a kisbaba egymásra próbál hangolódni, és az érzelmeket elkezdik szabályozni. Először ugye a nagyon-nagyon alapstruktúrák jelennek meg, a jó és a rossz, tehát az a jó lét, amikor mondjuk egy kisbaba teljesen kielégített, nem éhes, nyugodtan van, tisztában van téve, ez a jó lét része, és a rossz, amikor nyilván mindenféle ilyen belső-külső ingerek hatására nincs tisztába téve, éhes, nyűgös, fáradt. Ez tulajdonképpen a rossz. És hát ezen keresztül érzékeli tulajdonképpen a mamáját is, vagy az édesanyját, és hát tulajdonképpen az nagyon-nagyon bonyolult rendszer, amit mondjuk a pszichológiai szelffejlődésnek hív, egy nagyon fontos szakembere ennek a területnek, akit Kernbergnek hívnak, ő ezt úgy is hívja, hogy egy interszubjektív tánc tulajdonképpen, és ebben benne van az, hogy hogyan hangolódik a kisbaba és a gondozója egymásra, és hogyan indul el az érzelmek szabályozása, a szenzoros percepcióknak az integrálódása, tehát ez a látás, hallás és egyéb ingereknek az összeszövése, és hát tulajdonképpen ebben a rendszerben talán ezt így nem egy ilyen idegen fogalom, az úgynevezett tükörneuronok fogalma, ez egy nagyon korán kialakult agyi struktúra, és például ez segíti azt, vagy biztos lát már mindenki olyat, hogy elkezd sírni egy kisbaba, és rögtön a mellette lévő kisbaba is elkezd sírni. Tehát a tükörneuron az azt csinálja, hogy amit én a külvilágban látok, azt leképezem magamba, és tulajdonképpen ezáltal átélem magamba is azt, ami kívül történik. Ugyanazok a struktúrák, agyi struktúrák, hogy mondjam, így ingerlődnek, illetve lépnek aktivitásba az én fejembe is, mint a másik síró kisbabájába, és akkor én is elkezdek sírni, mint kisbaba. Ez azért nagyon fontos, meg azért nagyon jelentős, mert ez mondjuk így az empátiának az alapja, hogy ez jól működjön ez a rendszer.

0: elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Útinform mai érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán a Gyöngyös Nyugat csomópont közelében a Vásárosnami felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az válassza a saját oldali sávot, mert csak onnan lehet lehajtani az autópályáról. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Miskolc belterületén a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes busz megállókat építettek ki. Szintén Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométeren felmarták az aszfaltot, mely felé a külső sávot zárták le. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. Torlódásokra számíthatnak. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítési munka miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin. Több felhő lesz az égen, helyenként esővel. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma egy gyengülő idegfront érkezik, emiatt több lesz a felhő, és elszórtan kisebb esőzápor kialakulhat térségünkben. Délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet, a légmozgás nem lesz jelentős. A hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb régiónkban alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, a légmozgás gyenge, mérsékelt maradt kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet, délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban párakötfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hideg front érkezik, északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt, az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő. Pollen jelentés, mérséklődött a pollen terhelés. A parlagfű a tartósabban csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent, de a szárazabb tájakon még közepes helyenként magas a pollen koncentráció. A pázsitfűfélék, a csalánfélék, valamint a libatopfélék pollen koncentrációja országosan alacsony közepes szintet ér el. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az utifű, a kenderfélék, az üröm, valamint a részgyom és a szertövis pollen szemei is. Orvos meteorológia ma gyengülő kettős front éri el hazánkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Kora reggel főként a hűvösebb keleti, észak-keleti tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, a tartósabban borongós, csapadékos tájakon lehangoltság, rossz közérzet is előfordulhat. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt. Közlekedés meteorológia, ma a keleti, észak-keleti tájak kivételével többfelé eleredhet az eső, illetve helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, emiatt vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatunk. Az intenzívebb gócokban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, illetve vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést. Ahol kisüt a nap, ott érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

0: Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak. Tán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol. Azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy veremszáj. Fákját tűztek a veremszája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját verem előtt. Miért nem tudok most nyugtan tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjé pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkas verem, halál verem, pokol verem. Gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én? Vagytok-e ti? Lesznek-e ők? Ilyen magányos éjjel lobogás, vigyázz kiáltás tévejgő felé, fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja verem előtt. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják, és felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalik talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is a farkasvermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
1: Reményik Sándor a Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar író 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvár jel néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra, Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a Transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprilyi Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa a jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashana, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashana, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashana elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabecsülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashana, a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutass

0: Önököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban, hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
1: De innen, Rómából?
0: Innen, Rómából.
1: Igen.
0: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templom, a Szent Antal és Annibale templom, a Piazza Astia, Via Tuscolanában 15 percet gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika, olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem, így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
1: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is igen, jobban megismerjék.
0: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni, a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
1: Igen, ez egy vonzó karizma.
0: Igen.
1: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
0: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róluk, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel, hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanulták meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanulták meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
1: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
0: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni Domkapitulál Ulrich Kampe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes Domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, 3 esperesség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyház községében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult.

0: Mindenkit kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállással, már kihasználom, mint a reklámhelye.
1: Igen, a tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
0: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton megyünk haza, még marad akkor péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenbe majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
1: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
0: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez, erről nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkiismeretet szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostán hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
1: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
0: Hát mivel én egy német plébánián vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy eskő is, egy magyar eskő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
1: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassa környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen
0: hát érik? Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
1: Németországban.
0: Németországban München periférián lakó emberek, a mi egyház községünk tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
1: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól.
0: Párizson keresztül,
1: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
0: A kihívása idősök otthona, mert az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
1: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából.
0: Igen.
1: Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert, hogy nekem milyen, vagy megpróbálom átalakítani, hogy nekem milyenek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk, mint az Isten, tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
1: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a Dunai Sváboknak München környékéről.
0: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Ez a megváltás lényege, ez a kereszt értelme és titka. A kereszt nem Isten haragjának jele, hanem szeretetének végső bizonyítéka. A Golgota nem a vereség, hanem a megváltás helye. Jézus szavai Nikodémushoz az ószövetségi eseményre utalnak, ahogy a pusztai vándorlás idején Mózes felemelte a rézkígyót, hogy aki ránéz, életben maradjon, úgy fogják felemelni az emberfiát is. A kereszt nem csak fájdalmas történelmi esemény, Jézus életének vége, hanem az új élet kezdete. Aki hittel tekint rá, nem pusztán emlékezik, hanem részesül a megváltásból. Sokan félnek a kereszttől, mint valami szörnyű jelképtől, de a kereszt valójában a legfontosabb örömhír, hiszen nem csak azt mutatja, mennyit szenvedett Jézus, hanem azt is, mennyire szeret bennünket. A kereszt utat jelent számunkra. Aki követi Krisztust, annak vállalnia kell a maga keresztjét, de nem egyedül kell hordozni, hanem Jézussal. Szent kereszt felmagasztalása tehát nem egy gyásznap, hanem a győzelem ünnepe. A kereszt nem a halált hirdeti, hanem az életet, a feltámadást. Aki hittel hordozza élete keresztjét, az részesül a feltámadásban is. A kereszt titka abban is rejlik, hogy ahol mi gyengeséget látunk, Isten éppen ott mutatja meg erejét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Baziliket, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház című énekeskönyv 541-es, 294-es, 540-es és 295-ös, illetve a Szent vagy Uram 70-es éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház 541-es, 294-es, 540-es és 295-ös, illetve a Szent vagy Uram 70-es éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a ma reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe van ezen a mai napon. 335. szeptember 13-án, tehát ezen a napon szentelték fel jeruzsálemi Szent Sír Bazilikát, és ekkor mutatták meg a népnek hódolatra a Szent Kereszt erekjét. Erre emlékezik a katolikus egyház, és felhívásunk van arra, hogy mi hittel és bizalommal hódoljunk a mi Urunk Jézus Krisztus keresztje előtt, amely kereszt áldozattal megváltott bennünket, megszerezte számunkra az üdvösséget. Ezt a szentmisét Stefán Béla és Pejhe Margit elhunyt jó szülőkért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány a számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hórhegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már a semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, és ezek megmarták őket. Úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy részkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy részkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a részkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott. Az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! Szent Pál apostol beszél az ige hirdetésnek a balgaságáról, az evangélium üzenetének az egyszerűségéről, balgaságáról egyszerűen, ami szembe megy a világnak az okosságával, okoskodásával. Mit akarok mondani? Szent Pál beszél erről, korabeli ószövetségi választott nép tagjai, zsidóság, mit kértek állandóan Krisztustól? Nagy égi jeleket, nagy csodákat, nagy dolgokat. A görögök, pogányok mit szerettek volna állandóan? Bölcsességet, valami intellektuális dolgot, hogy az ember az ő teremtőjéhez, akitől elszakadt, az intellektualitás, a bölcsesség valami nagy tudás által jusson el. És mit adott az Isten? A keresztet, ami botrányos. Jézus Krisztus, az Isten fia, a második isteni személy, aki emberré lesz, és akit az ő választott népe nemhogy elfogadna nagyobb részt, hanem elítéli, halálra ítéli, és meghal a kereszten. Ez a pogányoknak balgaság, mondja Jézus Krisztus, a zsidóknak pedig botrány egyszerűen. De mégis Isten ezen keresztül hozza meg a megváltást. Nem kell újabb óriási csodákat várni, nem kell valami hatalmas intellektuális dologra gondolni, amire az embernek rá kell jönnie, meg kell világosodnia, hogy eljuthasson az Istennel való kapcsolatra, hanem hittel rá kell nézni a mi Urunk Jézus Krisztusra, aki kereszthalált szenvedett értünk, és feltámadt a halálból, hogy meghozza számunkra a bűnöknek a bocsánatát és az Istennel való örök kapcsolatot. Hasonlóan, mint itt az Ószövetségben. A nép vétkezett, zúgolódott az Isten ellen folyamatosan, és az Isten megengedte, hogy jöjjenek ezek a kígyók, amik megmarják őket, és meghalljanak néhányan. És hogyan mentette meg az embereket? Egy nagyon balgának látszó dologgal. Mózessel csináltatott egy részkígyót, feltűzette egy póznára, és akkor föl lett tartva a magasba ez a részkígyó a póznán, és az embereknek egyszerűen hittel rá kellett nézni, és akkor meggyógyultak. Azok az emberek, akik előtte zúgolódtak az Isten ellen, okosabbnak képzelték folyamatosan magukat nála, hogy Isten nem vezet bennünket jól, hát itt vagyunk innen a pusztában, állandóan ez a sok baj, adja nekünk a mannát az égből, de már ezt is unjuk, miért nem lehet mánval, stb. Ment a folyamatos zúgolódás. Isten megengedte, hogy jöjjenek ezek a kígyók, és akkor eszmélt rá az ember, hogy hát nekem az Istenbe kell bízni. És egy ilyen egyszerű dolgot, egyszerű, egy ilyen balgaságnak látszó dolgot adott, viszont itt megmutatkozik a hit. Ha hittel tekintettek erre a részkígyóra, akkor megmenekültek. És itt kapcsolódik Krisztusnak a keresztjéhez, hogy egy ilyen balgaságnak látszó dolgot adott a mindenható Isten, de aki hittel rátekint a mi Urunk Jézus Krisztusra, aki kereszthalált szenvedett értünk, azt az Isten üdvözíti. így hozza el számunkra a megváltást. Nem kell tehát nekünk is valami újabb, óriási, csodás, isteni kinyilatkoztatásra várnunk, valami nagy tudásra, mostanában annyira divatosak ezek a különböző keleti vallások, meg keleti eszmeáramlatok, meg újabban rájönni bizonyos dolgokra, meg a világegyetemmel egységbe lenni, meg mit tudom én, micsoda. Hittel ránézni, ami Urunk Jézus Krisztus. Persze ez a ránézés, ez nem azt jelenti, hogy most akkor lecsücsülök otthon a kereszt elé, és akkor bámulom, hanem az életemben, mindenemben odafordulok a keresztre feszített Krisztushoz, aki feltámadt a halálból, és hiszek benne, rábízom magamat, őt kezdem el követni, ő neki adom át az életemet. És hiszem azt, hogy ő az, aki az életemben jelenlevő kereszteket is meg tudja dicsőíteni. Mert ahogy ez a nép zúgolódott a pusztában a rossz körülmények miatt, sokszor mi is ilyenek vagyunk, mikor az életünkben vannak negatív, rossz események, zúgolódunk az Isten ellen, hogy ezt már miért? Talán nem is látjuk be sokszor magunkba se, magunk előtt se, hogy valójában én már zúgolódok az Isten ellen. Ezt már miért? Viszont ha föltekintünk a keresztre, föltekintünk, amikor megmart bennünket a kígyó, akkor utána Krisztus által meggyógyulunk. Krisztusban az Isten a mi keresztjeinket meg akarja dicsőíteni, és a javunkra akarja fordítani. Mindent, ami engem elnyom, elpusztít, ha rábízok az Istenre, és Krisztus keresztjében remélek, ő benne bízok, ő hozzá megyek, akkor neki van hatalma a javamra fordítani. Ez a jó hír. Az evangéliumnak az egyszerűsége, de mégis a legjobb hír. Isten nem megszabadít a nehézségektől, a szenvedésektől, hanem azon keresztül üdvözít, és a javamra fordítja az egészet, ha hittel tekintek rá, és benne bízok. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszthalála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére.
2: Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától, szentvéred által, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Hogy egyházad pásztorai szentvéred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Hogy szent kereszted érdeme által Stefán Béla és Pejhe Margit elhunyt jó szülők, valamint elhunyt hozzátartozóik a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszt halál gyötrelmét. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, amely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És is a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűnfáján győzte Sátánt, a keresztfáján győzze le Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálozat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Béla, Margit szolgáidról, valamint elhunyt hozzátartozóikról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek a fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztust.

Könyörögjünk! Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál,

hogy nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 11. alkalommal szervez vérodást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ma 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A képviselők több előterjesztés bizottsági jelentéséről és az összegző módosító javaslatáról vitáznak. A szakképzésről szóló törvény módosítása többek között a centrumok irányítását érinti. Téma lesz az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása címet viselő javaslat, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítása. Az országgyűlés holnap folytatja a munkát, akkor 5 új alkotmánybírót is választhatnak. Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra tegnap az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, miután az utasokat evakuálták. Miközben nem sokkal korábban Boris Johnson volt miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. Az incidens miatt a lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását is összehívta. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotástámadást. Az akció előtt a CIA igazgatója személyesen figyelmeztette a lengyel kormányt a fokozódó hibrid fenyegetettségre. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta a segítségét Vladimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Ukrajnának fel kellene hagynia az orosz dízel infrastruktúra elleni támadásokkal az amerikai elnök szerint. Donald Trump Írországban egy golfklubban újságírók előtt megismételte, várakozásai szerint az iráni konfliktus még az idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, hogy támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniától és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot írnak alá, amelyben követelik a brit kormánytól a referendumok kiírásának lehetővé tételét.

0: A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Sweeney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Megválasztotta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A voksolás követően az új kabinett tagjai letették a hivatali esküjüket. A demokrata párt korábban közölte, addig nem vesz részt a parlament ülésein, amíg az alkotmánybíróság nem foglal állást a törvényhozás megalakulásának ügyében. Albin Kurti programbeszédében azt ígérte, a köszférában 1000 euró fölé emeli az átlagbért, megduplázzák a gyerekek után járó támogatásokat és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan időszakos gyenge esőre, záporra lehet számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a szél sok felé megélénkül, a csúcsomérséklet 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe. 335. szeptember 13-án találta meg Jeruzsálemben Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárnő a Szent Keresztet. Ugyanazon a napon ünnepélyesen fölszentelték a Szent Sír bazilikát. Másnap, szeptember 14-én először mutatták meg a népnek a megtalált keresztet, fölemelték, azaz fölmagasztalták. Később összekötötték ezt az ünnepet azzal az eseménnyel, hogy Heraklius császár visszanyerte a perzsák elleni háborúban elvesztett Szent Keresztet. A Szentmisében így könyörgünk Istenhez. Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Krisztus a mi Urunk által. Keresztúrti áltatosság alkalmával gyakran ismételjük a fohászt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Emlékezzünk meg 250 boldoggá avatott japán vértanúról. Xaveri Szent Ferenc jezsuita pap volt a Távol-Kelet és Japán térítő apostola. 1549. április 14-én és 1551. november 20-a között a fölkelő nap országában, Japánban, számos keresztény plébániát alapított, amelyet halála után munkatársai gyarapítottak és gondoztak. A Nobunaga shogun, ez azt jelenti legfőbb katonai parancsnok, tiszta szívből gyűlölte a benszülött papságot, a boncokat, ezért 1565-ben a jezsuiták szabad kezet kaptak a térítésre. Xaveri Szent Ferenc távozása után 30 évvel a hívek már a 250 000-t is elérték, köztük előkelő személyiségek is voltak, és igen sok templommal rendelkeztek. A következő főparancsnok, Fideyoshi, kezdetben türelmet tanúsított a keresztényekkel szemben, de amikor fölvilágosították, hogy azok a császárt nem tekintik Istennek, fokozatosan elfordult tőlük. 1587-ben valamennyi hittérítőt száműzött Japánból. Ők azonban álruhában lassan visszaszivárogtak az országba, és folytatták tevékenységüket. Amikor a jezsuiták után ferences, domonkos és ágostonos hithirdetők is jöttek az országba, a főparancsnok azt gondolta, hogy az ország függetlensége forog kockán, és a papoknak politikai céljaik is vannak. Türelme elfogyott, és azon nyomban összefogatott jó néhány keresztényt. Elrettentő példaként 1597. február 5-én Nagasakiban, a vértanúdombon 6 ferencest, 3 jezsuitát és 17 világi keresztényt keresztre feszítetett. A jezsuitákat előzette, 137 templomot és missziós házat földig leromboltatott. Kiskorú fiának a gyámja, Ieyasu shogun volt a következő főparancsnok. Ő ismét a keresztényeknek kedvezett, megtűrte a hithirdetőket, templomok is épülhettek. Így 1605-ben, Nagasakiban, úrnapján még nyilvános körmenetet is tarthattak a keresztények. de politikai okok miatt 1612-től kezdve egymás után több olyan rendeletet adott ki, amely a kereszténység ellen fordult. 1615-ben következett be a borzalom ideje. Az országban polgárháború tört ki, és Fidetáda győzött, aki módszeres irtó hadjáratot szervezett a keresztények ellen. Mindazokat, akik kapcsolatban álltak a misszionáriusokkal, kivégeztette. Attól kezdve évről évre nőtt a vértanúk száma. 1618-ban 37-en, 1619-ben 52-en, 1622. szeptember 10-én Nagasakiban 23 misszionárius, köztük Spinola Károly és 32 világi hívő nyert el a vértanúk koronáját. Fidetáda fia és utóda, Jemicsu, Shogun még fanatikusabbnak mutatkozott. A vértanúkat lefejezés, mágia halál, keresztrefeszítés, agyonbotozás, vízzel való felpumpálás, veréssel való kivégzés várta. Sokszor kénes vízbe mártották őket, hogy utána minden húsuk leesett a csontokról. Hogy szenvedéseiket meghosszabbítsák, meglassították a vérkeringésüket, vagy a halántékukon érvágást végeztek. Nem csoda, hogy voltak, akik meginoktak, de ezt a nagyon kis százalékot leszámítva hősiesen adták oda legnagyobb kincsüket az Úrnak. A több mint 30 évig tartó üldözés arányaiban és kegyetlenségében méltán állítható a római császárok üldözései mellé. Több ezren szenvedtek vértanú halált. Ezek közül 9. Pius pápa 1867. július 7-én 250-et boldoggá avatott. Japánban mindmáig kevés a keresztény, és ez a nagy üldözésnek a következménye. Imádkozzunk a japán nép megtéréséért. Szent Kereszt ünnepén jusson eszünkbe Jézus szava: aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Jézusunk, adj erőt, hogy kövessünk téged a kereszthordozásban is. Ebben segítsenek minket a vértanúk, segítsen bennünket a 250 boldoggá avatott japán vértanú is.
0: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Teréz anya, a tiszta szeretetért. Uram, ha azt hiszem, hogy szívemet elárasztja a szeretet, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy a szeretet személyben önmagam szeretem, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha azt hiszem, hogy már mindenemet odaadtam, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy én szeretnék valamit kapni, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irítségem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól. És ha véletlenül, Uram, a mennyek országát összekeverem e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Miskolci termelői nap lesz szeptember 20-án, vasárnap 9 órától a Szent István téren. Ismert meg a helyi és környékbeli termelők portékáit Miskolc belvárosának terén, áll a meghívóban. Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg az életkedvünket címmel, a kiégés elkerülése alcímmel tart előadást szeptember 21-én hétfőn 19 órától a Miskolci Művészetek Házában. Képeslap kiállítás nyílt Steiner Józsefné Ilona gyűjteményéből a II. Rákóczi Ferenc könyvtár második emeletén a fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából. A tárlat a könyvtár helyi ismereti részlegének néhány kapcsolódó anyagát is magában foglalja, amely asztali tárlókban tekinthető meg. A kiállítás egész szeptemberben látogatható. Cím: Miskolc, Görgei út 11. Most Farkas Erzsébet összeállítását hallhatják.
2: Kedves hallgatóink, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 14-én hétfőn a következő programokkal várja önöket. 8 órakor indul a város különböző templomaiból az a miskolci reménység zarándoklat, amely majd a Szent Kereszt felmagasztalásának búcsú ünnepére érkezik meg a Kálvária dombra. Nos, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén immár harmadik alkalommal gyalogosan zarándokolnak el a hívek Miskolc valamennyi templomához. Több mint 40 templomot látogatnak meg, 4 csoportban, 4 útvonalon, és a késő délutáni órákban találkoznak a csoportok a Kálvária kápolna szabadtéri búcsúján. A Szent Kereszt felmagasztalásának búcsúi szentmiséje ma délután 17 órakor lesz a Kálvária kápolnánál. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolna, azaz a Kálvária kápolna búcsú napján a miskolci zarándokokat Juhász Ferenc pasztorális helynök plébános fogadja majd, ezt követően pedig ünnepi, szabadtéri szentmisét mutat be Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébános. És a mai napon 19 órakor kezdődik a Klezmer Zene Világa című koncert a Zsidó Imaházban. A miskolci Color Klezmer Band egyedi hangulatú, temperamentumos, új dalokat felsorakoztató programja magába foglalja a hagyományos zsidó népzenét, a mély lelkületű imákat és a népszerű, valamint energikus dallamokat. A klezmer zene sokszínűségét magyarul, héberül, jiddisül mutatja be Markovics Zsolt főrabbi és zenekara. A koncert elején Holdonner Ferenc, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke mond majd köszöntő szavakat. Nos, a mai napon, azaz szeptember 14-én hétfőn ezekkel a programokkal várja tehát önöket a miskolci Ars Sacra Fesztivál. A következő nap programjait holnap, ugyanebben az időpontban ismertetem majd. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották, melyben Farkas Erzsébet összeállítását sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A képviselők több előterjesztés bizottsági jelentéséről és az összegző módosító javaslatáról vitáznak. A szakképzésről szóló törvény módosítása többek között a centrumok irányítását érinti. Téma lesz az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása címet viselő javaslat, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítása. Az országgyűlés holnap folytatja a munkát, akkor 5 új alkotmánybírót is választhatnak. Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra tegnap az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, miután az utasokat evakuálták, miközben nem sokkal korábban Boris Johnson volt miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. Az incidens miatt a lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását is összehívta. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotástámadást. Az akció előtt a CIA igazgatója személyesen figyelmeztette a lengyel kormányt a fokozódó hibrid fenyegetettségre. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta a segítségét Vladimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Ukrajnának fel kellene hagynia az orosz dízel infrastruktúra elleni támadásokkal az amerikai elnök szerint. Donald Trump Írországban egy golfklubban újságírók előtt megismételte, várakozásai szerint az iráni konfliktus még az idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, hogy támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniától és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot írnak alá, amelyben követelik a brit kormánytól a referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Swinney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Megválasztotta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A voksolás követően az új kabinett tagjai letették a hivatali esküjüket. A demokrata párt korábban közölte, addig nem vesz részt a parlament ülésein, amíg az alkotmánybíróság nem foglal állást a törvényhozás megalakulásának ügyében. Albin Kurti programbeszédében azt ígérte, a közszférában 1000 euró fölé emeli az átlagbért, megduplázzák a gyerekek után járó támogatásokat és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. Biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brac szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A magyar külügyminisztérium tájékoztatása szerint a csoportot szombaton éjfél körül Milnából menekítették ki, magyar állampolgárságú sérültekről nincs tudomás. A tűzesettel kapcsolatban 700 evakuáltról számolt be a horvát sajtó, 2 megsérültek, közülük egy 76 éves nő életveszélyes állapotban van. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat ismertetése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Elhunyt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. több mint 30 játékfilmet, több mint 100 TV-filmet, kis játékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok, az Eldorado, az Egészséges Erotika, a Glamour vagy a Hídember. Kardos Sándor 82 éves volt. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan időszakos gyenge esőre, záporra lehet számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a szél sok felé megélénkül, a csúcsomérséklet 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsért tessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 14. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A pontos idő 8 óra 8 perc. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szókratésztől származik, és így hangzik: aki nem elégedett azzal, amilyen van, nem lenne elégedett azzal sem, amire vágyakozik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen. Három kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék két könyvnyereményünket, és egy páros mozijegyünk is van Miskolcra. Bejátszásunkban pedig a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik pódium beszélgetéséből hozunk egy részletet. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Műsorunk tartalmából Fűzérre és a hegy közbe látogatunk, beszámolunk arról, hogy 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, ami azóta is rendszeres eseménye a hegyközi karizmatikus megújulásnak. 15 évvel ezelőtt, pünköst hétfőn pedig elindult a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Ajánlunkban erről Tóth Gábor füzédi plébánost hallják.
8: Nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgy is előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni.
7: 9 után kilátó című regionális műsorunkban, Tokajban és környékén előbb beszámolunk arról, hogy a Magyar Katolikus Karitas orvos missziója érkezik Sajó Szentpéterre a hét végén. Lipcsák János római katolikus plébánossal beszélgetünk, majd a szívesen elnevezésű Miskolc belvárosában pár hete nyílt boltról, és a véradás szervezésről kérdezzük Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatóját. Adásunk végén a 10. Borsodabói-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár kiállítóival beszélgetünk. Most ajánlónk következik a műsorhoz, melyben Lipcsák János atyát hallják.
9: Tehát egy nagyon széles korcsoport az, aki munkálkodik, szabadidejét áldozva a jótékonyságra, a rászorulók megsegítésére, számos programot szervezve az egyházi év során, illetve a Sajó-Szentpéteri és környékbeni rászorulókat segítve, úgyhogy itt kényelmes helyzetben van a lelkipásztor, nem neki kell kitalálnia, hogy hogyan tudnák az egyháznak a karitatív arcát megmutatni az embereknek, hanem itt van ez az aktív karitász csoport, akik nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel és nagy erővel végzik ezt a szolgálatot.
7: Napról napra című regionális műsorunkban a Tiszaújváros Miskolc között megnyitott vasútvonalról lesz szó, most Vitézi Dávidot, közlekedési és beruházási minisztérium vezetőjét hallják.
10: Elkezdünk egy előkészítést is, mert azt gondolom, hogy Borsodabaúj-Zemplén megyére jócskán ráfér a közösségi közlekedés fejlesztése. Tehát elkezdjük annak a... Hát ugye Tramtrain néven ismerik ezt a közlekedési módot Szeged és Hódmezővásárhely között, ahol valójában egy városi villamos és egy elővárosi vasút kombinációjaként működik a rendszer. Szeretnénk azon elkezdeni dolgozni. Sok év lesz, mire megépül. Nem szeretnék úgy tenni, mintha ezt jövőre építeni tudnánk. Ennek nulláról indul a tervezése. De elkezdjük azt a munkát, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ósztérség összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszert hozzunk létre, ami jobban bekapcsolja a településeket, úgy Kazincbarcikán, mint akár Miskolcon, és átjárhatóvá teszi a megyét kötött pályán. Ennek a munkának az előkészítését megkezdjük, hiszen rengeteg vasútvonal hálózza be ezt a térséget, a megye legtöbb települését eléri a vasút, de mégis mindenhol van egy kicsi probléma, Kazincbarcikán is, mint itt is. Kicsit kiesik a vasútállomás a település súlypontjából, Miskolcon is a tiszai, nem minden részéhez csatlakozik a városnak tökéletesen, és akkor árnyaltan fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan van abban még teendünk, hogy ahol lehet, közelebb vigyük az emberek valódi célpontjaihoz a közösségi közlekedést.
7: 10 órától a hírek, majd kezdődik mindennapi egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, a Markot Ferenc Kórház sebészeti és élsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Ajánlunkban elmondja, szerinte mi szükséges ahhoz, hogy valakiből jó sebész lehessen.
11: Hát azt gondolom, hogy először is szeretni kell. Tehát minden nap úgy kell felébredni, hogy örvendek, hogy ez vagyok, és ezt fogom csinálni. Elengedhetetlen a szakmai elméleti tudás. Nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell olvasni, annak nagyon szilárd alapokon kell elhelyezkedni, és ehhez nyilván társulni kell azért egy bizonyos manualitásra szükség van. Egy nagyon pici exhibicionizmus azért kell, mert ne felejtsük el, hogy úgy operálunk, hogy folyamatosan többen néznek minket.
7: 11 órától a hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban Aktelekre, a 4. somünnepre látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Zabari Judittal a természet szeretetéről, Agócs Róberttel pedig különleges hulladékokból készült csodáiról beszélget. Következzen rövid ajánlónk.
12: Idén a fenntarthatósági témahétre 500 növény ültetését vállaltam, és nagyon örülök annak, hogy sok iskola jelentkezett, és így több mint 700 növényt ültethettem gyerekekkel. Hála nagyszüleimnek címmel tartottam az előadásomat, és utána pedig az újrahasznosítás jegyében ültettünk gyerekekkel Ilona növényeket.
7: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12:45-től evangéliumot sugárzunk magyar, német, szlovák és roma nyelveken. Majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A névnaposok köszöntése és a kalendárium zárják ezt az órát. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Pontosan 8:45 van, most zenélünk, és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: A pontos idő 8 óra 21 perc, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a megfejtést, mindhárom megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, vagy egy páros mozibelépőt Miskolcra, a Béketrán és az Uránia terem kínálatából választhatják ki a normál áras helyjegyek közül, hogy melyik filmet szeretnék megnézni. A következő egy hónapban tehát van lehetőség válogatni, érdemes tehát a mozi jegyért is hívni minket, de technikus kollégámnak mindenképp jelezzék, hogy könyvet szeretnének nyerni a megfejtésekért cserébe, vagy páros mozi jegyet. A kérdéseink pedig, hány éves a mai napon 14. Leó pápa? 67, 69, 71 vagy 73, ezek a lehetőségek. A következő kérdésünk a bejátszásunkkal kapcsolatos. Melyik városban született Pressburger Imre, Oscar díjas forgatókönyvíró, filmrendező, producer? Eger, Miskolc, Sátoraljaújhely vagy 60? Illetve a harmadik kérdésünk is a filmvilággal kapcsolatos. Tegnap ért véget a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A bejátszásunkban is onnan hozunk majd egy pódiumbeszélgetést, de a kérdésünk, mi a címe az 1956-ban bemutatott amerikai filmnek, amiben Grace Kelly játssza a főszerepet és Molnár Ferenc azonos című művéből készült. A veréb, a kakas, a páva vagy a hattyú. Számunk tehát 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket 8:50-ig, tehát hívjanak minket bátran, most zenélünk egy kicsit. Rózsa Magdi énekel, utána pedig még egyszer meghallgathatják mind a három kérdésünket, és majd a nyereményekről is beszélünk majd. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: 8 óra 26 perc van, játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán, már folyamatosan csörög a telefon, nagyon örülök neki, hívjanak önök is, hogyha tudják a három megfejtésünket. Tehát, hogy hány éves ma 14. Leó pápa, Isten éltesse sokáig a katolikus egyház főt, aki tavaly május 8-a óta tölti be ezt a hivatalt, ezt a szolgálatot, tehát hány éves a mai napon, ez a kérdésünk, 67, 69, 71 vagy 73, melyik városban született Pressburger Imre, Oscar díjas forgatókönyvíró, filmrendező, producer, Eger Miskolc, Sátoraljaújhely vagy 60, ezek a lehetőségek. A harmadik kérdés pedig, mi a címe az 1956-ban bemutatott amerikai vígjátéknak, amiben Grace Kelly játssza a főszerepet, és Molnár Ferenc azonos című drámájából készült, a Veréb, a Kakas, a Páva vagy a Hattyú. Ezek tehát a kérdések, a nyeremények pedig Katona István püspök atya Szentek Szent Illető Emberek című sorozatának harmadik kötetét nyerheti meg tőlünk ma valaki, illetve a Találkozás imakönyvét is kisorsoljuk a ma velünk játszók között. Ezen kívül van egy páros mozibelépünk Miskolcra, az Uránia terembe vagy a Béke terembe, tehát a következő egy hónapban választhatják ki, hogy melyik filmet néznék meg másodmagukkal. Ha megnyerik ezt a nyereményt, akkor lehetőségük van tehát mozizni egyet, akinek még esetleg Miskolc környékén a Cinefest után még maradt ideje, energiája, kedve moziba menni. Következő egy hónapban mindenképpen hívjon minket a megfejtésekkel. Bejátszásunk következik, a 22. Cinefest, tehát a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik pódium beszélgetését hozzuk el, egy részletét hozzuk el pontosabban, melynek témája Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró volt, de a korszak színészeiről, sajátosságairól is lesz szó. Báron György filmkritikus, Gazdag Gergő a Filmarchívum munkatársa, Steve Kovács író, filmkészítő, és Rádúj György a Filmarchívum igazgatója beszélgettek. Ebből következik két részlet a játékidőben. Fogadják a szeretettel, most következik az első.
1: Mit az ő gyökerei? Tehát nyilván nem csak a miskolciak, hanem egyáltalán mi az a közeg, amiből Pressburger Imre származik?
2: Hát ez a közeg, ez egyrészt Miskolc, a szentpéteri kapu. Ő erről a kisebb környékről származik, ami mondom személyesen azért nekem is nagyon érdekes, mert a saját nagymamám is itt született és nevelkedett. Nagyjából ezek között a házak között, mindig mondta, a szentpéteri kapu környékén, ahol egy jelentősebb zsidó negyed volt, ugye itt van mellette a nagyon közel a zsinagóga, itt volt egy zsidó iskola, ahova ő már nem járt, mert akkor ő már elkerült innen. És innentől kezdve tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a londoni megtelepedéséig egy folyamatos vándorútról beszélhetünk. Ami nem volt egyébként teljesen különleges.
1: Hát igazából, ahogy említett, ez mégis egy ilyen szokásos útja ezeknek az emigránsoknak, ugye Bécs, Berlin, ugye az UFA egy igen. fontos iskola volt neki, aztán egy kis... mondhatni kis hollywoodi kitérő, és akkor London. Esetleg erről beszélnél, Steve, hogy tulajdonképpen miért ezen az útvonalon ment a legtöbb emigráns, hogy a filmes, rendezők, forgatókönyvírók, tucatjai, színészek is természetesen, néhány operatőr is, hogy mi szívta őket tulajdonképpen ebbe az irányba?
3: Hát mielőtt elkezdem, meg szeretném köszönni Péternek és a fesztivál vezetőjének, hogy még egyszer meghívtak. 16 éve voltam itt utoljára.
1: És Zsüli tag voltál.
3: És korábban kellett volna visszajönnöm, és nagyon élvezem az itt létet. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mi filmesek, mi mindig arra fókuszolunk, hogy a magyarok hogyan a háború, az első világháború előtt és általában utána kezdtek külföldre menni, de ezek nem csak a filmesek és nem csak a művészek voltak, hanem majdnem minden komoly foglalkozásban a magyarok kivándoroltak. Sok oka volt ennek, részben Magyarország egy kisebb ország volt, tehát 18 után különösen, és részben a magyarok mindig kíváncsiak voltak és érdeklődtek, és több lehetőségük volt külföldön. Tehát a Korda, a Pressburger, ezek ez volt az Bécs, Berlin, esetleg Párizs, esetleg London, és aztán az Egyesült Államok, de tényleg minden, majdnem minden szakban, építészetek, pszichológusok, szociológusok, nagyon nagy számú emberek, a tudósok követték ezt az utat, és ebben nem áll külön Pressburger Imre.
1: És vajon mi volt ez szerinted, amit ők innen magukkal vittek? Tehát ugye sikeresek lettek jó páran közül, de miért?
3: Hát nem akarok én egy ilyen fajista lenni, mert mondhatnák, hogy milyen tehetséges a magyar nép, de valahogy talán azok, akik itt születtek, megvolt egy nagyon érdekes kombináció abban az időszakban, nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában, ez a város és a vidék közötti különbözés és értékelés és a magyar és különösen a budapesti oktatás, tehát rengeteg nagyon fejlődött matematikus, tudós, stb. Itt nőtt fel, és egy ilyen teljes ilyen világnézetük volt, és ezt nagyon érdekesen és érvényesen teljesítették külföldön. És talán az is hozzáadta, tehát ezek kiemelkedő figurák, biztos voltak sok olyan ember, aki kiment, kivándorolt, és nem történt velük semmit, de nagyon sok érdekes ember volt, aki ebből a nagyon gazdag, szociális, a társadalmi körből kiszakadtak, és egy más világot felfedezték, és hozták magukkal azt a kultúrát, amiben felnőttek, és ezt még fejlesztették. Tehát ezek most a filmesekről beszélünk, Pressburger, aki egy igazi magyar ember volt, magyar zsidó ember volt, belőle lett az egyik most sophisticated angol gentleman. És ez mutatja, hogy milyen fejlődött, milyen kiképzett, milyen értelmes, milyen zseniális ember.
1: Hát erre vonatkozóan még lesznek kérdéseim, de most egy picit javaslom, hogy térjünk vissza, hogy a pálya korai szakaszára, tehát ugye ott hagytuk abba, hogy Berlin, UFA, mit tanult ő az UFA-nál, tehát mit lehetett ott az UFA-nál megtanulni?
2: Röviden mindent. Hát az UFA volt az európai filmes világnak az abszolút középpontja a Hitler hatalom bejutása előtt. Nem Párizs, nem London sehol nem volt, mielőtt ez a néhány magyar emigráns nem tette nagy rá az angol filmet. Mindenki az UFA-hoz ment, mindenki Berlinbe ment, természetesen a Pressburger is, és ő nagyon sikeres volt egyébként az UFA-nál, tehát ő tulajdonképpen, ha nincsenek ezek a történelmi kataklizmák, akkor ki tudja, hogy nem az egyik legnagyobb német és európai rendező lett volna. Tényleg hát ugye nagyon jól beszélt németül, angol egyáltalán nem beszélt még, tehát ez ágában se volt, hogy ő angol kultúrába és területre merészkedjen. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a némafilm klasszikus korszakában, Európában az UFA volt az etalon, és ezek közül nagyon sok mindenkit ismert, a Fritz Langot, kicsit távolabbról, de a Murnauval is volt néma kapcsolata, és főleg a forgatókönyvírókkal, akik ott dolgoztak, és nagyon sok későbbi közeli barátja, szinte a társaságának a jelentősebb része az a német korszakából származik. Tehát akkor ezek természetesen a nagy részük emigrált, vagy Angliába, vagy Hollywoodba később, de ez az a társaság, amelyik valahogy mindig megőrizte az együvé tartozását, és itt tényleg csak arról volt szó, hogy egy fantasztikus virágkora tört ketté az európai filmnek a 30-as évek elején, és akkor hát tulajdonképpen sokat lehet, néha rosszból származnak talán jó dolgok is, ennek nagyon sokat köszönhet Hollywood, és nagyon-nagyon sokat köszönhet az angol film is.
1: Ugye említetted a forgatókönyvírást, egyáltalán a dramaturgiát, ugye mi az, hogy lehet, tudom, ez egy nagyon nehezen megragadható dolog, de mi az az írásmód, ami annyira jól adaptálható volt aztán Hollywoodhoz?
2: Hát ez az
1: Molnár Ferenc és a többiek.
2: Hát igen, ugye? Éppen a Molnár Ferenc, a lengyel Mennyhért nevét is említettük.
1: Így van,
2: a Bíró Lajos
1: nevét, Fekete László és még sokan
2: nagyon
1: mások.
2: Sok mindenkit. Tulajdonképpen ez nem volt akkor feltétlenül a magyar irodalom fővonala, de azt lehet mondani, hogy a pesti irodalom volt, és ez nagyon fontos volt, a pesti városi irodalom, a kabarék világa, az orfeumok világa, ebből nőtt ki ez az egész. Na, ő az például, hogy nagyon

0: ahol ezek az írók először gyülekeztek. Az nagyon érdekes, hogy Hollywoodban később a forgatókönyvíróknak volt egy asztala, és azt úgy hívták, hogy New York Table. A New York asztal, és azt hitték, hogy ott a New Yorkiak találkoznak. Nem. Ott a magyar írók találkoztak, akik fel akarták idézni a pesti New York Café emlékét.
1: Hamarosan folytatjuk ezt a kerekasztal beszélgetést.

Pontos idő 8 óra 41 perc, még van 9 percük játszani, ha szeretnének, és akik most kapcsolódtak be az adásba, még egyszer utoljára jöjjön a mai három kérdésünk. Hány éves ma 14. Leó pápa, 67, 69, 71 vagy 73, melyik városban született Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró, filmrendező, producer, Eger, Miskolc, Sátoraljaújhely vagy 60, illetve mi a címe az 1956-ban bemutatott amerikai filmnek, amiben Grace Kelly játssza a főszerepet, és Molnár Ferenc azonos című művéből készült, a Veréb, a Kakas, a Páva vagy a Hattyú. 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket még körülbelül 8 percig. Most folytatjuk bejátszásunkat, utána Elton John énekel, közben sorsolás, és jövünk vissza majd az egyik nyertessel. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Báron György filmkritikus, Gazdag Gergő a Filmarchívum munkatársa, Steve Kovács.

0: író, a filmkészítő és Rádúj György, a Filmarchívum igazgatója. Beszélgetnek a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon Pressburger Imréről. Folytatjuk a kerekasztal beszélgetést.
1: Most ugye akkor a Pressburger, ahogy említettük, Berlinből, ugye nyilván a náci hatalom átvétel után Hollywoodba került, és olyannyira sikeres lett, hogy Oscar-díjat is kapott egy forgatókönyvért, ez ugye a 49-es szélességi fok című film, viszont ugye az igazi fordulat az ő életében Londonban történt, ahol mi is történt, kimeséli ezt el talán Steve, vagy ugye
2: Gergő, vagy a Gyuri,
1: vagy Rádúj György, vagy Báron György, tehát hogy találkozott a Michael Powell-lel, ugye erre lennek kíváncsi.
3: Hát volt egy bizonyos Alexander Korda nevű, hát ilyen neve nincs producer tulajdonképpen, és hát ő mutatta be egymásnak ezt a két embert, pontosabban a Kordának volt egy forgatókönyve, ami hát nem akart nagyon összeállni, ez volt a később a Spy in Black, a Kém feketében című film. Másik fordítása egyébként félrefordítja az a Kém sötétben, de ez teljesen mindegy. És akkor ennek kapcsán így mondta a Pressburgernek, hogy hát figyelj, van egy... Tehát az ötleteid jó, csak hogy nem nagyon lehet őket eladni, ha csak. És egyébként ez a Pressburger életrajzából kiderül, hogy a Korlán mindig volt egy ha csak. És akkor jelölvette azt a forgatókönyv vázlatot, hogy ha csak nem írsz ebből egy jó forgatókönyvet, akkor nem lesz neked itt karriered, de lett karriered. És tulajdonképpen megismerkedett ezzel a fiatal, hegykebajszú Michael Powell-el, és hát egy nagyon röviden összefoglalva, hogy kell itt találni.
1: Aki ugye egy igazi angol
3: úriember volt.
1: Úriember.
3: A maga heves természetével azért tegyük hozzá, de a tűz és víz találkozáson egyébként ez a két ember.
1: És akkor hogy folytatódott ez az együttműködés?
3: Igazából, tehát hogy a munkamódszerük kapcsán talán ezt így érdemes megemlíteni, hogy inkább a Powell volt, így ez a járjuk a vidéket, már akkor az előző filmjénél is mindig így a táj, a környezet, ez nagyon fontos szerepet játszott, és ő volt az a fajta alkotóművész, aki jó, akkor menjünk ki, és akkor filmezünk, míg a Pressburger, hát inkább ez az íróasztal mögött, akkor én most megírom a forgatókönyvet, de majd a karrierjük későbbi szakaszában, akkor hát oda megyek a forgatáshoz, de csak a sarokba ülök le, akkor szólok pár szót a színészekhez, de egyébként csak visszafogottabban, inkább a Michael csinálja a dolgait, majd ő rendezze meg, de nagyjából így volt ez a felosztás, és ha említetted a 49-es szélességi fokot, hogy az voltán az első ilyen átütő siker, ugye az Oscar-díj, stb. És abszolút egyébként a karrierüknek az első szakaszában, ami 39-től mondjuk tényleg lehet mondani, hogy 45-ig tartott, inkább ezek a háborús filmek, csúnya szóval nélve egyébként propagandafilmeket készítettek, a játékfilmék mellett is egyébként készítettek ilyen félórás propagandafilmeket, és abszolút így érezhető szerintem a karrierükön, nem csak szerintem, hanem sokak szerint is, hogy az első szakasz, az első nagy szakasz, ez tényleg ez a háborúból inspirálódott, az identitásváltozás által inspirálódott filmeknek ez egy korszaka, és 40 után pedig egy második korszak veszi kezdetét, ahol inkább ez a művészetekben való topzódás, művészetben való elveszés áll a középpontban.
2: Csak egyetlen szót, csak annyit, hogy ez teljességgel szokatlan volt, most is az, de akkor abszolút úttörő volt, hogy egyszer írták ki a két nevet, tehát nem úgy volt a kredit, hogy forgatókönyvíró Emmerich Pressburger és rendező Michael Powell, hanem Pressburger és Powell filmje. Ez tökéletes, egy pici hasonlóság néhány német filmben volt még a Billy Wilderék idejében az expressionizmusnál, az vasárnapi emberek, és néhány ilyen filmnél, hogy közösen írták ki a nevet, tehát ez a kollektív alkotás, de nagy és pláne angol száz produkciónál ez tökéletesen ismeretlen volt, és nagyjából ismeretlen ma is ez a
1: Hát igazából, ez én gesztusszerűnek érzem, ugye így kírni, hogy írta, rendezte és gyártotta, az written, produced and directed by, és akkor ott van, hogy Michael Powell and Emmerich Pressburger. Szerintem 11 néhány film, nem tudom pontos számot ki tud mondani, hány filmnél jelent meg így a felirat, tehát hogy ők, ez tulajdonképpen az ő védjegyük, tehát az ő közös alkotás.
3: És jól emlékszem, pont a 49-esnél kezdődött el.
1: Tehát, igen, az 39-ben kezdődött ez, és ugye az 50-es évek ők tartott. És ugye ráadásul ugye egy közös cég cégére alatt jelentek meg ezek a filmek, ugye The Archers, tehát az íjászok, ugye ez a jellegzetes logó, ugye nagyon sok filmnél megjelenik.
3: Betaláltak a középpontba.
1: Aha, igen, ez is egy nagyon érdekes dolog. Így van. És ugye, ahogy említetted, ugye a pályájuk korai szakaszában ugye a háború nagyon meghatározó nekik, és ugye éppen erről írtad a szakdolgozatodat, ugye mely filmekre fókuszáltál, gondolom, hogy a Blimp az ugye a főhelyek egyikén volt, vagy talán a főhelyen volt.
3: Abszolút, az volt a középpontban, abból indult ki az egész nagyjából, és hát igen, a
1: spy... Mondjuk is el a hallgatóknak, hogy mi is az, mindig csak azt mondjuk, hogy Blimp, tehát mi az, hogy Blimp egyáltalán?
3: Ez egy karikatúra volt, egy ezredesnek a karikatúrája, akit a új-zélandi karikatúrista alkotott meg, ha jól emlékszem, és tulajdonképpen ez a fajta begyöpösödött konzervatív brit arisztokráciának volt, pontosabban hadsereg neki volt ez a figurája, amit így éveken keresztül így megjelent az újságokban, és ezt a motívumot, ezt a karakternek, ezt a motívumot használták föl a Pressburgerék tulajdonképpen ez a 43-as, jól emlékszem, 43-as filmhez, és által akartak így konkrétan beszélni arról, hogy jó dolog ez, hogy a britek az mai napig, tehát a második világháborúig is ragaszkodnak ez a dologhoz a háború kapcsán, hogy etikett, meg hogy szabályok, csak lehet, hogy a náci Németország ellen ezek már nehezen bevethetők. És tulajdonképpen azáltal, hogy ezt a karikatúrát, ezt a karaktert, ezt így céltábjalájukká teszik, úgymond, azáltal ők is egy kicsit úgy elhatárolódnak ettől a brit felsőbbrendűségtől, ettől a brit etikától, elgyászolják, de ugyanakkor meg síratják is jó értelemben, hogy hát azért mégiscsak az volt az igazi korszak, amikor még az emberek megbecsülték egymást nem is tudom, még a lövészárkokban is.
1: Mármint, hogy a németek és a
3: britek.
1: Igen, és ugye nekem ennek a barátságnak az ábrázolását mondhatjuk, hogy a filmtörténet egyik legjobb ilyen barátság filmje is, ami ugye nagyon furcsa egy propaganda filmnek szánt alkotástól. Én úgy tudom, hogy Churchillnek ez nagyon nem tetszett. Ez igaz?
3: Nagyon nem, és kifejezetten nem. Pedig egyébként az érdekes, hogy amikor kitört a háború, akkor a Pressburger írt is egy levelet, hogy a hazaszolgálatában ő bármit bevett, és annak érdekében ő nem harcolni ment, hanem megint csak az íróasztal mögé bújt, és akkor azon keresztül így szolgálta hazáját ezzel a karakter típus átírással. Konkrétan most ennél maradunk, de a Churchillnek kifejezetten nem tetszett, és én úgy tudom, hogy pont ekkortájt kapta egyébként a Korda a Sir elnevezést, tehát hogy ekkor ütötték vele Olga, és ő a Korda pedig pont az ellenkezőjét csinálta ezekkel az úgymond birodalmi filmekkel, ezek a sematizmusra felépülő 30-as évekbeli brit filmeknél, ahol pont az ellenkezője, de akkor a britek, a gyarmatosítók, a gyarmatbirodalomnak, ők a gyarmatbirodalom, és minden más nemzet csak úgymond másodhegedűs hozzájuk képest. És ezekre épített fel a Korda egy karriert, tesóját megtéve nagyon sokszor rendezőnek, ugye Korda Zoltánt, és ehhez képest pedig a Pressburgeréket már egy másik csónakban elvesztek.
1: Jó, tehát ez egy teljesen más vonal, ez egy nagyon érdekes, finom különbségtétel, igen. Ugye a német tisztet egy Anton Walbrook nevű színész játssza, aki ugye osztrák Bécsben született Adolf Walbrook néven. Ugye ő az, aki felbukkan néhány évvel később a Vörös cipelők című film főszereplőjeként. Hát én azt gondolom, hogy túl a forgatókönyvön, meg nagyon sok elemen, hogyha van közép-európai elem a filmjeikben, akkor az ő alakja, mert ugye ez a bécsi színész, ez már az arcával, akárcsak mondjuk gondoljunk Christoph Waltzra, aki ugye sok évtizeddel később jelent meg ugye osztrák színészként egy Quentin Tarantino filmben, tehát valamiképpen ez a nagyon sajátos közép-európaiság, ez az egész arc, ez az egész karakter, ez megjelenik a számomra legalábbis az Anton Walbrooknak az arcában. És akkor talán rátérhetnénk ugye a háború utáni filmekre, és ugye mindenek előtt a Vörös cipelőkre. Ugye a sok említett film, ugye, mint a Blimp és a Vörös cipelők is, de például a most majd 5 órakor itt látható Fekete Narcisz című film is színes. És nem is akármilyen színes. Tehát ugye elmondhatjuk, hogy ugye az ő filmjeik közül jó néhány, ugye egyáltalán a Technicolor vagy a korai szín adta lehetőségek maximális kihasználására épül. Steve esetleg erről a színességről tudnál valamit mondani? Tehát, hogy miért volt nekik fontos egyáltalán, hogy azért ez többnyire ugye akkoriban fekete-fehér filmek készültek. Ők ugye viszont sorozatban készítették ezeket a színes filmeket.
4: Hát nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, de azt tudom mondani, legalábbis az én szempontomból, hogy amit ők készítettek, ez a, és különösen talán a fekete narcisszus szerintem a legkiemelkedőbb ebben, olyan varázsa van ennek a filmnek, hát részben az írás, a rendezés, az egész koncepció, de maga, hogy egy ilyen fantáziás, himalájai, tibeti részt mutat be, és az annyira megragadja az embert, olyan szép képek vannak benne, különösen kiáll az, amikor
1: a
4: harangot, és lenéz, és ott van ez a óriási meredek, és ott vannak a kék, a hegyek,
1: a Himalája.
2: Ami stúdió.
1: És az egész stúdió.
4: De még most is elhihető, szóval CGI nélkül, és tehát nagyon jó szépen volt megcsinálva, és ez olyan, nem tudok sokat beszélni, hogy miért pont akkor kezdődött el tulajdonképpen a színes film, de az, hogy ez nekik, ez úgy beleillett a Paul Pressburger esztétikába, hogy ez egy ilyen varázsvilágot kreáltak is, és azért is nézzük és értékeljük ezeket a filmeket, mert ezek más filmek, ilyen filmeket nem csináltak. Ez egy, össze lehet hasonlítani a magical surreal, a magical realism, az, amit
1: később mondjuk. Mágikus realizmus, ugye.
4: Igen, és ezt meg lehet találni benne, és azért ez a két ember olyan filmeket kreált, ami varázsfilmek, és van egy ilyen transzcendens értékük is. És ez, ami engem, és azt hiszem többeket megragad, és nagyon sok, a legnagyobb a rendezőket befolyásolt, a Scorsese, Coppola, Tavernier, stb.

0: 8 óra 57 perc van, megtörtént a sorsolás, és hamarosan szólítom, már szólítom is egyik játékosunkat. Szeretettel köszöntöm, Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csurkóni vagyok Miskolcról.
0: Gratulálok, ön az egyik nyertesünk a mai reggelen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mozi jegyet nyert tőlünk, úgy látom, hogy a mozis sorsolásban volt, ugye?
1: Igen, mondjuk
0: el a megfejtéseket. Hány éves a mai napon 14. Leópápa? 71, így van, 1955. szeptember 14-én született. Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró.
1: Miskolci születésű. Tudjuk mindenkit, szerintem.
0: Igen, és melyik az a film, amely 56-ban mutatták be? Grace Kelly a főszereplője, így van, és Molnár Ferenc. Művéből készült. Gratulálok önnek, és a jegyeket meg tudja, nyert már tőlünk, úgyhogy tudja, hogy hogy működik, de azért majd beszélünk. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
1: Köszönöm szépen, szép napot önöknek.
0: Mindörökké, amen. A könyveket pedig, az egyik könyvet Borbás Szilviának postázzuk 60-ba, ez a Szentek Szentéletű Emberek harmadik kötete lesz, Katona István püspök atya könyve. A Találkozás imakönyvét pedig Sátorolja új helyre postázzuk Hörcsik Évának. Sok szeretettel gratulálok neki is, forgassák egészséggel. 8.59 van, ezzel játékidőnk végéhez értünk, köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, munkatársainknak pedig a közreműködést, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Somogyi Márton technikusnak. A stúdióban Debnár Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek, búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője, Molnár András, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Orosz dróncsapat lett tegnap egy személyszállító vonatra az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, miután az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban egyébként Boris Johnson volt brit miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vasútvonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. Az incidensek miatt a lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását is összehívta. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatók a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotástámadást. Az akció előtt a CIA igazgatója személyesen figyelmeztette a lengyel kormányt a fokozódó hibrid fenyegetettségre. Nagyjából egy hónappal ezelőtt pedig Németországban a lipcsei repülőtéren találtak robbanó eszközökkel felszerelt drónt egy ukrán teherszállítógép közelében. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitri Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MTI. Donald Trump tegnap hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva az ukrán államfő felé megfogalmazott kérését azzal indokolta, az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyagok árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Emellett kitért arra is, hogy támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniától és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot írnak alá, amelyben követelik a brit kormánytól a referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Swinney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A képviselők több előterjesztés bizottsági jelentőséről és az összegző módosító javaslatokról vitáznak. A szakképzésről szóló törvény módosítása többek között a szakképzési centrumok irányítását érinti. Téma lesz újra az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása címet viselő javaslat, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítása. Az országgyűlés holnap folytatja a munkát, akkor 5 új alkotmánybírót is választhatnak. Biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brács-szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A Magyar Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a csoportot még szombaton éjfél körül Milnából menekítették ki. Magyar állampolgárságú sérültről nincs tudomás. A tűzesettel kapcsolatban 700 evakuáltról számolt be a horvát sajtó, 2 megsérültek, közülük egy 76 éves nő életveszélyes állapotban van. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat ismertetése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Csicsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan időszakos gyenge esőre, záporra lehet számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 20-22 fok körül alakul délutánra. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő Szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 14-e hétfő van. Műsorunkban Füzérre és a hegyközbe látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Gábor atya papi hivatásához ebben az évben két jubileum is kapcsolódik. Az egyik az, hogy 15 évvel ezelőtt indult a Szent Erzsébet út, aminek a kialakításában, illetve a zarándokok lelki vezetésében Gábor atyának jelentős szerepe volt. Ez a Szent Erzsébet út ugye Sárospatakról indul, és egészen Kassáig tartotta a kezdetekben, de majd erre rátérünk, hogy hogyan alakult át. A másik évforduló pedig, hogy 10 éve járnak fel innen a hegyközi karizmatikus közösség tagjai, a Sátoraljaújhely mellett található Szárhegy tetejére a Szent István kápolnához rendszeresen első péntekenként szentségimádást tartani, illetve pünkösd szombatján, a pünkösd vasárnap előtti szombaton pedig szokott ott lenni Szentlélek hívó, váró karizmatikus összejövetel. De arra kérlek, Gábor atya, hogy kezdjük akkor a régebbi jubileummal, hogy 15 éves a Szent Erzsébet út. Ebből az alkalomból te végig zarándokoltad ezt az utat idén májusban. Milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg benned ezen a zarándok úton? Mi változott az út során?
1: Nagyon érdekes megtapasztalás volt az, hogy mielőtt elindultam az útra, nyilván nem minden szakaszát jártam végig, csak ahol ugye időhiány miatt, ahol rá lehetett közelíteni, de elég sokat gyalogoltam is, hogy előtte végignéztem a nyitó zarándoklatnak a képe. És akkor hú, mennyien voltunk, mennyi Erzsébet nővér volt, ugye az Erzsébet nővérek is ugye akkor települtek meg véglegesen Sárospatakon, és ugye több csoportjuk is jött ugye onnan Lengyelországból, meg Németországból, hogy milyen sokan voltunk, meg azt is megállapítottam sajnos, hogy már néhányan ugye el is távoztak abból a csapatból, de mindesetre jó volt végignézni a nyitó zarándoklatnak a képeit, és ezért találtam azt ki, ugye mostanában divat nem csak a retro hajlam, hanem az is, hogy ez a denánó logika, hogy akkor és most, hogy néhány év alatt, vagy évtized alatt mi változik. Nagyon szerettem például azt, amikor a Másfélmű lépés Magyarországon sorozatot újraforgatták a Szent István vándorlás címen 2000-ben, és ugyanazokat a kameraállásokat használták, hogy na akkor hogy nézett ki 79-ben, és 2000-ben most hogy néz ki. Ugyanígy voltam én is, ebből vettem az ötletet, hogy mi az, ami változott, mi az, ami esetleg már megszűnt, vagy mi az, ami új lehetőségként funkcionál a Szent Erzsébet úton. Hát az első dolog az, hogy a Sárospataki Bazilika megújult szépen a nyitó zarándoklat 2011 óta. Ugye vannak most már színes üvegablakok is, illetőleg a harangjáték is megújult, és minden hétfőn szentségimádás is van. Nagyjából ugyanolyan napokon mentem, mint hogyha pünkös hétfőn indultunk volna régi menetrend szerint. És nagyon jó volt úgy indulni, hogy ugye szentségimádás volt, és ugye mindig voltak a templomban, és tehát maximálisan ki is használják ezt a szentségimádási alkalmat. Ahogy a Bodrogolaszibba átmegyünk, ott a jelzés még ugye nyomon követhető, de erősen kopott állapotban vannak néhol. Tehát általánosságban azt tudom elmondani az útról, hogy látszik, hogy öregszik az út is, mert amikor a Magyar Természetjáró Szövetség az ő hagyományos sávjelzéseiket felújította, az országos kék túrát és a piros jelzést, akkor mellette a miénk kopottabbnak tűnik, mintha mi lennénk a régebbi jelzés. Igazából kapacitás hiányunk van, tehát nincsen emberünk arra, akik ezt a jelzéspótlást ugye biztosítani tudnák. Nagyon sokan elköltöztek, nagyon sokan elkerültek, tehát a régi csapatból csak 2-3-an vagyunk az alapító tagokból, akik ezt annak idején kitaláltuk és megcsináltuk. Bodrogolaszinál is ugye már a gondok cserélődött, hiszen akik a kezdetkor ott voltak, azok már ugye nincsenek az élők sorában, de az olaszi templom ugyanúgy látogatható, tehát van gondok, aki elérhető. Ami az első veszteség az úton, hogy Ottóék a Sömönöv közösséggel megszűntek a Lónyai kastélyban, Bodrogolasziban, tehát már ők elmentek onnan, tehát a Sömönöv közösség már nem használja ezt a közösségi házat, ahol a házaspárok útja is volt. Így a házaspárok útja az most ugye elkerült egy plébániára, és máshol lesz felállítva, így már lelki programok sincsenek ott a Sömönöv kastélyban. Általában ott volt mindig az ismerkedés, az a fajta első megosztás, hogy ki miért jött a Szent Erzsébet útra. Kaptuk a gyógynövényes, meg mentás citromos limonádékat, meg bodzaszörpöket ott a Notóéktól, és nagyon jó volt ott egy első körbe feltöltődni az első 5 kilométer után, Pataktól Olaszig, amíg ugye aszfalton gyalogoltunk, és ugye ott kaptuk az első pecsétet is Patak után. Most ez a lehetőség nincsen, tehát a Bodrogolaszi templom után rögtön indulhatunk fel át a 37-es úton. Itt ugye, ami újdonság, ugye villamosították a vasútvonalat, az aluljárót, ahol a Szent Erzsébet zarándoklat nyomvonala átmegy, azt is teljesen felújították. Már nem potyog a vakolat a anyakunkba és egyéb, amikor átmegyünk. A 37-es útnál, ahogy felfelé irányulunk Komlóska irányába, ott épült egy panzió és egy borház. Ott régen csak szőlők voltak. Nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető. Tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit. Most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgyis előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni. Na, beszéltem veszteségről, ugye a Sömörök közösség elköltözött Bodrogolasziból, most mondok egy eredményt is. A Szarkak út, ami már úton van a Darnói apátság felé és Komlóska felé, a Szarkak úti erdészház gyönyörűen megújult, van még víz a tóban, és még a forrás is működik, tehát érdekes módon ez a szárazság, meg ez az asszály, meg ami klímaváltozásról nap mint nap beszélünk, amik most aktuális problémák, a Szarkak útnál nem jelentkezett apály. És még a jelzések is furcsa módon eléggé nyomon követhetők, tehát nem szorulnak felújításra. Innentől fel Komlóska felé is viszonylag jól járható az út, de Komlóskán megint volt egy lehangoló élményem, hogy a Kecskefarm, ami mellett elmentünk, mielőtt a komlóskai görög katolikus templomba betértünk, az ott teljesen megszűnt, ott is minden, tehát milyen felburjánzott a gaz, meg egyéb, tehát teljesen elhagyott állapotban van. Ugye másnap mindig mentünk a sajtműhelybe, és akkor kóstolhattuk a különböző sajtokat. A helyiektől megtudtam, hogy most már a sajtműhely sem működik, elmentek külföldre dolgozni azok, akik eddig csinálták. És hát meg kell említenem még azért Köteles László akkori polgármesternek a nevét, aki ugye a nyitó zarándoklaton is ugye kedvesen fogadott bennünket. Ő 5 éve hazaköltözött a teremtőhöz, és neki nagyon szép sírja van ott közel a templomhoz, ahová rendszeresen mi is ugye mindig vittünk egy Szent Erzsébet zászlót, és gyakorlatilag őre emlékezve szoktunk visszagondolni arra, hogy mennyi mindent bemutatott nekünk, és hogy milyen lelkesedéssel mesélt azokról a fejlesztésekről, amelyeket az ő önkormányzati működése szolgálata alatt sikerült ebben a kis zsáktelepülésben megvalósítani. Hát Erdőhorváti felé haladva már ugye és még az erdélyi iskola is működik, tehát szálláshely az ugyanúgy működik tovább, és Erdőhorváti felé haladva a határkeresztnél, ahol mindig bennünket a Erdőhorváti néni várt, hát ő sincs már meg, vagy legalábbis nem sikerült kideríteni, hogy éle még, vagy nem. A legutolsó információm az volt, hogy nagyon beteges, és hát ugye már nem várja az zarándokokat ott az útszéli keresztnél, hanem ugye csendbe szoktunk bevonulni Erdőhorvátiba. Andorék, akik a transfert biztosították, akik a Erdőhorváti főterén nem messze a templomtól ugye malmot üzemeltetik, ez továbbra is üzemel nekik, és hát főleg külföldi szálló vendégek és ismerősi körből szoktak oda jönni. Erdőhorváti után is Regécig ugye a jelzés elég egyértelmű, és a Regéci várban is rengeteg fejlesztés volt az elmúlt időszakban. A falusi turizmus is működik, amire nagyon figyelni kell, hogy általánosságban továbbra is, az a boltoknak a nyitvatartása. Sőt, hát most egészen úgy tudom, hogy megint szűnt az élelmiszerbolt. Erdőhorvátin pedig ugye voltak olyan napok, hogy volt, amikor nyitva volt, volt, amikor nem, tehát ott is megint a helyektől kellett tájékozódni, tehát érdemes egy autóval, egy autós kísérővel úgy biztosítani a zarándoklatot, hogyha valaki szeretne elindulni, hogy valakinél mindig legyen autó, amivel akár Tolcsvárra, akár valahova egy közeli városba be tud menni és a ellátmányt megvásárolni, mert sokszor szembesülnek azzal a zarándokok, hogy főleg, ha egyénileg mennek végig, hogy nincsen bolt, gyakorlatilag ugye úgy kell felpakolni a magát élelmiszerekkel, tartalék ellátmánnyal, hogy kitartson a harmadik vagy negyedik faluig a nyomvonal során. Tehát Regécen is ugye ott a szálláshelyek azért működnek, ugye érdemes interneten foglalni, és a kontaktot ugye telefonon biztosítani, és hát ott a látogatóközpont is sokat fejlődött. Ott mondjuk vannak ilyen rácsálnivalók, meg ikrém, meg egyebek, így gyerekcsoportoknak vagy valami, de ugye ezzel ugye egy zarándok nem lakik jól, Szent Erzsébet zarándok.

0: 15 évvel ezelőtt pünköst hétfőn indult el a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Tóth Gábor füzéri plébános 10 éven keresztül lelki vezetője volt a zarándokoknak. Hogy mi változott az elmúlt másfél évtizedben? Erről Gábor atyát hallják.
1: A Borsóhegyre ugye rendszeresen felszoktak menni a zarándokok, és hát oda ott is rendszeresen vannak januárban megemlékezések a baleset kapcsán, és hát az Amádévárban is ugye a kilátás ugye az a magáért beszél. A Pálos Kolostornál, a Gönczi Pálos Kolostornál történtek változások, megelőző feltárások, illetőleg kutatóárkokat készítettek azért, hogy statikailag felmérjék, mert több fa is az elmúlt időszakban a viharos időjárás miatt rádölt a kápolna romjára, de érdekes módon nem tett benne kárt. Tehát annyira jól meg volt építve statikailag a Pálos Kolostor, hogy a fák nem tettek kárt benne, de a közvetlen a fal mellett levő fákat ki kellett vágni, így egy kicsit olyan szellősnek néz ki, illetőleg olyan tetőket, ilyen védőtetőket tettek fel a régészek a feltárás meg a kutató munka során, amivel éppen az zarándokokat meg a turistákat védik attól, hogy esetleg ha egy vakolatdarab vagy egy kőle potyog, akkor abból ne legyen balesetveszély. Telkébányán a táborhelyek működnek, mind a kettő, az egyes tábor és a kettes tábor is, tehát mindegyik igénybe vehető. Itt már bolt is van, de itt is érdemes a nyitvatartással tisztában lenni. És Hólóházán is ugye, hogy átjövünk, ott is a pecsételési lehetőség megvan ott a büfénél, és ahogy jövünk le Hólóházánál, azt lehet észrevenni, hogy a kerékpárút kibővült, és ugye ennek a nyomvonala egybeesik a Szent Erzsébet útéval, és hát a maga a látvány, ahogyan Hólóházáról Fűzérre átjövünk, az még mindig önmagáért beszél, tehát amikor a sűrűből kimegyünk és felérünk végre a kaptató tetejére, és a Fűzéri vár messziről már világít és mutatja az útirányt az aznapi célhez, ez továbbra is meghatározó élményt jelent. Na most itt akár le is zárhatnám a beszámolót, hiszen annyi változás van a nyitózarándoklathoz meg a korábbi évekhez képest, hogy, és ugye erről is beszélni kell tájékoztató jelleggel, hogy pünkös hétfőn már nem indul a csapat. Tehát pünkös hétfőn, amikor most ott voltam a Szentmisén a bazilikában, kicsit olyan hiányérzetem támad, hogy az egyen pólóval, tehát a Szent Erzsébet rózsás pólóval nem találkoztam, mert ugye mindig érseki áldással indultunk el. Ez azért van, mert ugye a pünkös hetében a falusi szálláshely kapacitása megfogyatkozott, ugye akkor nagyon sokan mennek, ugye hosszú hétvége is egyéb, tehát nehéz a szállást több embernek biztosítani. A másik az, hogy Kőszegi Judit munkatársunk, ő szokott még tavasszal és ősszel egy-egy néhány napos zarándoklatot bevállalni, de már nem Kassáig mennek, hanem csak Fűzérig vagy az ország határig. Ennek az az oka legfőképpen, hogy a felvidéki szakaszon a határon túl is, tehát Fűzér és Kassa között is már ildomos lenne pótolni és újra festeni a jelzéseket, csak a szlovák törvények miatt sokkal szigorúbbak a jelzésfestési törvények, mint nálunk, tehát ott sokkal sávosabbak a magánterületek, és ugye nehéz felkajtatni most, pláne nyelvtudás hiányában, minden egyes tulajdonostól tulajdonosi hozzájárulást kérni, hogy az ő területén átmenő szakaszon az ő fájára festetünk turista jelzést. Tehát alkalmazás nélkül ugye nehéz végigjárni ugye Kassáig, hogy egyértelműen oda találjunk, és ezért most már az új felállás szerint vagy Patakról indul Fűzérig a zarándokút, vagy pedig Fűzérről Patakra, és már ugye nem én vagyok a lelkivezetője, nem is akartam nagyon ráülni erre a témára, hanem sikerült Fábián atyát, a körömi egyik verbita szerzetest véglegesíteni az én helyemre lelkivezetőnek, mert mivel ők ketten vannak Albert atyával körömben, így lehetőség van arra is, hogy a vasárnap is beleessen ebbe a zarándoklatra, így végül is Fábián atya szokott menni a kis csapattal, Juditékkal, és ugyanúgy miséznek az adott helyeken, akár Egécen, akár más helyeken, ahogyan az én időmben is tettük, sőt, hát ő még ugye vasárnap is tud velük menni, mert nincs lekötelezve arra, hogy neki most vissza kell érni a saját lelkipásztori szolgálatait ellátni. Füzéren is ugye annyi változás van, hogy a plébánia szálláshelyét, mint zarándok szállást már nem szoktuk kiadni, mert eléggé lepukkant már a gépészet és egyéb, meg hát ugye nagyon sok párhuzamos falusi szálláshely van, ahol lehet lenni, és ahol el lehet foglalni a szálláshelyet, illetőleg lehet igényelni ilyeneket. Tehát annak idején ugye Érsek atyával beszéltük is, hogy a plébánia az legyen plébánia, ne pedig egy ilyen átjáróház, ahol zsibaj van, vagy egyéb. A pecsételőhely az nyilván megmaradt, tehát továbbra is, akik egyénileg járják a Szent Erzsébet zarándoklatot, telefonos egyeztetés alapján gyakran megkeresnek, hogy szeretnének a zarándok füzetbe pecsétet kapni, és be is férnek így az esti misékre, és ilyenkor van lehetőségem találkozni velük. Igazából monitoringolom is egy kicsit a Szent Erzsébet utat, hiszen a résztvevőktől, amikor jönnek pecsétet kérni, mindig megkérdezem, hogy hol van szükség pótlása, hol az, ami nem egyértelmű az út során, hogy esetleg megpróbáljuk ezeket önerőből pótolni, illetőleg kijavítani azokat a hiányosságokat, amiket megtapasztalnak, de igazából azt mondják, hogy jól járható az út, tehát 15 év alatt is nem öregedett el, a jelzések megkoptak, de gyakorlatilag még mindig járható az út, akár egyénileg, akár csoportosan.
0: Ez azt jelenti, hogy ha nem megy el a Szent Erzsébet út, az zarándokok nem mennek el Kassáig, tehát akkor kényelmesen egy 4 nap alatt végig lehet ez zarándokolni?
1: Igen, gyakorlatilag végig lehet. Kassára is át lehet menni, csak mondom, hogy rizikós ott a dolog abban, hogy ugye nehéz nyomon követni jelzéseket. Természetesen vannak, akik végig mennek, tehát főleg akik akár házaspárok, vagy baráti körök, vagy ilyen szűkebb csoport megy, vagy egyénileg is találkoztam már olyannal, aki végig ment, végig szoktak menni, tehát igazából akkor teljes az út, hogyha tényleg Sárospatak Kassa, hogy az eredéskor, az induláskor elterveztük. Itt a szervezett csoportnál van az, ugye, hogy korlátozott a részvétel is, meg maga az időintervallum is, amennyire el tudnak menni, de nyilván így egy napos spórolnak. Azzal szokták ezt kiegészíteni, hogy van, hogy felmennek a várba, vagy felmennek az országhatára, és akkor onnan pedig visszajöve egy egész napot szánnak fűzérnek, és akkor ezáltal gyakorlatilag a Kassára menni útnak az időtartamát azt itt helyben töltik el.
0: Ahogy mondtam, 15 éves a Szent Erzsébet út, Gabi atya 10 éven keresztül vezette a zarándokokat lelkivezetőként. Milyen emlékeid vannak erről? Ugye nyilván lelkivezetőként beszélgettél a résztvevőkkel, hogy kik milyen indítatással, felajánlással érkeztek erre az útra.
1: Amit általánosságban ki tudok emelni, az, hogy nagyon sokan arról számoltak be, hogy turistaként érkeztek erre az útra, és zarándokként érnek haza. Korábbi riportban már ugye a zarándok évben, a Szent évben már erről beszéltünk, hogy milyen különbség van a zarándok és a turista között. Ugye a turista az valamit látni akar, ismereteket szerezni, a zarándok pedig el akar mélyülni az imádságban, és spirituális élményeket is megtapasztalni. És hát örültem annak, hogy a 10 év alatt nagyon sok ismerőst szereztem, új barátokat, új lehetőségeket, új arcokat ismertem meg, mert gyakorlatilag az, hogy én voltam a lelkivezető, az egy dolog, de igazából én is sokat tanultam tőlük, úgymond a vezetettektől, akár a túrázással kapcsolatos gyakorlati praktikákat, akár az, hogy emberi sorsokat ismerhettem meg, személyes megtéréseket élhettem át úgy, hogy elmondták, hogy most aznap éppen ők mit éltek át, vagy mit éreztek, és ez rám is visszahatott. És az, hogy volt olyan, aki már harmadjára, negyedjére jött vissza az útra, ez azt bizonyította, hogy valami megragadta ebben az útban, hogy nem volt neki elég egyszer végigjárnia, hanem többször is visszajött, és már gyakorlatilag majdnem a családtagként, rokonként üdvözöltük egymást, és még ha csak egyébben egyszer is találkoztunk, de igazából mindig az volt a megtapasztalás, hogy milyen jó újra találkozni. És mindig más arcát mutatja a Szent Erzsébet út, attól függ, hogy milyen időjárás van, vagy melyik évszakban járjuk végig, vagy melyik hónapban. Mindenesetre a barátság olyan szinten hosszú távon megmarad, hogy a közösségi médiában megosztjuk egymással azokat a fotóinkat, meg megtapasztalásainkat, amiket az út során szerzünk, és hát ugye mindig ilyenkor hozzájön az is, hogy kár, hogy te nem voltál ott, vagy ti nem voltatok ott, vagy nem tudtatok részt venni, de tudom, hogy lélekben együtt voltunk, és ennek a zarándoklatnak igazából így lelki értelemben sosincs vége.
0: A 15 évvel ezelőtt elindított Szent Erzsébet útról Tóth Gábor füzéri plébánost hallották.

10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, a Kálvárián, Sátoraljaújhelyen. Tóth Gábor füzéri plébánossal és Kis Nándorral, a hegyközi karizmatikus megújulás tagjával erről beszélgetünk. A másik jubileum, ami Gábor atya életéhez kapcsolódik most 2026-ban, hogy 10 éve jártok fel a hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében tagjaival, és természetesen hívek csatlakozásával a Sátoraljaújhely mellett található Szárhegy tetejére. Ide még jó időjárás esetén is azért kell egy jó fizikai erőllét, hogy valaki felmenjen ide a Szent István kápolnához, nemhogy még télen hidegben, tehát télen is felszokták. Szoktatok menni első péntekenként ide szentségimádást tartani, minden hónap első péntekén tartotok itt szentségimádást. Ezt ki, mi indította el benneteket, hogy így összejöjjetek a csillagos ég alatt szentségimádást tartani.

mint legfőbb központnak a karizmatikusoknak az életében. És a 16-os Radványi lelki gyakorlata alkalmával, ugye ő is nagyon sok szentségimádást tart, és szerte a világon is beszél is az eukarisztiáról. Az egyik Radványi szentségimádás alatt látott egy képet, Jézus küldött neki egy képet, egy hegyről, ami nincs messze a településtől, magyar zarándokhely, és hogy minden hónap első péntekén, illetőleg pünkös szombaton ott tartsunk szentségimádást, hogy ennek megtartó ereje lesz, és kisugárzik az egész térségre. De legelőször visszaemlékezve, hogy 10 évvel ezelőttre nem éppen örömmel fogadtam ezt a lehetőséget, hiszen első pénteken egész nap a betegeknél vagyok, és utána meg ugye este még 3 szentmise volt, most már csak 2 van, mert már Füzérkomlóson nem tartok 3. misét ugye első pénteken. Hát így is fárasztó volt 3 mise után még felmenni a hegyre, meg egyéb. Tehát először nem akartam elvállalni, hogy mondom, miért pont első péntek, miért nem lehet máskor? És akkor egy kicsit úgy háborgott a lelkem, és amikor az első alkalommal felmentünk, és hát ugye közel 100-an voltunk az első alkalmon, ez szeptemberi nap volt, tehát nem dátumra pontosan most van a 10 év, de ebbe az évben van, akkor úgy megkönnyebbültem, hogy erre van igény, hogy megkérdettük, és akkor jöttek nem csak innen Sátraújhely környékéről, meg a hegyközből, hanem a szomszédos területekről is, a határon túlról is, és mind a mai napig is járnak a határon túlról ezekre az alkalmakra, és rájöttem arra, hogy nem elfáraszt, nem egy plusz teher, vagy egy plusz lelkipásztori megterhelés ez az első pénteki szentségimádás, hanem igazából már néha alig várom, hogy van benne mozgás, van benne lelkiség, és hát a 10 év alatt, ugye mivel minden évszakba felmegyünk, kaptunk hideget, meleget. Tehát volt, hogy esőt kaptunk, volt, hogy havat kaptunk. A 10 év alatt volt olyan egy-két alkalom, amikor nem tudtunk felmenni. Az egyik alkalomban ónos eső esett, és ugye életveszélyes volt, még gyalog is, akkor lent a Zsólyomkövölgybe tartottuk meg a szentségimádást, az ima alkalmat. Egy másik alkalommal nem olyan régen, amikor még hó is volt, akkor is a Zsólyomkövölgybe álltunk meg, mert a hó miatt nem tudtunk felmenni se autókkal, se gyalog, tehát eléggé ilyen hóátfúvások voltak. Illetve a Covid idején volt olyan, hogy kijárási tilalom volt, és azt mondtuk, hogy jó, akkor most nem. De ahhoz képest azért 33-an voltunk fent, úgyhogy én elindultam fel, mondom, nekem ez már az életem részéhez hozzátartozott, nem baj, hogy nem jön senki, és mindenki így gondolkodott. És sorban, amikor mentünk fölfelé, ki ez a sok ember, mert azt mondtuk, hogy nem lesz, elmarad, és hát ugye nálam is ott volt az oltári szentség egy kisebb változatban, amit ugye a kabát zsebben meg minden be lehet tenni, én inkognitóba, és akkor azt hittem, hogy egyedül leszek, egyen is nem, és 33-an voltunk úgy, hogy nem szerveztük meg. Csak mindenki úgy gondolta, hogy neki ez hiányzik, és elindult. Tehát ez volt a legjobb, legszebb tanúságtétel, hogy kijárási tilalom idején, amikor azt mondtuk, hogy maradjon mindenki otthon, nem bírtunk a helyünkön maradni, meg otthon maradni, hanem elindultunk fölfelé, szinte így a eukarisztiától inspirálva. Ami a legnagyobb élmény volt az, hogy Vadakel atyának a halál előtt nem sokkal lehetőséget adtunk arra, hogy feljön a hegyre. Többször is volt már fent, amikor először fent volt, akkor azt mondta, hogy ez az a hely, amit látott. Tehát megdöbbent, ilyen déjà vu élménye volt, hogy hú, hát tényleg ezt láttam, én ezt mutatta meg az úr a szentségimádás alkalmával, hogy mi ide menjünk fel. A másik, az utolsó alkalom fent a Kálvária hegyén, amikor visszahallgatva az ő beszédét, olyan volt, mintha ilyen ultimátumot vagy ilyen végrendeletet mondott volna, megköszönte az elmúlt éveknek a kitartását, hogy feljártunk a hegyre télen-nyáron, és ugyanakkor megbuzdított bennünket arra, hogy függetlenül attól, hogy többen leszünk, vagy kevesen, vagy mennyire lesz érdeklődés, vagy lelkesedés, mindenképpen tartsunk ki, és megkér bennünket, hogy továbbra is járjunk fel első pénteken, illetőleg pünkös szombatokon, és utána nem sokkal, pár héttel ezután a kálváriai beszéde után kaptuk a hírt, hogy elhalálozott hirtelen, és hát akkor érzékeltük azt, hogy azok, amiket ott a hegyen elmondtak, azok igazából egy ilyen jövőbeli biztatás volt arra, hogy folytassuk tovább úgy, ahogyan eddig az indulástól számítva, és most már elmondhatjuk, szeptemberben lesz a 10. évfordulója annak, hogy egyáltalán elindultunk fel az Úrhegyére, hogy a Zsoltáros mondja. Egyébként nagyon érdekes még a másik ilyen élményem,
Vadakel atyának az egy kedvenc fordulata volt, ugye, hogy Táborhegyének nevezte a Kálváriát, és akkor ugye neki ez a magyar hangzás, ugye a T meg a G betű, hogy Tábor meg

0: Gábor, és akkor mindig mondta nekem sokszor, hogy Gábor atya, Tábor atya, Tábor Gábor atya, meg ilyenek. Tehát ugye ezek mindig ilyen jó, érdekes dolgok voltak, hogy asszociálta a Táborhegyére, meg arra, hogy ugye a Gábor atya ugye vigye fel a zarándokokat erre az alkalmakra, és így ugye mindig mosolyogtunk egymással, amikor a Táborhegyé megemlítettük, hogy ez szóba került.
1: Mi szokott lenni itt a szentségimádásnak a menete, mennyi ideig vagytok fönt?
0: A bevezető dicsőítő ének alatt kiteszem az oltári szentséget, amit ugye egy hátizsákba, de egy megfelelő zárt dologba viszem fel, tehát biztonságosan van rögzítve a szentség. És akkor fent ugye van a szentségkitét alatt egy dicsőítő ének, utána ugyanúgy, mint a templomban, az üdvözlégy örökké áldott légynek az elimádkozása. Utána köszöntöm a jelenlévőket, néhány aktuális dolgot elmondok, akár ha ünnep vagy emléknap van annak kapcsán, akár valamilyen más gondolat, vagy az ima szándékkal kapcsolatban, most betegért imádkozunk, vagy van, amikor konkrétan kiemelünk ima szándékokat. Utána én elvonulok hátra gyóntatni, nagyon sokan ott végzik el a gyónásukat, tehát úgy már megszokták, hogy na, jön az első péntek, majd megyek a Kálváriára, és akkor majd a Gábor atyánál, majd elvégzem a szent gyónásomat, tehát ez is olyan, mint a Szent Erzsébe zarándok útnál, hogy már ugye barátként üdvözöljük egymást, és az alatt ugye az irgalmaság rúzsafüzérét szokták imádkozni, illetőleg van benne csendes szakasz, és van benne olyan, amikor dicsőítő énekek között van olyan rész, amikor elő lehet menni a mikrofonhoz, és lehet saját szavaikkal spontán a lélek indítatására imádkozni, és így igazából hamar elszáll a másfél óra, amit erre szoktunk hagyni, mert alig kezdünk vele melegedni az imádságba, csak azt látjuk, hogy már eltelt az idő, és hát ugye menni kell oda, és egyéni szentségáldást szoktam adni, külön-külön egyesével kijönnek. Ilyenkor szoktunk megszámolni, hogy hányan vagyunk, és hát így mindig nagy lelki élménnyel távozunk. És ami az érdekes, hogy nem olyan könnyű onnan lejönni azért, mert amikor már elteszem a szentséget, meg voltak az áldások, meg egyéb, akkor azt látom, hogy az emberek beszélgetnek egymással, még azok is, akik azt mondták, hogy sietnek, nehezen indulnak el, olyan vonakodva indulnak el a hegyről, hogy tényleg azt érezzük, amit a Táborhegyén, az igazi Táborhegyén az apostolok, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, és addig csináljuk, amíg jó nekünk ott lenni, és amíg van rá igény.
1: Esténként van, tehát este kezdődik ez a szentségimádás.
0: Igen, tehát még az esti misék után én még fűzérről bemegyek Sátraújhelyre, és akkor viszem magammal az oltári szentséget, ugye milyen tábori szentségtartó, tehát ilyen kis helyen is elfér. Éppen az irgalmasság óráját mutatja, tehát ilyen számlapszerű, egy nagyos csafér bele, de nem olyan nagy, mint a templomi monsanciák, meg kusztódiák, szentségtartók, hanem pont olyan, hogy ami könnyen hordozható is, és kifejezi ugye 3 órát mutat, tehát egy ilyen óraszámlapszerűen néz ki, és a maga az óraszámlapja, maga az oltári szentség, tehát a nagyosa formájában, és ugye ez esti órákban van, tehát első péntek este, nagyon szép kivilágítva a város, és a felhőknek, meg a csillagoknak a játéka nagyon szép még, tehát amikor felnézünk az égre, akkor tiszta időben látni a tejutat, vagy éppen a holdat, vagy az esthajnal csillagot, ami éppen a kápolna fölött megy le. Tehát nagyon érdekes megtapasztalásaink vannak ezekben az esti órákban, és valahogy senki nem álmos, míg aki a legfáradtabban jött fel, az is azt mondja, hogy kiment az álom a szeméből, mert annyira jó itt lenni. Nyári hónapokban este 9-kor szokott kezdődni, téli időszámítás szerint nyilván, ahogy az órát is úgy átállítják, akkor pedig 8 órakor szoktunk kezdeni, hiszen akkor a esti szentmiség időpontjai is előrébb tolódnak.

0: Itt van a körünkben Kis Nándor, aki a Hegyközi Karizmatikus Megújulásnak a tagja. Ő is aktív részes ennek a közösségnek, és szoktál venni az első pénteki szentségimádáson, amit a hegyen tartotok. Gábor atya, Tóth Gábor fizéri plébános már néhány szóval említette a kezdeteket, de egészen pontosan, hogy történt meg, mi és ki indított benneteket erre, hogy felmenjetek minden első pénteken a Sátoralja új hely melletti Szárhegy tetejére imádkozni.
1: Ez egy lelki gyakorlatom, fűzélem volt egy lelki gyakorlat. Nekünk ezelőtt 10 éve, Badakel atya véget ért a lelki gyakorlata, leültünk este beszélgetni, együtt voltunk a Ró István, Huják Petya, meg többen, egy ilyen 9-en voltunk, és az atya azt mondta, hogy neki az jött, hogy kellene egy olyan helyet keresni, egy olyan hegy, vagy olyan rész, ahova elmennénk imádkozni minden hónap első péntekén, és elkezdtünk keresni egy olyan helyet, itt először Fűzért néztük, de hegyköze nem találtunk egyáltalán, és utána Péter azt mondja, hogy ő tud egyet, Sátoraljában a Kálvárián, az most készült el, és hogy nézzük meg, ezért kerestünk gyorsan egy Google-be egy térképet, megmutattuk az atyának, és egyben azt mondta, ez az. És akkor így ugye elkezdtünk imádkozni, akkor, hogy mi legyen az egész program, vagy hogy alakuljon össze, és az imádkozásban kijött akkor az első péntek. És ez már nagyon érdekes volt, mert ez történt vasárnap este, és első péntek meg rá a következő héten volt. És hogy, de közben elkezdtünk imádkozni, mert az atya mondta, hogy jó lenne egy nagyobb szabású dolgot is, hogy legyen egy pünkösdre váró, hogy a pünkösdöt itt a hegyen várjuk. És akkor azt is elkezdtünk imádkozni, és nagyon szépen összeraktuk a programot, és a mai napig is, hogy minden évben, amikor pünkösdre van, az szerint van, csak annyi változás lett már sajnos azóta, hogy nincs reggelig, hanem este éjfélig szoktunk lenni most már pünköskor, de az első pénteket mindig megtartjuk, mert igény is van rá, és akkor az atya azt mondta, ez azért lesz jó, mert Magyarország megtéréséért imádkozunk, és a fiatalok megtéréséért. Nagyon sokszor mondta az atya nekem, mert nagyon sokat voltam vele, hogy tudom-e, hogy ő bejárt az egész világot, és egyedül Magyarországon van az, hogy a hegy tetején első pénteken imádkozunk az országunkért.
0: Igen, tehát Vadek atya is volt az egyik éven fent a hegyen, és ő is tartott a tanítást.
1: Igen, volt Vadakel atya is fent a hegyen, 2-szer volt, és nagyon tetszett neki, nagyon örült, de minden éven mi úgy szerveztük ezeket a programokat, hogy a pünkösdére mindig kikértünk tőle egy videóanyagot, és az kivetítve ő is mondott egy kis tanítást nekünk. És amikor feljött, hát azt mondta, ez olyan, mint a Táborhegyén lennénk, azt mondja, hogy annyira érződik az Isten jelenléte ott a hegyen, hogy ott imádkozunk, hogy teljesen öröme volt, hogy ez az Istennek, amit kért, mi azt teljesítettük. Mert mindig úgy volt, hogy hagyatkozzunk az Úrra, amit irányít, az szerint, hogy ne gondolkozzunk, ez ugyanaz, hogy amikor első pénteket megszerveztük, akkor senki nem hitt benne, hogy téged felhívtalak a rádióban, hogy hirdessed, akkor plakátot gyorsan megszerkesztettük, és nagyon érdekes volt, hogy még a többiek se hittek benne, de én mondtam, ha jó Isten akarja, akkor az ő akaratával biztos fog működni. És ahogy megszerveztük, felmentünk hegyre, bejártuk a területet, és akkor első péntek, mi is vártuk, hogy mennyien leszünk, és összejöttünk egy 70 ember. És ez nagyon nagy erőt adott nekünk, hogy egy 5 nap alatt megszervezése egy ennyi ember eljött, és onnantól kezdve nagyon, a másik érdekesség az volt, hogy egy 9-et jártunk, akkor elkezdtük, és pont egy 9-re jött a pünkösd. És annak is megvolt az ereje, olyan volt, mint egy pünkösd estéje, hogy mint a Medjugorjében, ilyen napcsodát is lehetett látni. Nagyon, nagyon sok kegyelem, és nagyon fantasztikus volt.
0: Milyen korosztály szokott részt venni ezeken az első pénteki szentségimádásokon a hegyen?
1: Hát vegyesen, vannak fiatalok is, nagyon sokan jönnek Felvidékről, valaki Debrecen mellől jön, tényleg változó. Volt a 10 évben, volt, hogy amikor nagyon sokan voltunk, volt, amikor már kevesen voltunk, akkor egy kicsit csüggedés volt benne, hogy akkor, de az Úr mindig küld, és most azt vettük észre, most is a legutolsó első pénteken, 30 fölött voltunk, és azt veszük észre, hogy egyre jobban van rá igény, és Gábor atyának köszönet, hogy ő ez szívügyének tartja így, és minden első pénteken egyet se hagy ki, talán egyet valamiért kellett kihagyni, és mindig ott van. Úgyhogy köszönet neki is, Huják Péternek is nagyon köszönet, mert ő is szívügye, viszi fel a zenét, és dicsőjét, ez nagyon, ez a Jóisten műve.
0: És ezt hogy kell elképzelni, ilyenkor közösen indultok föl a hegyre, hány órakor szoktatok fölmenni?
1: Hát mindenki, hogy az ő tempójához mérten indul fel a hegyre, és ott találkozunk. Valakinek fél óra kell, valakinek 3-4 óra, valakinek meg 15 perc. Nyáron 9 óra, tényleg 8 órakor.
0: És meddig vagytok fönt?
1: Egy órát. Az, még azt elmondanám, hogy az az érdekesség, hogy mi voltunk már mínusz 20 fokba, hóba, fagyba, esőbe, szélbe, nem, sose zavart minket, hogy milyen időjárás van, mindig fölmegyünk, és ha tízen vagyunk, akkor is, és az a szép benne, hogy amikor mínusz 20 fokban voltunk ott, összeguborodva is ott voltunk Szentségimádáson, az a megmarad emléknek, hogy, hogy milyen összetartó vagyunk ezen a téren, és az Úrnak biztos nagyon tetszik az, hogy visszük ezt, és folytatjuk tovább.
0: Igen, ha még valaki nem járt itt a Sátoraljaújhely melletti Szárhegyen, akkor érdemes tényleg fölzarándokolni a Magyar Kálvárián keresztül, és ahogy felérünk, egy Szent István kápolna van fönt, tehát ez is nagyon fontos, hogy így is kapcsolódik a hely a magyarsághoz, illetve a nemzetünkért való imádsághoz.
1: A kápolna, akkor a Szent István kápolna, ott, hogy a Szent István átadja a koronát Szűzanyának, és előtte a rácsra kitesszük, van egy rácson egy, nekünk egy ilyen oltár, amit kirakjuk, és arra van kitéve a szentség, és úgy tartjuk a szentséget. Az országot mindig Gábor atya felajánlja, egy területi védelmet kér az egész országra, a környékre, ez megvan a forgatókönyv, és nagyon, nagyon áldott rózsafűzét mondunk, irgalmasság rózsafűzét, és ezek nagyon fontosak, és ha valakinek valamilyen szándéka van, akkor azokat is a Gábor atya el szokta mondani. És akkor, igen, még azt szerettem volna mondani, hogy és minden első pénteken fönt a hegyen Gábor atya gyóntat. Úgyhogy az első pénteki 9-szedet is meg tudja bárki csinálni, mert ott el tudjon így gyónni. Csak előtte akkor el kell menni a misére.
0: Nándi, neked személy szerint mit jelent az ilyen jellegű szentségimádáson való részvétel, hogy tényleg ott vagytok az Isten szabad ege alatt éjszaka?
1: Hát ez nekem egy nagy feltöltődés, erőt ad. Az egész hónapra is mondhatnám. Nagyon, tényleg az át kell élni, fel kell jönni, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjenek fel, és amikor ott vannak egy órát az Úrral, fönt az ég és a föld, és tényleg ott kinyílik, és fantasztikus, hogy tényleg, aki még idáig eljött, az mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, és vissza szeretne jönni. Nagyon messziről is eljönnek, és aki mondjuk Budapestről eljött, ő is ugyanezzel a véleménnyel megy el, és szeretném, ha sokan eljönnének, megtapasztalják.
0: A hegyközi karizmatikus megújulás első pénteki szentségimádásáról, amelyet a Sátoraljaújhely melletti Szárhegyen tartanak immár 10 éve, Tóth Gábor füzéri plébánossal és Kis Nándorral, a hegyközi karizmatikus megújulás tagjával beszélgettünk.

kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 71 éves lett ma 14. Leó pápa, ez a második születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió, az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Nagymértékű családi pótlék emeléséről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor tegnap interjújára, szerinte a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, ezzel a frontvonal közeli régiók lakosait segíthetik. A városba érkező regisztrált belső menekültek mára a lakosság több mint egy hatodát alkotják, így a front közeli település kis hiány visszanyerte háború előtti népességét. Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra tegnap az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, miután az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban Boris Johnson volt miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vasútvonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. A lengyel miniszterelnök összehívta az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotástámadást is. Azon akció előtt a CIA igazgatója személyesen figyelmeztette a lengyel kormányt a fokozódó hibrid fenyegetettségre. Augusztus közepén Németországban Lipcsen repülőterén találtak egy robbanószerrel megpakolt orosz drónt, amely vélhetően műszaki hiba miatt nem robbant fel egy ukrán teherszállító repülőgép mellett. A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, hogy az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vladimir Putyin orosz elnöknek a konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MTI. Donald Trump tegnap hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva az ukrán államfő felé megfogalmazott kérést azzal indokolt, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízel szállításokat. Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, hogy támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot írnak alá, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Swinney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Földrengést tészleltek hajnalban Magyarország déli részén, a magyar-horvát határ közelében. A földmozgás a Baranya vármegyei Selje térségétől mintegy 18 kilométerre történt, a rengés magnitúdója pedig 2,5 volt. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős, borult az ég, elszórtan időszakos, gyenge esőre, záporra lehet számítani, az északi megyékben zivatal sem kizárt, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 20-22 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti osztályán, és köszönöm, hogy fogadott dr. Salló Zoltán, akivel arról fogunk beszélgetni, kicsit rendbe tesszük, valahogy megpróbáljuk eligazítani a betegeket abban, hogy mi is a sebészet dolga, kik is dolgoznak itt, és hogy milyen területtel foglalkoznak, és hogyan tudnak a betegek majd eligazodni ezen a területen, hiszen ez leginkább az ő érdekük. Úgyhogy köszönöm, hogy tudott fogadni, doktor úr, és tudunk erről kicsit beszélni. Kezdjük talán ott, hogy a sebészet milyen területeket érint?
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy a sebészeti osztály és rendelőintézet egy egységet képez a betegellátás szempontjából, vagyis a fekvő beteget ellátó orvosok egy beosztásos rendszerint a hét bizonyos napján a rendelőintézetben dolgoznak, és ott látják el a járó betegeket. A mostani beszélgetésnek egyik témája a járóbeteg ellátás lenne, hogy ott egy picit elirányítsuk a betegeket, hiszen nagyon sokan keresik fel járóbetegként a szakrendelésünket. És a szakrendelésünk az valójában többfajta szakrendelést jelent, hiszen minden áldott nap van általános sebészeti szakrendelés, 4x1 héten van érsebészeti szakrendelés, 2x1 héten proktológiai szakrendelés, és 2x1 héten emlőszakrendelés. Mindez egy nagyon magas betegszámú forgalmat jelent, és nem is biztos, hogy könnyű eligazodni a betegeknek ezek között. Van némi különbség a beutalás rendjében is. Az általános sebészeti szakrendelés az nem beutaló köteles, a többi szakrendelések azok beutaló kötelesek. De mit is jelent ez? Mi azt gondoljuk, hogy minden betegség, ami nem sürgősségi ellátást igényel, minden betegségnek a kivizsgálása a háziorvosnál kellene, hogy kezdődjön, hiszen ő ismeri a beteget már évek óta jó esetben, és el tudja végeztetni azokat az alapvető vizsgálatokat, amelyek már segítenek a további betegség megállapításban, diagnózis felállításában. Ráadásul, ami jelentős segítséget jelentene, hogy a beutalón szerepelnének azok a gyógyszerek, illetve azok a betegségek, ami miatt krónikusan a beteget kezelik. Ez kétségtelen, hogy ezeknek az adatoknak egy jelentős része fent van az EST-ben, ahogy mondjuk a felhőben, de a szakrendelésen ezek előkeresése sokszor nehézkes, és elég sok időt is vesz el. Azáltal, hogy a háziorvos elkezdi a szakvizsgálatokat, úgy gondolom, hogy sok esetben elkerülhető lenne, hogy a beteg nem a megfelelő szakrendelésre jelentkezzen be. Hiszen viszonylag gyakran előfordul, hogy az általános sebészetre olyan betegségekkel vagy panaszokkal is jelentkeznek, ami nem tartoznak oda, és ezt valószínű, hogy a háziorvos ki tudná szűrni. Ami még fontos lenne, egy ilyen pici megjegyzés, hogy a betegek a saját adataikkal is tisztában legyenek. Itt elsősorban a telefonszámukra gondolok, mert amennyiben valamilyen beavatkozásra előjegyezzük a betegeket, szoktuk elkérni a telefonszámukat is, hogy tudjuk értesíteni őket.
1: Akkor tehát ez azt jelenti, hogy a betegek önmaguktól megpróbálnak eligazodni ebben a rendszerben, és akkor nagy általánosságban érkeznek az általános sebészetre más jellegű problémával?
2: Összességében oda is van beteg, aki beutalóval érkezik, de van egy jelentősebb számú beteg, aki beutaló nélkül érkezik. Ők úgy gondolják, hogy a sebészeti szakrendelésre kell jelentkezniük, és ez van, hogy úgy van, és van, hogy esetleg nem úgy, és akkor hát időt veszítenek, mert mire bejönnek és elmondják a panaszukat, kiderül, hogy nem hozzánk tartoznak, akkor azt mi rögzítjük, írunk egy papírt, ha egy másik szakrendelésre kell menniük, akkor oda irányítjuk, adunk nekik beutalót, csak mindez idő, és nem, tehát nyilván időveszteség a betegnek is, meg a mi szakrendelésünket is terheli. Ráadásul, hogyha valaki hozzánk is tartozik, vagy odavaló az általános sebészeti szakrendelésre, de nem beutalóval érkezik, nincsenek feltüntetve a gyógyszerei, vagy azok a betegségek, ami miatt krónikusan gondozás alatt áll, akkor ez is sok energiát és időt elvesz, amíg ezeket feltérképezzük.
1: Ez az évek alatt, ahogy visszatekint a korábbi évekre, ez változott? Azért fejlődött ez a rendszer, hogy az emberek fejében is egy kicsit már tudatosabb a dolog? Jobb lett?
2: Igen, ebben biztos vagyok, hogy változott, illetve megjelent, most már egy jó pár éve jelen van a járóbeteg irányítási rendszer, a HIR, és több csatornán, hát ugye a kor szellemének megfelelően lehet bejelentkezni. Itt figyelembe kell vegyük, hogy megváltoztak az igények is, hiszen régebb csak személyesen a kartonozóval lehetett időpontot kérni. Legyünk őszinték, hogy már ez is a betegnek egy jelentős terhet jelentett, ma már telefonon, és különböző média felületeken is lehet időpontot kérni a szakrendelésekre.
1: Az általános, hogy elégedetlenek általában a betegek. Valami miatt biztosan, talán a várakozási idő, akár az, hogy itt kell várakozni, vagy az időpontra kell várakozni. Hogy látja, doktor úr, hogy egyébként a betegek mennyire lettek türelmesebbek?
2: Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy meg kell, hogy ítéljük, hogy mennyire türelmes a beteg, hiszen aki beteg, bizonyos fokig majdnem azt mondom, hogy jogosan türelmetlen, hiszen panasza van, és azt várja, hogy minél hamarabb és minél jobban ellássák. Ezen belül azt is azért meg kell mondani, hogy a mi kapacitásunk is véges, és nagyon-nagyon túlterhelt a rendszer. Az utóbbi években kétségtelen, hogy orvosszámban gyarapodtunk, de ez egy lassú folyamat, és azért amit a médiában is sokszor olvasunk, hogy bizonyos orvosgenerációk hiányoznak különböző okok miatt, ez minket is azért érint. Most jelenleg nagyon sok fiatal, nagyon lelkes és ügyes kollégánk van itt a sebészeti osztályon, de azért idő, amíg ők is a szakmai tudásukat felvértezve el tudják majd látni önállóan a betegeket. A betegek időnként türelmetlenek, de azért összességében én azt gondolom, hogy ez nem jelent semmilyenképpen kirívó számot a napi ellátásban. Nagyon-nagyon sok beteggel teljesen jól tudunk együtt dolgozni, megértik. Akik azért lehet, hogy türelmetlenebbek, de ha eljönnek a rendelésre és látják, hogy ott folyik rendes, korrekt munka, akkor belátják, hogy ennyit tudunk, vagy ennyi idő alatt ennyit tudunk, és azért ellátjuk a betegeket legtöbbször időben.
1: Ha már az utánpótlás szóba került, ezt nagyon sokáig hallgattuk, hogy mennyire kevés a szakember, és hogy mennyire jó lenne a minél több jó szakember. Hogy látja, hogy mennyire agilisak a mostani fiatalok, az új szakemberek, és hogy mennyire szeretnének a sebészettel foglalkozni?
2: Hát nyilván én csak egy kis szegmensét látom ennek. Azok a kollégák, akik hozzánk jöttek, azok sebészorientáltak, ügyesek, mindenki. A sebészeti osztályunk szerencsés, mert nagyon jó alapképzettséggel, jó hozzáállással és nagyon jó emberek jöttek az utóbbi években hozzánk. Azt viszont muszáj megjegyeznem, hogy a következő időszak egyik komoly kihívása a szakemberek és a szakápolók száma, illetve hiánya, és itt ezen a téren is sok tennivaló van, hogy úgy képezzük ki az érdeklődőket, hogy szívesen dolgozzanak az egészségügyben, és többen legyenek. Hiszen az orvos az önmagában nem fogja tudni ellátni, nem is az a cél. Az orvoslás az egy csapatmunka, és ebben a szakápolók és a segítők hihetetlen nagy szerepet játszanak.
1: Most gondolom az is, hogy velük megszerettessék ezt a területet. Hogy látja, hogy mennyivel könnyebb most az új technikai eszközökkel, orvostechnikai eszközökkel ide hívni a szakembereket?
2: Biztos, hogy megváltozott a világ, hiszen ma már nem is Google, hanem már AI-vel pillanatok alatt diagnózishoz lehet jutni. Ettől azért mindenkit csendesen óvnék, hiszen tudjuk, hogy ez lehet buborék is, lehet nem megfelelő, de azért azt kell mondanom, hogy igen, akkor van adódó lehetőségeket, azokkal élnünk kell, meg kell tanulnunk őket okosan használni, attól az ember nem lesz kevesebb. De használjuk ezeket a lehetőségeket úgy, hogy javítsuk az ellátást. Ami a szakápolókat vagy a szakembereket illeti, itt is ez egy széleskörű probléma. Én azt gondolom, hogy kell egy megfelelő erkölcsi megbecsülés és egy megfelelő anyagi megbecsülés, hiszen egy rendkívül megterhelő munkát látnak el, és ennek meg kell legyen idézőjelben a haszna a számukra is. Azért ne felejtsük el, továbbra is a legnehezebb az embereknek az ellátása, az emberekkel való bánásmód, és ebben nyilván egy egészen speciális csoportot képeznek a beteg emberek, hiszen nyilván ők sérülékenyebbek, nehezebben viselnek el bizonyos dolgokat, és az a kötelességünk, hogy segítsünk rajtuk.

0: Ha már szóba került az új eszközöknek a jelenléte, én azt gondolom, hogy a Markhot Ferenc Kórház azért nem panaszkodhat, és nemrégiben gazdagodtak új eszközzel is. Hogy látja a doktor úr, hogy mennyire vonza amúgy ez a fiatalokat, hogy ők itt helyezkedjenek el?
1: Az eszközpark az biztos, hogy egyik vonzóerő, de én azt gondolom, hogy nem vehetjük ki a vonzóerőbe azt se Egern városát, maga a környezetünket, hiszen nagyon szép helyen élünk. Magyarországon belül is én azt gondolom, hogy nagyon jó az elhelyezkedésünk. Továbbra is maradtunk azért bizonyos szinten egy fővárosz-centrikus ország, és most már az autópályán gyakorlatilag egy óra alatt főváros határhoz lehet érkezni. De mondom még egyszer, tehát igen, az eszközparknak biztos jelentős szerepe van, és ezben tényleg törekszünk is, és nyilván mindig kell is fejleszteni, és van is szükség rá, de összességében elfogadhatónak mondom az eszközparkunkat, ez érdekli a fiatalokat, de továbbra is azt gondolom, hogy azért a városnak, a környezetnek is jelentő szerepe van abban, hogy itt szeretnek dolgozni és letelepedni és élni a kollégák.
0: Mivel gazdagodott az eszközpark legutóbb? Mi ez a laparoszkópos?
1: Torony volt az volt a legutolsó jelentős beszerzés, ami a sebészeti osztályt illeti. Most nyilván csak a mi osztályunkról beszélek, de továbbra is igényeket fogalmaztunk meg. Különböző kézi eszközök, különböző diagnosztikai eszközökre, illetve a műtéti beavatkozásokat segítő eszközökre, és ígéretünk van, hogy a lehetőségek szerint ezeket be fogják szerezni.
0: Melyek ezek? Beszéljünk kicsit arról, hogy mivel lehetne könnyebb, vagy akár komfortosabb a betegeknek az ellátása?
1: Most kimondottan sebészeti eszközökről beszélek, amiről a beteg nem biztos, hogy úgymond komfortot érez, de egy műtétet tudunk biztonságosabbá tenni. Például most úgy tudom, hogy rövid időn belül beszerzésre kerül az az eszköz, amit neuromonitornak nevezünk, és ami a pajzsmirigy műtéteknél fog nekünk segíteni, és biztonságosabbá teszi a műtéteket. A második vonalban pedig különböző, elsősorban az érsebészeti beavatkozásokat megkönnyítő eszközöknek a listája készült el, és itt is ígéretet kaptunk, hogy ezek beszerzésre kerülnek rövid időn belül.
0: Visszatérve akkor a betegek köréhez, milyen általános panaszokkal, de hát ugye a sebészet annyira szerteágazó, de mégis van gyakori vagy leggyakoribb elváltozás, amivel érkeznek?
1: Az általános sebészeti ellátás keretében az egyik leggyakoribb betegség a különböző sérvek. Itt lágyéksérvekről vagy hasfali sérvekről, műtét utáni hegsérvekről beszélhetünk. A másik csoport pedig az epehólyagkövesség. Itt vagy belgyógyászatról már kivizsgált, vagy akár járóbetegként kivizsgált betegekről van szó. Ez az a két csoport, ami az általános sebészeten belül kerül ellátásra, mint jóindulatú betegség. Ezen kívül sajnos jelentős számú daganatos beteget is el kell látnunk. Az osztályunknak az ellátási területében két daganatcsoport van, az emlődaganat és a vastagbéldaganat, amelyhez a végbéldaganat is hozzátartozik. Ebben a két csoportban gyakorlatilag teljes ellátási instrumentáriummal rendelkezünk, és ezeket a műtéteket, illetve ugye, kezeléseket, mert itt egy komplex kezelésről van szó, melyet az onkológiai, radiológiai, patológiai osztályokkal együtt végzünk, tervezzük meg és végezzük. Ez a sebészet is teljes ellátási lehetőségekkel rendelkezik.
0: Amikor a betegek megkapják a diagnózist, és a sebészetre kell érkezni, ez mennyiben riasztja meg őket? Magától a helytől, vagy a beavatkozástól?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért mindenki, aki egy műtét előtt van, az valamilyen szinten nyilván egy stressz helyzetben van, és az a dolgunk, hogy ezt minél könnyebbé tegyük, és itt van nagyon nagy szerepe a kommunikációnak, megfelelő tájékoztatást kell nyújtanunk, információt adni a betegnek. Javasolhatom azt is, hogy a beteg esetleg otthon készítsen egy-két feljegyzést, mit szeretne megkérdezni, mert van, amikor a rendelés sűrűjében elfelejtődnek fontos kérdések. Nyilván azért különbséget kell tegyünk a jóindulatú, tervezett betegségek ellátása esetében, amikor egy-két napot vannak a betegek a kórházban, és azért ismerősökön keresztül is tudják, hogy ez viszonylag rövidön belül le fog zajlani, minimális panaszokkal, fájdalommal és a rehabilitáció is rövid ideig fog tartani. Természetesen egy daganatos beteg esetében ez egy sokkal nagyobb stressz, hiszen már mindenki tudja, hogy milyen súlyos a helyzet. Itt azért a kezelés nyugodtan elmondhatjuk, hogy hónapokban mérhető, ha beleszámoljuk az onkológiai kezelés, a kivizsgálást, döntés meghozatal, onkológiai kezelés, műtét, esetleg utána és onkológiai kezelés, ez bizony 6 és 12 hónap közé tehető. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, itt azért az orvosoknak nagy szerepe van, illetve a ápoló személyzetnek, hogy megfelelően fogjuk a kezüket és vezessük a betegeket ezen az úton. Itt biztos, hogy még bőven van tennivaló.
0: Az egynapos sebészet, az azt gondolom, hogy még ér annyit, hogy nem újdonságként, de hogy beszéljünk arról, hogy mennyiben könnyíti meg akár az önök feladatát, akár a betegek életét.
1: Én azt gondolom, hogy azokat a beavatkozásokat, amelyeket szakmai szempontból egynapos ellátásban lehet nyújtani, azokat minden esetben ki kell használni. Természetesen itt is egyénre szabottan, hiszen van olyan beteg, akinek a beavatkozása amúgy az egynapos sebészeti csoportba tartozna, de a beteg más állapota, más betegségé miatt lehet, hogy mégis 2-3 napot a kórházban el kell töltenie, de ezek nyilván kevesebben vannak. Külön osztály van az első emeleten, az egynapos sebészeti osztály, ahol jó körülmények között helyezkednek el a betegek, onnan kerülnek műtétre, és másnap ezek a betegek hazamehetnek. Nagyon kis számban előfordul, hogy akármilyen okból fogva, de a beteg az osztályra kerül, és egy-két napot még az osztályon fog eltölteni. Visszajelzések alapján a betegek ezt az egynapos ellátást kedvelik.
0: Milyen panaszokkal érkeznek, ami egynapos sebészetet igényel?
1: A sebészeti ellátás keretében egynapos ellátást kaphatnak a lágyéksérben szenvedők, a kisméretű köldök vagy hasfali sérvek esetében viszérműtét, illetve bizonyos proktológiai ellátás is lehet egynapos. Az epeműtétek egynapos ellátására is van már protokoll, valószínű, hogy jövőben ez egyre gyakrabban fog előfordulni.
0: Szokták mondani más területek szakemberei, hogy azért nagyon fontos az is, hogy a beteg betartsa azokat a kéréseket, iránymutatásokat, ami mondjuk egy akár műtét után szükséges. Mennyire látják, hogy ők partnerek ebben?
1: Én azt gondolom, hogy a betegek tájékozódása is egyre jobb, hiszen az internet világában élünk. Sokszor van, amikor kicsit zavaros információk is átjönnek, hiszen azért a Google-ban saláta mennyiségű információ van. Meg kell mondani őszintén, még a szakember számára is sokszor nehéz kiválogatni, hogy mi a valós és mi a mi talán nem. A legtöbb esetben a betegek partnerek, hiszen megértik, hogy amit kérünk, vagy amit javasolunk, azt azért tesszük, mert nekik ez fog segíteni. És meg kell azt is említeni, hogy van olyan beteg, akik nagyon tájékozottak, nagyon felkészülnek, ők már utána olvasnak, jobb, szerencsésebben tudják kiválasztani az információt. Jó látni, hogy gyógyulásuk érdekében mindent megtesznek.
0: Említette doktor úr, hogy a sebészet maga nagyon megterhelő tud lenni. Mi az, amitől nehéz lehet ez a szakma?
1: Hát már maga az, hogy a sebészet egy hihetetlen nagy területet ölel fel. Mi is itt az osztályon, ha belegondolunk, hogy a pajzsmirigy műtéttől, akkor fentről megyünk lefelé, akkor emlőműtét, a hasfali sérvek, az epeműtét, a különböző daganatok, a hasüregben, első mondtam a vastagbél daganatok, végbél műtétek, akkor itt van ugye mi egy sebészeti és érsebészeti osztály vagyunk, érsebész kollégák bonyolult akár a nyaki verőéren, akár az alsó végtagon műtétek, rekonstruktív műtéteket végeznek, a vízszérműtétet, tehát egy hatalmas terület, és igazából először van egy általános sebészeti képzés, amelyben beletartoznak bizonyos dolgok, és utána azt gondolom, hogy az a szerencsés, ha a sebész valamilyen szakterületet választ magának, hiszen egy ekkorát fel ölelni ekkora területet, az nem igazán lehetséges. Itt nem csak a tudásról van szó, hanem megfelelő gyakorlatszerzésről, hogy abból a fajta műtétből, abból a fajta betegellátásból megfelelő szám történjen. Aztán azt szabad elfelejteni, hogy nagyon sok műtétünk van ügyeletben, mint akut műtét, sürgősségi műtét, ami szintén komoly fizikai és szellemi megterhelés jelent a csapatnak. Ezek azok a műtétek, amelyeket sürgősséggel délután, éjszaka muszáj elvégezni, és ez is egy komoly megterhelést. Összességében a sebészet egy nagyon szép része, nagyon szép ága az orvoslásnak, de én azt gondolom, hogy jelentős megterhelést tud jelenteni, és nagy különbségek vannak, hogy valaki milyen területen, akár földrajzilag hol dolgozik. Tehát ott, ahol nagy forgalmú osztályban, mint például miénk, nagyon sok akut és sürgős műtéttel, meg összességében nagyobb műtétekkel napközben, azért egy komoly megterhelés jelent. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon szép, nagyon szerteágazó, szakmailag sok örömet tud adni annak az orvosnak, aki hitét és lelkét beleteszi.
0: És hát akkor, ha jól értem, tulajdonképpen ez hozzásegíti ahhoz is, hogy minél jobb szakember legyen később, minél többet tapasztalt.
1: Igen, igen.
0: Mitől lehet valaki jó sebész?
1: Hát ez valószínű, hogy én nem fogom tudni röviden összefoglalni.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki, egy már az, hogy az adott szakterületén maradhasson, de hogy jól is tudja végezni azt a munkát, örömmel?
1: Hát azt gondolom, hogy először is szeretni kell. Tehát minden nap úgy kell felébredni, hogy örvendek, hogy ez vagyok, és ezt fogom csinálni. Elengedhetetlen a szakmai elméleti tudás. Nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell olvasni, annak nagyon szilárd alapokon kell elhelyezkedni, és ehhez nyilván társulni kell azért egy bizonyos manualitásra szükség van. Egy nagyon pici exhibicionizmus azért kell, mert ne felejtsük el, hogy úgy operálunk, hogy folyamatosan többen néznek minket. Nagyon érdekes, hogy az angol irodalomban, az angol szaknyelv mai napig is színháznak, theaternek hívják ugye a műtőt, tehát nagyon sokan néznek, ezt nyilván megszokjuk, és egyáltalán zavaró, hiszen legtöbbször ezek segítők, ezek, akik velünk vannak. Tehát azt gondolom, ezek alapvetően kellenek. De ugyanakkor, ha valaki orvos, annak jó embernek kell lennie, mindenféleképpen szeretnie kell a szakmát,

0: Említettük az akut műtéteket, és azt is, hogyha ügyeletben kell dolgozni. Ez a része mennyire rémíti meg egyébként a fiatalokat, hogy annyira megterhelő fizikailag, hogy ebben nem fáradnak el egy idő után?
1: Azt gondolom, hogy nem, mert aki azért a 6 év alatt elvégzi az orvoslást, mondosan az orvostudományi tanulmányait, az fogja tudni és hallani, hogy sebészet, ügyeleti műtét, akut műtét akkor kell operálni, amikor kell, nincs. Tudatosan tudják, hogy ez itt ilyen lesz, és úgy azt látom, hogy a fiatalok, hogy nagyon szépen beleállnak a munkába, és nem zavarja őket. Nem mondom, mindenki elfárad, én is elfáradok ennyi év után, egy nehéz ügyelet után, de nem gondolom. Aki ide jött, azt nem gondolom, hogy elriassza, mert tudja, legtöbben tudják, hogy mit vállaltak.
0: Van ilyenkor esetleg egy lelki fröccs, amit adnak nekik, hogyha ténylegesen elfáradnak, és úgy látják, hogy muszáj most valami jó mondatot mondani?
1: Persze. Szoktunk időnként saját fáradtságunkon is viccelődni, de azt gondolom, hogy ha jó a csapat, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy itt egy nagy család legyen, egy jó csapat legyen, akkor ez sokkal könnyebb elviselni.
0: Egyébként a humor a mindennapok része tud lenni?
1: Hát én azt gondolom, hogy visszafogott humor, mert azért azt sajnos nem lehet elvitatni, hogy szomorú történetekkel is találkozunk elég gyakran, a lakosság egészségi állapota, vagy akár súlyos betegségekkel is meg kell küzdenünk, tudásunk és lehetőségeink végesek, tehát azért ezeket a kis kereszteket, vagy nagyobbat azért az orvos is cipeli, hozzászokunk, megedződünk, de azért látjuk az emberi sorsát.

0: sokat. Tehát kell egy kis humor nyilván a munkánkhoz, de azért az megfelelő alázat az mindig ott kell, hogy legyen, ott is van, és látjuk az emberi sorsokat, amikor tudjuk, hogy egy bizonyos határig tudunk csak segíteni. Nem engedjük el soha a kezüket, de összességében azért egy picit minket is szokott érinteni.
1: Mennyire érkeznek időben a betegek? Ha már említette azt, hogy egyrészt ugye beutaló, stb., de mire megérkeznek ide, és hát nyilván a szomorú esetek talán ebből kifolyólag is történnek.
0: Hát ez változó, különböző statisztikák vannak. Akár ha most az érsebészetre utalok, a nagy amputációk, ugye, amit európai szinten is néznek, hát sajnos eléggé az élvonalba tartozunk ezeknek a számával. Daganatban is azt gondolom, hogy több öntudatosság, a szülőprogramok sokkal szélesebb kiterjesztése, tájékoztatás, hogy ezeken a szűrőprogramokon vegyünk részt, menjünk el, valószínű, hogy itt van mit még sokat tenni, és nagyon sokat is segítene a mi munkánkon is, de elsősorban a betegek ellátását, illetve hát akkor, ha így veszük a túlélésüket, a minőségi, vagy az életminőség javítását is javítaná, ha korábban jönnének.
1: Egyébként itt életkorban is visszafelé megyünk, tehát hogy nem csak az idősebbek azok, akik nyilván náluk az információ áramlás nem olyan, mint egy fiatalnál, de a fiatalok mondjuk ők, ha már tapasztalnak valamilyen különbséget a testükön, akkor ők jönnek?
0: Valószínű, hogy jönnek, de azért látunk elkésett, elcsúszott eseteket. Mögöttük van egy történet, van egy sors, nehéz sokszor ezt nem is megítélni, biztos nem a mi dolgunk. Mi abból a helyzetből kell kiindulnunk, ami akkor van, hogy abból a legtöbbet hozzuk ki. Múlton sajnos ilyen szinten nem sok értelme rágódni, de nagy számokba, vagy amikor csak nagyon hidegen statisztikát nézünk, akkor azt gondolom, hogy igen, továbbra is. Egészségügyi felvilágosítás, jó egészségügyi ismeretek a lakosság területén, jó hozzáférhetőség a szűrőprogramokhoz, ezeken való részvétel, ez mind tehát egy ilyen egységet képez, és nem lehet egy részét kiemelni, hanem az egésznek együtt kell működnie ahhoz, hogy korábban eljöhessenek a betegek hozzánk.
1: Igen, fontos, hogy említette egyébként a rendszernek a kapcsolódását ugye az egyénekhez, de hogy az egyénnek az is felelőssége, hogy ő saját magára, ahogy említette doktor úr, szűréseken részt vegyen, de az életmód.
0: Hát igen, az életmódnak óriási szerepe van. Van-e, mennyit dolgozunk? Tényleg csak 8 órát dolgozunk. Valószínű, hogy ez Magyarországon nincs így, mert sokkal többet dolgoznak az emberek, vagy akár mi is elmondhatjuk, hogy többet dolgozunk, mint amennyit úgymond kellene. Megfelelően ki tudunk-e kapcsolódni, megfelelően a szociális hátterünk, táplálkozás, lakhatás, a napi stressz, akár ezeknek mind nagy szerepe van. Ez egy olyan globális dolog, hogy azt is lehetne kérdezni, hogy élnek az emberek Magyarországon. És összehasonlításként azt ugye mindig az európai országokkal hasonlítjuk össze magunkat, és ebben kell arra törekednünk, hogy minél jobb helyzetben kerüljünk.
1: Említette doktor úr, hogy azért látnak szomorú történeteket. Hogyan lehet letenni ezt a nap végén, hogy azért ezt ne vigye magával az ember tovább másnap?
0: Hát elég nehezen. Gondolom azért ennek mindenkinél egyénileg is kialakulnak a különböző metodikák, hogy így mondjam. Én a saját magam részéről azt tudom mondani, hogy van, hogy nehezebben tudok elengedni egy-egy történetet. Nem azt mondom, hogy egyfolytában foglalkoztat, de visszatér. Próbálok okosabb lenni és tanulni belőle. Nem könnyű, de nyilván tovább lépünk, hiszen a következő feladat ott áll, és ez nem szabad, hogy elvonjon azért túl sok energiát.
1: Kanyarodjunk a betegekhez még egyszer egy kicsit, már csak olyan szempontból is, hogy próbáljuk meg megismételni azt, hogy hogyan is kell nekik, hova kell érkezni, és mi talán az első lépés akkor?
0: Én azt gondolom, az első lépés az továbbra is a házi orvossal való kapcsolatfelvétel, elmondani neki, hogy milyen panaszai vannak, és ideális esetben a házi orvos megfelelő tanácsokkal először el tudja végeztetni az alapvető vizsgálatokat, illetve hogyha úgy látja, hogy azonnal, akkor tudja megfelelő szakrendelésre irányítani.
1: És itt az időfaktor nagyon fontos.
0: Igen, itt az időfaktor nagyon fontos, és persze lehetne ezt nyilván olyan értelemben is nézni, hogy van-e az illetőnek háziorvosa, van-e ott ellátás, mikor tud eljutni a háziorvoshoz, onnan mikor tud eljutni a szakrendelésre. Minden szegmensének a problémának azt gondolom van tennivaló, az a dolgunk, hogy ez minél jobb legyen, és minél rövidebb úton megtörténjen.

Elhangzott műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, a Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új fejezet nyílhat a magyar-német kapcsolatokban, aminek a kölcsönös bizalmon és a megbízhatóságon kell alapulnia, a német külügyminiszter szerint. Johann Wadephul hangsúlyozta, a két ország közös történelme miatt is fontos élni az újrakezdés lehetőségével. A budapesti látogatás előtt kiadott közlemény szerint abban reménykedik, hogy Magyarország újra felfedezi nagy európai szívét, és ezt egész Európa érzi majd. Johann Wadephul csak nem 7 év után az első német külügyminiszter, aki Magyarországra látogat. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt a jövő évre vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor tegnapi interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet. Ezzel a frontvonal közeli régiók lakosait segíthetik. A városba érkező regisztrált belső menekültek száma mára a lakosság több mint egy hatoda, így a front közeli település Kishiján visszanyerte háború előtti népességét. Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra tegnap az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte. Az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban Boris Johnson volt brit miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. Az incidens miatt a lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását is összehívta. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotástámadást. Az akció előtt a CIA igazgatója személyesen figyelmeztette a lengyel kormányt a fokozódó hibrid fenyegetettségre. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vladimir Putyin orosz elnöknek a konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MTI. Donald Trump hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén tegnap újságírók kérdéseire válaszolva az ukrán államfő felé megfogalmazott kérését azzal indokolta, az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízel szállításokat. Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, hogy támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az Észak-Ír és a Walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a Walesi fővárosban memorandumot írnak alá, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Sweeney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Földrengést észleltek hajnalban a magyar-horvát határ közelében. A földmozgás a Baranya vármegyei Selje térségétől mintegy 18 kilométerre történt, a rengés magnitúdója pedig 2 és feles volt a Richter skála szerint. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult az ég, elszórtan időszakos gyenge esőre, záporra lehet számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet délután 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
6: Zabari Juditot szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Régi kedves ismerősünkön már, hiszen többször beszélgettem Önnel rádiónk hullámhosszain, hol máshol is találkozhatnánk, mint Aktereken, a Koltai Házas Pár portáján, az idén immár 4. alkalommal megrendezésre került Somünnepen, Ön pedig, kedves hölgyem, idén is növényeket ültetett a gyermekekkel. Hogy sikerült ez a növényültetés, az idei növényültetés?
7: Hálás vagyok azért, mert nagyon kedves gyerekekkel és szüleikkel találkoztam. Nagyon jó volt velük együtt ültetni, lélekfeltöltő.
6: Ilona növényt ültetett, amely egy erős növény, mondhatjuk úgy, hogyha jó talajba ültetik, locsolják, gondozzák, szeretik, akkor meghálálja a törődést.
7: Nagyon szeretem, azért, mert egy olyan növény, amelyik meghálálja az embernek a gondoskodását, a szeretetét. Idén a fenntarthatósági témahétre 500 növény ültetését vállaltam, és nagyon örülök annak, hogy sok iskola jelentkezett, és így több mint 700 növényt ültethettem gyerekekkel. Hála nagyszüleimnek címmel tartottam az előadásomat, és utána pedig az újrahasznosítás jegyében ültettünk gyerekekkel Ilona növényeket. Olyan jó érzés, amikor az ember képeket kap a gyerekektől. Például az egyik óvodában tavaly ősszel ültettem növényeket, és márciusban küldték a fényképeket. Már az asztalon ott voltak, kiterítve, hogy kinek milyen hosszúra nőtt meg, és azért nagyon-nagyon megtisztelő ez nekem, mert hátrányos helyzetű gyerekek vitték haza a növényeket, és hogy vigyáztak rá.
6: Valamint hát, ha gyermekként ilyen élmény éri az embert, az meghatározó élmény és emlék lesz egész életében. Amit gyermekként átélünk, arra évtizedek múltán is szeretettel gondolunk vissza. Remélhetőleg azok a gyerekek, akikkel együtt Ön növényeket és Ilona növényeket ültetett, azok megszeretik a növényeket, és felnőttként is szeretik majd a természetet. De látok itt én magam előtt az asztalon különböző magvakat, gabonát, fűben fában orvosság, egészség, újrahasznosítás. Olvasom azokat a fontosabb gondolatokat, amelyeket Ön itt megjelenített a gyerekeknek. Hogyan és miként?
7: Szeretném, hogyha a gyerekek megismernék a növényeket a magjukról is. Ezért különböző növényeknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek a magjait hoztam, és azokat felismerjük. Amikor például a kajszi barackot meg szoktuk nevezni, akkor mindig kitérek arra, hogy ha már magyarok vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy Gönc a kajszi baracknak a hazája. Ugyanígy, hogyha levendulát morzsoltunk a sivatagok égkövei rendezvényen, akkor tihanyt említettük meg. Mindig szeretem összekapcsolni a tantárgyakat, tehát biológia is, földrajz is, a magyarság. Nagyon fontos az, hogy mire vagyunk büszkék.
5: Immunrendszer erősítő növényeket is bemutatott itt a gyerekeknek.
7: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy felkészüljünk az őszre. Amikor jönnek a megfázásos betegségek, akkor minden szülőnek azt ajánlom, hogy a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. Ami azt jelenti, hogy az első tünetek megjelenésekor nagyon jó, hogyha a gyerekek kakukkfűfürdőt vesznek, és Szabó Gyuri bácsitól azt hallottam, hogy azt ajánlja, hogy megelőzésképpen heti 3-szor. A teák közül a bodzát, a hársvát, a kakukkfüvet javaslom. Én a bodzát részesítem előnyben, azért, mert nagymamámmal azt szedtünk, és szép emlékek fűződnek hozzá, az udvaron is volt bodza. Úgy szoktam, hogy májusban leszedem a bodzavirágot, megszárítom papírlapon, és utána pedig elteszem, és amikor szükségem van rá, akkor előveszem. Megfőzöm a teát, és fekszek az ágyba, és kiizzadok. És így nem kell gyógyszereket szednem.
5: Készült egy olyan jelmondattal is, kalandoz az ősbúzák ízvirágában, itt a gabonafélékre. Hívja fel a gyermekek figyelmét.
7: Szentendrén jártam augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon, és ott megismerkedtem az ősgabonákkal. Ide, Aktelekre tönke búzát hoztam, és alakor búzafajtát mutatok plakáton, és tönköly búzát pedig a kertemből, amit én vetettem. Nagyon nagyra értékelem a tönköly búzát.
5: Pozitív hatása is, jótékony hatása van. Szinte napestig sorolhatnánk, hogy mi mindenre jó.
7: Igen, hogyha a gyermek nyugtalan, hogyha feszült, akkor egy tönkölypejva párna nagyon sokat tud segíteni.
5: Azt hallottam, hogy még a fejfájásban is tud segíteni.
7: Igen, kitűnő hatású növény, minden része felhasználható. A tönkölybúzának a gabonamag nagyon értékes, kenyereket lehet belőle készíteni, tele van ásványi anyaggal, vitaminnal, a szalmája az értékes, lehet mulcsozásra is használni, lehet állatoknak is adni, és a pejva az pedig párnában felhasználható.
5: Látok én még magunk előtt itt különböző magvakat, tökmag, kukorica, bab. Ezeket miért tartotta fontosnak, hogy megmutassa a gyerekeknek?
7: Szeretném, hogyha felismernék a különböző növényi magvakat, de amikor nagyobb gyerekek jönnek hozzám, akkor nem a kukoricamagot mutatom meg, mert azt általában felismerik a gyerekek, hanem vagy a levelét mutatom, vagy pedig a kukoricahaj, vagy kukoricabajusz. És sokan furcsának találják azt, hogy például ebből is, a kukoricabajuszból is teát lehet készíteni, és jótékony hatása van. Cseresznye és megymagot is hoztam. Megymagból például megymagpárnát lehet készíteni, ami a gyerekeknek nagyon jó hasfájásos tünetek esetén. Tehát, hogyha egy vászonzacskót készítünk, abba beletesszük a megymagot, és utána, hogyha fáj a kisbabának a hasa, felmelegítjük, rátesszük, és elmúlnak a fájdalmai. De készíthetünk megymagból párnát is. El szoktuk dobni a cseresznyének a szárát, pedig abból is teát lehet készíteni. Ezeket érdekességképpen szoktam hozni a gyerekeknek, azért, mert sokan eldobják azt, amit tulajdonképpen érték, és fel lehet újra használni. Fecske tojásokat is szoktam hozni, azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy védjük a madarainkat. Most nagyon nagy szárazság volt, és olyan jó lenne, hogyha minél több fecske élne. Nagymamámnak a házán ott több mint 17 fecskefészek volt, és én láthattam azt, hogy hogyan nevelik a kis fecskéket, hogyan építik a fészküket, és szeretném, hogyha ebben az élményben minél több gyerek részesülhetne.
5: Az asztalon van még egy rézmozsár is. Miért került oda?
7: Kiemelten fontosnak tartom az újrahasznosítást. A tojáshéjat össze szoktam gyűjteni, nem szoktam kidobni, azért, mert nagyon értékes ásványi anyagok vannak benne, amit a kertben fel tudunk használni. És a gyerekekkel egy rézüstben összetörjük a tojáshéjat, és átadom azt a tudást, hogy a tojáshéj érték, és hogyha a növények tövére szórjuk, akkor nagyon jótékony hatással van rájuk, és állítólag a csigák is elkerülik a növényeket.
5: Apropó, ha már som ünnep, akkor önön most egy somnyakláncot látok, amely sommagokból készült. Mi ennek a nyakláncnak a története?
7: Nagyon hálás vagyok azért, mert már negyedik alkalommal veszek részt a som ünnepen, és ez a nyaklánc, ez 3 évvel ezelőtt készült. Koltai Gáborék udvarán, a mellettem lévő kiállító helyen egy nagyon kedves házaspárral ismerkedtem meg, akik som magból készítettek nyakláncot, és így lehetőségem volt nekem is egyet készíteni.
5: És ez a nyaklánc látható önön a második somünnep örökemlékeként.
7: Igen, amikor felveszem, akkor olyan jó érzés ránézni, mert szép emlékek jutnak eszembe.
5: És ha már Zabari Judittal beszélgetek, akkor van most már egy közös pontunk, kedves hölgyem, mert hogy néhány perccel ezelőtt szép ünnepélyes pillanatok keretében együtt ültettük el a hit, remény, szeretet somfáját, sombokrát itt az Akteleki Művelődési Ház udvarán. A koltai házaspár jó voltából kaptuk ezen felkérést, és nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép faültetésnek. Már most is voltak termések ezen a bokron, és remélhetőleg évről évre egyre több termés lesz majd rajta. A hit, remény és a szeretet számunkra, keresztény emberek számára nagyon fontos, de ön is olyan szép példázattal, a színek világával tudja mindezt leírni, mennyire fontos is a hit, remény és szeretet egysége, főleg a mai világunkban.
7: Hálás vagyok, mert megható pillanatokat éltem át, amikor a művelődési háznak az udvarára mentünk, és láttam első fát, amit 2023-ban ültettünk. És az az érdekes, hogy azon a fán ott vannak a hit, remény, szeretetnek a színei. Azért, mert most kezd el éredni, és gyönyörű szép, ahogy a sárga, a zöld és a piros árnyalata megjelenik egy-egy gyümölcsön. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy látogasson el Koltai Gáboréknak az udvarára minden évszakban. Azért, mert minden évszaknak megvan a maga csodája. Márciusban a somvirágzása. Amikor az ember belép az udvarra, és látja az egymás után álló sárga virágba borult fákat, könnybe lábad a szeme. Varázslatos látvány. Nyáron, amikor a sivatagok ikivei rendezvényt tartják, akkor szép zöld a levele, de már megjelentek az első kis som gyümölcsök. És ilyenkor, amikor a som ünnepet ünnepeljük, akkor pedig az élénk piros, érett som gyümölcsben gyönyörködhetünk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Gábor meghagyta azt az első növényt, amit legelső alkalommal ültettem gyerekekkel. Akkor egy nagyon pici 10 centis hajtást ültettem, és most az asztalon megtekinthető, rengeteg oldalhajtása van.
5: Olyan, és, mint egy szép szabályos bokor.
7: És valamelyik ága már elérte az 1 méteres nagyságot is.
5: Köszönöm szépen a beszélgetést Zabari Juditnak, örülök, hogy idén is találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
7: Nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok azért, mert gyönyörű szép időben, csodálatos napsütésben, itt lehettem a természetben.
5: Fontos önnek a természet szeretete, és ezt szeretné átadni a gyermekeknek, a fiataloknak is. Jövőbeli tervei között továbbra is szerepel, hogy látogatja az iskolákat, óvodákat, és együtt ültet a gyerekekkel?
7: Igen. Hála nagyszüleimnek címmel előadást tartok gyerekeknek, és növényeket is ültetek. Járok könyvtárakba is, iskolákba is, óvodákba is, rendezvényekre. Fontosnak tartom, hogy átadjam a nagyszüleimnek a tudását.

0: Agócs Róberttel, aki Kiskunhalasról érkezett ide, Aktelekre, a negyedik som ünnepre, nos önnel ültem le beszélgetni a Koltai Házas Pár portáján, és nem véletlenül kértem a Szent István Rádió mikrofonja elé önt, hiszen a Hulladék is lehet érték címmel pályázatot hirdetett a Koltai Házas Pár már a tavalyi évben is. Olyan tárgyakat vártak elsősorban, amelyek olyan alapanyagokból készülnek, melyek hulladéknak tekinthetők. De a kedves alkotók és pályázók újra gondolják ezeket az alapanyagokat, és bizony tárgyakat készítenek belőlük. Önnek hogyan jött a kapcsolata először is ezzel a pályázattal? Hogyan indult el ezen a pályázaton?
1: A pályázaton úgy indultam, hogy kézműves vásáron vittem ezeket a dolgokat árusítani, és a Gábor is ott volt a vásárban, ő másik áruval, és akkor úgy nézgelődtünk, és akkor megszólított, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, miért nem jelentkezek ide a versenyükre, amit szerveznek. Mondom, hát én nyitott vagyok, úgyhogy akkor küldtem egy postán egy kisebbet, most a legutolsón pedig ugyanúgy ott találkoztunk a vásárba, azt mondja, hogy ő elvinne egyet most így. Mondom, jó van akkor, mert akkor nem kell postázni. Kiválasztott egyet, mondom, elviheti, elvitte, és akkor kirakta itt a vonatot.
0: Amiről még majd beszélünk is részletesen, de előtte még arról rejtsünk néhány szót, hogy hogyan is jött az ön életében, hogy a hulladékokból szép tárgyakat készít. És milyen hulladékokból készíti ezeket a tárgyakat?
1: Hát ez a legelsőt onnan kezdtem, hogy amikor takarítottam ki a garást, meg a műhelyt, meg ami van, hogy megszabadulok a régi dolgoktól, amiket félreraktunk. Aztán csak meg sajnáltam őket, hogy ezek valami kár kidobni, mert ezt valaki régen megtervezte, megcsinálta, úgyhogy ezeket újra gondolni, újra festeni, elvágni, összehengeszteni, és valami olyan dolgot összehengeszteni, ami valamire emlékeztet, vagy valamit megragad, vagy vicces, vagy valami dolog, és akkor így ne jött az egész ötlet.
0: És megszületett az a bizonyos mozdony, amelyet, hát most legyen olyan kedves, írjunk le szavakkal, hogyan képzeljék el a hallgatók, hogyan néz ki ez a tárgy, amivel ön mind a sivatagok égkövein megrendezett villámtárlaton, valamint a most, a som ünnepen megrendezett villámtárlaton is elvitte az egyértelmű első helyezést. Ehhez pedig szívből gratulálok önnek.
1: Köszönöm szépen. Hát a mozdony az valójában egy húsdaráló, ami már kiselejteztek, és amit találtam otthon, még ilyen kábel csatorna lemez, az az alja, csapágyok, a kerekei, régi csapágyok, persze nem működőképesek. Akkor az oldaláról is valami vaslemezek vannak, meg gyújtógyertya, meg ilyen kisebb fogaskerekek, ezeket úgy ráhegezgettem, aztán végén befestettem, és akkor így első látásra majdnem úgy néz ki, mint egy igazi mozdony. De az ember, amikor közelebb megnézi, akkor ráismer azokra az elemekre, amikből össze vannak rakva. És ez a vásárban is nagy fölismerés, amikor jön a néző, és megnézi, hogy ott van egy valami, közelebb megy, és akkor láss, hogy ez miből alakul össze.
0: Miből lett mi? Mert hogy időközben számtalan más terméket is készített már, és így járja a vastelepeket, hogy szinte már látja a lelki szemei előtt, hogy ebből vagy abból a hulladékból, alapanyagból milyen új csoda is születik majd.
1: Hát igen, ez nehéz, mert a vastelepeken mindig más termékeket látok, vagy találok, mert mindig más visznek ki. Most ezeket akkor még nem biztos, hogy fölismerem, hogy miből mi lehet, de ha látom, hogy olyan érdekes dolog, akkor azt megveszem és hazaviszem. És akkor otthon alakul ki belőle valami, aztán még ahhoz kell venni még valamit, ugye, hogy kialakuljon az egész tárgy. Akkor vagy visszamegyek, de már van otthon olyan készletén patkók, rúgók, mindenféle fajta vasak, amikből úgy össze tudom úgy rakni a képet, amit elképzeltem, hogy megcsinálok.
0: És milyen termékeire még a büszkem? Ez a mozdony az egyértelműen közönség siker lett, ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül, de még milyen más termékekkel, tárgyakkal járja mondjuk az országot, a különböző kézműves vásárokat, ahol hát remélhetőleg sikert arat.
1: Vannak különböző madarakat, csináltam, a legnagyobb az egy struc, az ilyen nyomáskiegyenlítő tartályból van, lengéscsillapítók, a lábai, meg ilyenek. Egy egész sakészletet készítettem, azok is ilyen különböző szelepekből, autóalkatrészekből, angyalt, munkásembert, akkor egy családot, harapófogóval cipeli a kalapácsot, még mindenféle ilyen érdekességet, amit az emberek, mikor ránéznek, akkor úgy elmosolyodnak.
0: És mi lesz ezeknek a termékeknek a sorsa? Hát remélhetőleg a kézműves vásárokon gazdára találnak. De egyébként van ezekkel önnek valamilyen kifejezett célja? Megtalálják a helyüket? Ezek a tárgyak, az elkészült tárgyak? Minden tárgy szó szerint a helyére kerül?
1: Hát otthon egy szekrénybe rakom őket, amit nem vesznek meg, és ezeket a tárgyakat én azért csinálom, mert hétvégeken, amikor szabadnapos vagyok, akkor ez én kikapcsolódok, tárgyakat lerakom, heggezgetik, vágok, és akkor én ott magamba el vagyok.
0: Önt ez kapcsolja ki?
1: Ez kapcsol ki, és ez megnyugtat, és akkor ott kikapcsolódok, és akkor így születnek az alkotások. Tehát nem kényszerbű, hogy most merültetek valamit, hogy megcsinálok, mert az általában nem sikerül.
0: De hála jó Istennek, ezek sikerülnek.
1: Ezek sikerülnek, igen, mert ez úgy, hogy belülről jön az egész ihlet, meg minden, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Agócs Róbertnek. Szívből gratulálok önnek az elért eredményhez, a sikerhez, amelyet a mozdonyával aratott, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja a 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabestülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah, a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy Rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 percet gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periféria, mert a külvárosba kerültem káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagy, mert 22.

0: országa, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
1: Igen, ez egy vonzó karizma.
0: Igen.
1: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
0: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róla, az azt jelenti, tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea, az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagy Károly meg Petri, ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is. Mostán, mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanulták meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanulták meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
1: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
0: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, esperes domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert 3 espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trévikút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállással, már kihasználom, mint a reklámhelye.
1: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
0: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton menjünk haza, még marad a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
1: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
0: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkiismeret és a szabadságot, tehát ez erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkiismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyik szabadnak lenni, és hát most hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad

0: A kereszténység milyen szabadság biztosít számára a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
1: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
0: Hát mivel én egy német plébániában vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy esküvő is, egy magyar esküvő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy mostan milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
1: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassa környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek, vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen
0: hát érik? Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
1: Németországban.
0: Németországban, München periférián lakó emberek, a mi egyház kösünk tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
1: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
0: Párizson keresztül,
1: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
0: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, és akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, ahogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
1: Igen. Atya a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából.
0: Igen.
1: Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostán én elfogadom azt az embert olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát, hogyha mostán az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk, mint az Isten, tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
1: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
0: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak. Talán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol. Azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy veremszáj. Fákját tűztek a veremszája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját verem előtt. Miért nem tudok most nyugtan tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjel pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkasverem, halálverem, pokolverem. Gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én? Vagytok-e ti? Lesznek-e ők? Ilyen magányos éjjel lobogás. Vigyázz kiáltás tévejgő felé. Fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja verem előtt. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. És felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalik talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is, a farkasvermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
1: Reményik Sándor a Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar író 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvárjel néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra, Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a Transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprilyi Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.

0: A nap imája.
1: Teréz anya, a tiszta szeretetért. Uram, ha azt hiszem, hogy szívemet elárasztja a szeretet, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy a szeretet személyben önmagam szeretem, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha azt hiszem, hogy már mindenemet odaadtam, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy én szeretnék valamit kapni, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irítségem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól. És ha véletlenül, Uram, a mennyek országát összekeverem e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. 14. Leó pápa ma, szeptember 14-én lett 71 éves, ez a második születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium előjárói és növendékei szeptember 12-én szombaton. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában kezdődött, ahol Varga Pál, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium spirituálisa beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatával egyszerű, gyors válaszokat keresünk az élet kérdéseire. Rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz, ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számunkra is ez a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzátartozunk, az ő tanítványai vagyunk, fogalmazott. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. A 2026-27-es tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Mint mondtam, a sajátos munka formája és gazdagítja az itt tanulókat, és alkalmassá teszi a papnövendékeket Isten és az egyház szolgálatára. Az új tanév új lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk, jobban megismerjük önmagunkat és egymást, és igazi testvéri közösséget építsünk, amely segít bennünket a papság felé vezető úton, mondta el. Az intézmény történetével kapcsolatban a rektor kifejtette, az Egri Hittudományi Főiskola a város legrégebbi felsőoktatási intézménye, hiszen az Egri Szemináriumot Telekesi István püspök 1704-ben alapította, a líceum pedig csak 50 évvel később 1774-ben kezdte meg a működését. A kispapok 1774-től egészen a II. Világháborúig a líceumban hallgatták a teológiai előadásokat, a Foglár utca épület csak szemináriumként működött. A hallgatók létszámáról szólva a rektor elmondta, hogy amikor 1704-ben Telekesi püspök megalapította a szemináriumot, mindössze 4 kispappal kezdődött a tanév, most 19 papnövendék kezdi meg a tanévet. Jézus az első apostolokból álló kisközösséget bátorította, hogy ne a létszámuk miatt aggódjanak, hanem örüljenek, hogy ők Isten választott népe, akik által Isten meg akarja valósítani üdvözítő tervét. Erre az örömre bíztatta a szeminárium növendékeit is, akik közül 2 kispap kezdte meg az új tanévet a szemináriumban, így ők fogadalmat tettek, hogy lelkiismeretesen felkészülnek Istentől kapott hivatásuk betöltésére, a főiskola hagyományait ápolják és gyarapítják annak értékeit. Végül a rektor átadta az Oktatási Minisztérium adományozó levelét Besenyei Bence 5. éves hallgatónak, aki erre a tanévre elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az Egri Hittudományi Főiskolán 4 képzési formában 94 hallgatóval kezdik a szemesztert, akik közül 19 kispap, levelező tagozaton 75 hallgató van, 42 katekéta és 23 hittanárszakos hallgató, továbbá 10 pedagógust vettek fel a katolikus hit és erkölcsoktató szakirányú képzésre. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át és áldották meg tegnap a felújított templomot és zarándokközpontot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. A szentmise keretében Böcskei László megyés püspök megáldotta az országos helyreállítási terv keretében uniós helyreállítási alapokból felújított plébánia templomot és a zarándokközpont alakított apátsági épületet. Az egykori Szent Jobbi apátság a püspökség kezdeményezésére újult meg a hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei tegnap azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősik egy helyen a brünni fekete madonnak egy kép előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László, szónoka pedig Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt, közölte Facebook oldalán az egyházmegye. Emlékeztettek, a megyés püspök 2016-ban nyilvánította kiemelkedő szentélyé, a Szent Jobbi plébánia templomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy évente közösen ünnepeljék a templom búcsú ünnepét. Böcskei László megyés püspök köszöntőjében hangsúlyozta, a mai keresztényeknek is szükségük van olyan helyekre, ahonnan meríteni tudnak, ezért fontos elmélyíteni a Szent Királyaink és a Szűz Mária iránti tiszteletet. Azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is hiteles életet tudjanak élni. Közölte, az apátsági épületben elsősorban zarándokokat fogadnak, hogy bemutathassák nekik az elmúlt évszázadokban ott tevékenykedő szerzetes rendeket, továbbá az elcsendesedésre is lehetőséget teremtsenek. Legyen ez a hely a találkozás helye, ahol nem csak a múltra tekintünk vissza, hanem közösen tudunk tenni valamit a jövőért, hogy ezáltal Szent Jobb egy vonzó ponttá váljon, idézte a püspököt az egyházmegye közleménye. A Szent László kulturális és turisztikai útvonal egyik állomásának számító plébánia templom és apátsági épület 13 millió lejes, 900 millió forintos beruházásban újult meg. Az apátsági épület korszerű beruházás, melynek a belső terében kialakított cellákban a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. Az épületben recepció, kápolna és multifunkcionális terem is helyet kapott. A projekt keretében a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Ott állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekéjét őrizték. Erről kapta a nevét a település is. Másik nevezetessége a kisboldogasszony tiszteletére felépített temetőkápolna barokk oltárképe, a brüdni fekete madonna, amelyet jelenleg a plébánia templomban őriznek. Vezetett szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Az egri Servita templom szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén, 15-én, kedden, tehát holnap délután 4 órakor a Jópásztor óvoda és a Fertálymesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz szentmise 17 óra 30 perctől. Szombaton aztán délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án, vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településre ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én kedden, tehát holnap Sopronban kezdődik, másnap aztán Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Magyaródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én, jövő hét kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szombaton, azaz szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódást is kínál. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik meg. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét. Szent István király alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe ismét várják a kisgyermekes családokat a tavalyi Családok és Közösségek sikeres fesztiválja után. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standal is készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Amint Mózes felmagasztalta a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ahogy balgasság és botrány volt Krisztus keresztje az apostolok korában, úgy ma is az azok szemében, akik elég vakok ahhoz, hogy ne ismerjék fel magukon az őskígyó halálos marását. A keresztet, mint jelképet ugyan viselik a nyakukban, fülükben, talán még szobájuk falára is kiteszik, de közben minden törekvésük arra irányul, hogy a keresztet, a szenvedést kiiktassák az életükből. A kereszt nélküli élet utáni vágyódás sokszor a keresztényeket is kísérti. Azokat a helyeket szeretik idézni a Szentírásból, ahol az Úr vigasztalást, jutalmat, dicsőséget ígér, s hajlamosak megfeledkezni Urunknak a kereszthordozásról szóló igéiről. Vagy beszélnek ugyan a keresztről, de csak mint valami kellemetlen teherről, amelytől alig várják, hogy megszabaduljanak, s ha nem, perelni kezdenek az Istennel, és fellázadnak ellene. Jézus Krisztust azonban az Atya nem a kereszttől függetlenül, vagy annak ellenére dicsőítette meg, hanem éppenséggel a kereszten való végső odaadásában. Ezért a mi felmagasztaltatásunk is csak Krisztus keresztje által valósulhat meg. Az őskígyó mérgétől csupán a keresztre feszített üdvözítő hitbeli szemlélése óvhatja meg. Jézus Krisztus keresztje az a deszkaszál, amely képes a hajótört világot biztos partra menteni. Persze, csak az kapaszkodik belé, aki felismeri, hogy élete Jézus nélkül zátonyra futott és hajótörés szenvedett. Amint ugyanis nincs kereszténység kereszt nélkül, úgy kereszt sincs a kereszténységen kívül, csupán értelmetlen és megkerülhetetlen negatívumok. Bűnnel és halállal megjelölt létezésünknek, kényszerű negatívumainknak azonban Krisztus keresztje értelmet és értéket adhat. Aki nap mint nap hittel föltekint Jézus keresztjére, az lesz képes saját keresztjét is minden nap fölvenni és hordozni. Nekünk nem az ő nagypénteki keresztjét kell hordoznunk, erre képtelenek is volnánk. A magunk keresztjét kell hordoznunk, melyet Isten gondos szeretettel, egyéni méretre szabva készített számunkra, hogy vele Krisztus nyomába léphessünk, ugyanazt az érzést táplálva magunkban, amely Jézus Krisztusban volt. Ne akart hát elutasítani a keresztet, és ne is morgolódj miatta. Ne keftelenül cipeld, hanem örömmel, mint Isten szeretetének édes jelét és az üdvösség eszközét, amely alkalmat ad arra, hogy mint Jézus kimutasd a mennyei Atya iránti határtalan bizalmadat és teljes odaadásodat.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie Jézus svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi: Nik nevstúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Konik cigéla soprande orájo, feriko do kontéle huila sanda orájo, le manuseszko sávo, kon ande orájo szilo. Szár oprevas de las le szape sandei puszta o mózesi, kade vas de na opre le manuseszke sáves, anda kodike kompatyalanda leste, kodo te nahasol, bate trail punei luma. Ke kade kam laso déle luma, ke peske jekarak hagyár de sávez daszkot heandakodi, ke kon patyalandi leszte, kodo te nahasol, batet rail punei luma. Na andakodi bisár daszo dél peske sávez andei luma, ke te sol kris pei luma, ba andakodi ke dobro ipe te arahel la lumake.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangelium nach Johannes. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihm glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe. 335. szeptember 13-án találta meg Jeruzsálemben Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárnő, a Szent Keresztet. Ugyanazon a napon ünnepélyesen fölszentelték a Szent Sír bazilikát. Másnap, szeptember 14-én először mutatták meg a népnek a megtalált keresztet, fölemelték, azaz fölmagasztalták. Később összekötötték ezt az ünnepet azzal az eseménnyel, hogy Heraklius császár visszanyerte a perzsák elleni háborúban elvesztett Szent Keresztet. A Szentmisében így könyörgünk Istenhez. Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Krisztus a mi Urunk által. Keresztúrti áltatosság alkalmával gyakran ismételjük a fohászt, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Emlékezzünk meg 250 boldoggá avatott japán vértanúról. Xaveri Szent Ferenc jezsuita pap volt a Távol-Kelet és Japán térítő apostola. 1549. április 14-én és 1551. november 20-a között a fölkelő nap országában, Japánban számos keresztény plébániát alapított, amelyet halála után munkatársai gyarapítottak és gondoztak. A Nobunaga shogun, ez azt jelenti legfőbb katonai parancsnok, tiszta szívből gyűlölte a benszülött papságot, a boncokat, ezért 1565-ben a jezsuiták szabad kezet kaptak a térítésre. Xaveri Szent Ferenc távozása után 30 évvel a hívek már a 250 000 is elérték, köztük előkelő személyiségek is voltak, és igen sok templommal rendelkeztek. A következő főparancsnok, Fideyoshi, kezdetben türelmet tanúsított a keresztényekkel szemben, de amikor fölvilágosították, hogy azok a császárt nem tekintik Istennek, fokozatosan elfordult tőlük. 1587-ben valamennyi hittérítőt száműzött Japánból. Ők azonban álruhában lassan visszaszivárogtak az országba, és folytatták tevékenységüket. Amikor a jezsuiták után ferences, domonkos és ágostonos hithirdetők is jöttek az országba, a főparancsnok azt gondolta, hogy az ország függetlensége forog kockán, és a papoknak politikai céljaik is vannak. Türelme elfogyott, és azon nyomban összefogatott jó néhány keresztényt. Elrettentő példaként 1597. február 5-én Nagasakiban, a vértanúdombon 6 ferencest, 3 jezsuitát és 17 világi keresztényt keresztre feszítetett. A jezsuitákat előzette, 137 templomot és missziós házat földig leromboltatott. Kiskorú fiának a gyámja, Ieyasu Shogun volt a következő főparancsnok. Ő ismét a keresztényeknek kedvezett. Megtűrte a hithirdetőket, templomok is épülhettek. Így 1605-ben, Nagasakiban, úrnapján még nyilvános körmenetet is tarthattak a keresztények. De politikai okok miatt 1612-től kezdve egymás után több olyan rendeletet adott ki, amely a kereszténység ellen fordult. 1615-ben következett be a borzalom ideje. Az országban polgárháború tört ki, és Fidetáda győzött, aki módszeres irtó hadjáratot szervezett a keresztények ellen. Mindazokat, akik kapcsolatban álltak a misszionáriusokkal, kivégeztette. Attól kezdve évről évre nőtt a vértanúk száma. 1618-ban 37-en, 1619-ben 52-en, 1622. szeptember 10-én Nagasakiban 23 misszionárius, köztük Spinola Károly és 32 világi hívő nyert el a vértanúk koronáját. Fidetáda fia és utóda Jemicsu Shogun még fanatikusabbnak mutatkozott. A vértanúkat lefejezés, mágia halál, keresztre feszítés, agyonbotozás, vízzel való felpumpálás, veréssel való kivégzés várta. Sokszor kénes vízbe mártották őket, hogy utána minden húsuk leesett a csontokról. Hogy szenvedéseiket meghosszabbítsák, meglassították a vérkeringésüket, vagy a halántékukon érvágást végeztek. Nem csoda, hogy voltak, akik meginoktak, de ezt a nagyon kis százalékot leszámítva hősiesen adták oda legnagyobb kincsüket az Úrnak. A több mint 30 évig tartó üldözés arányaiban és kegyetlenségében méltán állítható a római császárok üldözései mellé. Több ezren szenvedtek vértanú halált. Ezek közül 9. Pius pápa 1867. július 7-én 250-et boldoggá avatott. Japánban mindmáig kevés a keresztény, és ez a nagy üldözésnek a következménye. Imádkozzunk a japán nép megtéréséért. Szent Kereszt ünnepén jusson eszünkbe Jézus szava: aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Jézusunk, adj erőt, hogy kövessünk téged a kereszthordozásban is. Ebben segítsenek minket a vértanúk, segítsen bennünket a 250 boldoggá avatott japán vértanú is.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma szeptember 14-én Roxana és Szeréna napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Roxana perzsa görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének volt a neve. Jelentése világos, ragyogó. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja, jelentése derűs, vidám. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Szeptember 14-e az év 257. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 108 nap van hátra. Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. A katolikus egyház, az ortodox egyházak, az antik halkedóni egyház és több más történelmi keresztény közösség a keresztet Krisztus megváltó halálának és feltámadásának jelképeként, az igaz keresztnek tulajdonított darabokat pedig ereklyeként tiszteli. Ma van a keresztény egység napja. A katolikus, jótékonykodó nemesasszonyokat tömörítő csillagkeresztes rend ünnepnapja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 775-ben született IV. León bizánci császár, a bizánci birodalom császára. 1745-ben született Brunak Szever Ferenc, magyar jezsuita rendi egyetemi tanár. 1821-ben született Szelestei László magyar költő, 1852-ben látta meg a napvilágot Cserháti Sándor magyar mezőgazdasági szakíró, gazdasági akadémiai tanár. 1882-ben született Boconádi Szabó Imre, magyar miniszteri számvizsgáló, lapszerkesztő, méhész, országgyűlési képviselő. 1919-ben született Ranódi László, Kossuth Díjas magyar filmrendező. 1932-ben született Rónai András, magyar származású izraeli színész. 1942-ben ezen a napon született Szakó Gábor, Kossuth Díjas magyar író, műkritikus, a nemzetművésze. 1947-ben született Sam Neill, északír születésű új-zélandi színész. 1955-ben ezen a napon született 14. Leó pápa, a katolikus egyház vezetője. 2025. május 8-a óta a katolikus egyház 267. pápája, a Vatikán vezetője, az első észak-amerikai származású katolikus egyházfő. 1967-ben született Xantus Barbara magyar színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész. 1983. szeptember 14-én született Amy Winehouse, többszörös Grammy-díjas angol énekesnő, dalszerző. Most nézzük, ki hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 258-ban hunyt el Kartágói Szent Ciprián, kartágói püspök. 891-ben távozott közülünk 6. István pápa. 1321. szeptember 14-én hunyt el Dante Alighieri, olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1712-ben hunyt el Giovanni Domenico Cassini, olasz származású francia csillagász. 1971-ben hunyt el Fenyő Andor Endre, Munkácsi Mihály díjas festőművész, műkritikus. 1982-ben távozott közülünk Grace Kelly, Oscar díjas amerikai színésznő, 1956-tól monakói hercegné. 2006-ban hunyt el Hargitai Miklós, magyar származású amerikai testépítő világbajnok. 2009. szeptember 14-én halt meg Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. 2020-ban ezen a napon halt meg Bertók László, Kossuth Díjas magyar költő, író. 2022-ben távozott közülünk Wittner Mária, magyar politikus, országgyűlési képviselő, 1956-os forradalmár. A forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1402-ben luxemburgi Zsigmond, német-római császár, magyar és cseh király fiú örökös nélküli halála esetére 4. Albert osztrák herceget tette meg örökösévé. 1509-ben földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában, egy városrész teljesen romba dőlt, a katasztrófa 13 000 ember életét követelte. 1648-ban volt a Nemzeti Zsinat Nagyszombaton. 1672-ben az Enyickei csatában a bujdosók legyőznek egy császári sereget Kassa környékén. 1812. szeptember 14-én a visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát. 1872-ben ezen a napon kitört Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett. 1944-ben ezen a napon brit-amerikai légitámadás érte a Budapesti Közlekedési Múzeumot, az épület súlyosan megrongálódott, a repülőkép gyűjtemény teljesen megsemmisült. A kiemelkedően értékes vasúti kocsi modellek nagy része elpusztult. Bombatámadás volt a tatai vasútállomás ellen, de Vecserben amerikai vadászgépek támadtak egy magyar tehervonatra. 1957-ben a biztonsági tanács elítélte a Szovjetunió magyarországi beavatkozását az 1956-os forradalom ellen. 1992-ben ezen a napon megkezdték és október 18-áig befejezték Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását, a Szabadságtéren álló szovjet emlékmű kivételével. Az emlékműveket az ECR-ra létrehozott Memento Parkban helyezték el. 1994-ben megnyitották a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra az ukrán-lengyel határ közelében tegnap, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban Boris Johnson volt brit miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. A lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását is összehívta. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotás támadást. A Kreml nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva, az ukrán államfő felé megfogalmazott kérését tegnap azzal indokolta, az orosz finomítókat érő ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízel szállításokat. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kivállását Nagy-Britanniából és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot írhatnak alá, amelyben követelhetik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Swinney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgőségi szakorvos nevezi ki az országos mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca az MT-vel azt közölte, nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. A német külügyminiszter szerint új fejezet nyílhat a magyar-német kapcsolatokban, aminek a kölcsönös bizalmon és megbízhatóságon kell alapulnia. Johann Wadepul hangsúlyozta, a két ország közös történelme miatt is fontos élni az újrakezdés lehetőségével. Budapesti látogatás előtt kiadott közleménye szerint abban reménykedik, hogy Magyarország újra felfedezi nagy európai szívét, és ezt egész Európa érzi majd, ahogy fogalmazott. Wadepul csak nem 7 év után az első német külügyminiszter, aki Magyarországra látogat. Nagymértékű családi pótlék emeléssel beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről is, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor tegnapi interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztály vezetője. ami 2024-ben a 14 ezer közlekedési baleset 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, az elmúlt 8 hónapban már ez az arány 7%-ra nőtt. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult az ég, elszórtan időszakos gyenge esőre, záporra lehet számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 20-22 fok körül alakul, holnap picit naposabb, melegebb idő várható, záporokkal. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Premontrei apátság új templomában a Premontrei iskola központhoz és Gödöllőhöz kötődő muzsikusok adtak remek, teltházas koncertet. A műsor első felében kitűnő kollégám Gesztesi Tóth László játszotta Händel F-dur orgona versenyét, melynek mellékneve a kakukk és a csalogány. A második félidőben Antonio Vivaldi Glória című műve hangzott fel. Az olasz mester oratórikus darabját a Premontrei iskola központban tanuló diákokból álló Premi Cantores kórus énekelte a Premontrei kantorátus tagjainak segédletével. Az iskolai kórus tanításával kollégáim Kocsis Csaba, Gesztesi Tóth László, Nényei Sára és Farkas Domonkos foglalkoznak. Vivaldi pompás darabjában szólóénekes volt Duca Nóra tanárnő, aki a zeneiskolánkban magánéneket tanít, Nényei Sára tanárnő, ő a gimnáziumban éneket, a zeneiskolában szolfés tanít. Két kitűnő diákunk is tündökölt szólóéneklésben. Hidvégi Emese és Visznovszki Ildikó. Mindketten rendszeresen szolgálnak a templomi és az iskolai liturgikus éneklésben. A koncerten mindkét darabban a Concordia Kamara Együttes játszott, koncertmesterük Juniki Spartacus. Vivaldi glóriáját Gesztesi Tóth László vezényelte. Magam is részt vettem a produkcióban, az orgona kontinuót játszottam. Mai adásunkban a glóriát a Kvitollis kezdetű tétel végéig hallhatják. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Most elhangzott műsorunkat szerdán 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Népzenei kincsestár.
2: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban az Odessa Klezmer Band repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Az Odessa Klezmer Band a kelet-európai zsidó dallamanyag régi rétegeihez nyúl vissza, és az archaikus játékmód minél precízebben sajátítására törekszik. A hagyományt azonban új, korszerű zenei elemekkel is társítja, mint ahogy ez jellemzője volt minden élő népzenének. Ettől válik stílusa egyedivé és hitel miközben hű marad a Csokonai által 1798-ban megénekelt toponári zsidó zenekar hangzás világához is. Kedves hallgatóink, összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben az Odessa Klezmerben dalaiból hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Turi Sarolta volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját 2026. szeptember 14-én hétfőn. A hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Netrán István nevében is tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek. A mikrofonnál a bemondó Berec Renáta. Délutáni műsorajánlónkat hallják. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik Hajrá Magyarok címmel sportösszeállításunk. 14 óra 35 perckor 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk, melyben először Gabriel Devos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezután kezdődik női magazin műsorunk, melyben Tóth Alexandra, magyar nyelv és irodalom tanár, a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásáról mesél. Ugyanebben az idősávban Kisújszálláson, Szülőföld című műsorunkban Füzérre is a hegyközbe látogatunk. Beszámolunk arról, hogy 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, ami azóta is rendszeres eseménye a hegyközi karizmatikus megújulásnak. 15 évvel ezelőtt pünköst hétfőn pedig elindult a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Ajánlunkban erről Tóth Gábor, Füzéri plébánost hallják.
3: Nagyon figyelni kell a Borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a Borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgy is előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni.
2: A 15 órai híreket követően Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéről és a 250 boldog japán vértanúról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a lélekszava következik, melyben Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára a Szívtelen Szolga példabeszédéről elmélkedik. 15 óra 30 perckor kezdődik a Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról beszélget. A 16 órai hírek után kezdődik a Remény Hírnökei című műsorunk, melyben két témával foglalkozunk. Műsorunk elején Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó, majd Szent Jenna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok is a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Ajánlunkban Komsa Réka édesanyát hallják.
4: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül, és hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk.
2: Ezt követi Közelkép című műsorunk, melyben Novodonszkiné Fercsik Margit pedagógussal Hajdú Mária beszélget. 17 órakor regionális hírek, akkor esti hírmondó, majd regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, ezután Legyetek Szentek című irodalmi összeállításon következik, melyben Anselm Grün a Szépség című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel. A 19 órai hírek után Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Örkény István életét és egyik legismertebb művét, a Tóték című kisregényt ismerhetik meg. Dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután esti mese szól a gyerekeknek. 19 óra 50 perctől a Lélek szava következik, melyben Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára a Szívtelen Szolga példabeszédéről emelkedik. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkat sugározzuk. Ugyanebben az órában Kisújszálláson Életünk című műsorunk következik, melyben először sportösszefoglalót hallanak, majd regionális hír összefoglalónkat. 20 órakor kezdődik a Megértés hullámhosszán című műsorunk, melyben Buda Péter atya, rádiónk elnöke fogadja hívásaikat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Addig is kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 14 óra.
2: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra az ukrán-lengyel határ közelében tegnap, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban Boris Johnson volt brit miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasúttársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. A lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását is összehívta. Donald Tusk kijelentette, valósággá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Pár napja meghiúsítottak egy határátkelő elleni közvetlen orosz fegyveres, illetve szabotás támadást. A Kreml nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, az új Delhi BRICS csúcs találkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu Dhabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MTI. Donald Trump hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva, az ukrán államfő felé megfogalmazott kérését tegnap azzal indokolta, az orosz finomítókat érő ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízel szállításokat. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kivállását Nagy-Britanniából és egyesülését Írországgal. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot írhatnak alá, amelyben követelhetik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcs találkozó előtt a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Swinney skót kormányfő kiemelte, most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgőségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca az MT-vel azt közölte, nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. A német külügyminiszter szerint új fejezet nyílhat a magyar-német kapcsolatokban, aminek a kölcsönös bizalmon és megbízhatóságon kell alapulnia. Johann Wadepul hangsúlyozta, a két ország közös történelme miatt is fontos élni az újrakezdés lehetőségével. Budapesti látogatás előtt kiadott közleménye szerint abban reménykedik, hogy Magyarország újra felfedezi nagy európai szívét, és ezt egész Európa érzi majd, ahogy fogalmazott. Wadepul csak nem 7 év után az első német külügyminiszter, aki Magyarországra látogat. Nagymértékű családi pótlék emeléssel beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről is, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor tegnapi interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedésrendészeti főosztályvezetője. Ami 2024-ben a 14 000 közlekedési baleset 2,5%-át okozták ilyen eszközök vezetői, az elmúlt 8 hónapban már ez az arány 7%-ra nőtt. Végül az időjárásról. Holnap az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős derült lesz az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak.
5: Hajrá, magyarok!
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kosárlabdával, ezt követően küzdősporttal, majd atlétikával, a nyíregyházi szépkúrúak sporttalálkozójával, végül pedig extrém sporttal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A legjobb 8 között végzett a kosárlabda világbajnokságon a magyar női válogatott. 40 éve nem volt ilyen magasságokban az együttes. A negyed döntőben az Amerikai Egyesült Államoktól szenvedtek vereséget a miénk. Lelik Rékát, a csapat játékosát hallják.
7: Egy kemény mérkőzés volt, nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, mert szerintem nem adtak rá okot, nem csináltak semmi extrát, semmi speciálisat, amitől meg kellett volna ijednünk, viszont ez sajnos rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, úgyhogy nyilván ez egy nagy arányú vereség, tudjuk, hogy ez egy teljesen más szint, és mi is szeretnénk ide jutni egy nap, úgyhogy ki kell venni ebből is a pozitív dolgokat, és tudni, hogy van még hová fejlődni, viszont nincsen okunk búslakodni, hiszen így is egy szuper eredményt értünk el, és büszkének kell lenni magunkra. Emlékszem, amikor megtudtuk, hogy el kell mennünk Ruandába ezt az előselejtezőt játszani, és mindenki fogta a fejét, hogy minek kell nekünk oda elmenni, és igazából az volt az egyik legfontosabb pillér annak, hogy mi most itt lehetünk. Szerintem egy tök jó csoportba kerültünk, nyilván számít az is, hogy milyen sorrendbe kapja a csapat a mérkőzéseket, kik vannak keresztágon, kell bele egy kis szerencse is. Én azt gondolom, hogy teljesen jó csoportba voltunk, reális volt az, ahogyan mi tovább jutottunk, és amilyen pozícióból, illetve az is reális, hogy ekkora különbség a két csapat között, azért a pontokban ez nem nyilvánult meg, szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki ide, hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést. Úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
6: Larry Kréka beszélt az olimpiai esélyekről is.
7: Ennek első és legfontosabb pillére az, hogy kijussunk az EB-re, úgyhogy egyelőre arra kell fókuszálni. Ugye lesz novemberben és februárban is selejtező mérkőzés, le is zavarjuk ennyi idő alatt, és nyilván utána jöhet az Európa-bajnokság, tehát nagyon messze van még, hogy olimpiai selejtezőről beszéljünk, nyilván az is a céljaink között szerepel, de sajnos ez egy jó EB szereplés nélkül nem valósulhat meg.
6: Most pedig a válogatott másik játékosát, Török Ágnest hallják.
8: Szerintem nem a mai meccsre kell koncentrálnunk, hanem arra, hogy itt voltunk a világbajnokságon, a legjobb nyolcba voltunk, én szavakkal nem tudom leírni, hogy mennyire büszke vagyok erre a társaságra. Egytől egyik minden 12 ember annyit dolgozott azért, hogy itt legyen, és én azt gondolom, hogy még csak most kezdődik egy nagyon jó időszak ennek a válogatottnak. Én nagyon remélem, hogy ez csak az első lépés volt, és nekünk tényleg ott a helyünk a világ elitjében. Ezt most már remélem, hogy mindenki érzi, átérzi és megérti. Úgyhogy ez egy hell of a ride volt. Nagyon élveztem minden egyes pillanatát, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettünk. Mindig nagyon jó Magyarországot képviselni, úgyhogy tényleg minden egyes meccs emlékezetes volt, igazából a ruandai selejtezőtől kezdve, az isztambuli selejtező tornán át, most a világbajnokságig. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó pillanatot okoztunk itt a magyar kosárlabda szeretőinek, úgyhogy nyilván nekem is egy óriási emlék.
6: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
9: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultuk belőle, tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen élvonalához. Mai mérkőzéssel egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre ők jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében meg nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. Hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell berakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk, de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
6: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB-s selejtezőkről is.
9: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon oda jutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai-ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak a legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnék a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. Ez a világversenynek is az volt a legfontosabb feladata, azon kívül nyilván megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meglegyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
6: Völgyi Pétert, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Szeptember 19-én egy nemzetközi jelentőségű sporteseménynek ad otthont Ózd. Az ózdi Búdóese, vagyis a Pitbull Team és a Budapesti Rendészeti Sportegyesület közös szervezésében a Marosi István Sportcsarnokban a Police Fight Challenge rendvédelmi küzdősportverseny és kvalifikációs gálát rendezik meg. Sós Lajost, a Police Fight Challenge szervezőjét hallják.
10: Rossz történetben nem fordult elő az, hogy rendvédelmi dolgozók megküzdenek egymással sportszerű és szabályok között. Gyakorlatilag ugye nem minden esetben, mert egyébként lesznek külföldi vendégeink is, illetve olimpiai bajnokunk és a Kovács István, illetve a Madár, Erdély Zsolti, Széli Pisti, a WWE valamelyik szervezetének volt a profi ökölvívó világbajnoka, ők jönnek Svájcból, tehát lesz itt egy nemzetközi mérkőzés is, ökölvívás szabályrendszerben, illetve a Darmos Józsi, aki profi Európa bajnokként volt, és úgy vonult vissza, mint profi ökölvívó.
6: Az eseményen Magyarország legjobb rendvédelmi küzdősportolói mérik összetudásukat, hogy kivívják a jogot hazánk képviseletére, Bécsben az International Police Fight Challenge nemzetközi versenyre. Közel 27 kőkemény mérkőzést láthatnak majd az érdeklődők egyetlen este alatt. Többek között a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a honvédség és a terrorelhállítási központ harcosai lépnek szorítóba. K1-ben és ökölvívásban mérjük össze tudásukat a versenyzők. Ósz képviseletében a Pitbull Team versenyzője a borsodnádasti rendőrőrs járőre Bódi Bence lép kötelek közé, aki több mérkőzést fog vívni. A rendezvény fővédnöke dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány. A bevételből korábban a szolgálat teljesítés közben közhasznú alapítványt segítették, most helyi rendőrök súlyos beteg gyermekeinek kezelését, gyógyítását szeretnék támogatni. A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összetartás erősítése. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
11: Úgy gondolom, hogy számukra sokkal többről szól, mint magáról a mérkőzésekről. Itt nekünk a célunk az volt, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, ahol a rendvédelmi hivatásban dolgozó sportolók találkoznak, versenyezhetnek, barátságot, munkakapcsolatot köthetnek, és közben megmutathatják azt is, hogy milyen teljesítményre képesek, hiszen a Police Fire Challenge-nek van egy üzenete, hogy a rendvédelmi hivatásban dolgozók nem csak akkor tartanak össze, amikor szolgálatban vannak, és ugye a sport, ezen belül a küzdősport egy közös nyelv, ami összehozza a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjait.
6: Szeptember 19-én, tehát Ózdon, a sportcsarnokban a rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai mérik össze erejüket sportszerű keretek között. Kapunyítás délután 4 órakor lesz. Szeptember 19-én ismét mozgásdús estére éjjelre alkonyodik a Napkazinc Barcikán. Az év legtöbbeket megmozgató sporteseményén a Borsodkem Color Futás Night-on újra szabad a közösségi futópálya bárkinek, a jótékonysági futóktól kezdve az ovis szárny próbálgatókon át a rendíthetetlen szeniorokig. Sokan megtalálhatják a maguk próbatételét egészen a félmaratoni távig. Zwillinger Fanni sportmenedzsert hallják.
12: A jótékonysági futásunk az már egy jól bevált és megszokott, amit hiányolnának is a kis futóink, családjaink, hogyha ezt nem szerveznénk meg. Az, hogy a junior futamokat mi felbontjuk több korcsoportra, tehát itt gondolunk az ovisokra, és az iskolásokat is végig 6 korcsoporton keresztül felbontjuk, így mindenkinek van sikerélménye, sokkal több gyermek állhat a dobogóra, és ezt szerintünk egy nagyon jól bevált dolognak tekinthetjük. Van a jótékonysági futamunk, ami 2 kilométer, ez megegyezik, hogy a térképet nézzük, és az útvonalat a suli futammal, a suli maratonnal, és illetve van még az ovi maratonunk is. Az ovi maraton 1 kilométer hosszú körülbelül, ugye ez egy zárt körön futnak a gyermekek, illetve ugye a suli maraton az 2 kilométeres, ugyanúgy, mint a jótékonysági futam, illetve a már jól bevált minimaraton, negyedmaraton és félmaratoni távokat is megtartottuk. Picit ugye a junior futamoknál néha nehéz a szülők kezét elengedni a gyerekeknek, de a versenyrendje és a baleset balesetek elkerülése érdekében muszáj ezt is egy teljesen zárt futóútvonalon segítenünk, és végig lebonyolítanunk ezt a rendezvényt. Igaz, a kicsiknél, ugye az óvi maratonosoknál ott vannak a óvónénik, akiket már ismernek a gyerekek, és ők végig kísérik őket a teljes futamon, így nem kell ugye a szülőknek. Az egy picit könnyebbséget hozott, amióta bevezettük ezt a kis változtatást, hogy az óvónénik fussanak a gyerekekkel. Ugye a suli maratonosok, ők már egy picit nagyobbak, de ott is azért az első-második korcsoportban van az, hogy egy kicsit megszeppennek a gyerekek, és őket felvezető futókkal és záró futókkal is kísérni szoktuk. Az első és legfontosabb, hogy egy teljesen zárt útvonalon futhatnak, tehát itt nagyon szépen köszönjük előre is a városi rendészetnek, a rendőrségnek és a polgárőrségnek a segítségét, hiszen azért kevés olyan futóverseny van, akik úgy rendezik a versenyt, hogy egy teljesen zárt és biztosított útvonalon vehetnek részt a futók, tehát itt véletlenül sem mehet be egy autó az útvonal területére, vagy bármelyik frissítőpontunk területére. Ez szokott általában szerintem baleseteket okozni más versenyeken. Nálunk erre kiemelten figyelünk, hogy végig teljesen zárt útvonal legyen. Itt illetve szokott lenni egy motoros bírónk is, aki folyamatosan járja az útvonalat, illetve szegvéllyel is szoktuk már kísérni a futóinkat, éppen azért, hogyha véletlenül valakit meglátunk, hogy leesik a cukra, rosszul van, egyből tudjunk szólni a mentőknek, a gyalogőröknek, hogy érkezzenek oda, vagy pedig érkezzen ki érte ugye a mentő, hogyha nagyobb baj van, a bokája kifordulhat, vagy bármi ilyesmi. Ez az elsődleges, amit mi mindig szem előtt tartunk, hogy megfelelő országos mentőszolgálat kint legyen velünk, legyen gyalogőrünk is, illetve az, hogy teljesen biztosított zárt futóútvonallal készüljünk. Nagyon fontos az, hogy nettó időmérést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy vannak ezek, lerakva ezek a időmérő szőnyegek, és ugye nem a rajt időpontjába kezdi el mérni a futónak, a nevezőnek az idejét, hanem akkor, amikor ő ezen a szőnyegen áthaladt. Tehát itt ugye sose kell megijedni azért, hogyha valaki hátsó sorokból indul, hiszen az ő ideje attól, hogy elindult a futam, még nem kezdődik el, csak akkor, amikor ezen a szőnyegen áthaladt, majd ugye vannak résztáv mérések itt. Itt ugye ezzel azt is kiküszöböljük, mivel ugye van, aki több kört fog futni, és vannak fordító pontjaink, tehát nem egy teljes egész 5,25-ös kört kell futniuk ugye a futóinknak, hanem ugye vannak benne fordító pontok, azokon ott ugyanúgy a részidőmérő távoknál át kell, hogy menjenek ezen a szőnyegen. Ezzel is biztosítjuk a versenynek a tisztaságát, hogy mindenki biztosan áthaladjon ott, látjuk, hogy ott is van már egy résztávja, látjuk, hogy azon a ponton már áthaladt, és ugye ugyanúgy, amikor majd már érkezik be a célba, akkor is ugye kettő darab szőnyegen is át fog menni, amivel biztosan le tudjuk mérni az idejét. Mi a frissítőpontokon nem használunk csak is papíranyagokat, vagy pedig olyanokat, amiket újra el tudunk mosni, gondolok itt a műanyag eszközöinkre, amikre tálakba kihelyezünk frissítő dolgokat, mogyorót, ropit, gumicukrot, ilyesmit, ezeket is ugye csak többször használatosba helyezünk ki, illetve a poharak, amit ugye nem tudunk teljesen kikerülni, hiszen nem mindenkinek van olyan speciális ivókulacsa, hogy az több idő is megtölteni, itt azért muszajok vagyunk papírpohárba kihelyezett izotóniás italt és vizet is készíteni. Ez itt ugye minden frissítőpontnál van 4-5 méter szemetelési zónánk, ahol ott a futó, ahogy eldobja, az önkénteseink már mennek és azon pillanatban szedik össze a papírpoharat, így óvjuk azt is, hogy a környezetünkben ne is hagyjunk ott szemetet, és utána pedig ezeket szelektíven lehessen kezelni. Illetve ami még most úgymond újítottunk, az nem csak a kolorfutás, hanem az, hogy idén már van egy mozgásévünk, amely 3 eseményünket is tartalmazta, ugye a hullámrajtot, amit először szervezhettünk meg ugye a vízikomplexumban, ahol futottak és úsztak is a nevezőink. Ugye ez itt egy kisebb versenynek mondható, de ahogy észrevettük, és amilyen elmondások voltak, jövőre biztos, hogy duplázni tudjuk a nevezői számot, és egy közös, másik közös szervezésünk a hullámrajton kívül, az a lonfutás trail, ahol itt Kazincbarcikának a legszebb hegyes vidékét tudjuk megmutatni a futóknak, és nem csak mint a kolorfutás egy aszfaltos verseny lesz.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Zwillinger Fanni sportmenedzsert, a Borsodkem Kolorfutás Night szervezőit hallották. Ismét lesz szeptemberben Szépkorúak sport találkozója Nyíregyházán. Számos sportágban mérhetik össze erejüket a 65 év felettiek. Az esemény nagyon népszerű, egy éve több mint 700 nevezés érkezett. Dajka László főszervezőt hallják.
13: idősügyi tanács ülésén egy olyan döntés született, hogy 65 évet betöltött szépkorúak vehetnek részt a rendezvényen, és hát azt követően pedig bárki bármiben indulhat. Egyedül az a kikötés, hogy akik asztalhoz kötöttek, tehát akik sakkba neveznek, vagy asztali teniszbe neveznek, azok más sportákba nem nevezhetnek, és hát az asztali teniszezőknek most is kérem, hogy az ütőjüket azt hozzák magukkal. Egyébként az atlétika tölti ki nagy részben a napot, hiszen ez egy egész komoly délelőtt, egészen egy óráig tart majd a körülbelül az eredményhirdetésig. Atlétikában indítunk 65-től 70 évig, számot 100 és 400 méteren, illetve 70 éven felülieknek szintén 100 és 400 méteren, természetesen hölgyeknek és uraknak is.
14: 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. 11. alkalommal rendezik meg a sporttalálkozót, amely iránt óriási az érdeklődés. Nem is csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. életévét.
13: Mindig el szoktam mondani a rendezvényen is, és azt megelőzően is, hiszen itt vannak olyan szépkorúak, akik lehet, hogy együtt dolgoztak valakivel egy munkahelyen 20-30 évig, és most 10-15 éve nem látták egymást, és ölelik, csókolják egymást, jönnek, ugye most már nem a fényképeket bányásszák ki a táskából, hanem telefonon mutatják az unokákat, és nagyon jó beszélgetések is vannak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy orvosi ellátás is legyen a rendezvényen, tehát amennyiben az időjárás nem fogja tudni biztosítani azt, hogy kint bonyolítsuk a rendezvényt, akkor csodálatos atlétikai centrumba fogjuk bent lebonyolítani. Ez egy kicsit szűkebb az a hely, bár csodálatos, de akkor is meg fogjuk rendezni ezt az eseményt, hiszen attól nem kell megijedni, hogyha valami oknál fogva rossz idő lenne.
14: Az eseményt a Nyíregyházi Sportcentrum és Nyíregyháza önkormányzata közösen szervezi. Nevezni szeptember 14-ig a Continental Arénában lehet, vagy pedig e-mailben. Extreme Trail versenyt rendeznek Nyíregyháza sóston. Szeptember 19-én az akadályverseny résztvevői járhatnak rajthoz, másnap pedig terefutó és kutyás versenyt rendeznek. Több korosztályban is távon hirdetnek győztest. Benkő Robert versenyszervezőt hallják.
15: Ingyenessé tettük, a városnak a segítsége miatt meg tudtuk oldani, hogy valamennyi gyereknek. Meghívtuk a város összes gyerekét a versenyünkre, hogy jöjjenek és ingyen kipróbálhatják, mindenki megkapja azokat a befutóérmet, ajándékcsomagot, külön díjazások lesznek nekik, úgyhogy egy fantasztikus bulival várjuk őket.
14: Szeptember 19-én és 20-án tehát ismét az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszíne az Extreme Trail viadalnak. A szombati napon egy akadályversenyre várják a felnőtt és gyerekindulókat. 15 év alattiak számára ingyenes a nevezés, és már 3 éves kortól indulhatnak a kicsik, akik a strand területén belül szülői felügyelettel sportolhatnak. Nem csak hazánkból, hanem határon túlról is érkeznek extrém versenyzők. Vitkai Elemért az Extreme Trail Hungary sportegyesület elnökét hallják.
16: Romániából már egyre többen jönnek, Szlovákiából egyre többen jönnek, és természetesen Pécs, Győr környékéről is egyre többen jönnek.
14: Az Aquarius élmény és parkfürdő várhatóan ismét megtelik majd vendégekkel. A termál medencét feltöltik, melyet a sportolók és a hozzátartozók használhatnak, a csúszda pedig a teljesítendő feladatok között is szerepel. Turisztikai szempontból is fontos a rendezvény. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
17: Nem csak nyíregyháziak indulnak ezen a rendezvényen, ez egy országos rendezvény, nagyon sokan jönnek az ország különböző részéről, ilyenkor a szálláshelyfoglalásoknál mi is érzékeljük a megnövekedett igényt, sokan szállnak meg a mi saját szálláshelyeinken is, de hát érinti az egész Nyíregyházát és Sóstót is. Bízunk benne, hogy az idejében is így lesz, és akik ide látogatnak, nem csak a versenyen vesznek részt, hanem ezt követően akár a fürdőbe, akár más nyíregyházi turisztikai attrakciókba eltöltenek egy kis időt is, elégedetten távoznak majd tőlünk.
14: Másnapra lebontják az akadályokat, és a sóstói erdőben jelölnek ki egy 5, illetve 10 kilométeres futópályát. A verseny különlegessége, hogy kutyákkal is lehet indulni. Sóston számos program volt a nyári időszakban. Erről Ágoston Ildikó önkormányzati képviselőt hallják.
18: Ezt a rendezvényt szinte a kezdetektől támogatja az önkormányzat és a Sóstó Gyógyfürdők ZRT is, hiszen egyedisége mégiscsak Sóstó kínálatában egy nagyszerűséget jelent. Kilátogathatnak a családok, a sportolni vágyók, vagy csak az érdeklődők, és azt gondolom, hogy ezzel kerek a sóstói nyár ezzel a rendezvénnyel, hiszen már a strandszezonnak a vége van, de mégis, ha jó időnk lesz, és eddig minden évben jó időnk volt, azért itt a szabad strandon, amellett, hogy beletekinthetünk az akadályversenyeknek a pályájába, a futásba, hogy mégis milyen pályán keresztül mennek végig az akadályfutók, amellett azért is számos programelem várja az érdeklődőket, és az is fontos tényező, hogy erre a programra ingyen lehet kilátogatni.
14: Minden távon korosztályonkénti díjazásban részesülnek a legjobbak. A célba érők befutóérmet és ajándékot kapnak. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár a miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előállított értékeit, a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntem Önöket a 10. Borsodabói Zempén Vármegyei Közfoglalkoztatási és Kiállítás Vásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. 10. alkalommal kapnak lehetőséget a vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztatás keretében végzett munkából. És talán már éppen a 10. alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És ez a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség, ahány közösség, annyi ötlet, ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, azt könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá a feltételeket. Ezért minden egyes tárgy, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak.
0: Zilahi Zoltán, Rudolf Telep polgármestere rádiónknak bemutatta az önkormányzatuk legsikeresebb közfoglalkoztatási programját, a településen működő saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
2: Ismételten Rudolf Telep községi önkormányzata a Rudolf Telepen készült utcabútorokkal érkeztünk, padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
3: Mióta készítik ezeket a termékeket?
2: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés, ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen, hála jó Istennek hozzáteszem, tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítei és a hajlítások, a hegesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
3: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
2: Jelen pillanatban most még, ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzemrész. Részben.
3: Ők közmunkások?
2: Természetesen igen.
3: A közmunkaprogram már évtizedre is visszatekint önöknél?
2: Igen.
3: Mivel kezdtek?
2: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármester társaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha. és ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felettes szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
3: De az ötlet az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
2: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából kettes voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.

0: Szeptember 1-től működik a Gyöngyösi központi buszmegálló mellett kialakított városrendészeti bázispont. A városrendészek innen indulva változó időpontokban ellenőrzik a buszmegállót és környékét, a lakosság számára pedig hetente 2-szer személyes ügyfélfogadást tartanak. A bázispont kialakítását hosszú előkészítő munka előzte meg. A Gyöngyösi Városrendészet szakmai javaslata alapján először feltérképezték a közbiztonsági szempontból kiemelt figyelmet igénylő területeket. A központi buszmegálló és környéke is ezek közé tartozik, ezért ezen a helyszínen erősítették meg a rendészeti jelenlétet. A tudnivalókról Ferenci Dánielt, a Városrendészet igazgatóját hallják.
1: Hát a korábbi években elmondható, hogy sok lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a buszpályaudvar területén a lakosok nem érzik kellően biztonságban magukat, és erre az utasok által is jöttek visszaigazolások, hogy gyanús, deviáns magatartásformák megjelennek magába ott a buszmegálló környezetében. Ezt a kollégáknak is természetesen az ellenőrzései visszaigazolták, hogy ennek van valóság alapja. Több olyan intézkedésünk volt ott, ami arra enged következtetni, hogy ott kell valamilyen típusú plusz megerősítés, ami érinthet akár biztonságtechnikát, akár élőerőt együttesen, és ezt úgy láttuk, hogy egy ilyen rendészeti közbiztonsági pont kihelyezés, ami a kettőt együtt integrálja, ez valamilyen szinten fogja tudni ott késleltetni a bűnelkövetőknek a tevékenységét, vagy akár valamilyen szinten konszolidálni a terület állapotát. Szeptember 1-től magába a konténerbe élet került, és dinamikus járőrözés zajlik azon a területen, ahol ez a konténer van. A konténer környezetében ott van egy adott zóna, amiben a járőrünk mozog, és a nap folyamán többször visszatérően huzamosabb ideig megjelenik ezen a területen, és próbálja ezeket az egyéneket kiszűrni, akik a bejelentésekben, illetve az intézkedéseink során szerepeltek. Úgy kerültek az időpontok generálásra, hogy nyilván a korábbi időszakok tapasztalatait felhasználtuk, illetve rendőrség problématérképét, stb. Mindig az adott napon tudja meg a járőrünk is, hogy mely időpontokban kell kimennie oda. Ezt mondom, egy tudatos tervezés alapján próbáltuk összeállítani az időpontokat. Ez nem azt jelenti, hangsúlyozom, hogy 0-24-ben ott ül valaki. Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán nagyon gyakran legalább 6-szor, 7-szer, 8-szor ott van egy kollégánk huzamosabb ideig, és ezt a dinamikus járőrtevékenységet végzi, amiben neki megvannak azok a speciális feladatai, ami ahhoz kell, hogy ott a zónán belüli járőrtevékenységet lefedje.

Ennek vannak követelményei, egyrészt, hogy a képzés teljes ciklusában gyakorlatot oktassunk, és ezen kívül egy összefüggő fél évben, nappali rendszerű képzésben kb. Egy 500 órában, a levelező képzésben ennek nagyjából a felében szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a hallgatónak, amivel tudja bizonyítani, hogy megállja a helyét a szakmában és abban a munkakörben, amire felkészül. Ezt a tereptanári felkészítőt mi azért szerveztük meg, mert ennek a gyakorlatnak a kereteit, a szakmai kérdéseit próbáljuk meg közösen egyeztetni. Ezen hallgatók vesznek részt, a gyakorlati szakemberek, akik a munkatársaink, illetve azok a kollégák, akik az intézményekből koordinálják ezeket a feladatokat. Hát ez egy nagy kihívás, ugyanis jobbára a megnevezett képzésekben, levelező képzésben résztvevő hallgatók vesznek részt, tehát igyekszünk olyan intézményeket bevonni a munkába, ahol a mi hallgatunk lakó környezetében vagy szakmai kapcsolatrendszerében tudunk találni neki gyakorlati helyet, hiszen a cél az a jövőbeli elhelyezkedés is lehet, vagy a karrierváltás, és hát itt tud a legtöbbet a szakmájáról is megtanulni. Ennek megfelelően mindig vannak új kapcsolataink, új munkatársaink, ugye itt egy intézményi megállapodás kötődik először a szolgáltatóval, a szociális intézménnyel, és utána pedig egy megállapodást kötünk külön a tereptanárral, aki a feladatot el fogja végezni. Tehát azon túl, hogy arról beszéljünk, hogy aktuálisan éppen milyen feladatokat kell a hallgatónak elvégezni a szakmai gyakorlaton, ez egy nagyon fontos esemény nekünk, ahol találkozhatunk a gyakorlatban dolgozó munkatársainkkal. Ők azok a kollégáink, akik komplettálják, teljessé teszik a szakmai képzést, és nagyon fontos az ő visszajelzésük arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol erősíteni kell, ahol fejlődni kell még. Az elmúlt időszakban sajnos a Covid óta inkább az online megbeszélések voltak jellemzőek. Most ezt a gyakorlatot törtük meg, és az lett a szándékunk, hogy személyesen legalább egyszer találkozunk. Nagyon messziről is ide jönnek, Pest környékéről is jönnek munkatársak, tehát legalább egyszer személyesen találkozunk, beszélgessünk közösen, illetve fűzzük szorosabbra a szakmai együttműködést ezekkel az intézményekkel.

0: 9. alkalommal rendezték meg augusztus 24-e és 29-e között a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amelynek ezúttal Miskolc és Sárospatak adott otthont. A magyarság önismeretével és a magyarságkép változásaival foglalkozó tanácskozás sárospataki programjában a Tokaj hegyaljához szorosan kötődő borkultúra is kiemelt szerepet kapott. A kongresszus jelentőségéről professzor dr. Andrea Zeidlert, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnökét hallják.
1: A társaságnak természetesen nagyon fontos ez a kongresszus, ez hozzátartozik a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság aktivitásához, hogy minden 5 évben megrendezzük, és 21-ben nem tudtuk megrendezni a Covid miatt és egyéb dolgok miatt, úgyhogy ez most nekünk külön öröm, hogy kvázi 10 év után, Pécs után először tudjuk újra megszervezni. Hogy mi a jelentősége, mi a fontosságát, mi egy nemzetközi társaság vagyunk, és ugye ilyenkor tudunk összejönni a külföldi kutatókkal, ilyenkor jönnek az egész világról ide kollégáink, és ilyenkor alakulnak ki nagyon értékes párbeszédek, ezért nagyon fontos nekünk. Ez a kérdés, ez nem csak most, és nem csak ma, és nem csak ebben az évben fontos, hanem ez mindig nagyon fontos, nem? Hogyha kiindulunk az egyén, tehát magunkból kiindulunk, hát mi is állandóan feltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk, ki vagyok. És ez ugyanígy van a társadalomban is, és ugyanígy van a tudományokban is. Tehát én magam a humántudományokból indulok ki, irodalomtörténész vagyok, és több nyelvűséggel foglalkozom, tehát a Habsburg Monarchia a irodalmával, ott ez mindig egy nagy kérdés volt, hogy ki a magyar, ki a német nyelvű, ki a szlovák, stb. Tehát ezek visszatérő kérdések, és minden korszak másként értelmezi, és ezen a kongresszuson nagyon, nagyon jó, hogy nem csak magyar kutatók vannak itt, akik természetesen egész más kiinduló ponttal rendelkeznek, tehát másként látják ezeket a kérdéseket, mint akár egy külföldi kutató, vagy egy még távolabbi kontinensről érkező kutató, úgyhogy ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, és ebből kialakul egy majd reméljük, egy szép kép.

amit közösen el tudunk fogadni. Sárospatakra azért is esett a választás, mert itt nagyon erős a kulturális örökség szak, és a társaságunknak nagyon erős kapcsolatai vannak a Sárospataki Egyetemhez is, és a Miskolci Egyetem, hát az egy nagy egyetem, az könnyebben be tud fogadni, majdnem 400-an vagyunk a kongresszuson, és ott könnyebben el tudtuk nyilván helyezni az embereket, nagyon sok előadóterem van, nagyon nagy, jó infrastruktúra, itt is gyönyörű minden, csak hát sokkal kisebb, nem tudom, hogy lenne ilyen kapacitása, de nekünk fontos volt ez a kettős hely választás, és Sárospatak akkor minden esetre szerettük volna bemenni a kultúrája miatt, az európaisága miatt, a humán tradíciója miatt, és az egyik szimpózión, ami pont most zajlik, az ugye a borászatról szól, a bor tradícióról, ezek nagyon fontosak szinte ebben a tekintetben, hogy a külföld hogy látta régen és ma Magyarországot, tehát a bor az egy nagy szerepet játszott ebben.

0: A Gyöngyösi Valhóth Sándor Városi Könyvtár már régen nem csak a csendes olvasás és a könyves polcok helyszíne, ugyanis szeptemberben igazi programdömpinggel készül az intézmény. Érkezik egy guruló történelem óra a Rákóczi busz képében, elmerülhetünk a Mohácsi csata rejtélyeiben, és még a reformkori tárogatók hangja is felcsendül majd. Winkler Bálint helytörténészt Fekete Gábor kérdezte.
1: Pásztorfolúja és tárogató, mint ősi hangszer, és mondtam a Rákóczi buszt, akkor menjünk a következő programra, ez az úgynevezett tárogató, ez egy nagyon szép ősi hangszer, gyönyörű hangja
2: Csodálatos.
1: Van. Hogy fér meg egymással most ez a történet, és akkor ez a program miről fog majd szólni?
2: A tárogató előadó Köböl Gábor Bátony terenyéről érkezik, aki tárogató művész és hagyományőrző, és ő fogja ismertetni ennek a hangszernek a történetét, ő fogja megszólaltatni a feltehetően a régi tárogatót és az új tárogatót, hiszen fontos tudni, hogy ezt is a Rákóczi év kapcsán hívtuk meg ezt az előadónkat, mert a tárogató a Rákóczi korba nyúlik vissza a története. Az akkori török síp volt a tárogató, mely egyben harci síp is volt, vagy harci hangszer, illetve emellett még a szórakozás és a mulatozásnak is egy fontos hangszere volt. De az, hogy lesz ebből majd sunda tárogató, az a tárogató, amit ma ismerünk, erről majd Köböl Gábor fog beszélni szeptember 16-án szerdán, szintén 5 órakor. Ez az előadás is ingyenes, és mindenkit várunk erre is szeretettel.
1: Azt hiszem, hogy a legkardinálisabb dologhoz érkeztünk, ugye Rákóczi évforduló van, ez az úgynevezett Rákóczi busz guruló történelem óra. Ennek mondjuk bővebben szeretnék tudni a részleteiről, mert ez egy mozgó kiállítás.
2: Igen.
1: És akkor beszéljünk már erről, hogy ez mit jelent, mikor lesz, és amit csak tudni lehet róla, talán ez már regisztrációhoz is.
2: Ez már regisztrációhoz kötött.
1: Akkor kérlek, hogy mutasd be a programot, Bálint.
2: 2026 Rákóczi 350 évként ismeretes, hiszen 1676-ban született a vezérlő fejedelem II. Rákóczi Ferenc Borsi kastélyban, ami ma a Felvidéken található Sárospataktól mindössze 2 kilométerre. Ott van egy múzeum, a Borsi Kastély Múzeum, amely útjára bocsátott egy guruló múzeumot. Nem példanélkül álló ez előttünk, hiszen 2023-ban már járt Gyöngyösön egy guruló múzeum, a Petőfi busz. Nagyon nagy sikere volt, hiszen 3 napon keresztül várta a vendégeket, és az utolsó napon is nem mindenki tudta megtekinteni. Ez a busz egy, mint már szó volt róla, egy interaktív múzeum, elsősorban gyerekeknek, középiskolásoknak és általános iskolásoknak hozták létre, de nagyon nagy szeretettel várjuk a családokat, nagyobb csoportokat is, és itt fontos megjegyezni, hogy nagyobb csoportok esetében a részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet a Valhóth Sándor Városi Könyvtár telefonszámán, e-mail címén, vagy pedig Facebook Messenger üzenetben lehet lefoglalni.
1: És akkor mondjunk már határidőket is, mert hogy meddig lesz ez az autóbusz itt, és hol fog ez állni?
2: A Petőfi busz 3 napig volt, a Rákóczi busz csak 1 napig lesz, szeptember 19-én szombaton. Reggel 9 órától délután 16 óráig lesz itt a busz. Helyileg a könyvtár előtt, illetve a polgármesteri hivatal előtt, hát a Gyöngyös főtéren, Gyöngyösi főtéren, főtér 10 előtt.

0: Sikeresen elindította az új évadot a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A közönség bizalma már is töretlen, hiszen eddig közel 800-an váltottak bérletet a most kezdődő Maestro és Capriccio sorozatokra. Szászné Pónus Krisztina ügyvezető kiemelte, hogy az előttük álló hónapokban világhírű hazai és nemzetközi művészek garantálják majd a legmagasabb zenei élményt. Az exkluzív hangversenyeket emellett a Magyar Állami Operaház kiváló szólistáinak fellépései teszik majd még felejthetetlenebbé.
1: Én úgy gondolom, hogy ami a zenészeknek öröm, az többségében a közönségnek is, illetve igyekszünk mindig, ezt már többször elmondtam különböző fórumokon, igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mezsgye, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Vannak közönségkedvencek, vannak kevésbé ismert darabok, vannak kortárs művek, fiatal előadók, nagy öregek, tehát szerintem minden megtalálható ebbe az évadba. Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna. Én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője. Nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni, vezényelni még. Ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, őt is sikerült megnyerni magunknak, illetve Hontvári Gábor is nagyon fiatalkora ellenére szép szakmai múlttal rendelkezik már. Ugye is vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár az Alexandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Tavalyi évadban is voltak spanyol fellépőink, nagyon nagy sikerük volt, nagyon nagy szerencsénk, hogy Török Levente révén egy olyan ügynökséggel, az ő ügynökségével került kapcsolatba, akikkel viszonylag jól lehet alkudozni a fellépők tiszteletdíját illetően. Így azt gondolom, hogy sikerül olyan művészeket elhoznunk, akiket egyébként lehet, hogy nehézségekbe ütköznénk. Nagyon örülök annak, hogy újra vendégül láthatjuk a Milánói Szkálának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ez tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre. Ugye azt pár évvel ezelőtt a Covid után nagyon szomorúságunk volt abból fakadóan, hogy nagyon jelentős veszteségeink voltak így a közönséget tekintve, és azért egy kicsit meg is voltunk ijedve, hogy mennyire sikerül újraépíteni a kapcsolatainkat, a közönségbázisunkat, és az látszik, hogy most az elmúlt 2-3 évben én azt gondolom, hogy a programjainknak is köszönhetően, a fellépő művészeknek köszönhetően, de mindig emelkedik. Tavaly évben egy jelentősebb emelkedés volt, a idén még ahhoz képest is egy néhány tíz darabbal emelkedett az eladott bérleteink száma. Én ezt azt gondolom, hogy eleve a megítélése a városnak, hogyha lehet ilyet mondani, azért nem a legpozitívabb, és hogy milyen sokat vesztett a népességéből, mert azért ezt sem lehet tagadni, hogy azért sokan elhagyták a várost. Ahhoz képest mi nemhogy őrizni tudjuk, hanem még emelni is a nézőink számát. Én ennek nagyon örülök, illetve ugye említettem, hogy mennyire fontosnak gondolom az ifjúsági programokat, illetve a fiataloknak a bevonását a programjainkba, illetve közönségként. Én ezt kifejezetten nagy sikerünknek érzem, főként a kollégáim részéről, akik a gyerekprogramokat szerkesztik, ugye ez Turcsán Zsófi, illetve Handa Eszter, valamint az, hogy az iskolákkal némelyikkel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a pedagógusokat sikerül úgy megnyerni, hogy ők ezt fontosnak találják, hogy ellátogassanak a mi rendezvényeinkre.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta Bak András köztársasági elnök, olvasható a Sándor Palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Magyarország számára Németország a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok vonatkozásában az egyik legfontosabb partnerország, szövetségi és tartományi szinten egyaránt, tette hozzá. A köztársasági elnök hangsúlyozta, Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Németországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetítette előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor tegnapi interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomoros Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az Országgyűlés holnap szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióra, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Orosz dróncsapott le egy személyszállító vonatra tegnap az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban Boris Johnson volt brit miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasútársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. Az incidens miatt összehívta a lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását. Donald Tusk kijelentette, valóságá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Az oroszországi finomítók elleni támadások leállítására kérte az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MTI. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkentését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Roneb Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írt alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha 3 ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonsághetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedésrendészeti főosztályvezetője. 2014-ben még 14 000 közlekedési balesetből 2,5%-ot okoztak ilyen eszközök, most pedig már az arány 7%. Végül az időjárásról. Holnap az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomoly felhő és derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
5: A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe. 335. szeptember 13-án találta meg Jeruzsálemben Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárnő, a Szent Keresztet. Ugyanazon a napon ünnepélyesen fölszentelték a Szent Sír bazilikát. Másnap, szeptember 14-én először mutatták meg a népnek a megtalált keresztet, fölemelték, azaz fölmagasztalták. Később összekötötték ezt az ünnepet azzal az eseménnyel, hogy Heraklius császár visszanyerte a perzsák elleni háborúban elvesztett Szent Keresztet. A Szentmisében így könyörgünk Istenhez. Istenünk, Te úgy akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget, add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Krisztus a mi Urunk által. Keresztúrti áltatosság alkalmával gyakran ismételjük a fohászt, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Emlékezzünk meg 250 boldoggá avatott japán vértanúról. Xaveri Szent Ferenc jezsuita pap volt a Távol-Kelet és Japán térítő apostola. 1549. április 14-én és 1551. november 20-a között a fölkelő nap országában, Japánban, számos keresztény plébániát alapított, amelyet halála után munkatársai gyarapítottak és gondoztak. A Nobunaga shogun, ez azt jelenti legfőbb katonai parancsnok, tiszta szívből gyűlölte a benszülött papságot, a boncokat, ezért 1565-ben a jezsuiták szabad kezet kaptak a térítésre. Xaveri Szent Ferenc távozása után 30 évvel a hívek már a 250 000 is elérték, köztük előkelő személyiségek is voltak, és igen sok templommal rendelkeztek. A következő főparancsnok, Fidejósi, kezdetben türelmet tanúsított a keresztényekkel szemben, de amikor fölvilágosították, hogy azok a császárt nem tekintik Istennek, fokozatosan elfordult tőlük. 1587-ben valamennyi hittérítőt száműzött Japánból. Ők azonban álruhában lassan visszaszivárogtak az országba, és folytatták tevékenységüket. Amikor a jezsuiták után Ferences, Domonkos és Ágostonos hithirdetők is jöttek az országba, A főparancsnok azt gondolta, hogy az ország függetlensége forog kockán, és a papoknak politikai céljaik is vannak. Türelme elfogyott, és azon nyomban összefogatott jó néhány keresztényt. Elrettentő példaként 1597. február 5-én Nagasakiban, a vértanúdombon 6 ferencest, 3 jezsuitát és 17 világi keresztényt keresztre feszítetett. A jezsuitákat előzette, 137 templomot és missziós házat földig leromboltatott. Kiskorú fiának a gyámja, Ieyasu Shogun volt a következő főparancsnok. Ő ismét a keresztényeknek kedvezett. Megtűrte a hithirdetőket, templomok is épülhettek. Így 1605-ben, Nagasakiban, úrnapján még nyilvános körmenetet is tarthattak a keresztények. De politikai okok miatt 1612-től kezdve egymás után több olyan rendeletet adott ki, amely a kereszténység ellen fordult. 1615-ben következett be a borzalom ideje. Az országban polgárháború tört ki, és Fidetáda győzött, aki módszeres irtó hadjáratot szervezett a keresztények ellen. Mindazokat, akik kapcsolatban álltak a misszionáriusokkal, kivégeztette. Attól kezdve évről évre nőtt a vértanúk száma. 1618-ban 37-en, 1619-ben 52-en, 1622. szeptember 10-én Nagasakiban 23 misszionárius, köztük Spinola Károly és 32 világi hívő nyert el a vértanúk koronáját. Fidetáda fia és utóda Jemicsu Shogun még fanatikusabbnak mutatkozott. A vértanúkat lefejezés, mágia halál, keresztre feszítés, agyonbotozás, vízzel való felpumpálás, veréssel való kivégzés várta. Sokszor kénes vízbe mártották őket, hogy utána minden húsuk leesett a csontokról. Hogy szenvedéseiket meghosszabbítsák, meglassították a vérkeringésüket, vagy a halántékukon érvágást végeztek. Nem csoda, hogy voltak, akik meginoktak, de ezt a nagyon kis százalékot leszámítva hősiesen adták oda legnagyobb kincsüket az Úrnak. A több mint 30 évig tartó üldözés arányaiban és kegyetlenségében méltán állítható a római császárok üldözései mellé. Több ezren szenvedtek vértanú halált. Ezek közül 9. Pius pápa 1867. július 7-én 250-et boldoggá avatott. Japánban mindmáig kevés a keresztény, és ez a nagy üldözésnek a következménye. Imádkozzunk a japán nép megtéréséért. Szent Kereszt ünnepén jusson eszünkbe Jézus szava: aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Jézusunk, adj erőt, hogy kövessünk téged a kereszthordozásban is. Ebben segítsenek minket a vértanúk, segítsen bennünket a 250 boldoggá avatott japán vértanú is.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológia tanára, a szívtelen szolga példabeszédéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Emberileg szinte felfoghatatlan az az arányosság, amiről a mai evangéliumi példabeszédben beszél Jézus. Ha nem is tudjuk pontosan megállapítani a talentum és a dénár közti váltást, annyi bizonyos, hogy a talentum nagyságrendekkel többet ér a dénárnál. Ha ehhez még hozzátesszük az összegek közti százszoros szorzót, végeredményben olyan különbség van a két összeg között, mintha egy pár száz forintos tartozást hasonlítanánk össze egy teljes életút vagyontárgyaival, ház, autó, betétkönyv, stb. Mindez még inkább megnöveli és érzékelteti velünk a király nagyvonalúságát és a szolga szívtelenségét. Mindannyian tudjuk, hogy a példabeszéd Isten határtalan megbocsátó szeretetéről és a mi kicsinyességünkről szól. Arról, hogy milyen gyakran elfelejtjük, mennyi mindent köszönhetünk az Úrnak, és közben akkurátusan számon tartjuk mások velünk szembeni mulasztásait. A legnagyobb adósai mind Istennek vagyunk. Ő mégis elengedte nekünk az egész tartozást. Felszabadított minket a kilátástalan helyzetből, a nyomasztó érzés alól, és arra hívott meg minket, hogy mi is felszabadítsunk másokat. Jusson eszünkbe gyakran a Szentírás figyelmeztetése. Mit van, amit nem kaptál? Amikor megbocsátunk vagy bocsánatot kérünk, nem a másiknak teszünk szívességet, hanem önmagunkat ajándékozzuk meg a békés lelkülettel. A megbocsátást már szóval úgy mondhatnánk, elengedés. Amíg nem tudunk, vagyis sokkal inkább nem akarunk megbocsátani, cipeljük magunkkal a problémát. Mivel nem engedjük azt lezárni, nem is tudunk túllépni rajta. Elengedés, vagyis megbocsátás nélkül előbb-utóbb rengeteg fölösleges teherrel nehezítjük meg életünket, ami saját magunkat és környezetünket is túlterheli. Ebből csak örömtelen, elégedetlen élet fakadhat. Mi legtöbbször individualista módon képzeljük el vallásosságunkat. Úgy gondoljuk, hogy ez magánügy, csak Istenre és ránk vonatkozik. Isten azonban ember élet Krisztusban, és így a megtestesülés által elszakíthatatlan köteléket hozott létre egyéni sorsunk és a többiekhez való viszonyunk között. Annyira azonosult velünk, annyira ott van minden emberben, hogy üdvösségünket a többi emberrel való kapcsolatunk függvényévé tette. Senki sem üdvözülhet önmagában. Ahogy Szent Pál fogalmazza, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úré vagyunk. Az Úré pedig ebben a világban úgy tudunk lenni, hogy azokéi vagyunk, azokat szolgáljuk, akiket ő a saját képmására teremtett, és főleg akiket megváltott, akikért vérét ontotta a kereszten. A Szentleckében Sirák fia könyve még tovább megy. Azt mondja, aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának. Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik. Ez a kalapján úgy tűnhet, hogy Isten nem akar megbocsátani és segíteni azoknak, akik másokkal szemben irgalmatlanok. Ez azonban már csak a végeredmény. Nem az Úr nem akar megbocsátani az ilyen személyeknek, hanem az illető lesz képtelen a megbocsátást befogadni. Haragjával kizárja magát a kegyelemből, és saját maga lesz önnön büntetésének és kilátástalan helyzetének oka. Ez a mondat már egy mélyebb összefüggést mutat a valóságok között. Végső soron azt állítja, hogy a másokkal szemben könyörtelen ember képtelenné válik az imádságra. Na nem úgy, hogy ne tudna szavakat megfogalmazni Isten felé, de úgy igen, hogy azok nem állnak össze imádsággá. A lelketlen embernek az imája is előbb-utóbb lelketlenné válik. Jézus kemény szavai abból az aggodalomból fakadnak, hogy megmentsen bennünket ettől a személyes pokoltól. Amikor azt kéri Pétertől, és rajta keresztül tőlünk is, hogy 70-szer-7-szer bocsássunk meg, nem valami külön próba jelvényt szeretne a nyakunkba akasztani életünk végén, hanem sokkal inkább azok között akar köszönteni minket, akik nem zárták ki magukat Isten irgalmából, azaz a mennyországból. Nincs önző irgalom. Sem adni, sem elfogadni nem tudja a megbocsátást az, aki nincs kapcsolatban vele a hétköznapokban, azaz nem gyakorolja azt embertársai felé. Nem azért, mintha bárki is korlátozni tudná Isten hatalmát. Isten mindenkinek meg akar bocsájtani, és mindenkit üdvözíteni akar. De csak az válik képessé az irgalom befogadására, aki ismeri azt. Egyszerűen lepattan Isten szeretete azokról, akik senkit sem szeretnek. Figyeljük meg, hogy Jézus példabeszédében mindkét adós szó szerint ugyanazt mondja, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Ezek a szavak a királyt szíven ütik, így elengedi az adósságot, míg a szolga érzéketlen marad iránta. Bizonyára azért nem hatotta meg, mert korábban sem méltatott figyelemre hasonló közeledéseket. Különösen is tragikus ez a szívtelenség annak esetében, aki viszont irgalomban részesült a király részéről. Mekkora felelőssége van a mindennapjainknak? Ha nem figyelek oda másokra, én is eljuthatok arra a szintre, hogy már nem hatnak meg mások könyörgései, miközben szemrebbenés nélkül elvárom a jó indulatot saját személyem irányában. Ez azonban nem működik örökké. Kell, hogy szíven üssön az, hogy az én királyom Krisztus első kérő szavamra elengedte adósságomat. Azt a 10 000 talentumot, amihez képest összeméretetlenül kevés az a 100 dénár, amivel esetleg egyesek adósaimmá tudnak válni ebben az életben. Milyen kicsinyesek tudunk lenni mi emberek, ha nem emlékeztetjük magunkat újra és újra, mit tett értünk Isten. Mindannyian vágyunk arra, hogy mások könnyületesek legyenek hozzánk. Senki sem szeretné, hogy vele kegyetlenül bánjanak. Igazából még akkor is jó indulatot várunk el, amikor tudjuk, hogy nem érdemeljük meg, mert mi adott esetben nem voltunk irgalmasak. Hogy működik az irgalom? Mit tudunk tenni azért, hogy minél több irgalomban legyen részünk? Sirák fia azt mondja, bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, és neked is megbocsájtanak. Meg ugyanezt negatív módon is, aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Innen nézve elég könnyűnek tűnik a dolog. Egyenes összefüggés van az általunk adott és a másoktól felénk irányuló irgalom között. A kettő folyamat párhuzamban van egymással, az egyik beindítja a másikat. De az életben sokszor látjuk azt, hogy attól még mások nem lesznek velünk szemben automatikusan irgalmasok, mert mi így viszonyultunk hozzájuk. És olyan is megtörténik, hogy annak megy jól a dolga, aki másokkal szemben kegyetlen. Míg az Ószövetség Istenkép még csak az igazságosság és a kölcsönösség alapján hangoztatta az irgalom fontosságát, Jézus példabeszédében Isten mindezt már megelőlegezi. Azelőtt irgalmas, hogy valaki maga irgalmat gyakorolna mások felé. A végén mégsem tud ez az irgalom tartós maradni éppen azért, mert a szolga nem használja fel a vele szemben gyakorolt ingyenes érdemtelen irgalmat arra, hogy ezen meglepődve és ennek megörülve maga is ennek kiosztójává váljon. Isten tehát annak is adja az irgalmat, aki igazából azt meg sem érdemli, de mindez csak azok számára marad tartós, akik ezt életvitellé alakítják, gyakorlatra váltják. Egy működő kályha csak fűteni tud, hűteni nem. Nem a kályha tehet arról, ha valaki megfagy, mert nem volt hajlandó a kályha közelében maradni. Isten nem tud haragudni vagy büntetni, csak irgalmazni és szeretni. Ha valaki azonban nem kér ebből és ettől eltávolodik, maga éri meg büntetésként azt a helyzetet, amibe önmaga döntése alapján került.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára a Szívtelen Szolga példabeszédéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról beszélget. A 2026. február 23-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban a hit és az emberség történeteiről lesz szó. Az első részben a kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak egy nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte föl. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. A második részben pedig Mátyás apostol kiválasztásáról lesz szó. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogy hogyan válhat valaki Isten eszközévé. Még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Tehát akkor gyerekek, kezdjük a kafarnaumi százados történetével. Bevezetésül elmondom nektek ezt a történelmi helyzetet, ami ekkor Júdeában volt és a Római Birodalomban. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a Közel-Keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre, akik adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonai egységek tartották fönt. Ilyen volt ez a százados is, akiről most fogunk tanulni. A századosok szerepe. A római hadseregben a százados, latinul centurio, parancsnokként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható, tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak az emberekkel. És akkor így elérkezünk ehhez a századoshoz, aki Kafarnaumban élt. Kafarnaum városáról. Kafarnaum Isten szolgálatának a központja volt. Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt. Több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is. Ki volt ez a Péter, gyerekek? Léna?
3: Jézusnak az első kiválasztott apostola.
2: Így van, pontosan, köszönöm szépen. Tehát tanítvány, apostol Kafarnaumban élt, ahol a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely is lett ebből a városból. Tehát akkor kezdjük el, hogy hogyan szól a történet Jézus idejében Kafarnaumban. Léna.
3: Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados odament hozzá, és kérlelni kezdte.
4: Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.
5: Megyek és meggyógyítom.
4: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert ha én is azt mondom egy katonámnak, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi.
3: Jézus igen elcsodálkozott a százados szavain.
5: Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.
3: Szolgája még abban az órában meggyógyult.
6: Így van, csoda történt vele, pedig Jézus el szeretett volna menni oda hozzá, de akkora hite volt a századosnak, hogy azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezt a Máté evangéliumában is olvashatjuk a 8. fejezetben. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes ellenlétére lett volna szükség. Pedig ő milyen katona volt, gyerekek? Léna?
3: Római.
6: Római katona, így van. És a római katonák nem nagyon álltak szóba, ugye, a keresztényekkel. Jézus csodálattal mondta a körülötte lévőknek, bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mik a tanulságok ebből a történetből, Léna?
3: Hit és alázat. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától.
6: Igen, így van. Tehát nem az a lényeg, hogy most keresztény valaki, vagy pogány, vagy római katona, hanem a hozzáállás ahhoz, hogy Jézusnak látta eddigi életét, látta a csodáit, és bízott benne, hogy úgyis, ha ő találkozik vele személyesen, megkéri, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Mi volt a második, Áronka?
4: Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését.
6: Így van, köszönöm szépen. Balázs?
7: A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz.
6: Így van, köszönöm szépen. És ezt, amikor mondta Jézus, hogy elmegyek hozzád, és meggyógyítom, akkor ugye azt válaszolta erre a mondatára Jézusnak a kafarnaumi százados, hogy Uram, nem vagyok én méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Hol halljuk ezt? Minden alkalommal. Biborka.
5: Misén.
6: Így van, a misén. A bazilikában, vagy éppen akármelyik templomban, egy szentmisébe. És a szentmisébe hol? Melyik részében, Biborka?
5: Áldozás előtt.
6: Így van. És hogyan szól ott a misén? Egy picit másképpen mondjuk. Nóri?
4: Uram, nem vagy méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szívem.
6: Igen, vagy az én lelkem. Így van. Tehát nem szolgálom, hanem az én lelkem, és akkor szoktuk térdelve mondjuk, és utána, amikor felállunk, úgy megyünk áldozni. Akkor folytassuk tovább. Bíborka.
5: A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják áldozás előtt. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják kijelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
6: Így van, tehát, hogy bűnösök vagyunk, és nem vagyunk méltók arra, hogy magunkhoz vegyük az oltári szentséget, de bízunk az Isten erejében és Isten irgalmában, hogy megbántuk a bűneinket a szentmise elején, vagy éppen elmentünk gyónni, és a gyónás után tudunk tiszta lélekkel menni áldozni. Köszönöm. Tehát most igaz vagy hamis játékra hívlak benneteket a történet alapján. Válaszoljatok, légy szíves, ezekre a kérdésekre, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz szó. Nem gondoskodott a szolgájáról. Nóri.
4: Hamis.
6: Igen. Féltette a szolgáját. Biborka.
5: Igaz.
6: Igen. Köszönöm. Jézusnak is parancsolt. Áron.
4: Hamis.
6: Így van. Kíváncsi volt Jézusra. Léna.
3: Igaz.
6: Igaz. Alázatos volt a kafarnaumi százados, elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála. Biborka?
5: Igaz.
6: Igaz. Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál. Nóri?
4: Hamis.
6: Így van. Hit Jézus szavának erejében. Léna?
3: Igaz.
6: Nagyon jó. És most Jézusra vonatkozó állításokat fogok kérdezni. Jézus lenézte a pogányokat. Áron?
4: Hamis.
6: Így van. Szóba állt a pogányokkal is. Balázs?
7: Igaz.
6: Igaz. Készségesen segített a századosnak. Bíborka?
5: Igaz.
6: Igen. Kérte a századost, hogy először térjen meg. Léna?
3: Hamis.
6: Így van. Hajlandó lett volna elmenni hozzá a lakásába.
4: Igaz.
6: Igaz, köszönöm, Nóri. Elcsodálkozott a százados hitén. Áron?
4: Igaz.
6: Így van. Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyul a szolga. Léna?
3: Hamis.
6: Így van. Meggyógyította a szolgát. Áron?
4: Igaz.
6: Jó, így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon ügyesek voltatok. Témához kapcsolódó kérdéseket szeretnék még feltenni. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben? Bíborka.
5: A százados 100 katonát irányító parancsnok volt.
6: Így van, köszönöm. Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus a házába lépjen? Léna?
3: Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is van ereje.
6: Így van, tehát nem fontos elmenni, hanem hisz benne. Ugye szoktuk mondani, amikor beszélgetünk is, hogy elhiszette, hogy van Isten? Vagy hiszel abba, hogy itt van Jézus köztünk, ahol 2-3 ember összegyűlik, és imádkozunk, akkor úgy szoktuk mondani, és én hiszem, és vallom, hogy közöttünk van akkor Jézus. Következő kérdésem. Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában? Nóri.
4: A galileai tengerpartján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
6: Igen, így van. Mert beszéltünk róla, hogy Jézus idejében, mikor Jézus nyilvános tanítását elkezdte, akkor nem Názáretben hirdette először az evangéliumot, mert ott a saját városában nem úgy fogadták őt, és elment más városokba, Jerikóba, igaz? Emlékeztek?
3: Igen, ott volt a Jerikóivak.
6: Így van, pontosan. Ott volt a Jerikóivak, a Bartimeus, akiről tanultunk. Kafarnaumba, ez egy másik város. Akkor elment Jeruzsálembe, ugye? Több helyre. Ezekről a városokról is fogunk majd tanulni. Vagy például hol tette az első csodáját? Áronka.
7: Kánában, és egy esküvőn, ahol elfogyott a bor, és a vizet borrá változtatta.
6: Így van. Nagyon ügyes vagy. És kinek a kérésére tette ezt az első csodát? Léna.
3: Mária.
6: Így van. Az édesanyja kérésére Mária kérésére.

0: szólt, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És ezután mi történt Saullal? Balázs.
1: És ezután megvakult, 3 napig nem evett és nem ívott, a 3. napon megjött Ananiás, oda tette a kezét a fejére, és akkor imádkozott Ananiás, és akkor meggyógyult a szeme, és utána azt mondta Ananiásnak, hogy meg akar keresztelkedni.
0: Nagyon jó. És ezután üldözte még a keresztényeket?
1: Nem.
0: Így van.
1: És utána Jézus életéről kezdett beszélni.
0: Nagyon jó. És megtért, és pontosan Jézus tanítványa lett.
1: Ő lett a 13.
0: Ő lett, pontosan is. Ő a nemzeteknek az...
2: apostola.
0: Így van, nemzetek apostola.
3: 3 missziós utat tett meg, és legalább 13 levelet írt.
0: Nagyon jó. A pogányok részére, meg akiket már megtérített, azoknak írt levelet, és ezek maradtak fent a Szent Pál leveleiben. Így van.

0: És akkor most szépen áttérünk egy következő apostolra, akit Júdás helyett választottak. Mert Jézus mennybe menetele után történt, hogy a 11 apostol együtt volt. Léna, kérlek szépen, a Bibliából olvas fel a történetet.
1: Mátyás apostollá választása. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek között, mindegy 120 ember álló sokaság volt együtt, és így szólt: férfiak, testvérek, be kell teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által Júdásról, azoknak a vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. Lelket szerzett, azonban a gonoszság bérén ezután felakasztotta magát. Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a lelket az ő nyelvükön makedámának, azaz vérmezőnek hívják.
0: Tehát hallottátok, hogy Júdás felakasztotta magát, és ugye meg volt írva a Zsoltárok könyvében, az Ószövetségben, és a 12 apostolnak meg kellett lenni a 12-es számnak, és ezért Júdás helyett mindenképp szerettek volna választani egy új apostolt.
1: Lakóhelyük váljék pusztasággá, s ne legyen, aki benne lakik, és előjárói tisztességet kapja meg más. Ennél fogva szükséges, hogy azok közül, a férfiak közül, akik együtt vannak velük minden időben, amikor az Úr Jézus közöttük járt, kezdve János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvétett tőlük, ezek közül valaki velük együtt az ő feltámadásának tanúja legyen.
0: Olyan apostolt, olyan embert válasszanak, aki ismerte Jézus, vele volt addig is életében. Nem volt akkor még kiválasztott, de ugyanúgy ő is részt vett az apostolokkal, ment, és Jézussal is figyelte Jézust, vele volt, vele élt ebben a 3 évben.
1: Kijelöltek tehát 2, Józsefet, akit Barzabásnak, melléknevén Justusnak hívtak, és Mátyást, majd így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a 2 közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ennek a szolgálatnak az apostoli hivatásának helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott és eltávozott az őt illető helyre. Azután sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak.
0: Igen, köszönöm szépen. Tehát az apostolok cselekedeteiből hallottuk ezt a részletet, hogy hogyan választották ki sorshúzással a 2 ember közül. Ki volt az a 2 ember? Nóri?
2: Mátyás és Barzabás.
0: Így van. Köszönöm szépen. Nóri, kérlek szépen, mondd el nekünk, hogy mit jelent az a név, hogy Mátyás.
2: Isten ajándéka, az Úr ajándéka.
0: Életéről sok mindent tudunk, gyerekek. Nóri?
2: Életéről és működéséről nem beszél az Új Szövetség, csak a megválasztást írja le.
0: Így van. Melyik az ő ünnepnapja? Mikor ünnepeljük Mátyást?
2: A Világegyházban május 14-én, Magyarországon pedig február 24-én.
0: Így van.
3: Bar Mátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését.
0: Ugye tudjuk, hogy a 12 apostol ki volt? El tudjuk mondani egy valaki a rádióban? Léna.
1: Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon, Karióti Júdás.
0: Igen, pontosan. És Karióti Júdás helyére kellett Mátyást megválasztani. Köszönöm, Léna, ügyes vagy. Nóri, kérlek szépen, folytasd a történetet.
2: A kiválasztás folyamata. Jézus mennybe menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével 2 férfit állítottak jelöltként a 12. apostoli helyre, Barzabást és Mátyást. Ezután imádkoztak, és sorshúzással döntöttek, amelyek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozzák meg.
0: Áron, kérlek szépen, folytasd, mondd el a munkásságát.
3: Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de a hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárddal vagy karddal ölnek meg, vagy kétszer szám egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos, vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, azt Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
0: Így van. Köszönöm szépen, Áronka. És Mátyás apostolnak a kiválasztásáról azt tanuljuk meg, hogy ő nem az elsőként lett kiválasztva, de mégis hűséges volt Jézushoz, és mi nekünk is van ilyen az életünkben, amikor nem biztos, hogy elsőre kapunk meg valamit, vagy elsőre érjük el azt a célt, amit nagyon meg szeretnénk szerezni, vagy el szeretnénk érni valamit, vagy a tanulmányainkban valamiben nagyon ki szeretnénk magasodni, de elsőre nem sikerül, lehet, hogy másodikra. Mint ahogy itt ez a Mátyás is, akit Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állított. Mit tudunk, hogy mi van a hagyományban róla? Balázs.
4: Mátyás nevéhez tartozik egy régi népi hagyomány, jégtörő Mátyás. A néphit szerint Mátyás megtöri a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál.
0: Mit jelent ez?
4: Ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg, fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszönt, mert Mátyás eltöri a jeget. Vagyis véget vet a télnek.
0: A régi időkben mire figyeltek ezen a napon?
4: Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést. A szőlő savanyú lesz.
0: A néphagyomány szerint Mátyás apostol kulcsokat is kapott az időjárás szabályozásához. Ezért tekintették őt a tavasz első hírnökének. Mire szoktunk még figyelni ilyenkor Mátyás nap körül? Léna?
1: Néhány vidéken azt is tartották, hogy ezen a napon a madarak elkezdik a jegyességet, vagyis a természet ébredezik.
0: Igen, és halljuk a madarak csicsergését, akkor már tudjuk, hogy nem sokára itt lesz a tavasz. Köszönöm szépen. Ki volt az első apostol, Áron?
3: Péter.
0: Így van. Ki volt az utolsó apostol?
3: Karióti Júdás.
0: Így van, köszönöm, Balázs. Kit választottak Karióti Júdás helyett, Léna?
1: Mátyást.
0: Nagyon jó. És ki volt a nemzetek apostola, Léna?
1: Pál.
0: Pál apostol. Mikor ünnepeljük Mátyás nevenapját Magyarországon, Léna?
1: Február 24-én.
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát, ahogy láthattuk az apostolokról szóló történetekben, minden apostol Jézushoz tartozott, és Jézus kiválasztottja volt. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy itt a rádiós műsorunk végén szépen mondjunk el egy imát, kedvenc imáim között van, Loyolai Szent Ignácnak az imája. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen.
1: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem.
5: Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem.
6: Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem.
3: Szent sebreidre rejt el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem.
0: Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
7: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. február 23-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
8: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
9: Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta Bak András köztársasági elnök, olvasható a Sándor Palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Magyarország számára Németország a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok vonatkozásában az egyik legfontosabb partnerország, szövetségi és tartományi szinten egyaránt, tette hozzá. A köztársasági elnök hangsúlyozta, Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Németországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetítette előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor tegnapi interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomoros Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az Országgyűlés holnap szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióra, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Orosz drón csapott le egy személyszállító vonatra tegnap az ukrán-lengyel határ közelében, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A szerelvény mozdonyát találat érte, az utasokat evakuálták. Nem sokkal korábban Boris Johnson volt brit miniszterelnök és több magasrangú európai tisztviselő is ugyanazon a vonalon utazott. Az ukrán vasútársaság szerint nem zárható ki, hogy eredetileg éppen a diplomáciai vonat volt a dróntámadás célpontja. Az incidens miatt összehívta a lengyel miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását. Donald Tusk kijelentette, valóságá vált az ukrajnai konfliktus eszkalálása Oroszország részéről, ennek példái egyre közelebb láthatóak a lengyel határhoz. Az oroszországi finomítók elleni támadások leállítására kérte az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkentését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Ranep Iorwerth és Michael O'Neill a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írt alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonsághetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedésrendészeti főosztályvezetője. 2014-ben még 14 ezer közlekedési balesetből 2,5%-ot okoztak ilyen eszközök, most pedig már az arány 7%. Végül az időjárásról. Holnap az éjszaka képződő köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég, a keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
10: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
11: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
12: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
11: Nem csak katolikusoknak.
12: keresztényélet.hu.
13: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
10: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
14: Reklámot hallottak.
15: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
16: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunkban két témával foglalkozunk. Műsorunk elején Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó. Majd Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
15: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
16: Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója, Egerben a Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencián Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról szólt.
14: Pár szót az ő munkájáról, tehát amit igazán nagyon készült, mikor becsukták, 4 fontos pont neki volt. A lengyel egyházának jövője, a nemzet megújítása, az egyház védelme és felkészülés Lengyelország 1000 éves kereszténységének megünneplésére. És az, amit fontosnak látom és tartom, az, hogy ehhez kellett megfelelő eszközt, és a Wyszyńskinek ez valahogyan sikerült megtalálni. Például azt nagyon gondolta, hogy a pusztító kommunista veszélyt kivédeni csak akkor lehet, hogy a másik oldalra tömegeket állítunk. Tömegek. Mert a tömeggel nehéz harcolni. Tehát az lehet mondani, hogy az ő tervei, tehát meghívást jelentenek legtöbb embernek, aki hívő is, aki nem hívő, aki messze áll az egyháztól. Már a Máriáról arról volt szó, tehát az Mária kultusz nagyon arra használta, és hagyományos népi vallásosság megőrzése és megerősítése. Legfontosabb, amit tervezte, ez a Jasznagóra fogadalom. Most történelmi alap nem fontos. Előtte 300 évvel előtt egy lengyel király áldotta a Máriának a Lengyelországot, hogy ő legyen is a Lengyelországnak a királynője. Tehát a Wyszyński mondta, ez a jubileum, ez nagyon fontos pillanat, hogy újra vállaljunk ezt a feladatot, hogy a Madonna, Fekete Madonna Lengyelország királynőjének kiáltottunk ki újra. A következő ez a nagy 9-et itt nevezünk, mit igazán lehet mondani, minden évben kidolgozták ilyen fontos társadalmi vallásos programot, mondjuk, hogy egy évben a családdal foglalkozunk, mindenféle problémákkal, amit a családban van, alkoholizmus vagy más is, valahogyan mélybe arra megyünk. Tehát ez egy felújítási program, ha így lehetne. 1966 3000 évesek lettünk, mint lengyelek, tehát mikor keresztelték minket. Wyszyński a pápát próbálta hívni Lengyelországra, persze a rezsim, a kommunista rezsim nem engedte, de maga az esemény, tehát annyira mozdította az embereket, hogy ez nagy esemény volt, és Csensztahovai kegykép zarándok kutya. Ez is fontos program volt, tehát plébányáról plébányára indult a Csensztahovai Mária kép másolással, és érdekes, hogy hát emberek jöttek, imádkoztak, peregrináció tovább ment, de annyira nem tetszett a kormánynak, hogy egyszer csak letartóztatták a vándorló kegyképet. Egy szomorú esemény volt, de mit csináltak a lengyelek? Hát a üres keretet hordtak faluról falura, városról városra, míg nagyobb tömeg kísérletében. 70-es, 80-as években ez újra kezdték Lengyelországban, én mint kisgyerek ez arra emlékszem, csak a változás ennyiben, hogy minden a családtól családig ment, tehát nem a plébányal. 70-es évek, ez már Lengyelországban is, és ez egy kicsit könnyebb lesz a helyzet, tehát, de a primásnak tovább is nagy szerepe volt. Rengeteg utazott, sok predikációt, eladást, találkozást volt neki. Írják, hogy több száz predikáció évente készült. Az, amit fontos, hogy szüntelenül felhívta a figyelmet az emberi méltóságra, az emberi munka méltóságára, az egyetemes emberi jogokra. Tehát hivatalosan nem nagyon, ez érdekes, nem nagyon kritizálta a kommunistákat, de valahogyan a ember keresztül és az emberi méltósága keresztül akarta szólni az embereknek. Már 1980-81-ben, mikor független szolidaritás szakszervezet alakult Lengyelországban, ő valahogyan próbálta egy kicsit segíteni abban, hogy ez a párbeszéd alakuljon. Néha kritizálják, hogy már nem volt ilyen kemény, ahogyan kellene, hogy képes volt leülni és tárgyalni. Mi az, amit mi tudunk most mondani a Wyszyńskiről, hogy egy kicsit múltba nézünk, hogy milyen vezető volt Wyszyński a lengyelek számára, ez pár pontban. Tehát lelkis, erkölcsi vezető, a híd is az egyház védelme, a kormánnyal való kapcsolatok alakítása, béketeremtő szerep, az egyház támogatása keleten, ez is fontos szerepe volt, hogy próbálta segíteni keresztényeknek, ahogyan tudom, a magyaroknak is, hogy valahogyan mondjuk nálunk a rendben, hogy ez normálisan működésen is. Szent volt, ezt mondják róla, sokat imádkozott, és nem a politika miatt boldogá avatták, vagy már gyorsan 81-ben meghalt egy hosszú betegsége után, rákos volt. Már 86-ban indult az boldogá avatási pere, amit akarták megmutatni, hogy amellett, amit a Lengyelország, az egyház ért tett, míg maga szent imádkozó ember volt. Az egy nagyon fontos pillanat, amikor Vojtyóát választották, hogy ő lett a pápa, a második János Pál pápa, mikor beiktatták őt, azt mondta, nem kerül volna Péter tróniára az a lengyel pápa, aki ma teli Isten félelemmel, de bizalommal és a ne kezdeni feladatai végrehajtását, ha nem lenne a te hited, amely nem hátrált meg a börtön és szenvedés előtt, nem lenne a hűsi reményed és a határtalan szereteted az egész Anyaszent Egyház iránt. A legendák szerint őt is próbálták a pápának választani, de elmondta, hogy nem méltó ehhez, neki más jelöltje van, ez a Vojtyóa. Most itt szoktunk beszélni, hogy valaki politikus, valaki lelkipásztor, apostol. Wyszyński csak azt magáról beszélt. Nem vagyok sem politikus, sem diplomata, sem aktivista, sem reformátor, viszont lelki atyátok, pásztorotok és püspökötök. Jézus Krisztus apostola vagyok, küldetésem papi, lelki pásztori és apostoli. Ez az élete, ez a jel, amit utána maradt nekünk a mai napig.

0: Műsorunk folytatásában arról hallanak, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Riportjaink a 2026. június 29-i adásunk szerkesztett változata. Az Életszent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
1: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. Egy nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkedve vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ez elől nem lehet. Ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, vagy nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen. Ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életemben hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam, most kezdtem el tanulni, kérni és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője, és férje Lukács László, gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla Férfi Ima Szövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves és az ő életében is közben járó Szent Janka. Az Életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
1: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
0: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad a te megszületésedben, Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
1: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálatelt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
0: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
1: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
0: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
1: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokba, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg elé, ilyen még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit Istvántya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
0: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 5-10-6-10-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Novodonszkiné Fercsik Margit pedagógussal beszélgetek, aki az alsós tagozatú kisiskolás gyermekek életét segíti a felső tagozatba kibontakozni.
5: A Hévíz Györki Petőfi Sándor általános iskolában dolgozom most már 6. éve, mint alsós tanítónéni, fejlesztő pedagógus és jelenleg munkaközösségvezető is. Úgy érzem, hogy itt megtaláltam azt a pályát, azt az utat, amit be kellett, hogy járjak. Az ötleteim megvalósításában nagy támogatást kapok az iskola vezetésétől.
4: Úgy tudom, folyamatosan képzéseken veszel részt.
5: Igen, pedagógusként van egy bizonyos életpályamodell előttünk, illetve egy kötelező pedagógus továbbképzési elvárás, egy minimum, aminek meg kell felelnünk időről időre, és nem csak ezért járunk továbbképzésekre, hanem azért az önfejlesztés részéért is, hogy minél többet tudjunk.
4: Fontos.
5: Így van, hogy minél többet tudjunk adni a gyerekeknek, illetve hogy mi magunk is motiválva legyünk folyamatosan erre a hivatásra.
4: Ha jól tudom, az utolsó képzés, amit részt vettél, számomra érdekesen hangzik, zarándok vezető képzés volt. Ez mit jelent, és ezzel milyen programokat tudsz a jövőben megvalósítani az iskoládban, ahol dolgozol?
5: Igen, elvégeztem ezt a képzést. Tulajdonképpen ez már a harmadik ebben a sorban, ebben a kirándulós, vándorlós teret és belsőt bejáró sorban. Igen, még 2020 őszén kezdtem el az erdélyi gyalogos vándortábor vezető képzést, és nagyon megtetszett az, amire felhívja az emberek figyelmét, az erdőre. Ezáltal ugye az ember saját magába is egy kicsit belemélyed, az erdő az egyébként is alkalmas erre a tevékenységre, és elkezdtem utána kutakodni, hogy milyen más lehetőségek vannak még pedagógus továbbképzésben, és akkor innen jött a kerékpáros vándortábor vezető képzés, valamint aztán ráépülve erre az zarándok tábor vezetői képzés, ami főként ugye a vallásira teszi rá a hangsúlyt, a belső bejárandó útra. Tehát míg az ember megy magában a természetben is gyönyörködik, de azért a mindennapokban megharcol a belsőjében nagyon-nagyon sok mindennel, illetve egy nagy segítséget is kap a zarándok vezető füzetnek a személyében, ami minden napra ad az embereknek egyfajta útmutatást az zarándoklat idejére. Sajnos az idén még nem volt lehetőségem, hogy egy tábort szervezzek zarándoklatot, de reményeim szerint majd a jövő év meghozza ennek is a lehetőséget.
4: Jelenleg
5: csak az erdei vándortábort vezettem az iskolám tanulói számára, ahol nagyon nagy számba vettek részt, de úgy gondolom, hogy a belső utat azt itt is megjártuk mindannyian.
4: És itt ezen a erdei...
5: Igen, erdei gyalogos vándortábor.
4: Ezen az erdei gyalogos vándortáboron hány éves korosztály vett részt, és egy kicsit bemutatnád, hogy hogyan épült fel maga ez a tábor. Tehát hány napos volt, milyen helyeket látogattatok meg?
5: Úgy gondolom, hogy párhuzamot lehet vonni a táborok között a kérdésed kapcsán. Mindegyik tábor egy hetes intervallumot ölel fel, ez az, ami mindegyikre egyöntetően elmondható, illetve az, hogy különböző táborhelyeken kell megszállni. Az, hogy ezek a táborhelyek minden nap változnak-e, vagy pedig csak 2-3 naponta változnak, ez a tábor jellegéből és a helyszín jellegéből adódik. Mindenképpen a saját fizikális erőre van szükség ahhoz, hogy A pontból B pontba a gyerekek meg tudják közelíteni a táborhelyeket. Az erdei vándortáborok azok már alsósként, 4.-5. osztályos tanulóként is teljesíthetőek.
4: És hány éves korosztályig vehetnek részt egy ilyen erdei vándortáborban, 8. osztályig?
5: Nem, még egy középiskolás tanulók is részt vehetnek rajta, valamint a kerékpáros és a zarándok tábor az mindenféleképpen felső tagozat és középiskolás korosztály. Ugye a zarándok tábor az sokkal nagyobb távokat tesz meg egy nap, úgyhogy oda kell a kondi, a fizikum, amivel teljesíteni lehet.
4: Ezekben a táborokban a napi kilométer, tehát a napi megtett útvonal az meg van határozva, vagy az a táborvezető hatásköre?
5: Hát amikor szálláshelyet kell váltani, ott az meg van határozva, tehát ott nem lehet minuszolni, elmismásolni a dolgokat, de egyébként úgy vannak ezek kialakítva, hogy legyenek pihenő napok, amikor a szervezet egy kicsit regenerálódni tud, illetve nem mindig 20 kilométerek vannak, hanem a 10 kilométertől a nagyobb távokig változhat, illetve van lehetőség több helyen is rövidített opciót menni kisebb kört.
4: És most a nyáron összesen hány gyermekkel tetted meg a vándortábort, illetve hány kísérő volt, segítő kísérőd volt?
5: Hát 33 gyerekkel indultunk neki, a Mátrába szerveztük ezt a gyalogos erdei tábort, és 4-en mentünk, felnőttek, 4 tanárnő, tanító, néni. Bátor várakozás volt, én úgy gondolom.
4: De azért hál' Istennek mindenki bírta a tempót.
5: Kihívás volt, én úgy gondolom, az egyik legnehezebb terepet sikerült elcsípnünk a Mátrával, bármennyire is a közelben van nekünk, de technikailag a legnagyobb kihívást ez jelenti az összes gyalogos tábor közül. Volt, aki lemorzsolódott a tábor végére, mert nem bírta.
4: És ilyenkor mi van? Tehát aki nem bírja a tábort, ő érte jönnek a szülők?
5: Hát itt jelen esetben nálunk igen, jöttek a szülők, volt, aki annyira kibukott mentálisan, hogy nem tudta vállalni a tovább folytatását a tábornak. Azóta is vívódik a mai napig, hogy hát nem tudta befejezni, de hát ott van még a jövő év, amikor újra neki lehet vágni, reményeink szerint majd egy másik helyszínen. Illetve van arra is lehetőség, mert hogy olyan jól szervezettek ezek a táborok, hogy most az erdei táborról tudok mindenféleképpen nyilatkozni, ugye, mert hogy azt tapasztaltam meg, hogy az erdészet a különböző táborhelyek között a gyengélkedőket át tudja szállítani, és ott azon a helyszínen meg tudnak bennünket várni a csoport többi tagját, akik gyalogosan teljesítik ezt a távolságot.
4: Hát ez egy nagy segítség számotokra, ugyanis akkor ti tudtok a csoport többi részével menni, és akinek problémája van, akkor az pedig várja a felmentő sereget.
5: Ez így van valóban. Nagyon-nagyon jó szervezett táborok.
4: A zarándok tábor, ez hogyan épül fel?

0: kilométereknek köszönhetően a belső bejárandó út is. Tehát vannak különböző csendszakaszok, amikor egy bizonyos dologra kell figyelni, vezetett tevékenységek, gondolati tevékenységek vannak, inkább így mondanám, tehát mindig valamire figyelni kell, fókuszálni kell, amin az embernek el kell gondolkodnia egy bizonyos útszakaszon, amit előre tud a zarándoktábor vezetője, és amit már ugye a bevezetőben is említettem, hogy ehhez van egy rendkívüli nagy segítség, egy zarándok füzet, egy úton tartó, ez is a neve neki, ami lelkileg is támaszt ad az embernek arra, imádságokat, énekeket tartalmaz, a különböző szakaszok lebontva vannak rajta, hogy mégis az ember lássa, hogy hogyan fog felépülni az adott napja neki, és minden napnak megvan a maga célja, a maga gondolata, amin elmélkedni kell.
1: Tehát egyik nap sem egyforma, mindig más kihívásokkal kell az embernek, mind fizikailag, mind lelkileg megbirkóznia.
0: Így van, így van.
1: Tehát amikor megy az ember, gyalogol már fél napon keresztül, ugye kisebb, rövidebb megszakításokkal is, monotonan, fáradtan, esik eső, süt a nap, és mégis... lelkileg nagyon-nagyon építőleg tudhatni egy ilyen gyalogos zarándoklat, tehát nagyon sok mindent az ember, hál' Istennek nekem is volt már ilyen táborban részem, tehát nagyon sok mindent helyre tud magában tenni az ember, és nagyon sok mindent kap egy ilyen zarándok út során.
0: Így van, tehát szokták mondani, ugye, hogy a természetnek is van egyfajta gyógyító ereje, illetve ennek a bizonyos fajta, ahogy te mondtad, monotonitásnak, én inkább úgy mondanám, hogy egy ilyen bizonyos periodikus rendszernek, amire egy zarándoktábor tud felépülni. Megvan az a felemelő érzés, hogy az ember előbb-utóbb ettől a mindennapi rutintól magára fog tudni figyelni, a belső énjére fog tudni figyelni, és nagyon sok mindent elrendez magában, amit eddig nem tudott elrendezni, és ez a morfondírozás, úgy gondolom, hogy ez akár a zarándoktábornak, akár pedig az erdei gyalogos tábornak is
1: a gyümölcse.
0: Igen, így van, a gyümölcse a hozadéka, mert mind a kettőben egyfajta fizikális erőkifejtés, ez a fizikai
1: terheltség.
0: Hozza
1: meg a gyümölcsöt.
0: Az, amelyik az embert, én úgy gondolom, hogy fölemeli, tehát kiemeli abból a mindennapi, hétköznapi mókuskerékből, hogy aztán a végén azt tudja mondani, hogy nem gondoltam, hogy én erre képes vagyok, és mégis megcsináltam. Nagyon sokszor futottam én is így neki, hogy én biztos nem fogom tudni 35 fokban ezt a távolságot lesétálni.
1: És a nap végén te csodálkozol a legjobban, hogy végigvitted.
0: Igen, és az, ahogy az ember bátorítja a társát, hogy még neki is tudsz erőt adni, és hogy az az erő már honnan jön beléd, amivel a másikat is még tudod egy kicsit bátorítani és előrébb vinni, az tényleg csak az égiek tudhatják, hogy honnan vannak ezek az erőtartalékok,
1: amik
0: ilyenkor előjönnek az emberből.
1: És nagyon sokszor nem is a tábor folyamán, hanem utána hetekkel van meg ennek a hozadéka, vagy a gyümölcse, tehát amikor már hazamész, teszed a mindennapokat, és nagyon sokszor olyankor villan be az emberbe, hogy hú, ezt is letisztáztam magamban, ez is megoldódott. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy hosszú távú folyamat.
0: Ez így van, de ez szerintem akár igaz lehet az egynapos zarándoklatokra is, amikor az ember ugyanúgy azokat a lépéseket járja be, mint amit egy egyhetes zarándoktábor alatt, hogy imádkozik, elmélkedik bizonyos dolgokon, magába mélyed, nagyon sok mindenen elgondolkodik, akár erre egynapos túra is egy alkalmat adhat. Nekem a képzés folyamán is, amikor mentünk és olyan szakrális helyekre értünk, amiből lehetett érezni, hogy erősugárzik, és maguk azok a feladatok, amiket gondolom mondhatom a nevét a képzés gyakorlati kivitelezőinek, nekem a Gál Zsófi által nyújtott, én úgy gondolom, hogy pszichológiailag, mentálisan megtámogatott feladatok, amiket ott csináltattak velünk, mint vezetőkkel, és ezeket mi is beépíthetjük a saját táborainkba. Ezek olyan élményt adtak, amire mind a mai napig nagyon-nagyon jó visszagondolni.
1: Tehát nagy hatással volt a későbbi életutodra.
0: Igen. És úgy gondolom, hogy ezt akár a mindennapokba is be lehet építeni, azokat a jó gyakorlatokat, amiket ott tapasztaltunk.
1: Fejlesztő pedagógiai képesítésed is van. ezt a

0: mindennapi oktatásod során használod-e, illetve bele tudod-e építeni a tanmenetedbe?
1: Igen, használom a fejlesztő pedagógus diplomámat is, részben mert fejlesztőként is tevékenykedem az általános iskolában, ahol dolgozom, részben pedig, mert úgy gondolom, hogy az a módszer, amivel mi alsó tagozaton a diákokat írni, olvasni tanítjuk, ez a Meissner módszer, gyönyörűen beépíthetőek a mozgásfejlesztős gyakorlatok, a mondókák, ami csak hozzásegít ahhoz, hogy a gyerekek testsémája, testtudatossága, illetve az írás-olvasás előkészítése még frappánsabb, még könnyedebben beépíthető legyen nekik.
0: Fejlesztő pedagógiai oktatásod során mire fókuszálsz, mire helyezed a hangsúlyt?
1: Minden kisgyerek, aki fejlesztő pedagógiai ellátásban kell részesüljön, ugye a nevelési tanácsadótól, vagyis a pedagógiai szakszolgálattól kap egy szakvéleményt, ami alapján mi el tudjuk kezdeni a fejlesztő munkát. És ezt Meissner Ildikótól tudjuk, hogy az írás-olvasás készségnek az elmaradása, az nagyban a mozgásoknak az elmaradásától, tehát a csecsemő és a kisgyermekkori mozgásoknak a nem megfelelő ideig való gyakorlásától, vagy teljes kimaradásából is adódhat. És én úgy gondolom, hogy a mozgásfejlesztés, akár a nagy mozgásos, akár a kis mozgásos fejlesztések rendkívül nagyon fontosak, illetve az, hogy kialakuljon a megfelelő dominancia, tehát vagy a jobbkezesség, vagy a balkezesség megszilárduljon a gyereknél, és éppen ezért szeretek teremben is végezhető, kisebb teremben is végezhető mozgásos feladatokat végeztetni a gyerekekkel, valamint a logikus gondolkodásnak a fontossága, az emlékezet, akár a vizuális, akár pedig az auditív emlékezetnek a megerősítése. Ez ugye matematikából főként a szorzótáblákra vezethető, hogy ezt majd akkor valószínűleg, ha nincs megfelelő hosszú távú memóriája a gyermeknek, akkor bizony a szorzótáblákkal meggyűlhet a baja.
0: És van-e valami kedvenc feladatod, vagy taktikád, amit szívesen alkalmazol a gyermekeknél?
1: Én úgy gondolom, hogy a kicsi gyerekeknél nagyon fontos az, hogy rengeteget beszélgessünk velük, hogyha lehet rajtuk egyébként látni, hogy mi az, amikor szükséges is, hogy beszélgess velük, illetve hogy megfelelő módon rá legyenek hangolódva arra az adott napra. Sokszor tapasztalom azt óra közben, hogy elszarad velük a ló, és olyankor nem lehet velük szót érteni, és olyankor zizikké válnak. Ilyenkor én szoktam őket egy kicsit pihentetni, lehiggasztani, amikor mindenki lehajtja a padra a fejét, és akkor egy pár másodperces kis meditációba kezdünk. Ez ugye Bagdi Emőkének a Boldogságórás programjából kiemelt kis gyakorlat. Ezt is alkalmazom az oktatás folyamán, tehát ez az osztály, akivel én az elmúlt 4 évben foglalkoztam. Velük Boldogságórás programban vettünk részt, ami különböző témaköröket ölel föl, mint a hála, az öröm, és minden korosztálynak, akár óvodás, akár alsós, középiskolás, felső tagozatos, de még sajátos nevelési igényű gyerekre is ki van dolgozva a megfelelő
0: tematika,
1: így van, és ezekkel a témákkal, tehát mindig ugyanazokkal a témákkal, mindegyik korcsoport ugyanazokkal a témákkal foglalkozik adott hónapban, és ehhez kapunk egy olyan segédanyagot, amivel a gyerekeket egyfajta érzékenyítéssel tudjuk a másik ember iránt, a világ iránt egy kicsit terelgetni abba, hogy majd amikor nagyobbak lesznek, felnőttek lesznek, akkor igenis tudjunk odafigyelni a másságra, igenis tudjuk meglátni a szépet, és tudjunk örülni annak, amink van.
0: Amikor nem vagy pedagógus, tehát a magánéletedben mivel foglalkozol szívesen?
1: Ugye van 2 kisgyermekem, akik még általános iskolát végeznek, az időm egy jó részét az ő gardírozásuk teszi ki, valamint amikor el tudok egy nagyon pici kis időt csípni, akkor igyekszem kreatívkodni. Most egy jó fél éve az agyagozás iránt érzek egyfajta érdeklődést, és így igyekszem is hetente, ha sikerül, akkor heti rendszerességgel, ha nem sikerül, akkor 2-3 hetente elmenni egy-egy kis ügyeskedésre, aminek mindig is van egy kis végterméke, amivel szeretem megajándékozni a környezetemet. illetve az olvasás még az, amit nagyon szeretek, illetve egy sportos család vagyunk, úgyhogy amikor csak tehetjük, akkor megyünk jó időbe kirándulni, kerékpározni.
0: Ki a szabadba?
1: Igen, mindenképpen.
0: Mik a jövőbeni céljaid, terveid?
1: Hát folytatnám még a képzések sorát, még kimaradt ebből a Lenzból egy vízi vándor táborvezetői képzés, úgyhogy ez még egy nagy álmom, hogy miután az idei évben és a jövő évben a pedagógus portfóliónak eleget teszek, tehát egy pedagógus kettes minősítést szeretnék megszerezni, hogyha ez sikerült, akkor utána a vízi vándor táborvezetői képzést is szeretném még elvégezni.
0: Akkor színes a paletta.
1: Igen, várnak még feladatok.
0: Kívánom, hogy a céljaidat sikerrel megvalósítsd, és jó egészséget és sok sikert kívánok a pedagógus pályán és a családi életben is egyaránt.
1: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Novodonszkiné Fercsik Margittal Hajdú Mária beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Utakat burkolnának, csatornáznának, vagy az óvodát, bölcsödét bővítenék a Szent István vidékfejlesztési programban érintett két Borsodoboly-Zemplén vármegyei mintatérség települései. Sikeresen zárult a debreceni jótékonysági futónap, elkezdődött a szarvasbőgés időszaka. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Utakat burkolnának, csatornáznának, vagy az óvodát, bölcsödét bővítenék a Szent István vidékfejlesztési programban érintett két Borsodoboly-Zemplén vármegyei mintatérség települései. Az MTI által megkeresett polgármesterek arról nyilatkoztak, ugyan még kevés információval rendelkeznek a lehetőségekről, programjaikat szívesen összehangolnák. A Gönci mintatérségben az egyik érintett település Hidas Németi független polgármestere Becse Csaba azt közölte, a napokban szereztek tudomást arról, hogy részesei a programnak, ugyanakkor számos forrást igénylő fejlesztési elképzelésük van. Szerint a 10 település fejlesztési elképzeléseit össze kell hangolni, és olyan megoldásokat kell megvalósítani, amelyek a települések és a lakosság számára is a lehető legjobbak. Ez nem könnyű feladat, de örömmel fogadták a lehetőséget, tette hozzá a határmenti község polgármestere. Kovácsné Orosz Zsuzsanna, Hernád Vécse polgármestere arról nyilatkozott, a településnek nagy szüksége van fejlesztésekre. A lehetséges célok között az óvoda és a bölcsöde bővítését, korszerűsítését, a hulladékkezelés javítását és a munkahelyteremtést említette. Az Abaúji község független polgármestere utóbbival kapcsolatban azt tartotta fontosnak, hogy vállalkozásokat tudjanak a településre vonzani. Hozzátette, turisztikai fejlesztési elképzelések is vannak, amelynek részeként a település kastélyszállójának látogatóit további programokkal csábítanák Hernád Vécsére. Azt mondta, ezekről korai beszélni, mivel kormányzati szintről egyelőre nem kaptak részletes tájékoztatást arról, milyen fejlesztések kerülhetnek be a programba. Havas Norbert, Gönc Ruszka független polgármestere arról számolt be, hogy a településen több fejlesztési terv is elkészült, ezek között szerepel a szennyvízhálózat kiépítése, az utak és épületek felújítása. Hangsúlyozta, ha lehetséges, a fejlesztéseket más településekkel együttműködve valósítanák meg. A tiszaújvárosi mintatérség egyik legnépesebb települése Taktaharkány. A Fidesz-KDNP-s polgármester Szemen Ákos azt mondta, ugyan Taktaharkány az elmúlt években sokat fejlődött, de egy település soha nincs készen. Örömmel fogadták, hogy a Szent István vidékfejlesztési program pilot részében részt vehetnek. Hozzátette, a már elkészült tervei között szerepel néhány utca és járda felújítása, valamint a nem önkormányzati tulajdonban lévő, de helyi értéknek tekintett magtár rendbehozatala és közösségi térré alakítása, továbbá óvodai tornaterem kialakítása és a játszótér bővítése is. Szemen Ákos szerint a 10 település együttműködése csaknem 20 ezer ember életminőségének javítását szolgálhatja. A települések korábbi közös projektjei alapján sikeres együttműködése számít, ugyanakkor úgy vélte, sok múlik a program részletszabályain. Mivel pilot programról van szó, úgy véli, a 10 település magában foglaló mikrotérség együttműködése értékes tapasztalatokkal szolgálhat a program országos bevezetését megelőzően. Sajó Hídvég fideszes polgármestere Török Gergely azt nyilatkozta, a programról egyelőre csak a médiában elhangzottakból, illetve a közösségi médiában megjelent információkból tájékozódtak, ezért nem tudják, milyen témakörökben és milyen feltételekkel lehet a fejlesztéseket megvalósítani. Ugyanakkor a település tervei között szerepel a falugondnoki szolgálathoz szükséges gépjármű beszerzése, a belterületi utak és járdák felújítása, valamint a közintézmények napelemes rendszereinek energiatárolókkal történő fejlesztése. A polgármester szerint az úthálózat mintegy negyede van rossz állapotban. Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. A DEAZ sportkampuszán rendezett eseményen és a kapcsolódó egyetemi összefogás eredményeként maradéktalanul összegyűlt a kínai sejtterápiás kezeléshez szükséges 70 millió forint. A 38 éves gyomorrákkal küzdő családapa külföldi terápiáját finanszírozó összeget példátlan gyorsasággal mindössze egy hét alatt adták össze a kollégák, a diákok és a jó akaratú adományozók. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos tegnap elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
4: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és vele vettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonba, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
5: Meg hallottam külföldről is.
4: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket, próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt, tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
5: És akkor utána meg már akkor lehetett is megvenni a repülőjegyet, a kínai kórházzal felvenni a kapcsolatot, és akkor indulhatott is a szervezés.
4: Így van, tehát amikor az összeg meglett, akkor felgyorsultak az események. Kriszti, a felesége, felvette a kapcsolatot a kórházzal, hogy esetleg tudnak-e hamarabb menni, és sikerült ezt lebeszélni, úgyhogy időben megérkezett egy meghívó levél, hogy fogadják, akkor Kriszti intézte a vízumot, és utána megvették a repülőjegyet, ami egy ilyen különleges alkalom, hiszen pont a mai napra tervezett futással esik egybe.
3: A témáról bővebben a Szerdai Értékadó című műsorunkban hallhatnak összeállítást. Matyós Pétert választották meg tegnap új polgármesternek a Heves vármegyei Mátra-Derecskén, ahol a képviselőtestület májusi feloszlatása miatt kellett időközi választást kírni. A független Matyós Péter 52,44%-kal nyerte meg a polgármester választást, derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a választás.hu oldalon közzétett adatokból. Az időközi választáson a voksolók 58,85%-a jelent meg. A választásra jogosult mindegy 1400 helybéli 6 független polgármester jelöltre szavazhatott. A Fidesz-KDNP színeiben 2024-ben mandátumot nyert eddigi településvezető Forgó Gábor nem szerepelt a jelöltek között. A 6 képviselői helyért 14 független jelölt indult. Megkezdődött az év egyik leglátványosabb természeti jelensége, a szarvasbőgés. A gímszarvasok násza augusztus végén, szeptember elején indult, amikor a bikaszarvasok hangos bőgéssel jelzik jelenlétüket, védik háremüket és hívják ki riválisaikat. Nyíregyháza térségében, a Nyírség erdeiben is egyre aktívabbak a vadak. Az idejében az elhúzódó nyárvégi forróság és a csapadékhiány némileg befolyásolta a viselkedésüket, de a hűvösebb éjszakák megérkeztével a nász most arra teljes intenzitással beindult. Fazekas Gergelyt, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei területi szervezetének titkárát hallják.
6: Ami a civil lakosságot ebből érintheti, hogy a erejeteljükben lévő bikáknak van hárem. Na, de hát a többi bika is ott van, és ugye a szarvas már ivarérett javában, amikor ő még ahhoz gyenge, hogy háremet tartson, és ezek a bikák a szaknyelven keresői bikák vagy mellékbikák folyamatosan mozognak a területen, keresik, hogy esetleg hol van olyan tehén, ami hajlandó egy kis légyotra, és ezek a bikák ugye mozogva gyakran keresztezik az úttestet, jönnek-mennek. Nyilván a csapatbikák, akinek már van hárem, ő van egy bevált helye, ugye ahova beállnak, ott tartózkodnak, ott zajlik a bőgés, ezt minden vadásztársaság tudja. Ezek általában azért háborítatlan olyan területek, ahol nyugodtan tudnak egész nap tartózkodni, viszont ezek a kereső bikák azért nagy számban mozoghatnak, és találkozhatunk is vele gyakorlatilag bármikor a nap folyamán. Gyakorlatilag itt már különösebben nem kell tartanunk megnövekedő veszélytől. Az apró vad már túl van mindenféle szaporodási időszakán, a nagy vadnál ugye a gímszarvassal most túl leszünk rajta, a dámszarvas eleve egy helyhez kötöttebb, tehát ő neki nem fogja megzavarni az életvitelét az, hogy majd jön a barcogás, sőt, még mondhatnám azt, hogy javul is a helyzet, hiszen tömörödik a barcogó helyekre, tehát ezek messzebb esnek a forgalmas utaktól, elvonja ugye a barcogás onnan a dámot, más vadfajunk pedig nem nagyon van, olyan, amivel számolnunk kellene, hogy felborítja a rendet.
3: Végül az időjárásról. Holnap az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 14-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Negyedik alkalommal rendezték meg szombaton a LEGO Játékváros Nyíregyházán. Továbbra is népszerű úti cél Zemplén. Kobakból pénztárgép portál, új néven a NAV pénztárgépes felülete. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Negyedik alkalommal rendezték meg szombaton a LEGO Játékváros Nyíregyházán, amely idén a kreativitás, a művészetek, a szabad alkotás és természetesen a játék köré épült. A belváros számos helyszínén várták a gyerekeket és a családokat, akiket az interaktív játékokon túl színpadi produkciók is várták. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több ezer ember vett részt az egésznapos rendezvényen. A részletekről Siket Lórend kommunikációs vezetőt hallják.
2: 2023-ban első alkalommal itt a főtéren és a belvárosban volt, aztán a Nyíregyházi Egyetemen, aztán a Városi Stadionban, és most újra itt vagyunk Nyíregyháza belvárosában. Azt gondolom, hogy mindegyik játékváros valamiben meg tudott újulni, mindig új tematikát kerestünk, vagy az egyetemhez kapcsolódóan tudományos témákat, vagy sportos témákat a stadionhoz kapcsolódóan. Itt most azt tanultuk, és azt annyit fejlesztettünk, hogy nagyobb területen szellősebben rendeztük el a helyszíneket. Több helyszínünk és aktivitásunk is van egyébként, de szeretnénk elkerülni a sorokat és a nagy tömeget. Mindenkinek legyen tere a játékra, tudja bejárni az egész belváros, és hát a hely szelleméhez igazodva a kreativitásra, a művészetekre, az alkotásra fókuszálunk. Van rengeteg olyan helyszínünk, ahol be lehet kapcsolódni akár alkotói folyamatokban. Akik ide látogatnak, ők kérhetnek egy pecsétgyűjtő füzetet, amiknek, tehát abból, hogy hány ilyen füzetet adnak le a nap végén, abból pontosan látjuk, hogy hány család fordult meg nálunk. Az elmúlt években is ez látszott, és rendre azt tapasztaljuk ez alapján, hogy bőven 20 ezer fő felett lehetnek azok, akik a nap során megfordulnak a rendezvényen, és olyan szinten bevonulnak, hogy részt vesznek mondjuk egy pecsétgyűjtős aktivitáson is, nem csak átsétálnak és ránéznek.
1: Továbbra is népszerű úti cél a Zemplén, amely természeti és kulturális értékeivel, valamint változatos programjaival idén is sok látogatót vonzott. A nyári szezon tapasztalatai mellett már az év első időszakának idegenforgalmi adatai is rendelkezésre állnak. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3: Kedvezően alakult az idei év első fél éve Zemplén idegenforgalmában. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026 első fél évében a vendégek és a térségben eltöltött vendégéjszakák száma is emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A nyári hónapokban is sokan keresték fel Zemplén népszerű kirándulóhelyeit, kulturális és természeti látnivalóit, de a különböző rendezvények és fesztiválok ugyancsak jelentős számú látogatót vonzottak a térségbe. A szakemberek szerint egyre többen nem csupán egy-egy program vagy látnivaló kedvéért érkeznek, hanem több napot is eltöltenek Zemplénben. A 2026-os esztendőről ugyanakkor még korai lenne végleges mérleget vonni, hiszen a nyári időszak valamennyi adata még nem áll rendelkezésre, és emellett az őszi hónapok is fontos szerepet játszanak a térség turizmusában. Az eddigi tapasztalatokról, a nyári szezonról és a legnépszerűbb úti célokról, Csendi Veres Viktóriát, a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület irodavezetőjét hallják.
4: Ez az évünk is egy nagyon szuper nyári hónapokat tartalmazott. Nagyon emelkedtek a vendégészek a számaink, a vendégszámaink. A vendégszámok 12%-kal emelkedtek az éve júliussal bezárólag. A vendégészek a számaink 5%-kal. Egyre több a külföldi vendégünk. Körülbelül 8000, megközelítőleg 8000 külföldi vendég érkezett az idei éven a régiónkban. Nagyon közkedvelt úti cél itt a Zempléni régióban továbbra is Sátorajóújhely, Telkibánya és Nagyhuta. Nagyon népszerűek a családi programok a régióban, a túrázás, az aktív turizmus, az továbbra is első helyen szerepel a Zempléni régióban. A hozzánk csatolt települések, tehát az irodánkhoz csatolt települések adatait sajnos még nem látjuk, mivel hogy az ENTAK rendszer átállása az egy kicsit tovább tart, de ezeket is az év második felében meg fogjuk kapni, és itt is fogjuk majd látni a vendégészakákat, mint Sárospatak, Hercegút és a Cigándi térségnek a vonzás közepéből. Nagyon sokan érdeklődtek a nyári szezonban a kisvonatunk iránt. A kisvonat többnyire béléssel működik, tehát előzetes bejelentkezéssel lehet rá jelentkezni. A legközkedveltebb járatunk az a városnézőjárat. Itt a Sátorajóújhely főpontjait érintjük hangos idegenvezetéssel, de ezen felül községek és kisebb városok is bérelték tőlünk a futrinkát a helyi rendezvényeikre.
1: Új, beszédesebb nevet kapott, így pénztárgép portál néven érhető el a NAV korábbi KOBAK portálja. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: A KOBAK, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikus ügyintézési portfóliójának. A portál funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgépekhez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető ezen keresztül. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti. A pénztárgép portálon intézhetők az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, például az üzembehelyezési és átszemélyesítési kód igénylése, az e-pénztárgép üzembehelyezése. Emellett az online pénztárgépekhez kapcsolódó adatok és forgalmi információk is megtekinthetők, és egyes üzleti események is bejelenthetők a felületen. Szeptember 1-től új funkcióval is bővült az oldal. Azok a vállalkozások, amelyek kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a pénztárgép portálon kézzel is rögzíthetik és beküldhetik a nyugta adataikat. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül napi szinten összesítve adó mértékek szerinti bontásban kell megadni. A NAV a pénztárgép portál és az új szolgáltatások használatához gyakorlati segítséget is biztosít. Oktató videók mutatják be lépésről lépésre az e-pénztárgép üzembehelyezését és a webes nyugtaadat rögzítés teljes folyamatát a belépéstől egészen az adatok beküldéséig. Ezek az oktató videók elérhetők a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Az átnevezéssel kapcsolatosan 3 lényeges, gyakorlati kérdés merülhet fel, amelyeket érdemes már most tisztázni. Egyrészt az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Másrészt a pénztárgép portál új webcímen is elérhető, de a korábban használt KOBAK webcím is változatlanul használható. A rendszer automatikusan a megfelelő oldalra irányítja a felhasználókat. Vagyis a pénztárgép portál a következő címeken érhető el. pénztárgépportál.nav.gov.hu, illetve a kobakonline.nav.gov.hu e-mail címekkel. Harmadrészt a névváltozást követően egyes felületeken, dokumentumokban és korábban közzétett tájékoztatókban átmenetileg még találkozhatnak a felhasználók a KOBAK elnevezéssel. A KOBAK és a pénztárgép portál elnevezés ezekben az esetekben ugyanarra a felületre utal. a nyugtaadatszolgáltatásról, az e-pénztárgépekről, a pénztárgép portál használatáról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, az e-nyugta aloldalon.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 14. Leó pápa ma, szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium előjárói és növendékei szeptember 12-én szombaton. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában kezdődött, ahol Varga Pál, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium spirituálisa beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatával egyszerű, gyors válaszokat keresünk az élet kérdéseire. Rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz, ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számunkra is ez a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzátartozunk, az ő tanítványai vagyunk, fogalmazott. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. A 2026-27-es tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Mint mondtam, a sajátos munka formája és gazdagítja az itt tanulókat, és alkalmassá teszi a papnövendékeket Isten és az egyház szolgálatára. Az új tanév új lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk, jobban megismerjük önmagunkat és egymást, és igazi testvéri közösséget építsünk, amely segít bennünket a papság felé vezető úton, mondta el. Az intézmény történetével kapcsolatban a rektor kifejtette, az Egri Hittudományi Főiskola a város legrégebbi felsőoktatási intézménye, hiszen az Egri Szemináriumot Telekes István püspök 1704-ben alapította, a líceum pedig csak 50 évvel később 1774-ben kezdte meg a működését. A kispapok 1774-től egészen a II. Világháborúig a líceumban hallgatták a teológiai előadásokat, a Foglár utca épület csak szemináriumként működött. A hallgatók létszámáról szólva a rektor elmondta, hogy amikor 1704-ben telekesi püspök megalapította a szemináriumot, mindössze 4 kispappal kezdődött a tanév, most 19 papnövendék kezdi meg a tanévet. Jézus az első apostolokból álló kisközösséget bátorította, hogy ne a létszámuk miatt aggódjanak, hanem örüljenek, hogy ők Isten választott népe, akik által Isten meg akarja valósítani üdvözítő tervét. Erre az örömre bíztatta a szeminárium növendékeit is, akik közül 2 kispap kezdte meg az új tanévet a szemináriumban, így ők fogadalmat tettek, hogy lelkiismeretesen felkészülnek Istentől kapott hivatásuk betöltésére, a főiskola hagyományait ápolják és gyarapítják annak értékeit. Végül a rektor átadta az Oktatási Minisztérium adományozó levelét Besenyei Bence 5. éves hallgatónak, aki erre a tanévre elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az Egri Hittudományi Főiskolán 4 képzési formában 94 hallgatóval kezdik a szemesztert, akik közül 19 kispap, levelező tagozaton 75 hallgató van, 42 katekéta és 23 hittanárszakos hallgató, továbbá 10 pedagógust vettek fel a katolikus hit és erkölcsoktató szakirányú képzésre. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át és áldották meg tegnap a felújított templomot és zarándokközpontot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. A szentmise keretében Böcskei László megyés püspök megáldotta az országos helyreállítási terv keretében uniós helyreállítási alapokból felújított plébánia templomot és a zarándokközpont alakított apátsági épületet. Az egykori Szent Jobbi apátság a püspökség kezdeményezésére újult meg a hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei tegnap azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősik egyhelyen a brünni fekete madonnak egy kép előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László, szónoka pedig Karácson Tibor, az Erdélyi Mária rádió igazgatója volt, közölte Facebook oldalán az egyházmegye. Emlékeztettek, a megyés püspök 2016-ban nyilvánította kiemelkedő szentélyé, a Szent Jobbi plébánia templomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy évente közösen ünnepeljék a templom búcsú ünnepét. Böcskei László megyés püspök köszöntőjében hangsúlyozta, a mai keresztényeknek is szükségük van olyan helyekre, ahonnan meríteni tudnak, ezért fontos elmélyíteni a Szent Királyaink és a Szűz Mária iránti tiszteletet. Azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is hiteles életet tudjanak élni. Közölte, az apátsági épületben elsősorban zarándokokat fogadnak, hogy bemutathassák nekik az elmúlt évszázadokban ott tevékenykedő szerzetes rendeket, továbbá az elcsendesedésre is lehetőséget teremtsenek. Legyen ez a hely a találkozás helye, ahol nem csak a múltra tekintünk vissza, hanem közösen tudunk tenni valamit a jövőért, hogy ezáltal Szent Jobb egy vonzó ponttá váljon, idézte a püspököt az egyházmegye közleménye. A Szent László kulturális és turisztikai útvonal egyik állomásának számító plébánia templom és apátsági épület 13 millió lejes, 900 millió forintos beruházásban újult meg. Az apátsági épület korszerű beruházás, melynek a belső terében kialakított cellákban a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. Az épületben recepció, kápolna és multifunkcionális terem is helyet kapott. A projekt keretében a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Ott állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekéjét őrizték. Erről kapta a nevét a település is. Másik nevezetessége a kisboldogasszony tiszteletére felépített temetőkápolna barokk oltárképe, a Brüdni Fekete Madonna, amelyet jelenleg a plébánia templomban őriznek. Vezetett szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Az egri Servita templom szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén, 15-én, kedden, tehát holnap délután 4 órakor a Jópásztor óvoda és a Fertálymesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz szentmise 17 óra 30 perctől. Szombaton aztán délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án, vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagyszent Terész 3. egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyház megyében is több településre ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én kedden, tehát holnap Sopronban kezdődik, másnap aztán Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Magyaródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, még szeptember 22-én, jövő hét kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szombaton, azaz szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódást is kínál. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik meg. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét. Szent István király alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe ismét várják a kisgyermekes családokat a tavalyi Családok és Közösségek sikeres fesztiválja után. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standal is készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vlagyimir kihirdette keretét az EHF Európkupa 4-es döntőjére. A 8 között végzett a kosárlabda világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. Két ezüst után a napokban megnyerte az öttusa világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. 6. alkalommal rendezték meg a Vittur Nyíregyházi Futófesztivált. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vlagyimir kihirdette keretét az EHF Eurókupa 4-es döntőjére. Az Eurókupa bukaresti 4-es döntőjében, a szeptember 26-i elődöntőben az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkoznak a magyarok, másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfelük. A csapatban a DVSC 3 tagja.

0: fogunk búslakodni, hiszen így is egy szuper eredményt értünk el, és büszkének kell lenni magunkra. Emlékszem, amikor megtudtuk, hogy el kell mennünk Ruandába ezt az előselejtezőt játszani, és mindenki fogta a fejét, hogy minek kell nekünk oda elmenni, és igazából az volt az egyik legfontosabb pillére annak, hogy mi most itt lehetünk. Szerintem egy tök jó csoportba kerültünk, nyilván számít az is, hogy milyen sorrendbe kapja a csapat a mérkőzéseket, kik vannak keresztágon, kell bele egy kis szerencse is. Én azt gondolom, hogy teljesen jó csoportba voltunk, reális volt az, ahogyan mi tovább jutottunk, és amilyen pozícióból, illetve az is reális, hogy ekkora különbség a két csapat között, azért a pontokban ez nem nyilvánult meg. Szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki ide, hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést. Úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
1: Leri Kréka beszélt az olimpiai esélyekről is.
0: Ennek első és legfontosabb pillére az, hogy kijussunk az EB-re, úgyhogy egyelőre arra kell fókuszálni. Ugye lesz novemberben és februárban is selejtező mérkőzés, le is zavarjuk ennyi idő alatt, és nyilván utána jöhet az Európa-bajnokság, tehát nagyon messze van még, hogy olimpiai selejtezőről beszéljünk, nyilván az is a céljaink között szerepel, de sajnos ez egy jó EB szereplés nélkül nem valósulhat meg.
1: Most pedig a válogatott másik játékosát, Török Ágnest hallják.
2: Szerintem nem a mai meccsre kell koncentrálnunk, hanem arra, hogy itt voltunk a világbajnokságon, a legjobb nyolcba voltunk, én szavakkal nem tudom leírni, hogy mennyire büszke vagyok erre a társaságra. Ettől egyik minden 12 ember annyit dolgozott azért, hogy itt legyen, és én azt gondolom, hogy még csak most kezdődik egy nagyon jó időszak ennek a válogatottnak. Én nagyon remélem, hogy ez csak az első lépés volt, és nekünk tényleg ott a helyünk a világ elitjében. Ezt most már remélem, hogy mindenki érzi, átérzi és megérti. Úgyhogy ez egy hell of a ride volt. Nagyon élveztem minden egyes pillanatát, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettünk. Mindig nagyon jó Magyarországot képviselni, úgyhogy tényleg minden egyes meccs emlékezetes volt, igazából a ruandai selejtezőtől kezdve az isztambuli selejtező tornán át, most a világbajnokságig. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó pillanatot okoztunk itt a magyar kosárlabda szeretőinek, úgyhogy nyilván nekem is egy óriási emlék.
1: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
3: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultunk belőle. Tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen élvonalához. Mai mérkőzéssel egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre ők jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében még nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. De hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell berakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk, de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
1: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB-s selejtezőkről is.
3: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon oda jutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai, ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak a legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnék a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. ez a világversenynek is az volt a legfontosabb.

0: feladata azon kívül nyilván, hogy megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meg legyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
1: Két ezüstérem után megnyerte az idei öttusa világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. Most őt hallják.
2: Egy picike feszültség azért volt benne, de alapvetően az egész évemre az jellemző, hogy nagyon higgadt tudtam maradni a különböző szituációkban is, és pont azt fogalmaztam meg magamban a világbajnokságot követően, hogy már most világbajnokként is azt érzem, hogy egy ilyen verseny sem mentes mondjuk szorongástól vagy kételyektől, és egy világbajnok is átélheti ezeket. Viszont azt különbözteti meg szerintem, hogy ki lesz világbajnok és ki nem, hogy mennyire tudunk uralkodni ezek felett a momentumok felett, és nekem ez most sikerült.
1: Guzi Blanka az abszolút esélyes tavalyi győztes egyiptomi Kaliati győzte le.
2: Nagyon kíváncsian vártuk, hogy milyen formában fog visszatérni, mert idén nem láttuk még versenyezni a tusa versenyen, csak ugye a tavalyi világbajnokságon. És azért megmondom őszintén, hogy amikor megláttam, hogy a nevezési listán rajta volt, akkor nagyon megörültem neki, mert tudtam, hogy esetleg egy revansot lehet venni a tavalyi éven. És ott a futáson egyébként az is volt a fejemben, hogy lehet, hogy én leszek az egy ember most ezen a VB-n, aki esetleg meg tudja őt szorongatni vagy előzni. És nem szerettem volna kihagyni azt, hogy megadjam azt a luxus, hogy kétszer legyen egymás után világbajnok. Úgyhogy ezért is külön öröm volt. Egy pár szót beszéltünk egyébként, nagyon érzem rajta egyébként, hogy tisztel, mint ellenfél, ez kölcsönös, de egyébként nem beszéltünk utána a versenyről már. Körülbelül a negyedik kör környékén, vagy harmadik kör környékén, amikor már éreztem, hogy közeledek hozzá nagyon, akkor jutott az eszembe, hogy na, akkor ez lehet, hogy egy aranyérem is lehet. Viszont mentálisan azért próbáltam magamra levenni azt a mini terhet, amit ezzel magamra raktam volna, azzal, hogy gyakorlatilag win-win helyzet. Mert ha ezüstérmes vagyok, akkor boldogan fogok így beérni a célba, hogy háromszoros ezüstérmes vagyok. Viszont ha meg bajnok, akkor azt már nem is kell magyarázni, hogy miért jó. Az egész év egyébként azt gondolom, hogy páratlan volt, bár én tavaly is ezt éreztem, és 24-ben is ezt éreztem, de nekem az idejében a kedvenc versenyem abszolút a budapesti világkupa győzelem. Szerintem eddigi pályafutásom alatt az volt az olyan versenynap, amit így a nagybetűs versenynapnak mondok is, és ott gyakorlatilag egész nap flóba versenyeztem. Kint volt a nem tudom, mint teljes családom, barátok, segítők, mindenki, és ott felrobbant az aréna, úgyhogy nekem az a top verseny idénről.
1: Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000 álltak rajthoz. Különböző távokon lehetett futni, és a legbátrabbak a félmaratont is teljesítették. Gyurcsán Gábor versenyigazgatót hallják.
3: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
1: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000 regisztráltak online. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
4: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000 indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, és nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi, meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Istenem, 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív, egészséges, jól mond népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikében

0: tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszony,

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál. Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: A

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Pásztor, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Az...

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: A

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: A

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy édesanya hálát ad a Szent Háromság eddigi kegyelmeiért, a szűzanya oltalmáért, és kéri további áldását és segítségét családjára. Ugyanebben a tizedben egy nagymama gyógyulásáért és egész családjáért kérjük a szűzanya oltalmát és közben járó segítségét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájunk.

0: szól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy hallgató hálásan köszöni a jó Istennek és a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, és kéri azt továbbra is gyermekeire és unokáira. A jó Isten segítségét, a szűzanya közbenjárását kéri egy ismerőse, mielőbbi gyógyulásáért és a világ békéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egyházközségünk betegeinek felgyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszony.

0: óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közben járó segítségét, gyermekei életkörülményeinek javulásáért, testi-lelki egészségükért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy sárospataki édesapa gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Bak András köztársasági elnök Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor Palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomoros Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

között. Belőlük iszik a mező minden vadja, s oltják szomjukat a vadszamarak. Fölöttük tanyáznak az égi madarak, és az ágak közül hallatják hangjukat. Miután a zsoltáros a teremtés minden csodáját felsorolta, unjongásban tör ki. Dicsőség az Úrnak mindörökké, örvendezzen műveinek az Úr, akinek a tekintetére megremeg a föld, s érintésére füstöt vetnek a hegyek. Énekelek az Úrnak, amíg élek, amíg leszek, zsoltárt zengek Istenemnek. Beszédem legyen kedves előtte. A teremtés szépségére adott válasz az öröm, ám a költészet is. Emberi leírásunknak és költészetünknek kell felragyogtatnia a teremtés szépségét. A görögök ugyanazt a szót használják a teremtésre és a költészetre, poiesis. Amit Isten teremtett, azt az emberi szóban újra meg kell formázni. A zsoltárok és a himnuszok, amelyekkel Istent dicsérjük, művészek teremtményei, akiket megragadott Isten szépsége. A görögök szerint a művészeknek el kell telniük Isten jelenlétével, hogy alkotni tudjanak. Pindarosz számára a himnusz költészet az ember halhatatlan fáradozása, amelyet hűbéről kapott az Istenségtől. A himnuszok költésének előfeltétele az Istentől való elragadottság, az Istenben lévőség. Platón számára a költő nem képes addig költeni, míg el nem telik Istennel, és nem kerül önmagán kívül. A teremtés szépségének tehát tükröződnie kell dicséretünk szépségében. Szükség van azon emberek kreativitására, akik engedik, hogy megérintse őket Isten szépsége, hogy illően dicsérhessék őt. A keresztény spiritualitás története tele van csodálatos költeményekkel és szerzeményekkel, amelyekben költők és zenészek ranyogtatják és csendítik fel Isten szépségét az emberek számára. Ők éppenséggel nem voltak mindig hívő költők és zenészek, ám gyakran többet értettek meg Isten szépségéből, mint azok a keresztények, akik Isten szolgálatukat jámbor kötelességként, ám Isten szépsége iránti érzék nélkül ünnepelték. Az ember a teremtés szépségére a teremtő dicséretével válaszol. Ám válasza az is, hogy ő maga szépet tud alkotni, nem csak a himnuszokban és a dalokban, hanem a képzőművészetben és a hétköznapi tevékenysége során is. Mi is részesülünk Isten teremtő erejében, létre tudunk hozni szépet, szebbé tudjuk alakítani a világot. Ez nem csak a művészetre érvényes, hanem mindennapi cselekvésünkre is. Feldíszítjük házainkat, szépen rendezzük be lakásainkat, az asztalt fantáziával terítjük meg, hogy ne csak az ételeket élvezzük, hanem a szép hangulatot is, amelyben étkezünk. Amikor ünnepelni gyűlünk össze, szépé varázsoljuk a helyiséget. Egyszer tartottam egy kurzust a szállodaiparban dolgozó asszonyoknak. Számukra fontos feladatot jelentett, hogy a vendégeknek szépé tegyék az ott tartózkodást, a helyiségek szép díszítésével, de azzal is, ahogyan a vendégekkel bánnak. Közülünk senki sem csak Isten szép teremtésével találkozik. Mi magunk is naponta teremtőkké válunk, akik önmaguk és mások számára szépet hoznak létre. Rudolf Bohren, evangélikus teológus, hogy Isten szépé váljék című teológiai esztétikájában mindenek előtt a teremtés szépségére mutatott rám. Idézi Klaus Westermann teológust, aki kifejti a teremtés művének receptjét, és látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Westermann úgy véli, hogy a héber top szó azt jelenti célszerű, szép, barátságos, igaz, illő. A szép mindig azt a jelentést is hordozza, hogy szépen megcsinált, szép valaminek. Bohren aztán leírja a teremtés bőségét. Olyan sok szép pillangó, szép virág létezik, amelyek a biológiai szükségleten túl jönnek létre. Istennek van érzéke a szép iránt. Nelly Zachs, zsidó költőnő így foglalta ezt szép szavakba Pillangó című versében. Mely szép túlvilág van porodba festve? A teremtés szépségében Nelly Zachs a túlvilág az isteni tükröződését látja.

Warren Jézus szavát idézi. Ti vagytok a világ világossága, és ezt fűzi hozzá. Azok a tanítványok, akik már nem ismerik a virágot és a pillangót, elveszítik a fény könnyedségét. Már nem tudnak fényként világítani. Aki már csodálkozik azon, mely szép túlvilág van a pillangó porába festve, az tehetetlenséget áraszt és buskomosságot termel. Jézus arra szólított fel minket, hogy tekintetünket a madarak és a mezők liliomaira irányítsuk. Még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. A liliomokban nem csak a teremtés szépségét látjuk, hanem eltanuljuk tőlük a lét könnyedségét is, eltanuljuk tőlük, mi a kegyelem, a kecsesség és a szépség. A liliomok szépségében saját szépségünket is felismerjük. Azok egyike, akik a teremtésben megnyilvánuló szépség e rácsodálkozó szemlélését újra meg újra megfogalmazzák, a teológus Fridolin Stier, aki Algajban nőtt fel egy parasztgazdaságban, és ezért gyermekkorától fogva mélyen kötődött a természethez. Naplójában ezt meséli 1968. június 28-án. A rét szélén a fűben éppen magam előtt megláttam a kis kereklyukat a földben, láttam, hogy még félig elbújva egy hangyaleső előtört, elkapott egy hangyát, és a finom homokú udvaron át üregébe vitte. Látta ezt? Kérdeztem a teológust, aki mellettem ült. Mit? Azt ott. Oda mutattam. A hangyalesőt. Nem tudok mit tenni, ha ilyesmit látok, Isten jut eszembe. Isten, mi köze ennek a ragadozónak Istenhez? Azt nem tudom, de valami bennem azt súgja, hogy Istennek van valami köze hozzá. Ó, az ön furcsa Isten ötletei már megint kezd krónikussá válni, nemrég egy százszor szép előtt állt meg. Úgy véli, még mindig ott állok. Míg Stier csodálkozva megáll a százszor szép előtt és a teremtés szépségét szemléli, a teológus figyelmetlenül elhalad mellette. Végül is ez a figyelmetlen elhaladás a teremtés szépsége mellett a környezetrombolás oka. Csak lassan épülünk fel e tisztán racionális látásmódból. A teremtésben megnyilvánuló szépség ámuló csodálása oda vezet, hogy új kapcsolatot alakítsunk ki a teremtéssel, és figyelmesebben bánjunk vele. Emellett a mély vallásosság kifejeződése, mert ha nem vesszük észre a teremtés szépségét, és nem dicsérjük, végeredményben Istent nem vesszük észre, aki mindig, ahogy Angelus Silesius Szent Ágostonhoz csatlakozva írja, a felmagasztalt szépség.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 10. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Elhangzott összeállításunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Új bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johan Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetítette előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Német Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra víradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonsághetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztályvezetője. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

0: A mai előadás témája Örkény István Tóték című drámája. Beköszöntő. Örkény István egyperces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett és szobáról szobára végig mutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben, s azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folyamatos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból s hajamból hulladtam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alul maradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég, arra vágyott, hogy több legyek nálas, amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 4,5 évig, amíg szívvel lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket. Engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem 4,5 évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, 5-6 novellás kötetet, 2 színdarabot, úgy szóval titokban írtam néhány szabad órámban, melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem. Örkény István 1912-től 1979-ig élt. Különleges alakja irodalmunknak, mert miután a piarista gimnáziumot Pesten elvégezte, vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett, s így természettudományos látásmódja lényegre törő és szűkszavú szellemes alkotásokat teremtett. Jómódú, zsidó származású, katolizált gyógyszerész családban született. 1964-ben írta a Tóték című kisregényét, mely fordulatot hozott írói pályáján. A realista ábrázolásmód eszköztárát szűknek érezve, ez az írása már groteszk. Örkény szerint a groteszk megingatja a végérvényest, pont helyett mindig kérdőjelet tesz. Ilyenek írásai. A Tóték című kisregényt drámává dolgozta át 1967-ben. A műnek rendkívüli sikere lett, később Isten hozta Őrnagy úr címmel, filmet rendeztek belőle 1969-ben. A dráma a Levél a nézőhöz című írásával kezdődik. Örkény István, Levél a nézőhöz. Albert Camus írja a Sisyphos mítoszában. Az istenek arra ítélték Sisyphoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő mindannyiszor visszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka. Ebben az alvilági bűnhődésben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sisyphoszra gondol, mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, és utána ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit ére Sisyphosz leszállás közben? Kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság elhatalmasodik szívén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. A magaslatok felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet, írja Camus. Én is sokszor gondolok Sisyphosra, különösen azóta, amióta megéltem a háborút, és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő emberjelképét láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogy a halál a nehézkedési erő. A háború azonban életem és gondolkozásom sorsfordulója sok mindenre megtanított. Arra is, hogy a magyar sors mindig is tele volt sziszifoszi helyzetekkel, korszakokkal, évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla, amelyet mi ott a Donnál hengergettünk, csak visszagurulhatott ott is később is, ahányszor nekivetettük a vállunkat. De én az én sziszifoszomat egészen másként láttam, például egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus, én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve görgetni kezdi fölfelé. Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja? Gyötrődése hiába való, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeig len. Ezt ő tudja. De hiába tudja, az ember nem csak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése. Sisyphosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva. Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró végzetet. Életösztönünk mást mond, néha amannak szava győz, néha emezé. Ha belátás, akkor az én sziszűfoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erősebb, akkor az én sziszűfoszomnak is öröm tölti el a szívét. Tóth Lajos persze nem volt Korinthosz királya, hanem csak községi tűzoltó egy hegyvidéki községben. Ennél fogva soha se sértette meg az isteneket. Hát akkor mi volt a bűne? Talán nem is volt bűne. Legfőjebb az, hogy abban a korban élt, amikor csupán egy választás volt. Vagy lázadónak, vagy sziszüfosznak lehetett csak lenni. A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélyegezni azt, aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja, nincs tovább, és maga zúdítja le a sziklát a völgybe. Igaz, a percet nem jól választotta meg. Lázadása már hiába való, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek, ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk. Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajátéka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik bizonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ezt példázza a tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is Tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen, ilyen értelemben a reménytelenség állapotában Tóth Lajos valóban abszurd hőssé lesz. A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzetben kezdődik, úgy is mondhatnám, hogy Tóth Lajos egy Toldi Miklós, akire a rettegés harangja borul. Persze az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem. A félelem pedig mindig új félelmet szül. Osztódni akar, mint az egysejtűek, tágulni, mint a gázok, fertőzni, mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy félelme egy nagy országot sodort a morális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sokszor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tóth Lajossal is milyen nehéz elboldogulni, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen kisember, akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk van erre a fertőzésre. Potenciálisan az őrnagy és az áldozata vagyok egy szemében, jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni. 1943. január 13-án a Donkanyarban elkezdett lefelé görődni az a szikla, mellyel a magyar hadsereg sziszifoszi sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a háborút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörődni. 60 000 ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A tóték nem róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt, talán egészen másról. De én írás közben mégis mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket. Tóth Lajos tűzoltó parancsnok családjához vendég érkezik, mégpedig az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnoka. A fiúk Tóth Gyula tájékoztatja szüleit egy lapon az őrnagy szokásairól, például, hogy szereti a csendet és a fenyőszagot. Tóthék nagy reményekkel készülnek a vendég fogadására. Megpróbálnak teljes csöndet teremteni a faluban. Gizi Gézáné kapuajtajának nyikorgását megszüntetni, a sofőr nem dudálhat a kanyarban, a mágdaráló nem adhat hangot a szomszédban. Ám egyszerre két őrnagy érkezik a kismátrai község busz megállójába. Nem az elegáns úr, hanem az összetört és kimerült másik érkezik a Tóth családhoz.
1: Mint a csönd volna.
2: Igen, én is úgy veszem észre.
3: Hát, legfőbb ideje.
4: Anikám.
3: Igen?
4: Hozzál édesapádnak egy szívat.
3: Jó.
1: Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz?
3: Adok. Pedig hogy remeg a kezem?
1: Mitől te, kislány?
3: Holnap ilyen tájt már itt lesz.
1: Itt bizony.
4: És nem fogja zavarni semmi.
1: Nem bizony. Se szag, se lárka.
3: Milyen egy őrnagy apu?
1: Hát, hogy milyen?
3: Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
1: Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
4: Vagy kedves őrnagy úrnak.
3: Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
1: De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont az valaki. Ő parancsol, neki arancsillaga van, ő katonatiszt.
3: Egy katonatiszt.
4: Olyan jó csönd van,
3: mint a fekete bársony.
1: Most már jöhet az őrnagy úr.
5: Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj, Tóth úr viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth úrok, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk, jön már a busz.
3: Jaj, a szívem is kiszakad, haj az apu is.
6: Hallom, már dudál is.
2: Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
6: Pedig dudál.
3: Szabad valamit mondanom, a dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőrt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
2: De sokat beszélsz.
6: Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
3: Egy kicsit. Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
6: Már zakatol?
3: Egy katona.
6: Már itt van.
3: Egy katona.
2: Én már látom
3: is. Egy katona tiszt.
6: Itt maradsz.
3: Egy katona tiszt.
6: Majd ő szól. És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
3: Igen.
0: Azonban az őrnagy nem váltja be a reményeket. Kisebbségi komplexusban szenved, nem tűri a magasságot, a szabad akaratot, a pihenést, s a községi tűzoltónak a szemébe húzott sisakkal kell járkálnia. Tóth nem nyújtózkodhat, nem alhat. Ágika ötlete nyomán azonban dobozolnia kell az egész családnak. Az őrnagy éjjel-nappal dolgozik velük együtt, és ezzel kimeríti a családot a végsőkig.
6: Még csak 3:45,
7: de ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
8: Kedves Tóth úr, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hall engem, Tóth! Csak nem álmos.
6: Igen.
8: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
3: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló a irodára.
8: Mit szól hozzá, kedves Tóth?
6: Mi volt ez?
3: Mi volt ez?
2: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
6: Ásítottam.
3: Ásított?
2: Azt mondta, ásított.
6: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő. Hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
2: De hiszen ő nem álmos, milyen tiszteltő
6: vagyok. Hát akkor miért ásított?
3: Apu, miért tetszett ásítani?
6: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmos. Yeah.
8: Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
2: Bizony, bizony.
3: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
6: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
3: Isten őriz!
2: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
6: Hát akkor? Dobozoljuk! Engem tetszett kérdezni.
8: Bizony.
6: Megmondjam az igazat.
8: Hát persze.
6: Én...
8: Hajos.
6: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
7: Akkor lássunk hozzá!

0: No fene.
1: Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
2: Nagyon sajnálom.
1: Igazán kellemes időtöltés volt.
3: Rég volt ilyen szép estünk.
1: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
4: Megveszőr nagyon, szép álmodat.
1: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
4: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
5: Lajos, hol vagy?
4: Nézd, kislány.
5: Apu.
4: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
6: Totál ellen leginkább, de a lánya Ágika és Mariska a meghunyászkodás és teljes alkalmazkodás női mintáját követi. Tótot háromszoros gúzsba köti helyzete. Az őrnagy diktál, a két nő pedig engedelmességre kényszeríti őt, mármint a leánya és felesége, s a harmadik erő az a tudat, hogy mindezt a fronton szolgáló Gyula fiúkért kell megtennie. Az első rész végén azonban kiderül, hogy Tóth Gyula zászlós az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Így szól a tábori lap, melyet a postás, aki zavarodott elméjű, hordóba dob, mert nem szeret rossz híreket továbbítani. Így a család nem tudja meg. A mű itt vesz igazán groteszk fordulatot, mert a néző már tudja, hogy a család áldozatvállalása fölösleges. A tragédia és a komikus elemek keverednek. Az őrnagy mániái egyre elviselhetetlenebbek. Fokozatosan megtörik ennek a kispolgári, kiszolgáltatott falusi családnak lelkérejét. A családfő egyre nevetségesebb helyzetekbe menekül, tehetetlenné válik. Akik azonban a segítségére lehetnének, mint például Cipriáni professzor, ők is az alkalmazkodást javasolják neki. Az emberi méltóság összeroppan, az őrnagy föléjük kerekedik, de letelik a szabadság ideje, és vissza kell térnie a frontra 2 hét elmúltával. S ekkor jön a fordulat.
2: Jaj!
7: Az őrnagy úr!
1: Látom, nem hisznek a szemüknek, pedig én vagyok az!
7: És tényleg ő az!
1: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
3: Én nem is tudom.
2: Én se tudom.
4: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
1: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre.
7: Jaj, nekem.
1: Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
8: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
1: Ez hova lett, kedves Tóth?
2: A margóvágó. Mariska, nem tudok. Ja, igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
8: A kertbe a gépet? De minek? És hová?
2: Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
1: Na, menjen, mutassa az utat!
2: Első a vendég, őrnagy úr.
3: Nem menjek segíteni, apu?
2: Nem! Ott maradsz, ahol vagy.
7: Istenem, uram!
3: Anyu!
7: Csönd! Jaj, nekem!
3: Anyu!
7: Csönd!
3: Anyu, kérem!
7: Hallgass már!
2: Na, mi az? Miért álltok itt?
7: Mi csak te rád vártunk.
2: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
3: Apu, kérem.
7: Hallgass.
5: 3-ba vágtad, édes jó Lajosom.
2: 3-ba? Nem. 4 egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tetted?
7: De, jól tetted, édes Jólajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
0: Fiam! Fiam! Édes egyetlen kicsi fiam.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek, Táltos Jankó című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: Táltos Jankó. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt, mint a templom egere, még száraz kenyeret is csak nagy ritkán ettek. Kérdi egy reggel a szegény ember az idősebb fiától. Na, édes fia, mit álmodtál az éjszaka? Én bizony, édesapám, azt álmodtam, hogy egy terített asztal mellett ültem, s úgy jól laktam, hogy a királlyal sem cseréltem volna. A hasam csak úgy felpuffadt a sok minden jótól, aztán elkezdtem verni, mint a dobot, s olyan erősen pufogott, hogy a pufogástól amennyi veréb volt a faluban, mind szétrepült. Hát, fiam, mondja a szegény ember, ha olyan jól laktál, akkor neked nem is kell ma kenyér. Ha kéne is, hiába kéne, mert úgy sincs. Kérdi a középső fiától is. Hát, te fiam, mit álmodtál az éjszaka? Én, édesapám, azt álmodtam, hogy vettem a vásáron egy pár sarkantyús csizmát, de aztán az olyan sarkantyús csizma volt, hogy mikor a bokámat összevertem, hetet hét országra hallatszott a sarkantyú pengése. No, ennek csak ugyan örvendek, mondja a szegény ember. Akkor legalább nem kell neked csizmát vennem. Most a legkisebb fiától, Jankótól kérdezte meg. Hát te, fiam Jankó, mit álmodtál az éjszaka? Mondd el, Jankó. Én is álmodtam valamit, édesapám, de hogy mit? Senkinek a világon meg nem mondom. Senkinek meg nem mondod, de nekem meg, rikkantott rá a szegény ember. De hiába faggatta, fenyegette Jankót, hiába ütötte, verte, kérdezte, egy szót sem árult el az álmából. Mikor már nem tudta szenvedni az apja verését, kiszaladt a házból, futott fel az utcán, ki a mezőre, be az erdőbe, árkon, bokron keresztül, utána az apja is egy nagy husánggal. Amint így szaladnának, jön velük szembe a király hat lovas hintón, nagy kísérettel, s ahogy meglátja őket, rászól a szegény emberre. Hé, atyafi, miért kergeted azt a fiút? Hogy ne kergetném, mondd el a szegény ember, amikor nem mondja el, mit álmodott az éjszaka? Jól van, mondja a király, hagyj békét annak a fiúnak, add hozzám szolgálatba, majd nekem elmondja az álmát. A szegény ember szívesen beleegyezett, mert a király még egy nagy zacskó pénzt is adott. Szépen hazament, s a király is ment a maga útjára. Ahogy a király megérkezett a palotájába, első dolga volt, hogy elővegye Jankót, s mondja neki. Na, Jankó fiam, hadd hallom az álmodat. Felséges királyom, mondá Jankó, életem halálom kezedbe ajánlom, nem mondhatom el az álmomat senkinek a világon. Fenyegette a király mindenféleképpen, hogy így felakasztatja, hogy úgy kerékbe töreti, meg amúgy lófarkára kötteti, de mint hiába való volt, Jankó nem mondta el az álmát. Megharagudott a király erősen, s mondta, na megállj, Jankó, nem akasztatlak fel, kerékbe sem töretlek, lófarkára sem köttetlek, rettentőbb halált szántam én neked. Egybe behivatott két katonát, s parancsolta, hogy vigyék Jankót a palota legmagasabb tornyára, falazzák be a toronynak ajtaját, ablakát, hogy vesszen ott éhen szomjan ez a makacs legény. Vitték Jankót a katonák, de éppen abban a szempillantásban lépett be a király kisasszony, s ahogy meglátta Jankót, rajta feledkezett a szemes, ahogy megtudta, mit akarnak Jankóval, egyszeribe elhatározta magában, hogy egy élete, egy halála megmenti ezt a bátor, szép legényt. Amikor a kőművesek Jankót befalaszták, az egyik kőművesnek adott egy csomó pénzt, hogy egy követ hagyjon csak szabadon, hadd lehessen azt kivenni s betenni. A kőműves úgy tette, hogy a király kisasszony kívánta, s Jankó nem veszett sem éhen, sem szomjan, mert a király kisasszony minden nap vitt neki ételt, italt bőven, amikor senki sem látta. Telt múlt az idő, egyszer a kutyafejű tatárok királya hét fehér lovat küldött a király udvarába, de olyan egyformát, mint hét tojás, hogy egyet a mástól megkülönböztetni nem lehetett, s azt üzente a kutyafejű tatárok királya, hogy egy-egy esztendő különbség van egy-egy ló között. S ha vagy a király, vagy pedig valamelyik embere ki nem találja, hogy melyik a hét ló közül a legfiatalabb, s melyik az utána következő a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, felkerekedik a katonáival, elpusztítja az országot, hogy kőkövön nem marad, nem kegyelmez még a királynak sem, csak egyes egyedül a leányának, azt elviszi magával feleségnek. Összehívatta a király a tanácsosait, tanakodtak éjjel-nappal, aztán összehívattak az országból mindenféle bölcs embert, de egy sem akadt, aki megkülönböztesse a hét lovat egymástól. Hé, nagy búba merült az egész ország, búsult a király kisasszony is, mert mi haszna néki abban, ha meg is hagyják az ő életét, ha a kutyafejű tatárok királya elviszi magával. Este, mikor vacsorát vitt Jankónak, sírva panaszolta el, hogy mi történt. Amiatt bizony, egyet se sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Könnyű azt eltalálni, hogy 7 ló közül melyik másik. Mondja meg az édesapjának, hogy tetessen ki az udvarba 7 tekenő zabot, mind más-más esztendőből való termést, s majd meglátják, hogy a legkisebb ló az idei zabot eszi meg, s a többi is, amint következik abban a sorrendben. Mondja a király kisasszony nagy örömmel az apjának, hogy mit kellene tenni. Hát azt neked ki mondta? Kérdezte a király. Ezt én álmomban láttam, mondta a király kisasszony, mert nem akarta elárulni, hogy Jankó él. Jól van, úgy tettek, ahogy a király kisasszony tanácsolta, s mikor a 7 ló nekiállott a 7 tekenő zabnak, külön-külön mind a hetet megjegyezték, hogy melyik hány esztendős, s azon módulag visszaküldötték a kutyafejű tatárok királyának. Csodálkozott a tatárok királya, hogy miféle ördöngős ember találhatta ezt el, mert csak ugyan el volt találva pontosan, hogy melyik ló hány esztendős. Hanem ezzel nem elégedett meg. Most egy pálcát küldött, amelynek mind a két vége egyenlő vastag volt, s azt üzente, ha ki nem találják, hogy a pálcának melyik vége tőről való, kőkövön nem marad az országban. Nézték, forgatták a pálcát a király udvarában mindenféle okos, s bölcs emberek, de bizony nem tudták kitalálni, hogy melyik vége lenne tőről való. A király kisasszony pedig ismét csak elment Jankóhoz, s elpanaszolta, hogy most meg mit adott fel a kutyafejű tatárok királya. Azért bizony egyet se sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Nincs annál könnyebb, mint azt kitalálni. Kössenek a pálca kellős közepére cérnát, azon csüngessék le, amelyik oldalra egy kicsit lebillen a pálca, ott van a tőről való vége. Szalad a király kisasszony az apjához, s mondja, hogy ő az éjjel megint egy csodálatos álmot látott. Egy őszöreg ember megjelentette neki, mit kell csinálni azzal a pálcával. Mindjárt cérnát kötöttek a pálca közepére, s hát csak ugyanaz egyik vége lebillen egy kicsit. Rovást csináltak rá, hogy ez a tőről való vége, s visszaküldötték a kutyafejű tatárok királyának. Most már megmérgelődött erősen a kutyafejű tatárok királya. Elővette a nyilát, átallőtt a király palotájába, de úgy, hogy a palota megreszketett belé. A nyílvessző végén pedig volt egy írás, hogyha éppen úgy vissza nem lövik az ő palotájába, egyszeribe indul minden népével, s nem hagy élve senkit a király kisasszonyon kívül. Udvarába gyűjtötte a király minden vitézét, s leányát meg fele királyságát ígérte annak, aki azt a nyilat vissza tudja lőni. De nem akadt senki, aki erre vállalkozott volna, mert a kutyafejű tatárok királya 7x77 mérföldre volt innét. Búsult a király, de még a király kisasszony is. Nem hitte, hogy Jankó tudjon itt segíteni, de azért csak hozzászaladott, s elpanaszolta nagy sírás rívással, hogy mit akar a kutyafejű tatárok királya. Ne sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Csak menjen el, a követ tegye vissza a helyére, mintha soha ki nem lett volna véve, s mondja meg az édesapjának, hogy valami csodálatos álmot látott, mintha még most is élne az a legény, akit réges-régen befalasztatott, s egy őszöreg ember jelentette magának, hogy az a legény vissza tudja lőni a nyilat. A király kisasszony elmondta az apjának úgy, ahogy Jankó megtanította rá, s a király, bár nem igen hitte, hogy az a legény éljen, kibontatta a falakat. De bezzeg ámult-bámult a király, mikor Jankót meglátta. Szép dali legény volt addig is, de most szebb dalibb, mint annak előtte. Vitték nagy örömmel Jankót, s mutatták neki a nyilat a palota falában. Hát még ez is baj, mondta Jankó. Kirántotta a nyilat a falból, neki húzakodott. Úgy visszalőtte, hogy csak úgy surrogott-burrogott belé a levegő, s a kutyafejű tatár király palotája táncra kerekedett tőle. No, mondta a tatárok királya, megöregettem, kenyerem javát megettem, de még így senki meg nem csúfolt engem. Szerette volna szemtől szembe látni azt a vitézt, aki a nyilat visszadobta. Egyszeribe üzent a király udvarába, s Jankó nem is kérette magát, indult mindjárt 12 magával, de ruhájuk, fegyverök egyforma volt mind a 12-nek. Eleget firtatta, vizsgálta a kutyafejű tatárok királya, hogy a 12 vitéz közül melyik lehet az a bölcsember, s az a nagy vitéz, aki a nyilat visszahajította, de semmiképpen nem tudta kitalálni. Majd ki tudom én, mondta a királynak az anyja, aki ördöngös asszony volt. Estére mind a 12 vitéznek egy szobában vetettek ágyat. Az ördöngös vén királyné pedig meghúzódott egy szögletben, s úgy hallgatózott. Mikor már mind lenyugodtak, megszólal egy vitéz. Csuda egy ember ez a király, de ami igaz, igaz, jó bora van. Nem csuda, mondja egy másik. Embervér van a borában. De még a kenyere is jó, mondja egy vitéz. Hogy ne volna jó, amikor asszony tej van benne, mondja az előbbi vitéz. Hely, de még ez az ágy is milyen jó puha, mondja megint egy harmadik vitéz. Meghiszem azt, ördöngös asszony vetette. A vén királyné jól megjegyezte magának, hogy melyik ágyból jő ez a beszéd. Mikor aztán mind elaludtak, szépen odasompolygott az ágyhoz, s levágott egy tincset a Jankó hajából. Reggel a vitézek látják, hogy Jankó hajából egy tincs le van vágva. Ezt az ördöngös királyné vágta le, mondta Jankó, senki más, hanem majd túljárunk az eszén. Mindjárt levágtak a többi vitéz hajából is egy tincset, s úgy mentek a király elébe. Aközben a királyné elmondta a fiának, hogy mit hallott, mit csinált. Csak nézze, hogy melyiknek a fejéről hiányzik egy tincs, az csúfolta meg őt. Hát bizony azt nézhette, mind a 12 vitéznek le volt vágva egy tincs a hajából. Na, mondta a kutyafejű tatárok királya, látom, hogy hiába való minden mesterkedés, nem tudom kitalálni, hogy melyik közületek az a híres vitéz. Ne is mesterkedjél, mondta Jankó, én vagyok az a híres vitéz. Hát, ha te vagy, mondd meg nekem, hogy került embervér az én boromba. Az bizony úgy felelt, Jankó, hogy az inasod, amikor eresztette a bort, elvágta az ujját, és a vére a borba freccsent. Hivatja a király az inast, rákiált. Igaz-e, hogy tegnap vér freccsent a borba? Igaz, felséges királyom, de irgalmas szegény fejemnek, amikor a bort eresztettem, elvágtam az ujjamat, egy csepp vér a borba freccsent. A király kikergette az inast, s most meg azt kérdezte Jankótól, hát azt honnét tudod, hogy asszony tej volt a kenyeremben? Honnét tudom,

0: Üvelyből. Kardot rántottak mind a ketten, s összevágtak, hogy a palota is megreszketett belé. De Jankó nem csak bölcsebb, erősebb is volt ám a kutyafejű tatárok királyánál, s úgy lenyisszentette a fejét, mintha ott sem lett volna. Azzal fölkerekedtek, s mentek haza az ő királyuk udvarába. Ott már nagy vendégséggel várták. Egyszeribe összeadták Jankóval a király kisasszonyt, s csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig folyt mindenfelé a jó bor. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Kedves gyerekek, ma Benedek Elek Táltos Jankó című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológia tanára, a szívtelen szolga példabeszédéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Emberileg szinte felfoghatatlan az az arányosság, amiről a mai evangéliumi példabeszédben beszél Jézus. Ha nem is tudjuk pontosan megállapítani a talentum és a dénár közti váltást, annyi bizonyos, hogy a talentum nagyságrendekkel többet ér a dénárnál. Ha ehhez még hozzátesszük az összegek közti százszoros szorzót, végeredményben olyan különbség van a két összeg között, mintha egy pár száz forintos tartozást hasonlítanánk össze egy teljes életút vagyontárgyaival, ház, autó, betétkönyv, stb. Mindez még inkább megnöveli és érzékelteti velünk a király nagyvonalúságát és a szolga szívtelenségét. Mindannyian tudjuk, hogy a példabeszéd Isten határtalan megbocsátó szeretetéről és a mi kicsinyességünkről szól. Arról, hogy milyen gyakran elfelejtjük, mennyi mindent köszönhetünk az Úrnak, és közben akkurátusan számon tartjuk mások velünk szembeni mulasztásait. A legnagyobb adósai mind Istennek vagyunk. Ő mégis elengedte nekünk az egész tartozást. Felszabadított minket a kilátástalan helyzetből, a nyomasztó érzés alól, és arra hívott meg minket, hogy mi is felszabadítsunk másokat. Jusson eszünkbe gyakran a Szentírás figyelmeztetése. Mit van, amit nem kaptál? Amikor megbocsátunk vagy bocsánat

0: kérünk, nem a másiknak teszünk szívességet, hanem önmagunkat ajándékozzuk meg a békés lelkülettel. A megbocsátást más szóval úgy mondhatnánk elengedés. Amíg nem tudunk, vagyis sokkal inkább nem akarunk megbocsátani, cipeljük magunkkal a problémát. Mivel nem engedjük azt lezárni, nem is tudunk túllépni rajta. Elengedés, vagyis megbocsátás nélkül előbb-utóbb rengeteg fölösleges teherrel nehezítjük meg életünket, ami saját magunkat és környezetünket is túlterheli. Ebből csak örömtelen, elégedetlen élet fakadhat. Mi legtöbbször individualista módon képzeljük el vallásosságunkat. Úgy gondoljuk, hogy ez magánügy, csak Istenre és ránk vonatkozik. Isten azonban ember élet Krisztusban, és így a megtestesülés által elszakíthatatlan köteléket hozott létre egyéni sorsunk és a többiekhez való viszonyunk között. Annyira azonosult velünk, annyira ott van minden emberben, hogy üdvösségünket a többi emberrel való kapcsolatunk függvényévé tette. Senki sem üdvözülhet önmagában. Ahogy Szent Pál fogalmazza, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úré vagyunk. Az Úré pedig ebben a világban úgy tudunk lenni, hogy azokéi vagyunk, azokat szolgáljuk, akiket ő a saját képmására teremtett, és főleg akiket megváltott, akikért vérét ontotta a kereszten. A Szentleckében Sirákfia könyve még tovább megy. Azt mondja, aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Ezek alapján úgy tűnhet, hogy Isten nem akar megbocsátani és segíteni azoknak, akik másokkal szemben irgalmatlanok. Ez azonban már csak a végeredmény. Nem az Úr nem akar megbocsátani az ilyen személyeknek, hanem az illető lesz képtelen a megbocsátást befogadni. Haragjával kizárja magát a kegyelemből, és saját maga lesz önnön büntetésének és kilátástalan helyzetének oka. Ez a mondat már egy mélyebb összefüggést mutat a valóságok között. Végsősoron azt állítja, hogy a másokkal szemben könyörtelen ember képtelenné válik az imádságra. Na nem úgy, hogy ne tudna szavakat megfogalmazni Isten felé, de úgy igen, hogy azok nem állnak össze imádsággá. A lelketlen embernek az imája is előbb-utóbb lelketlenné válik. Jézus kemény szavai abból az aggodalomból fakadnak, hogy megmentsen bennünket ettől a személyes pokoltól. Amikor azt kéri Pétertől, és rajta keresztül tőlünk is, hogy 70-szer-7-szer bocsássunk meg, nem valami külön próba jelvényt szeretne a nyakunkba akasztani életünk végén, hanem sokkal inkább azok között akar köszönteni minket, akik nem zárták ki magukat Isten irgalmából, azaz a mennyországból. Nincs önző irgalom. Sem adni, sem elfogadni nem tudja a megbocsátást az, aki nincs kapcsolatban vele a hétköznapokban, azaz nem gyakorolja azt embertársai felé. Nem azért, mintha bárki is korlátozni tudná Isten hatalmát. Isten mindenkinek meg akar bocsájtani, és mindenkit üdvözíteni akar. De csak az válik képessé az irgalom befogadására, aki ismeri azt. Egyszerűen lepattan Isten szeretete azokról, akik senkit sem szeretnek. Figyeljük meg, hogy Jézus példabeszédében mindkét adós szó szerint ugyanazt mondja, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Ezek a szavak a királyt szíven ütik, így elengedi az adósságot, míg a szolga érzéketlen marad iránta. Bizonyára azért nem hatotta meg, mert korábban sem méltatott figyelemre hasonló közeledéseket. Különösen is tragikus ez a szívtelenség annak esetében, aki viszont irgalomban részesült a király részéről. Mekkora felelőssége van a mindennapjainknak? Ha nem figyelek oda másokra, én is eljuthatok arra a szintre, hogy már nem hatnak meg mások könyörgései, miközben szemrebben és nélkül elvárom a jó indulatot saját személyem irányában. Ez azonban nem működik örökké. Kell, hogy szíven üssön az, hogy az én királyom Krisztus első kérő szavamra elengedte adósságomat. Azt a 10 000 talentumot, amihez képest összeméretetlenül kevés az a 100 dénár, amivel esetleg egyesek adósaimmá tudnak válni ebben az életben. Milyen kicsinyesek tudunk lenni mi emberek, ha nem emlékeztetjük magunkat újra és újra, mit tett értünk Isten. Mindannyian vágyunk arra, hogy mások könyörületesek legyenek hozzánk. Senki sem szeretné, hogy vele kegyetlenül bánjanak. Igazából még akkor is jó indulatot várunk el, amikor tudjuk, hogy nem érdemeljük meg, mert mi adott esetben nem voltunk irgalmasak. Hogy működik az irgalom? Mit tudunk tenni azért, hogy minél több irgalomban legyen részünk? Sirák fia azt mondja, bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, és neked is megbocsájtanak. Meg ugyanezt negatív módon is, aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Innen nézve elég könnyűnek tűnik a dolog. Egyenes összefüggés van az általunk adott és a másoktól felénk irányuló irgalom között. A kettő folyamat párhuzamban van egymással, az egyik beindítja a másikat. De az életben sokszor látjuk azt, hogy attól még mások nem lesznek velünk szemben automatikusan irgalmasok, mert mi így viszonyultunk hozzájuk. És olyan is megtörténik, hogy annak megy jól a dolga, aki másokkal szemben kegyetlen. Míg az ószövetségi istenkép még csak az igazságosság és a kölcsönösség alapján hangoztatta az irgalom fontosságát, Jézus példabeszédében Isten mindezt már megelőlegezi. Azelőtt irgalmas, hogy valaki maga irgalmat gyakorolna mások felé. A végén mégsem tud ez az irgalom tartós maradni éppen azért, mert a szolga nem használja fel a vele szemben gyakorolt ingyenes érdemtelen irgalmat arra, hogy ezen meglepődve és ennek megörülve maga is ennek kiosztójává váljon. Isten tehát annak is adja az irgalmat, aki igazából azt meg sem érdemli, de mindez csak azok számára marad tartós, akik ezt életvitellé alakítják, gyakorlatra váltják. Egy működő kályha csak fűteni tud, hűteni nem. Nem a kályha tehet arról, ha valaki megfagy, mert nem volt hajlandó a kályha közelében maradni. Isten nem tud haragudni vagy büntetni, csak irgalmazni és szeretni. Ha valaki azonban nem kér ebből és ettől eltávolodik, maga éri meg büntetésként azt a helyzetet, amibe önmaga döntése alapján került.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára a Szívtelen Szolga példabeszédéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johan Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Német Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztály vezetője. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsorkínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Megértés hullámhoz szánt című műsorunk, melyben Buda Péter atya, rádiunk elnöke fogadja hívásaikat. 21 órakor híreket mondunk, ezután kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 6. részét Kovács Máté előadásában hallják. Ezután 21 óra 30 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Szabó József Miskolc Diós Győri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituálisa, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben először Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezután megismerhetik a híres buzsáki három hímzést, és beszélünk a 27. mezőkövesdi gépész találkozóról. Előzetesünkben Csirmaz István, a Hajdú Ráfis János közhasznú alapítvány elnöke beszél.
1: Igen, semmi sem véletlen, hiszen minden bizonnya minden vezérelt, és az égi segítőink által, én hiszem és tudom, valamint a Szent Lélek erejéből mi is táplálkozunk, én minden bizonnyal, és mindig jó súgást, jó gondolatot és segítő erőt kaptam és kapok. Így volt ez akkor is, amikor elvállaltam, illetve átvettem, 25 évvel ezelőtt átvettem a kuratóriumi elnökséget Tálai András úrtól, mert ő hozta létre azt az alapítványt, amely azóta is segíti a múzeum tevékenységét. Ez az alapítvány, ez három alapító által létrehozott, illetve összeadott összegből indult.
0: Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunk kezdődik, melyben elsőként irodalmi műsorunkban Örkény István életét és egyik legismertebb művét, a Tóték című kisregényt ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután esti mese szól a gyerekeknek, majd pedig Lóci Tamás atya, az EGRI Elseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az EGRI Hittudományi Főiskola teológia tanára a Szívtelen Szolga példabeszédéről elmélkedik. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, melyben Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezt követi Közélet című műsorunk, melyben Füzérre és a hegyközbe látogatunk. Beszámolunk arról, hogy 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, ami azóta is rendszeres eseménye a hegyközi karizmatikus megújulásnak. 15 évvel ezelőtt pünköst hétfőn pedig elindult a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Ajánlunkban erről Tóth Gábor füzéri plébánost hallják.
2: Nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgyis előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsurita hitoktató, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Aztán hát a B-tervet ki kell imádkozni. Nagyon szeretném ezt a rajzot, ha lefényképezni mindenki a szemével, hogy nincs olyan, hogy minden eltört, minden elveszett, mindennek vége, totál kicsúszott a lábam alul a talaj, mert az a zöld, az az Isten hívása. Hogy hív téged is, az nem tud összetörni, azaz a Szent Háromság hívásából nem tudunk kipottyanni. Ő akkor is hív, ha bűnös vagy. Csak nem áttervel megyek hozzá, hanem bármi miatt, ez lehet tényleg baleset, gyász, tragédia, bűn. Eltört az áterv és B-terv van, de akkor is maradok a kereteken belül. Engem hív az Úristen. És ez vigaszt tud adni. Ugye a pszichológia mindig azt mondja, hogy keretezzük át a történeteket, és nézzük tágabb összefüggésben. Na ez a leges-leges legtágabb összefüggés. Ez a leges-leges legnagyobb átkeretezés, hogy innen nézem az életem eseményeit. A léleknek van ereje, így mondja az Amoris Laetitia, a léleknek van ereje, hogy téged vezessen a terv, a B-terv megtalálásában és végrehajtásában. Tehát ez jó, ebben bízhatunk. Aztán szeretek utalni a Naimi asszony történetére, amikor ugye viszi az özvegyasszony az egyetlen fiát, képzeljük el a tragikus szituációt. Egyedülálló anya, még egyedülállóbb lesz, az egyetlen fiát viszi ki a temetőbe, és Krisztus úgy lép oda ehhez az asszonyhoz, hogy az asszony nem kér segítséget. Azért Krisztus Urunk nem úgy szokta ezt tenni, hanem elvárja, hogy hiszed-e, tehetek-e valamit, mennyi sárral kent be a szemed. Tehát valahogy hitet mindig kér, közreműködést mindig kér. Itt azt látjuk, hogy azt írja az evangélium, hogy megesett a szíve ezen az asszonyon. Tehát szeretném azt mondani, hogy aki ilyen nehéz helyzetben van, számíthat arra, hogy az Isten szíve megesik rajtad. Oda lép hozzád úgy is, hogy annyira nem kéred, meg nem tudod kérni. De ez olyan jó. Tehát, hogy kérés ellenére is az ilyen nagy bajban levő köz a mi Istenünk odalép. A spiritualitáshoz tartozik, hogy az egyházhoz tartozol. Ugye Krisztus sokat mondja, hogy kik az én rokonaim. Hát mondjuk egy válásnál lehet elveszítem a fél rokonságot, de hogy vannak neked még embereid. Az egyházhoz tartozol, és a vérségi köteléket tényleg felül lehet múlni, hogy az egyházban én új családot kapok. Új testvéreket kapok, vagy gyermekeket, akikről én tudok gondoskodni. Tehát, hogy az egyház nekem tud családommá válni. És egy utolsót hadd mondjuk a spiritualitáshoz, hogy a sebek nevelnek is, érlelnek, mindig tisztítanak. Nagy péntek óta a szenvedés nem istentelen hely, hanem a mi Istenünk belement a szenvedésbe, egész a pokol aljáig, és a sebeidet nem csak úgy kell átgondolni, hogy múljon el, meg kell belőle gyógyulnom, hanem hogy az Úristen hogyan akar, mire akar ezáltal nevelni, mit hozhatunk ki ebből, mire tesz érzékenyebbé a sebeim által. Na, valahogy így építeni az Úristennel a spiritualitást.
1: Egészen idáig arról beszéltünk, hogy önmagunkkal kapcsolatban milyen teendőink vannak, ha egyedülálló szülők vagyunk, és most rátérünk arra a témára, hogy a gyerekeinkkel kapcsolatban mik a teendők, mik a szempontok, hogy ők is egészségesen fejlődjenek, és normális kapcsolatban lehessünk velük. Ez a dia arról szól, hogy a szülő, aki egyedül van valamilyen ok miatt, milyen nehézségekkel küzd. És ez egy nem teljes felsorolás, de a legtipikusabb nehézségeket itt látjuk. Hát mindkét szülői szerepet be kell töltenie, talán ez a legnagyobb nehézség. Egy emberként kétféle szülői szerepet kell magára vennie, és ezek más hangsúlyt kapnak. Hát sokkal több a feladat nyilván, a fizikai feladata is egy egyedül álló szülőnek. Nagyobb a stressz, sokkal több feszültsége van munkahelyen, egyáltalán saját magával való küzdelmében a konkrét nehézségek megoldása miatt, és emiatt hát nem mindig kiegyensúlyozott. Főleg, hogyha még friss az egyedülmaradás állapota, és ez a hangulat ingadozás neki se tesz jót, de a gyereknek meg még kevésbé. Tehát nagyon sokszor vannak indulati kitörések egy szülő-gyerek kapcsolatban is, valahol teljesen érthető. Aztán már szó volt arról, hogy az elszegényedés nagyon erősen jellemző az egyedülálló szülők családjában, és hogy itt van teendője a környezetnek is. A szegénység is egy stresszforrás nyilván. Ami még a gyereket megterhelő probléma, és eléggé tipikus probléma elvált családokban, hogyha a gyerek hasonlít másik szülőre, akkor néha tudattalanul, észrevétlenül azonosítjuk a gyereket azzal a szülővel, a szülőtársunkkal, akire éppen haragszunk. És ez a tudattalan azonosítás megnehezíti a szeretetteljes kapcsolatot a gyerekkel. Ami viszont a leges-leges legfontosabb, és a végére hagytuk, de erre nagyon fel akarjuk hívni a figyelmet. Pontosan ezek a nehézségek sok bonyodalmat okoznak a szülőségben. A szülőség egy olyan fogalom, amit ugye ritkábban használjuk, az apasság, anyasság, szülőség. Szülőség megvalósítása nehézé válik. És az egyedül maradt szülő érzékeli is, hogy ő nem tud mindig ideálisan viselkedni. Bűntudata van, és emiatt hajlamos arra, hogy túlféltse a gyereket, vagy próbálja kompenzálni a sebekért. És ez a túlféltő, kompenzáló hajlama a szülőnek nagyon nem tesz jót a gyereknek. Tehát erre tényleg azért hívom föl a figyelmet, mert ez minden nagyon sokszor megjelenik, észre sem vesszük, de ez nem lesz jó a gyereknek, ez ártani fog a gyereknek, és majd mindjárt rátérünk arra, hogy miért.
2: Beszéltünk a szülő nehézségeiről, most kitérnék arra, hogy mire van szüksége a gyereknek. Ugye egy nagyon fontos téma, és itt mindenek előtt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindkét szülőre szüksége van, lehetőség szerint. Mindkét szülő jelenléte fontos a gyerek életében, az apái és az anyái, és nem arra van szüksége, hogy főleg, hogyha a szülők élnek, nem két anyára van szüksége, vagy nem arra van szüksége, hogy az anya, vagy az egyik szülő megpróbáljon egyszerre anya és apa lenni, ezzel mondjuk teljesen kiszorítva, vagy háttérbe szorítva az egyébként élő szülőtársát. Nyilván itt válás esetén, tehát amikor él mindkét szülő. És egy kicsit pszichológiai síkon egy kettős alapigényt szeretnék megemlíteni. Először is gyereknek nagyon nagy szüksége van érzelmi támaszra, stabilitásra, melegségre, azért, hogy megtapasztalja az elfogadottságnak az élményét, azt, hogy ő elég jó, hogy ő értékes. De ugyanakkor az érem másik oldalán ott van, hogy nagyon nagy szüksége van irányításra is, keretekre is. Erről a másik oldalról manapság talán könnyebben elfeledkeznek a szülők. Ugye erre azért van szükség, hogy biztonságban érezze magát. Ha nincsenek keretek, ha nincsen irányítás, ha nincsenek jó értelembe vett szabályok, akkor nem lesz biztonságérzete a gyereknek. És ebből a kettőből következik az, hogy a legoptimálisabb nevelési stílus, amivel a szülő tud viszonyulni a gyerekhez, ez az úgynevezett irányító nevelési stílus, ami talán ismerős lehet itt a jelenlévők számára, ami ugye mindkét szükségletére megpróbál válaszolni. Ugye egyrészt az ilyen szülő, vagy az irányító szülő érzékeny a gyerek szükséglete irány, érzékenyen reagál a gyerek igényeire, odafordul, elérhető. Ugyanakkor elvárásokat is támaszt feléje, kereteket is felállít, tehát terelgeti a gyereknek az életét. Tehát ezt a kettősséget foglalja magában. Ugyanakkor a szabályokat, azokat nem nagyon fontos, hogy nem mereven alkalmazza, hanem nyitott arra, hogy rugalmasan alakítsa a helyzettől függően, vagy a gyerek állapotától függően. Ezt azért hangsúlyozzuk az irányító nevelés fontosságát, mert ugye az egyedülálló szülő saját bűntudatát ugye sok esetben azzal próbálja kompenzálni, hogy túlfélti a gyereket, és hát gyakorlatilag körülötte ugrál, most egy kicsit ilyen kifejezéssel éljek, és hát nem fegyelmezi. Sok esetben ezt tapasztaljuk, mert sajnálja a gyereket, de nagyon fontos, hogy ezzel nem segít a gyereknek, hogyha így próbál kompenzálni, hanem még rosszabbat tesz neki. És hát így gyakorlati síkon mi az, amit tehetünk, mire van szüksége a gyereknek. Először is, ha megtörténik a veszteség, a válás, vagy a haláleset, akkor fontos világosan kommunikálni a gyerek fele, pontos információkkal ellátni, hogy most mi fog történni tulajdonképpen vele, hogyan alakul az élete. A gyerek nagyon nagy szorongást tapasztalhat meg egy ilyen helyzetben, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül látszik így kívülről. Sokan még attól is szoronganak, hogy vajon megmarad-e a szobájuk, például egy válást követően megmaradnak-e a játékaik. Tehát nagyon fontos, hogy részletesen informáljuk, hogy milyen változások lesznek, hova kerül majd, kihez kerül. Ugye ide tartozik az is, hogy lehetőség szerint, amennyire lehet, a napi rendje az maradjon a régi, tehát ne legyenek nagyon radikális változások. Ugye ezzel azt üzenjük a gyerek számára, hogy megy tovább az élet. Tehát holnap is felkelünk, elmegyünk óvodába, iskolába, átjöhetnek a barátaid játszani, tanulni, a szobád megmarad, játékaid megmaradnak, kedvenc ételedet megfőzi anya továbbra is, tehát hogy legalább ugye ezzel próbáljuk a biztonság érzetét helyreállítani. Nagyon fontos téma az, hogy kérdezzük-e meg a gyerektől, vagy sem, hogy kihez szeretne kerülni. Picit így beszélgettünk erről a témáról az előadás előtt, és arra jutottunk, hogy megerősödött bennünk, hogy lehetőség szerint ne állítsuk döntés elé, míg az idősebb gyerekeket sem, bár ugye ez a gyakorlat, hogy ugye serdülőkorúaktól általában megkérdezik, hogy anyához vagy apához szeretnél kerülni. De pszichológiai szempontból ez nem túl jó. Ez egy óriási teher a gyerek számára, hogy választania kell élete két legfontosabb szereplője között. Még akkor is, hogyha mondjuk szívesebben kerülne anyához vagy apához, ő azt éli meg belül, hogy elárulta ezzel a másik szülőt. Tehát ez egy óriási teher, aminek lehetőleg ne tegyük ki. És hát ugye nagyon fontos, hogy kommunikáljuk, tehát mindkét szülő kommunikálja feléje, hogy továbbra is szeretik őt, tehát szülőként nem tűnnek el az életéből, tehát az elköltöző szülő sem tűnik el az életéből. És kiemelném azt, hogy bár ez sem látszik feltétlenül kívülálló számára, de a legtöbb gyerek bűntudatot él meg a szülők válását követően, szülők válása miatt. Automatikusan úgy éli meg, hogy ő az oka annak, hogy a szülei kapcsolata tönkrement, hogy a apuka elköltözött. Tehát nagyon fontos ezt a bűntudatot oldani, egyszerű nyelvezettel kommunikálni feléje, hogy ez nem miatta van. Tehát semmiképp sem ő az oka, és ő továbbra is szereti mindkét szülő.
1: A gyerekek a bűntudatukat, a gyászukat, a fájdalmukat van, hogy komoly tünetek kíséretében élik meg, és ez látszik, de vannak olyan gyerekek, akik pont azért, mert nagyon szeretik a szüleiket, és nagyon szeretnének segíteni a szüleiknek, némán szenvednek. És a némán szenvedő gyerekekről szokták mondani a szülők, hogy meg se viselte a válás, tökéletesen bírja, mintha mi se történt volna, jaj, de örülünk. Nem biztos, hogy nem viselte meg a válás. És igazándiból az az ajánlásunk vagy kérésünk, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyerekekre, és legyen egy olyan légkör a családban, mindenfajta nehézség ellenére, hogy a gyerek merjen megszólalni. Ne legyenek tabuk, tiltott témák, ezekre nagyon hajlamosak vagyunk ilyen életszakaszokban. És hogyha ha tiltott témák vagyunk, ha felnőtt is úgy él, hogy jelzi azt, hogy jobb, ha senki semmiről nem beszél, akkor a gyerek is bezárja a fájdalmát, és akkor aztán tényleg súlyos tünetek ki, akár fizikai tünetek ki változhat mindaz, amit ő hordoz. Itt is a tágabb család, a barátok sokat segíthetnek. Tehát ha a szülővel nem akarja megosztani a gyerek a gondjait, akár kicsi, akár nagy, lehet, hogy a nagyszülő tud ilyenkor segíteni, vagy barátok. Tehát a lényeg az, hogy ne maradjon egyedül a gyerek a fájdalmával.
0: Vagy ötször költöztünk eddig a püspök úr, hogy mondjam, a szolgálata miatt, és az ötödik költözésnél vettük észre, hogy a legkisebb gyerekünk egy hónapig költözőst játszik. És batyúba mindig berakja a játékait, és Egy hónapig, tehát észrevettük, hogy a gyereknek van fájdalma, van gyásza is, de hál' Istennek ezt kijátszotta magából, mi észrevettük, hogy van itt egy ilyen, és hogy fészkelje be magát ebbe az új lakásba, ebbe az új helybe, tehát tudtunk erről beszélni, de bizony észre kell venni, hogy a játékain keresztül is, hogy a gyerek üzen.
1: Ami még fontos, és szintén a gyerek szempontjából fontos, hogy idehozzuk a családi rendszere témáját, a családi rendszeren belül is az alrendszerek témáját, és ez egy ismerős ábra, is nagyon szeretjük, és ezt Miklós találta, és én is felhasználom mindig, amikor tanítok, mert nagyon-nagyon kifejezés, még ráadásul szívecskék is vannak benne. Eléggé ijesztő, hogy amikor válás történik, és hát most ez az ábra a válásról szól, akkor a szülők úgy döntenek, hogy a házastársi alrendszerüket megszüntetik, ugyanakkor a szülőtársi alrendszer nem fog megszűnni soha. Tehát ők szülőtársként halálukig együttműködnek, tehát benne maradnak ebben az alrendszerben. Hát ezt a legnehezebb tudomásul vennie két egymásra, nagyon-nagyon haragvó embernek, akik látni sem akarják egymást. És a többi alrendszer is megmarad, és erről már volt szó. Tehát nem szűnik meg a család rendszere ettől. És anyósok, apósok is maradnak, és ők ugyanúgy nagyszülei maradnak a gyerekeknek, és az elvált szülők társaknak is rokonai maradnak. És ez nagyon-nagyon fontos ezt tudatosítani, hogy nem szűnik meg egy család azzal, ha elváltak, vagy ha valaki meghalt, és ezért kikerül a családból. És hogy éltessük a nagyobb család rendszerét, ugyanakkor, és amire szeretnénk most felhívni a figyelmet, hogy az alrendszerek határai továbbra is maradjanak meg. És hogyha itt most kevesen lennénk és beszélgetnénk, akkor föltenném a kérdést, hogy mi szokott a legnagyobb veszély lenni ezekben az esetekben az alrendszer határok kapcsán. Egy olyan határ van, ami felszokott oldódni, néha meg is szűnik. És ez a határ a gyerek és a szülő között van. És nagyon-nagyon sokszor az történik, hogy a gyerek felkívánkozik a megszűnő házastársi alrendszerbe, és megpróbálja segíteni a szülőt, pótolni a hiányzó szülőt, vagy akár a szülő hívja be a saját alrendszerébe a gyereket. És itt igazándiból, ha váltunk a dián, akkor láthatjuk azt is, hogy meg kell tartani a határokat, mindenki saját pályán fusson továbbra is. Miért? Mert hogyha megtörténik ez a határátlépés, és a gyereket bevonjuk a felnőtt dolgokba, ha a veszteségünk feldolgozását az ő segítségével végezzük, ha túl szorossá válik a kapcsolat az egyedül maradó szülő és a gyerekei között, hogyha a szülő elfogadja a gyerek felkínált segítségét, és támaszkodik a gyerekére, akkor ezzel nagyon-nagyon súlyosan károsítja a gyerek fejlődését. A gyerek nem bírja el ezt a terhet. Még akkor sem, hogyha ő önként kínálja fel a segítségét. Ő majd önként ott lesz, kis felnőttként mellettünk. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy a felnőtt kortársaknál keressen segítséget. A baráti körét erősítse, az egyházi körét erősítse, és ebben nagyon mellé kell állnunk a szülőnek, hogy igenis az alrendszer határok átlépése árt az egész család működésének, de leginkább a gyereknek.

0: Ismét előhozom a naimi ifjú történetét, de most egy másik szempontból. Anselm Grün ír arról, hogy szabad nekünk ezeket a történeteket több szempontból is értelmezni, mondjuk pszichológiailag is. Képzeljük el, hogy itt nem egy halálesetről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy özvegy asszony, aki addig-addig sír, hogy gyakorlatilag megnyomorítja a fiát. És a fia nem mer nősülni, önálló életet élni, belesorvad, belepusztul abba, hogy anyát nekem nem szabad otthagyni. Tehát kialakul egy olyan helyzet, ahol nem segítik egymást, és ezt a történetet lehet úgy érteni, hogy az anya állandóan sír. Hogy nekem milyen nehéz, hogy elhagyott apátok, hogy megözvegyültem, hogy nekem milyen szegény vagyok, és mi lesz a te jövőddel, és hogy foglak én téged kiházisítani, és állandóan sír, meg az Isten is, hogy megbüntetetted, állandóan sír. És a fiú megsajnálja anyját, és nem meri azt mondani, hogy délután mennék a Juliskával randizni, mert anyához akkor hűtlen vagyok. Nem mer tanulni, hogy elmegyek külföldre dolgozni egy kicsit, mert anyát akkor ki lesz anyával. És a fiú nem mer döntéseket hozni, gyakorlatilag elsorvad, meghal. És ezt a történetet lehet úgy is felfogni, hogy Krisztus odalép mind a kettőhöz, és rászól mind a kettőre, nagyon keményen. Nekem egy kicsit veszőparipám, hogy szokjuk már meg, hogy a kemény szeretet is szeretet. Nem csak az ölelgető, babusgató, kedves és irgalmas, hanem a kemény szeretet is szeretet. Na most Krisztus Urunkat lehet így is a történetet nézni, hogy keményen mind a kettőre rászól, először az anyára, hogy ne sírj, hagyd abba a sírást. Sírsz már 10 éve, vedd már észre, hogy tönkre teszed a gyermekedet, hogy elég volt a hisztiből, még mindig durogsz és haragszol a férjedre, meg az Istenre, hagyd abba, elég volt a sírásból. Tehát ezt halljuk már meg az Isten felől is, ezt a hagyd már abba, ne sírj. És rászól a fiúra is, hogy kelj föl, fiacskám, állj csak talpra, hozzál döntéseket, tessék megnősülni, állj talpra, édesanyádon azzal segítesz, ha élsz. Ha élsz, saját családod van. Tehát, hogy a fiúra is rászól, hogy hagyd abba ezt a mártír szerepet, hogy te milyen jó szívű ember vagy, és rámegy az életed arra, hogy édesanyádat támogatod, hagyd abba ezt a mártír szerepet, kelj föl. Szóval ez kemény. És ha azt szeretnénk, hogy az Istennek az igaz hangját halljuk, akkor hallani kell mind a kettőt, az irgalmast is, ahogy odalép és megsanálja az özvegyasszonyt és segít, és hallani kell a kemény hangot is, ahogy mind a kettőre rászól.
1: Egy rázós téma következik, szintén továbbra is a gyerek igényeinél maradva azt mondhatjuk, hogy elengedhetetlenül fontos a szülők, a szülőtársak együttműködése a gyerek érdekében. Ez általában nem történik meg automatikusan, mert egy válási krízisben hát a felek azok ugye a dűtől fújtatnak egymásra, és legszívesebben megfojtanák egymást egy kanálvízben. Tehát ettől a haragvó házastársi szereptől kell eljutniuk odáig, hogy együttműködő szülőtársak legyenek a gyerek érdekébe, ami nem egy gördülékeny út, és lehet, hogy segítségre lehet szükség amúgy. Pszichológusra, mediátorra, aki segíti ezt a folyamatot egyengetni kettejük között. Gyerek számára nagyon fontos, hangsúlyozzuk, a kiszámítható rendszeres kapcsolat az elköltöző szülővel is egyébként. Nagyon fontos, hogy az elköltöző szülő vegyen ki aktív részt az életében. Ne csak anyagi javakkal halmozza el, hanem töltsenek együtt minőségi időt is. Sőt, hozzáteszem, hogy legyen saját idejük is együtt. Egyszer egy 15 éves kamasz fiú osztotta meg velem, hogy elváltak a szülei, és az jelent számára nagy nehézséget, hogy az édesapjával nem töltenek kettesben időt, mert mindig ott van az édesapjának az új házastársa, és mindig hármasban kell találkozniuk. Nagyon fontos, hogy legyen saját idejük együtt a gyereknek is, a szülőnek. Ugye hát fiúk esetén ez különösen is fontos, hogy az apjukkal időt töltsenek. Ugye az is nagyon fontos ebben az együttműködésben, hogy hogyan kommunikálunk a másik szülőről a gyerek előtt, ugye elsősorban. sokan belecsúsznak abba a hát hibába, hogy démonizálják, hogy befeketítik a másik szülőt. Kölcsönösen szidják egymást a gyerekek előtt. Ami nagyon-nagyon romboló a lelki világa szempontjából, mert akkor nem lesz egy olyan minta előtte, egy olyan apa figura, vagy anya figura, akihez kapcsolódni tud, vagy akivel azonosulni tud. Tehát nagyon összezavarja a gyereket, hogyha befeketítik egymást a szülők. Egy lojalitás konfliktust okoz ez a gyerek számára. És hát mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk elhunyt az egyik szülő, akkor nyilván nem a démonizálás, ami a legnagyobb veszély, hanem az, hogyha megpróbáljuk tabusítani a témát. Tehát, hogyha nem beszélünk az elhunytról, hogyha szőnyeg alá söpörjük, mert úgy véljük, hogy így akkor könnyebb mindenkinek. Nem akarjuk terhelni a gyereket azzal, hogy beszélünk az elhunyt édesapjáról vagy édesanyjáról. Viszont itt is azt mondjuk ezen a ponton is, hogy ápoljuk az elhunyt hagyatékát, az elhunyt emlékét. Ez azért nagyon fontos, hogy alakuljon ki egy kép a gyerekben az elhunyt szülőről. Mert ez a képhez valamiképpen tud kapcsolódni, tud kötődni, segíti az ő identitás alakulását. Segíthetünk abban, hogy őrizzük az elhunyt szülő szellemi hagyatékát, megnézni azt, hogy mi az, amire büszke lehet a gyerek az elhunyt édesapjával kapcsolatban például. Vagy vajon mi lehet az üzenete számára, hogyha még élne az elhunyt szülő. Tehát ilyen értelemben ápoljuk a hagyatékát, őrizzük ezt a képet róla.
2: Elég sok mindenről beszéltünk, és segítségül egy összefoglaló dián újra összeszedjük, átismételjük, hogy melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie egy egyedül maradt szülőnek. Első, önmaga karbantartása minden szempontból. A második, hogy a kapcsolatait ápolja családjával, tágabb családjával, barátaival, új barátokkal, bárkivel, ne maradjon egyedül. Aztán anyagi nehézségekben támaszt kapjon, és ez most nem neki szól, hanem a környezetének, és hogyha támaszt kap, akkor köszönje meg, fogadja el, és ha nem kap, akkor akár kérjen is. Most tényleg súlyos anyagi terhek következhetnek. És igazándiból akkor tud csak segítséget kérni, hogyha a saját önértékelését felépíti újra, hogyha nem szégyenkezik, hogyha magát értékesnek tartja, és a közösség ugyanolyan értékes tagjának, akinek nem kell bujkálnia.
0: És hát én fontosnak tartom a kultúrát, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és bármennyire egyedül áll a szülő, és bizony a gyerekekről gondoskodni, oskola, a jövőjük, tehát kemény kétállást vállal, tehát hogy ezek nagyon kemény élethelyzetek, de igenis azt mondom, nem csak kenyérrel él az ember. Neked is jobb, a gyerekeidnek is jobb, hogyha a kultúrára odafigyelsz. Tessék olvasni, verseket hallgatni, elmenni színházi előadásra, elmenni kiállításra, irodalmi beszélgetésre. Az ember ne legyen csak ez az eltartó szülő, meg a sebeiből fölé. Tehát ne csak ennyi legyen, hanem az ember kultúrlény, szellemi lény is. És ott onnan nagyon sok értéket kapok, tehát hogy ne hanyagolja az ember, ne csak a testi ápoltságát, hanem a szellemi ápoltságát is tessék odafigyelni. Aztán, hogy a házasság eszményét képviselni kell a gyerekek felé, ez egy fontos dolog. Tehát a házasság eszménye nem attól érvényes, hogy jó apád, jó anyád ezt jól megélte, vagy nem. A házasság eszménye ez a Szent Háromság miatt érvényes. Ugye mi keletiek úgy mondjuk, hogy a család az a Szent Háromság ikonja. És a gyerekeink felé továbbra is képviselni azt, hogy a házasság jó dolog, leszel te is anyuka, apuka, lesz férjed, feleséged, beszéljünk erről nekik így, hogy vágyjon a gyerek arra, hogy legyen szép családja, és ki kell azt mondani, hogy nekünk ez nem úgy sikerül, de azt kívánjuk, hogy neked sikerüljön jobban. Ugye a pszichológiával mindig ezen szoktuk vitatkozni, hogy a gyerek múltja mikor fog automatikusan érvényesülni a jövőre. És azt szokták mondani a pszichológusok, hogy ha ezt nem dolgozza föl, akkor ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, és ugyanazok a hibák fognak megjelenni a felnőtt életében. És azt mondjuk, hogy tessék beszélni a gyereknek a hibáinkról. Dolgozza föl, és kívánjuk azt, hogy te ezeket a hibákat te kövesd el. De a házasság eszménye továbbra is érvényes. És természetesen ide tartozik az Isten eszménye is, hogy a gyerekkel továbbra is imádkozni, továbbra is vinni szentmisére, egyházi közösségben minisztrálni, hogy az Isten akkor is jóságos, akkor is visel ránk gondot, tehát az Isten eszméből se ábránduljon ki a gyermek. És hát hadd mondjam azt, hogy örülni annak, ami van, egy szent kávé mellett. Tehát, hogyha mindig csak azt nézzük, ami nincs, hát az tényleg megnyomorítja az embert, hanem örülni annak, ami van, ahol most járunk, és tudni a napnak örülni. Én szeretem ezt a két képet, az egyik, ahogy a rácsokon átnéz a napraforgó, hogy akkor is át lehet nézni. Tehát mikor lát egy ilyet az ember, hát úgy megvigasztalódik. A természetben nagyon sok vigaszt teremtett bele az Isten, és akkor látunk egy ilyet, akkor úgy azt mondom, én is napraforgó vagyok, és az Isten felé fordulok. A másik pedig ez a lyukka, dolgozószobámban van egy ilyen, az a poén benne, hogy fogalmunk sincs, hogy hol nő a következő rügy. Majd valahol ezt a kérget áttöri, és jön egy új rügy. Hogy én, mint egyedülálló, elvált, özvegy, leányanya, tehát nem tudom hol és hogyan, de majd az Úristen elindít egy új hajtást, és van még valahogy tovább, és tessék örülni annak a kis hajtásnak, annak a kis rügynek. Szóval, ha az ember nyitott szemmel jár, akkor az Istentől kap vigasztalást. Két diával szeretnénk befejezni. Az egyik, Mária, ez kérem fantasztikus, egyszerűen isteni ötlet, hogy Mária tessenek nézni a védőszentje, az oltalmazója a szüzeknek, a leányoknak, a jegyeseknek, a feleségeknek, a kismamáknak, az anyáknak, az egyedülállóknak, ő is volt özvegy, meg az özvegyeknek. Amin egy nő végigmehet, Mária ezeken végigment. Ez valami fantasztikus isteni ötlet, hogy a szerzeteseknek és a szüzeknek, fiataloknak és időseknek, anyáknak és özvegyeknek, Mária mindenkinek a patrónusa. Ez valami isteni ötlet. Tehát, hogy az egyedülállók is kapaszkodjanak csak bátran az Isten szülő Szűz Máriába. És az utolsó diám az Jeremiás próféta. Szeretnék felolvasni egy jó nagy bekezdést Jeremiás prófétától. Jeremiás ezelőtt, hát mitől jó 2500 évvel ezelőtt élt, és a történelmi szituációt kell elképzelni. A zsidó nép olyan szerelmi házasságba élt Istennel, ahogy az énekek éneke megírja, hogy Isten és a zsidó nép a választott nép, micsoda szere, ő a vőlegény, és mi vagyunk az ő jegyese, és milyen szerelmi kapcsolatban vagyunk Istennel. És aztán a zsidó nép elkezdett sántikálni a bűnök felé, és az történt, hogy válás. Úgy tűnt, mintha válás lenne. A szent templomot lerombolja a babiloni sereg, porig rombolják a zsidók szent templomát. Megölik nagyon sokat a vezetőket, az egyszerű embereket leigázzák az idegen népek, deportálják a zsidó nép egy rétegét Babilonba, ez lesz a babiloni fogság, idegen földre deportálják őket. Úgy tűnik, válás van. Isten és a népek között válás van. És tessenek elképzelni, most jön Jeremiás, hogy Jeremiás által az Úristen simogató szavakat küld a választott néphez, hogy a romokból majd fel fogsz te még támadni. Na, ezt szeretném felolvasni. Egyszerűen, isteni, 2500 éven át is, mintha Jeremiás prófétán keresztül az Úristen vigasztalná ezeket az egyedülállókat, a megtört életűeket. És tessenek behelyettesíteni mindig mindenhová azt, hogy egyedülálló és megtört életű. És úgy szeretném felolvasni, hogy mi mindannyian nem úgy beszélünk ezekről a témákról, hogy olvastunk róla, hanem mi is voltunk már romokban. Mindenki volt már így vagy úgy romokban. És isteni vigasz az, ahogy megígéri azt, hogy a romokból majd felépítelek téged. A magam életében is voltak olyan törések, olyan romok, ahol mikor ezt a részt olvastam, egyszerűen megkönnyeztem, hogy az Isten megvigasztal engem 2500 éves szavak által, hogy ez a vigasz, ez szól nekünk is. Na, tessenek így figyelni. Kicsit hosszú lesz, de ráérünk. Eljön az idő, mondja az Úr, amikor jóra fordítom népemnek, Izraelnek a sorsát. Összetöröm az igát a nyakukon, és szétzúzom a bilincseiket. Nem lesznek többé idegenek szolgái, hanem az Úrnak, Istenünknek fognak szolgálni. Letöröm a bilincseket, a gyűlöletet, a szegénységet, a sírást, letöröm a bilincseiket, és megszabadítom őket. Majd, ha elmúlik a Babilonnak adott 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és teljesítem nektek azt az ígéretemet, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre.

szórtalak benneteket. Gyógyíthatatlan a sebed, halálosan veszedelmes a sérülésed. Senki sincs, aki a sebeddel törődnék. Úgy tűnik, nincsen számodra gyógyulás. Szeretőid mind megfeledkeztek rólad, nem törődnek többé veled. De én majd helyreállítom Jákob sátrait, és megkönyörülök hajlékain. Újra építik romjaiból a várost, és a palotát is a maga helyén. Hálaadás hallatszik onnan, és örömnek a szava. Megsokasítom őket, és nem fogyatkoznak meg. Megdicsőítem őket, és nem szégyenülnek meg. Fiaik becsesek lesznek a szememben, mint egykor voltak, gyülekezetük szilárdan fennmarad színem előtt. Ezt mondja az Úr, kegyelmet talált a pusztában a karttól megmenekült nép. Izrael a nyugalma felé tart. Megjelent nekik távolból az Úr, örök szeretettel szerettelek, ezért megőriztem irántad irgalmasságomat. Újra fölépítelek, és te felépülsz, Izrael szűzi leánya. Ismét fölékesíted magad dobjaiddal, és táncot járva vidáman vonulsz majd. Újra szőlőt ültesz majd Szamaria hegyein, és akik ültetik, azok élvezik majd ennek a gyümölcsét. Újjongjatok nemzetek, zengjétek dicséretét, és hirdessétek, az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Igen, visszahozom őket Észak földjéről, és összegyűjtöm őket. Még a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, mire ideér. Könnyek közt mentek el, vigasztalódva jönnek vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és bánat nem éri őket. Akkor majd táncot lejt örömében a lány, az ifjak és az öregek egyaránt boldogok lesznek. Gyászukat akkor örömre fordítom, megvigasztalom őket. Örömöt szerzek nekik fájdalmuk után. Ezt mondja az Úr, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra. Szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Bár hallom Efraim panaszszavát, megfenyítettél, és hagytam, hogy megfenyíts. Hozz vissza, engedj visszatérnem, mert te vagy az Úr az én Istenem. Igen, elfordultam tőled, de már bánom bűnömet. Amióta észre tértem, a mellemet vertem. Szégyenkeznem kell, arcomat pír borítja, mert ifjú korom gyalázatát viselem. De az Úr azt mondja, hát nem oly kedves nekem, fiam Efraim, és nem oly dédelgetett gyermekem, hogy minden megfenyítése után ne kellene róla emlékeznem. Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajtuk, mondja az Úr. Összegyűjtöm hát őket azokból az országokból, ahová haragomban és nagy indulatomban és méltatlankodásomban űztem őket, és visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban éljenek. Akkor majd az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek. Más szívet adok nekik, és más viselkedést, hogy minden időben féljenek engem, és így jó dolguk legyen nekik is és gyermekeiknek is. Örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem. Örömömet találom majd abban, ha jót tehetek velük. Meggyökeresztetem őket szilárdan ezen a földön, hűségesen, szívem és lelkem mélyéből.

0: Egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, a hűtlenség megelőzéséről, és hát önök is mindannyian tudják, hogy a mi összes esténknek az a célja, hogy az ember előre legyen okos, ne utólag. Utólag már az is valami, de azt szeretnénk, hogy előre, akár a magam házasságáról, a magam hűségéről van szó, akár a testvérem, a barátom házasságáról, hűségéről van szó. Szóval azt szeretnénk, hogy előre legyünk okosak, és ma este ezért vagyunk itt. Bevezetésként, amit szeretnék mondani még, az, hogy a féltés és a féltékenység az két dolog. A féltékenység az bizalmatlanság. Nem bízom benned, ellenőrzöm a telefonod, hol jársz, nehogy Isten, nyomozót bízok rád. Tehát az egy bizalmatlanság, az rombol. Engem is, a kapcsolatot is. A féltés viszont intelligens dolog. A féltés azt jelenti, hogy kincsem van, amit cserépedényben őrzünk, egy ilyen cserépedény szívet próbáltam idehozni, bár Szende szerint ez inkább csokoládé, mindegy. Egy ilyen cserépedény szívet próbáltam idehozni, hogy ez törékeny tud lenni, a tied is, meg a másiké is, és hogy félteni az értéket az egy intelligens dolog. Pontosan az a buta, aki nem félti a kincsét. Értsük, hogy azért kényelmesen az ember ne üljön bele a házasságába, meg a kapcsolataiba, hanem legyen annyi ez, hogy féltse a kincseit. És akkor ez egy aktivitásra kell, hogy sarkaljon, nem pedig féltékenységre. És még egyet bevezetésként hadd mondjak, hogy nyilván családteológiai intézetként mi elsősorban a párkapcsolati hűségről fogunk most beszélni, de egy picit ezt át lehet ültetni minden más kapcsolatra, hogy legyünk hűségesek a barátainkhoz, vagy szerzetesként a közösségünkhöz, papként az egyházunkhoz, az Istenhez, tehát hogy ezt más kapcsolatokra is, mindazt, amit mondunk, valamilyen szinten át lehet ültetni.
1: Azért arra is nézzünk rá, hogy mit jelent a hűtlenség fogalma. Mert mi szeretnénk szigorúak lenni ezen a téren, és itt ezen a dián látható egy elég hosszú felsorolás, hogy mi minden hűtlenséget tudunk elkövetni, néha észrevétlenül. És kezdjük már is a legészrevétlenebb hűtlenséggel, hogyha nem éltetjük a kapcsolatunkat. Tehát az alap axiómánk, hogy egy házasság csak akkor él, ha éltetik. És könnyen belecsúsznak a házaspárok abba az állapotba, hogy semmi rosszat nem tesznek, de semmi jót sem tesznek a kapcsolatukért. És mi ezt már hűtlenségnek tekintjük, hiszen nagyon-nagyon sok rossz következik ebből.
2: És én folytatnám a sort, lehet, hogy meglep bennünket, de az is hűtlenségnek számít, hogyha a szívünkben a párunk elé kerül egy olyan részérték, ami kitölti a tudatunkat, az időnket. Például lehet, hogy észre se vesszük magunkat, de mondjuk reggeltől estig dolgozunk, és még hétvégén is a céges ügyekkel foglalkozunk, vagy éppen a hobbink válik a szenvedélyünké, és felemészti minden időnket, energiánkat, és közben szépen elhanyagoljuk a párunkat. Remélem, hogy nem botránkoztat meg senki, tehát ezt most értsük jól, de én itt megemlíteném azt is, hogyha valaki túlzásba viszi mondjuk az egyházban végzett tevékenységet vagy szolgálatot, miközben elhanyagolja a házastársát. Tehát lehet, nagyon lelkes, részt vesz minden plébániai programon, vezetője nem egy közösségnek, és közben nem vesz észre azt, hogy a párja, házastársa szépen lemarad, és nem tudja tartani vele a lépést. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes téma, úgyhogy kérdezem a lelkipásztort, hogy látja ezt a kérdést.
0: Hát azt tudom mondani, hogy persze, az ember keresse Krisztust az egyházban, és a szertartásokban is, meg a közösségi alkalmakban is, de keresd Krisztust a házasságot szentségében is. Tehát az Krisztusnak nem éri meg, hogy te építed az egyházat, a közösséget, a szertartásokon ott vagy, és közben tönkre megy a szentségi házasságod. Krisztusnak ez nem éri meg, tehát keresd Krisztust nem csak a templomban, a szertartásokon, hanem a házasságodban is.
2: Folytatom a sort. Azt is hűtlenségnek tekintjük, hogyha nem egy tevékenység vagy egy dolog, hanem egy másik személy veszi át a párunknak a helyét. Tehát olyan értelemben, hogy vele élem meg az intimitást, a bensőségességet elsősorban. Tehát például az anyám, hogyha nem váltam le egészségesen a szüleimről, és akkor minden nap mondjuk beszélünk egy órát telefonon, és vele beszélem meg a problémáimat, és az ő tanácsaira hallgatok, vagy lehet ez a testvérem, vagy a legjobb barátom, teljesen mindegy, de hogy átveszi gyakorlatilag a páromnak a helyét, és vele alakul ki egy bensőségesebb kapcsolat.
1: Picit rázós téma az a kérdés is, hogy egy ellenkező nemű személlyel lehet-e barátság? Ugye ezen mi is vitatkoztunk egy jót, hogy lehetséges-e barátság férfi és nő között. Végül odáig jutottunk, hogy lehetséges. Akkor van a baj, hogyha ez az barátság olyan mértékű intimitássá válik, hogy kiszorul belőle, vagy megelőzi a házastársat, ahogy Szende is mondta, más személyekkel kapcsolatban. És az az igazság, hogy akkor vállalható egy másik neművel való szoros barátság, hogyha abból nem szorul ki a házastárs. Tehát, hogyha az a barát a házastársunknak is barátja, és nem a házastársunk ellen barátja. Így nem zárnánk ki persze, hogy egy férfi és egy nő legyen barát, de a házastárs valamilyen szinten tartozzon bele ebbe a barátságba.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Új bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Wadephul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Iowerth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztályvezetője. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
4: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 6. részét Kovács Máté előadásában hallják.
5: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Reggeli után szerettem volna a halott emberről beszélni, kiokumlálni, hogyan halhatott meg, de Jimnek nem volt kedve hozzá. Azt mondta, bal szerencsét hoz, amellett eljöhet kísérteni. Azt mondta, hogy a temetetlen halottak sokkal inkább eljárnak kísérteni, mint azok, amelyek kényelmesen feküsznek. Ebben volt valami igazság, így hát elhallgattam. De nem ment ki a fejemből, és kíváncsi voltam, ki lőhette le azt az embert, és miért? Átkutattuk a ruhaneműt, amit zsákmányoltunk, és 8 ezüst dollárt találtunk egy ócska kabát bélésébe bevarva. Jim azt mondta, hogy a lakók biztosan lopták a kabátot, mert ha tudták volna, nem hagyják benne a pénzt. Azt mondtam, hogy a kabát gazdáját is bizonyára megölték. De Jim nem akart erről beszélni. Azt mondod, bal szerencsét hoz, szóltam. És mit mondtál a múltkor, amikor elhoztam a dombon talált kígyóbőrt? Azt mondtad, hogy ennél rosszabb nincs a világon, ha az ember kígyóbőrhöz nyúl. Az biztos bal szerencse. Hát itt van. Ez neked bal szerencse? Ennyi mindent szereztünk, és még 8 dollárunk is van. Bár minden nap érne valami ilyen bal szerencse. Csak várj, öcskös, csak várj, ne bízd el magad. Eljön annak az ideje. Hát, el is jött. Kedden beszéltünk róla. Pénteken délután pedig, amikor ebéd után a fűbe heverésztünk a domb tetején, egyszer csak elfogyott a dohányunk. A barlanghoz mentem, és egy csörgőkígyót találtam. Agyonütöttem, és összecsavarva odatettem Jim takarója mellé, mintha élne, és előre élveztem, milyen hetsz lesz ebből. Estére egészen kiment a fejemből a kígyó, és amikor Jim leheveredett a vackára, én meg éppen lámpát gyújtottam, a kígyó párja ott volt, és megmarta. Ordítva ugrott föl, és ahogy a fény fellobbant, látni lehetett, hogy a bestia összehúzza magát, és ismét ugorni készül. Én nekiestem a bottal, és elintéztem. Jim pedig megragadta a papa pálinkás korsaját, és vedelni kezdte a tartalmát. Jim mezítláb volt, és a kígyó pont a sarkán csípte meg. Én, amilyen hülye voltam, nem jutott eszembe, hogy ha az ember ott hagy valahol egy döglött kígyót, a párja mindig odajön, és körülötte leskelődik. Jim megkért, hogy vágjam le a kígyó fejét, dobjam el, a többit nyúzzam meg, és süssek meg belőle egy darabot. Megsütöttem, megette, és azt mondta, ez rendbe hozza. Aztán levágatta velem a kígyó csörgőit, és a csuklójára kötötte. Azt mondta, az is segít. Mikor mindezzel megvoltam, kisompolyogtam, és a kígyókat jó messze eldobtam a bokrok közé. Semmi kedvem nem volt hozzá, hogy Jim kitalálja, hogyan kerültek oda. Jim meg csak szopta be a pálinkát. Néha a fejébe szállt, ide-oda tántorgott és ordítozott. De valahányszor magához tért, mindig újból neki esett a korsónak. A lába térdig alaposan földagadt. De lassanként egészen tök részeg lett, és ebből gondoltam, hogy kezd rendbe jönni, habár engem inkább a kígyó marjon meg, mint a papa pálinkája. Jim 4 nap és 4 éjszaka rosszul volt. Akkorra a daganat lelohadt és magához tért. Én pedig elhatároztam, hogy soha többé hozzá se nyúlok kígyóbőrhöz, ha tényleg ez az eredménye. Jim azt mondta, reméli legközelebb hiszek neki. És azt mondta, hogy a kígyóbőr olyan borzasztó rossz jel, hogy talán még ezzel nem is telt be a mérték. Azt mondta, hogy inkább 1000-szer megnézni a bal vállán át az új holdat, mint hogy a kezébe vegyen egy kígyóbőrt. Én is kezdtem hinni a dologban, pedig mindig azt tartottam, hogy nem tehet ostobább dolgot az ember, mint hogy a bal vállán át nézi az új holdat. A napok teltek, múltak, és a folyó is visszatért a medrébe. Egyik legelső dolgunk az volt, hogy ráhúztunk egy megnyúzott nyulat a legnagyobb horgunkra. Fogtunk is vele egy akkora harcsát, mint egy ember. Közel 2 méter hosszú volt, és nyomott egy mázsát. E persze nem bírtunk vele. Átrántott volna Illinoisba. Így hát kivártuk, amíg fickándozik, és rövidesen megdöglött. Ekkora halat én még nem láttam eddig a Mississippiben. Jim azt mondta, hogy nagyobbat még ő sem látott. A faluban csinos kis summát adnának érte. Az ilyen halat kilóra szokták kimérni a piacon, és mindenki vesz belőle. A húsa olyan fehér, mint a hó, és igen finom pecsenye. Másnap reggel kijelentettem, hogy én már nagyon unom ezt az életet, és szeretnék valami változatosságot. Azt mondtam, átlopózom a folyón, és szétnézek, mi újság. Jimnek is tetszett az ötlet, de azt mondta, éjszaka menjek és nagyon vigyázzak. Gondolkozott a dolgon, és megkérdezte, hogy nem bújhatnék-e be azokba a női ruhákba, hogy lánynak adjam ki magam. Nekem is nagyon tetszett ez az ötlet. Az egyik kartonruhát megkurtítottuk, a nadrágomat felgyűrtem a térdemig, és belebújtam a szoknyába. Jim hátul összetűzte, pompásan állott. Föltettem a szalmakalapot is, és átkötöttem az állam alatt. Ha valaki le akart hajolni, hogy az arcomba nézzen, akár egy kályha csőkönyökébe nézett volna. Jim azt mondta, hogy még fényes nappal se ismerne rám senki. Egész nap gyakoroltam a mozgást, hogy megszokjam az új viseletet, és rövidesen egész ügyesen mozogtam. Jim azt mondta, hogy csak a járásom más, mint a lányoké, és le kell szoknom arról, hogy minduntalan fölhajtom a szoknyámat, hogy a nadrág zsebembe nyúljak. Erre is ügyeltem, és jól ment. Besötétedés után indultam neki az Illinois partnak. Valamivel a kompát kelés alatt vágtam át a vízen, és a folyósodra elvitt egészen a város túlsó vége felé. Ott kikötöttem, és elindultam a parton. Egy kunyhóban fény világolt. Kíváncsi voltam, ki költözött belé, mert azelőtt lakatlan volt. Oda surrantam, és belestem az ablakon. Egy 40 év körüli asszony üldögélt bent, és kötött. A fenyőfa asztalon egy gyertya égett. Nem ismertem a képét. Idegen lehetett, mert olyan pofa nem volt a városban, amelyet legalább látásból ne ismertem volna. Ez szerencse volt, mert kezdtem begyulladni. Már megbántam, hogy elindultam. Még fölismerhetnek a hangomról. De egy ilyen asszonynak elég két nap egy ilyen kisvárosban, hogy mindent el tudjon mondani, ami engem érdekel. Így hát bekopogtam az ajtón, és elhatároztam, nem fogom elfelejteni, hogy lány vagyok. Szabad, mondta az asszony, és én beléptem. Ülj le, mondotta. Leültem. Apró gyors szemével végigvizsgált. Hogy hívnak? Kérdezte. Sarah Williams. Hová valósi vagy? Ide a szomszédba? Nem, Hookerville-ből jövök, 7 mérfölddel lejjebb. Gyalog jöttem, és nagyon el vagyok fáradva. Gondolom, éhes is vagy. Majd keresek valami ennivalót. Köszönöm, néni, nem vagyok éhes. Olyan éhes voltam, hogy 2 mérfölddel lejjebb betértem egy farmra. Ott jól laktam. Azért jutottam ide ilyen későn. A mamám beteg. A pénzünk elfogyott, és velem üzen bátyánknak, Ebner Moore-nak. Azt mondta, a város felső végén lakik. Én még sohasem jártam itt. Néni ismeri talán? Nem. Még nem ismerek itt mindenkit. Csak 2 hete lakom itt. Még jó út a város felső végéig. Inkább maradj itt éjszakára. Vedd le a kalapod. Nem, mondottam. Csak megpihenek egy kicsit, aztán tovább megyek. Nem félek a sötétségtől. Azt mondta, hogy nem enged el egyedül, de a férje rövidesen itt lesz. Az majd elkísér. Aztán elkezdett beszélni a férjéről, meg a rokonairól a folyón innen és a folyón túl, és hogy azelőtt mennyivel jobban ment nekik, és hogy megbánták, hogy ide jöttek a városba, mert itt még rosszabb. És így tovább. Végül már azt hittem, rossz helyre kopogtattam, ha újságokat akarok megtudni a városról. De nem sokára rátért a papára és a gyilkosságra, és most már elhallgattam volna virradatig. Elmesélt rólam és Tom Sawyerről mindent. Hogy találtuk meg a 6000 dollárt, ő 10-et mondott. Aztán a papáról beszélt, hogy micsoda fráter, meg hogy én micsoda fráter voltam, és végre eljutott a gyilkossághoz. Megkérdeztem, és ki volt a gyilkos? Mi is hallottunk erről Hookerville-ben, de azt nem tudtuk, hogy ki ölte meg Huck Finn-t. Azt hiszem, itt is vannak egy páran, akik szeretnék tudni. Vannak, akik azt tartják, hogy az öreg Finn ölte meg. Csak nem. Először mindenki azt gondolta. Az öreg nem is tudja, milyen közel állt a meglincseléshez, de még aznap este másfelé terelődött a gyanú, és azt mondták, hogy egy elszökött néger, valami Jim nevű ölte meg. Hogyan, Jim? Kezdtem, de megakadtam. Jobb lesz befogni a számat, gondoltam. Az asszony észre se vette, csak pergett a nyelve tovább. A néger aznap este szökött el, mikor Huck Finn-t meggyilkolták, Díjat is tűztek ki a fejére, $300. És díjat tűztek ki az öreg finn fejére is, $200. Az öreg a gyilkosság utáni reggelen bejött a városba, és velük együtt ment a kompon, mikor a holttestet keresték, utána pedig fogta magát, és eltűnt. Akkor este meg akarták lincseni, de elszelelt. Másnap aztán rájöttek, hogy a néger megszökött. A gyilkosság éjszakáján 10 órától fogva senki se látta. Így aztán ráfogták a gyilkosságot. Másnap pedig megjelent az öreg finn tecsörbírónál, és nagy dérrel durral pénzt követelt, hogy a négert hajszolja Illinoisban. A bíró adott neki valami pénzt, erre az öreg még az este berúgott, és éjfélig gyanús idegenekkel mászkált, aztán elment velük. Azóta nem jött vissza, és azt mondják, nem is fog visszajönni egyhamar, amíg ez a dolog kicsit el nem csitul. Sokan azt hiszik róla, hogy mégiscsak ő ölte meg a fiát, és úgy rendezte, mintha rablók tették volna, hogy hozzájusson Huck pénzéhez, és ne kelljen a pörösködés végét kivárni. Azt mondják, nála rosszabb helyen nem is lehetne az a pénz. Ravasz fickó lehet az öreg. Biztosan oda lesz egy évig is, és addigra a dolgok rendbe jönnek. Rábizonyítani nem lehet semmit. Addigra minden lecsillapodik, és szépen beleül Huck vagyonába. Az bizony könnyen lehet, mondtam. És nincs már senki se, aki azt hiszi, hogy a néger a tettes? De azért vannak. Sokan őt tartják ma is a tettesnek. Nem sokára nyilván el is kapják azt a négert, és akkor kiszedik belőle a dolgot. Miért hát üldözik? De buta vagy, hát azt hiszed, máskor is csak úgy hever $300 az utcán. Vannak, akik azt hiszik, hogy a néger nem is lehet nagyon messze innét. Én is azt hiszem, csak nem nagyon beszéltem róla senkinek. Pár napja beszélgettem egy öreg házaspárral, akik itt laknak a szomszédban, és azok mondták, hogy senki se jár arra a szigetre ott szemben, amit Jackson-szigetnek hívnak. Nem lakik ott senki? Kérdeztem, senki, mondják ők. Én nem szóltam, de valami szeget ütött a fejembe. Majdnem egész biztos vagyok benne, hogy füstöt láttam felszállni arról a szigetről. 1-2 napja lehetett talán. Hát, ha az a néger ott rejtőzik, mondom magamnak. De mindenképpen érdemes fölkutatni a szigetet. Azóta nem láttam füstöt, talán elment onnét, de a férjem minden esetre át fog menni egy másik emberrel. Most fönn volt a folyón, de ma visszajött, és meg is mondtam neki a dolgot. Vagy 2 órája lehet. Csuda kényelmetlenül éreztem magam. Nem is bírtam nyugton maradni. Kellett valamit csinálnom. Fölvettem egy tűt, és próbáltam befűzni. A kezem remegett, és nem nagyon sikerült. Mikor az asszony abba hagyta a mondókáját, fölnéztem, és láttam, hogy nagyon furcsán néz rám, és mosolyog egy kicsit. Letettem a tűt és a cérnát, és mintha érdekelne, érdekelt is, mondtam, $300 csuda nagy pénz, bár az én mamámnak lenne annyi, még ma este átmegy a férje? Hogyne? Fölment a városba a másik emberrel, hogy csónakot szerezzen, és ha lehet, kölcsönözzenek még egy puskát is. Éjfél után akarnak indulni. Hát, nappal biztosan jobban látnának. Az igaz, de a néger is jobban látna. Éjfél után bizonyára alszik. Nyugodtan megkeresedik a tanyáját, különösen ha tábortüzet rakott. Erre nem is gondoltam. Az asszony továbbra is furcsán nézett rám, és igazán nem éreztem magam túl jól. Nem sokára megkérdezte. Hogy is hívnak téged, drágám? Mary Williams. Mintha az előbb nem Mary-t mondottam volna, derengett bennem, és nem is néztem föl. Mint a Sarah-t mondtam volna. Egy kicsit fogóban éreztem magam, s féltem, hogy ez meg is látszik rajtam. Szerettem volna, ha tovább beszél. Mentül tovább hallgatott, annál kényelmetlenebbül éreztem magam. Végre megszólalt. Nem Sarah-t mondtál az előbb, kicsikém? De, igen. Azt mondtam, Sarah Mary Williams. Sarah az első nevem. Vannak, akik Sarah-nak hívnak, vannak, akik Mary-nek. Ja, úgy. Már értem. Igen, néni. Valamennyire föllélegeztem, de jobban szerettem volna kívül lenni. Még mindig nem mertem fölnézni. Az asszony pedig elkezdett beszélni arról, hogy milyen nehéz idők járnak, hogy milyen küszködve élnek, s hogy a patkányok olyan nyugodtan sétálnak náluk, mint ha övék volna a ház, és így tovább. Kezdtem magam jobban érezni. Amit a patkányokról mondott, igaz volt. Minduntalan kidugta valamelyik az orrát a sarokból, ahol a lyuk volt. Azt mondta, mindig a keze ügyében tart valamit, hogy hozzájuk vágja, különben nincs tőlük békessége. Mutatott egy gombóc formájúra gyúrt ólomdarabot. Azt mondta, azzal egész jól tud célozni. De két nappal ezelőtt kifiszamította a karját, és nem tudja, tud-e most hajítani. Megvárta, amíg egy jelentkezik, és odavágta. De nem talált, és sziszegve fogta a karját. Mondta, hogy legközelebb próbáljam meg én. Szerettem volna elszelelni, mielőtt az ember hazajön, de nem mutattam. Fölvettem az olmot, és mikor a következő patkány kidogta az orrát, odavágtam. Ha ott marad, nem mászott volna el négy lábon. Az asszony azt mondta, pompás dobás volt, és legközelebb biztosan sikerülni fog. Fölvette az ólomdarabot. Visszahozta, és hozott egy gombolyak fonalat. Megkért, hogy segítsek neki gombolítani. Föltartottam a két kezemet. Ő kifeszítette rá a motringot, és közben beszélt mindenféle ügyéről, bajáról. Egyszer csak azt mondta, figyelj csak a patkányokra, jobb, ha az ólom a kezed ügyében van. Oda dobta az olmot az ölembe. Még éppen el tudtam kapni, amikor összecsaptam a térdemet. Az asszony tovább beszélt, de aztán abba hagyta. Levette a kezemről a fonalat, és egyenest a szemembe nézve, nagyon barátságosan megkérdezte. Na, most pedig mondd meg, mi az igazi neved?
1: Hogyan, néni?
0: Hogy hinek igazán? Billnek, vagy Tomnak, vagy Bobnak, vagy minek?
1: Azt hiszem, reszkedtem, mint a nyárfa levél, és azt se tudtam, mit csináljak.
0: Ne csináljon tréfát egy szegény lányjal, néni. Ha útban vagyok, én elmegyek. Dehogy mész. Ülj le, és maradj a helyeden. Nem bántalak. Nem is árullak el senkinek. Csak mondd el, mit titkolsz, és bízzál bennem. Én megtartom a titkodat, és segítek is neked. Az uram is segíteni fog, ha én mondom. Tudom én, megszökött inas vagy, semmi más. Nincsen abban semmi. Biztosan rosszul bántak veled, te pedig fogtad a sátorfádat, és megléptél. Hidd el, gyerek, nem árullak el. Mondd el, ami a szíveden fekszik, mint a jó fiúhoz illik.
1: Látom, nincs értelme, hogy tovább játszak, mondtam. És ki akarom önteni a szívemet, ha igazán megtartja, amit ígért. Elmondtam, hogy az apám meg az anyám meghalt, és a törvény egy komisz vén farmerhoz adott 30 mérföldre a folyótól, és az öreg olyan kutyául bánt velem, hogy már nem bírtam tovább. És mikor a gazdám egy napra elment, elloptam a lánya viselt ruháit, és elszöktem. 3 éjszaka jövök már, mert nappal nem mertem jönni, hanem aludtam. Hoztam magammal kenyeret és húst, úgyhogy nem éheztem. Remélem, mondtam, Ebner Moore bátyám gondomat fogja viselni, ezért igyekeztem ide Goshen városba.
0: Goshen? Ez nem Goshen, te gyerek. Ez St. Petersburg. Goshen 10 mérfölddel följebb van a folyón. Ki mondta neked, hogy ez Goshen?
1: Ma hajnalban találkoztam egy emberrel, éppen mikor befordultam az erdőbe, hogy aludjak. Azt mondta, hogy ahol az út elágazik, jobbra kell térnem, és 5 mérföld után elérem Goshent.
0: Na, az is be volt rúgva. Éppen fordítva mondta neked.
1: Könnyen lehet, hogy részeg volt, de most már mindegy. Indulok tovább. Virradat előtt elérem Goshent.
0: Várj még egy percig. Kapsz egy falatot, nem fog ártani.
1: Hozott egy szelet húst, és azt mondta.
0: Mondd csak, ha a tehén fekszik, melyik felével kell föl előbb? Rögtön válaszoljam, ne gondolkozz sokáig, melyik felével kell föl előbb?
1: A hátuljával, néni.
0: No és a ló?
1: Az elejével, néni.
0: A fának melyik oldalán nő leginkább a moha?
1: Az északim.
0: Ha 15 tehén legel a domboldalon, hány eszik úgy, hogy a fejük egy irányban van?
1: Mind a 15, néni.
0: Na, látom, tényleg vidéken éltél. Gondoltam, megint be akarsz ugratni. Szóval, mi a valódi neved?
1: George Peters, néni.
0: Jó, de ezt aztán próbáld megjegyezni, George. Ne felejtsd el, és ne mondj nekem Alexandert helyette később, és ne próbáld magad azzal kihúzni, hogy George Alexandernek hívnak. És ne menj asszonyok közé ebben a vacak kartóruhában. Nagyon rosszul adod a lányt, de talán a férfiakat be tudod csapni. Az Isten szerelmére, ha be akarsz fűzni egy tűt, ne úgy tartsd a cérnát, és ne arra próbáld ráhúzni a tűt. Tartsd a tűt,
1: és azon dugd át a fonalat. A nők mindig így csinálják. A férfiak teszik úgy, ahogy te. Ha pedig hajítasz valamit, akár patkányra, akár másra, állj lábújhegyre és emeld a kezedet a fejed fölé olyan ügyetlenül, ahogy csak tudod, és hibázd el a patkányt legalább 2-3 méterrel. Merev karral, vából dobjál, mintha ereszték volna benne. Úgy, ahogy a lányok, nem csuklóból és könyökből oldalról, ahogy a fiúk szoktak. És jegyezd meg, hogyha egy lány el akar kapni valamit, amit az ölébe dobnak, szétveti a térdét, nem összecsapja, mint ahogy te csináltad, mikor odadobtam azt az ólomdarabot. Már akkor gyanakodtam, hogy fiú vagy, mikor befűzted a cérnát, és a többit már csak azért csináltam, hogy meggyőződjek róla. Most pedig igyekezz a bácsikádhoz, Sarah Mary Williams vagy George Alexander Peters, és ha valami baj ér, ne felejts el üzenni Mrs. Judith Loftusnak, azaz nekem. És én megsegítelek, amennyire módomban lesz. Csak le ne térj a folyó menti útról, legközelebb pedig húzz el cipőt és harisnyát. A parti út köves, és képzelem, hogy fog kinézni a lábad, mire Goshen beérsz. Elindultam fölfelé a parton, de 50 méter után visszafordultam, és nagy sietve a csónakhoz mentem, amely jóval a ház alatt volt elrejtve. Beugrottam, és jól megfogtam az evezőt. Fölmentem annyira, hogy a sziget felső végénél tudjak majd hikötni, aztán átvágtam. Levettem a szalmakalapot, mert szemellenzőre igazán nem volt szükségem. Mikor a középtáján jártam, hallom, hogy egy toronyúra ütni kezd. Megálltam és végighallgattam. A hang gyöngén, de tisztán szállt felém a vízen. 11 óra volt. Mikor a sziget felső végéhez értem, ki se fújtam magam, pedig alaposan kivoltam, hanem egyenest be a ligetbe, ahol a régebbi táborom volt, és egy száraz helyen derekosan tüzet raktam. Aztán beugrottam a csónakba, és nekieredtem a mostani helyünknek, ami másfél mérfölddel lejjebb volt. Kikötöttem, átrohantam a csaliton, be a barlangba. Jim a padlón feküdt, és aludt, mint a bunda. Fölvertem, és mondtam, kelj föl, Jim, és csülökre! Nincs egy pillanat veszteni való időnk. A nyomunkban vannak. Jim egy szót se szólt, egyet sem kérdezett, de ahogy a következő fél óra alatt dolgozott, látni lehetett, hogy be van gyulladva. Ez alatt mindenünk a tutajra került, és éppen csak ki kellett tolni a fűzfák alól, ahová eldugtuk. Első dolgunk volt, hogy a tábortüzet kioltottuk a barlangnál, és gyertyát se gyújtottunk egész idő alatt. A csónakkal kimentem és szétnéztem a vízen, de nem láttam semmit. Igaz, hogy a csillagfényben és az árnyékuk közt nem lehetett olyan könnyen észrevenni egy csónakot. Aztán kihúztuk a tutajt és lecsorogtunk az árnyékban. Nem sokára elhagytuk a sziget alsó csúcsát, halálos némaságban. Meg sem ukkanva egész idő alatt.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 6. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Most elhangzott műsorunkat kedden, szeptember 15-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A lélek útjain.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetlánk Fesztivált augusztus 29-én Magyarország megújulásáért a Mária Remetei Kegytemplom parkjában. Az eseményen előadások, imádságok és dicsőítés várta a híveket. Az előadók között volt Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituálisa, aki korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Előadása második részét sugározzuk. A felvételt az EVTN televízió rögzítette.
3: Általában az okkultizmus, meg ezek a különböző ilyen szertartások, technikák, azok általában nem vallásként jelennek meg, hanem gyógyításként, vagy a szabadításként megjelent a békesség. Univerzum békéje, a mai világban lehet is erre hivatkozni, mindenki fáradt, mindenki ideges, mindenki szalad, meditációk, megint a kozmosz, energiákat lehívok, meg energiamezők, meg mindennel ilyen megfoghatatlan dolgokkal jönnek, és az ember nem vallást akar váltani, hanem meg akarok nyugodni. Azt, hogy most a földanya jön, ajulról vagy a kozmosz felülről, nekem mindegy, csak nyugodjak meg, mert ideges vagyok, meg mindig veszekedünk otthon, és én nem akarok veszekedni. Tehát sokszor ezen a szinten lép be valaki ebbe a világba, és hogy a világba pedig az, hogy amikor valaki belép, akkor nem is veszi észre, vagy nem mindig veszi észre, hogy valami megváltozik bennem. Például akár megkötözöttség, nem tudok úgy imádkozni. Nekem is volt már többször, hogy személyesen irányított lelki gyakorlatot vezettem. Amúgy jöttek az emberek, és tényleg jóságosak, kedvesek, szépek, aranyosak, tehát minden szempont megvolt. Viszont amikor elkezdtünk így mélyen ez a mélyre lemenni imádságba, látszott, hogy teljesen szétestek. Gondolat, érzelmek, és akkor kérdeztem, hogy mit végeztetek. És akkor utána nem akart, de elmondták, hogy milyen okkult valamiket, és akkor szentgyónással kezdünk, de volt már egy gyógyító lelki gyakorlat is, ahol láttam, hogy elakadtunk, mindenki alszik el, megy, és akkor valami látszott, hogy olyan óriási ellenállás van, akkor ki mit végzett, és akkor utána, szentgyónás után hirtelen fellélegzett az egész csoport, és utána ment tovább. És sokszor ezeket mondhatjuk, hogy a front van, időjárás, unalmas az előadás, tehát sok minden lehet ezt mondani, de hogy mondjam, az ember látja azt, hogy ezeknek vannak következménye. És hogy Szent Pál is ír arról, hogy ilyen gonosz ilyenkor elvakítja a látásunkat, a gondolatainkat. Tehát nem csak arról van, hogy valami rosszat tettem, hanem az Isten már nem lesz vonzó számomra. Olyan vak leszek az irányában. Sőt, olyannyira is elmehet, hogy valakinek például, hogyha erről beszélnek, vagy szentgyónásról, régebben még el is ment, amióta ilyen okkult, meg ilyen dolgokkal foglalkozik, és hangsúlyozom, nem hitet akart megtagadni, csak gyógyulni akar, utána úgy fel lehet idegesíteni azzal, hogy menjél már templomba, imádkozzunk már el valamit, olyan ellenállás, meg harag lesz benne, és igazából, hogy mondjam, nincs benne semmi ráció. Mert mondhatja azt is, hogy tudod mit, én nem imádkozok, te menjél nyugodtan, nekem most ez nem fontos, tehát lehetne ezt így is kezelni. De igazából látszik, hogy valami miatt nagyon-nagyon élesen reagál rá, és hogy valamit beengedett az életébe. Ezt hívjuk megkötözöttségnek, vagy legalábbis a megkötözöttségnek az egyik fajtája, amikor kinyitak egy kaput, valami a gonoszt beengedem, és hogy milyen mértékben, hogyan, gyakorlatilag valamilyen módon megkötöz, és hangsúlyozom, a gonosz nem azt akarja önmagába, hogy mi szenvedjünk. Például aki halálos bűnben van, sokszor az nem is szenved, a gonosz nem nyúl hozzá, mert ha így marad, így hal meg, akkor azt jelenti, hogy elkárhozik. Tehát nem akar semmit, mert még a végén megijed és megtér. vannak olyan megszállottak is, akik nem is tudnak róla. Amikor valami miatt a gonosz lebukik, akkor viszont nagyon keményen gyötri. Akkor te az enyém vagy nem engedít, akkor megturázhatja, de nagyon súlyan, akkor már tényleg rengeteget szenved, előtte nem is tud róla például. Tehát a gonosznak nem önmagában a szenvedés, nem önmagában a rossz. Akkor elmegy valaki, és mit te okulthoz is, utána mondja, hogy mit tudom én, a keresztények milyen ilyen szorongósak, meg idegesek, én meg milyen békesség van bennem. Tehát kívülről nézve nagyon pozitív a változások. És persze legyen is békesség, meg öröm benne, tehát önmagában ez nagyon pozitív dolog, csak milyen áron. Volt, akit keresztény módon neveltek, és utána ő is békesség, meg öröm, meg reklámozt ezt a meditációt, hogy ez milyen-milyen szép, és utána egy idő után már a mi atyánkat nem tud elmondani magától. És észre sem vette meg, hisző az Istenben, hogy az Isten az most kicsoda, meg hogy egyek vagyunk az Istennel, tehát most ember nézi YouTube-on, annyi ilyen tanítás van, ilyen zavaros, aki nem ért hozzá, nem is tudja. Békesség, Isten a szívemben, meg hogy, de ez a panteista, hogy én egy vagyok az Istennel. És aki tanulta, azt szóval már egyből látja, hogy ez most miről szól, vagy milyen céghez tartozik ez, vagy miben hisz, de egyszerű ember észre sem veszi, csak ilyen nagyon boldog emberek beszélnek erről, meg arról, és nagyon vonzó. És megint a gonosznak a neve, az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Tehát nem úgy jelenik meg, mint aki gyilkos, meg akinek folyik a nyála, meg a vér, meg vasvilával szurkál bennünket, hanem a békességet, az örömet hozza, a világbékét, a jólétet, a boldogságot, és tulajdonképpen az okkultizmus is mind ezt ígéri, de azon az áron, amit önmegváltásnak nevezünk, hogy az okkultizmus igazából egy alaptanítása, hogy mindannyian istenek vagyunk. De hogy ez jobban, ez kiteljesedjen, ezért az univerzum energiáját be kell fogadni, ez vannak a különböző mágiák, különböző gyakorlatok, és akkor jön ki az én isteni mi voltam. Ezt hívjuk önmegváltásnak, vagyis nincs szükség személyes Istenre megváltásra, keresztáldozatra, vagy az egész kereszténységre, úgy, ahogy van, mert én is Isten vagyok, és az univerzumot megnyerem ilyen mágikus gyakorlatokkal, az energia megjön, és akkor én kiteljesedek, és tulajdonképpen eljutok a boldogsághoz, minden az egész való, minden, ami bennem van, az kiteljesedik, boldog leszek, és utána eljutok a kiminek nevez idején zavaros mennyország képbe, ahol egyesülök az univerzummal, csak azt is igazából, hogy abban a stádiumban ott nincsen személyes én. Tehát magyarul, hogy én most az univerzummal egyesülök, vagy az örök halál, gyakorlatilag részemről semmi különbség a kettő között, mert egyikről sem tudok. A kereszténység pedig, hogy nincs lélekvándorlás, hanem itt élek a földön egyszer, az Isten kegyelméből, az iránta való szeretetből, élek a szentségek mindennek az erejével, és utána pedig, hogy amikor meghalok, akkor persze a gyógyulásra van szükségem, ott a purgatórium, de eljutok a mennyországba, mert Jézus meghalt értem, és a mennyországban örökké, mint személyes én, tehát én is, mint Szabó József, a személyes Istennel találkozom, a szeretteim is mind-mind személyekként vannak jelen, tehát nem az univerzummal egyesülök, hanem az élő Istennel, aki személy. A szeretteimmel ott minden emberrel. Gyakorlatilag is személyként vagyunk jelen, mert csak a személy tud szeretni, és az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, vagyis, hogy személyként élek örökké. Mert csak a személy tud szeretni, a személy tudja önmagát adni. Én nem csak egyesülök, mint a cigarettafüstöt összefújják hárman, hanem a szeretetben ott a teljes önátadás, oda-vissza, és tulajdonképpen ez az egyesülés. Ez már itt a földön is a misztika, a teljes önátadás, hogy tudom magamat adni, az Isten is adja önmagát, és az eukarisztiával kapcsolatban is Jézus ezt mondja János evangélium 6. fejezetében, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ezt hívjuk a misztikának, az egyesülésnek. De a személyek a saját életüket adják át a másiknak. És ez lesz a mennyország, persze nem ilyen kötött formában, mint ahogy most élünk, hanem akkor teljesen megvalósulva. És gyakorlatilag az okkultizmusnak ez a fajta kép, tehát, hogy én isteni személy vagyok, energiák kell a mágikus gyakorlatok által, és akkor fogok kiteljesedni. Szeretnék Benedek pápától idézni: a tudattágító technikák célja, az emberek feltárják isteni erejüket, és ők majd ennek az isteni erőnek a révén készítenek utat a megvilágosodás korának. Az emberiségnek ez a felmagasztalása a feje tetejére állítja helyes viszony a teremtő és a teremtmény között, és egyik végletes formáját, ami a sátánizmus jelenti. A sátán lesz a szimbólum a szokások és szabályok elleni lázadásnak. Az ezoterikus kultúra alapelve ugyanis jelen vannak a politika, az oktatás és a törvényhozás területén is. És ide erre épül az LMBTQ, meg nagyon sok minden, ez az okkult világkép, egy teljesen lényegileg teljesen más világkép, mint amit mi keresztények tanítunk.

szeretném folytatni az elmékedést. Még az okkultizmusnál tartunk, és megint Benedek pápát, mint bíboros József Ratzinger írta, hogy fenyeget bennünket az elpogányosodás veszélye. Az Isten teremtette az embert, és az ember veleszületett legmélyebb vágya, hogy a teremtőjét imádja és egyesüljön vele. A bűn, a hitetlenség eltávolítják az embert eredetétől, karikatúrává változtatva veleszületett vágyát. Tehát a okkultizmus az tulajdonképpen, ami az élő Istennel való egyesülés. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, és ilyen karikatúrát tesz vele ez a fajta kozmosszal, meg ilyenekkel való egyesülés. És utána a pápa világosan leírja, az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz

Ezen felül a csoport mögött álló ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábítószereknél is rosszabb. Amikor az okkultizmusról van szó, tehát láthatjuk azt, hogy egyrészt az üdvösségünket veszélyezteti, mert elvisz az Istentől, másrészt viszont az embert a porig alázza. És azt is láthatjuk, amit mondtam, hogy a gonosz jóságosnak tünteti fel magát, az igazság angyalának, aki csak jót akar, aki békességet akar, különböző ideológiákon keresztül, de közben az embert elválasztja az Istentől, és a porig alázza. 11. Zsoltárban imádkozzunk, hogy közöttünk nyíltan járkál a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Most ez is ilyen megdöbbentő dolog, hogy sokszor már nem érzékeljük azt, hogy emberek nem érzékelik, hogy most a méltóságomat élem meg, vagy porigaláznak bennünket. És amikor nézzük, hogy emberek hogyan élnek, meg hogy öltözkednek, nem önmagában az öltözésen van itt a hangsúly, hogy gyakorlatilag emberek olyan csúnyán megalázzák magukat, az Isten képiségüket, és a szabadságnak, a nem tudom milyen harcosainak tekintik saját magukat. És megint a Zsoltár, közöttünk nyíltan járkál a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Sokszor elmondom, amikor Szent Ignác beszél a jó meg a rossz lélekről, itt a lelkek megkülönböztetésén, akkor leírja, hogy a jó lélek az a szent lélek. És ott pont. Tehát a szent lélek, aki működik bennünk, mi a szent lélek templomai vagyunk. A rossz lélek pedig itt disztingvál Szent Ignác, hogy van egyrészt a mi énünk, annak a gyengesége, tudatlansága, sebzettsége, tehát sok ilyen zavar lehet az énünkben is, ott a világnak a zaja, amit más emberek mondanak, ami a trendi a világban, tehát annak a hatása, és ott van a gonosz lélek. Sokszor mi nem tudjuk, hogy ez most milyen arányban van egymással. Nem minden tisztán a gonosztól van, hanem ezek a három sokszor együtt vannak. De a lényeg, azt mondja Szent Ignác, hogy amikor érzem, hogy a rossz lélek visz, akármilyen összetételben vannak, leállítom, és azt mondom, hogy erre nem megyek, mert ez elvisz az Istentől, megfordulok, és az Isten felé megyek. Megint a három klasszikus, és ezt tapasztalatból tudom, rengetegen beszélgetés, lelkivezetés, hogy ezek nagyon-nagyon működnek a gyakorlatban. Ez úgynevezett a gonosz három működés, amit Szent Ignác leír, az egyik az álnok szerető. Amikor azt mondja, hogy ezt ne mondd el senkinek, és az álnok szerető persze azért, ezt úgy se értené meg senki. Az emberek nem értik meg, se a pap, senki sem, csak elítélnének, pedig te milyen jó szándékú vagy, mert mi különben is szeretjük egymást, meg majd az idő megoldja. Tehát mindenképpen ilyen nagyon jó hangzónak ezek, mert logikusnak. És azt akarja az álnok szerető, hogy ne mondd el senkinek, és miközben ezt magamban hordozom, egyre jobban megmérgez, és utána gyakorlatilag valamilyen szinten tönkretesz, és sokszor hivatások, akár papi is, családos, vagy hivatások itt mennek tönkre, hogy valamit hordozok, majd elmúlik, de nem múlik el, megfertőz, és utána annyira megfertőz, hogy azt mondom, én már ezt nem bírom tovább, itt már mindennek vége, és nekem mennem kell. Akár a hivatásomból, a családtól, vagy valahová. És ezt nagyon látom, hogy ez nagyon-nagyon működik, az álnok szerető. És például ennek a lebuktatására van többek között a Szent Jónás, ahol nem virágnyelven fogalmazok, hanem kimondom. Tulajdonképpen ez nem arról szól önmagában, hogy én most milyen rossz vagyok, elmondom a papnak, és utána rosszul érzem magam, hanem a gonosznak a lebuktatásáról is. Akár, hogy ilyen kísértéseim, ilyen gondolataim vannak, ezek, amik ott vannak, kimondom, lebuktatom. És onnantól kezdve már a hatalma, ez megszűnik. Így nem tud tovább kísérteni. A másik a makrancos gyerek, Szent Ignác még ilyen azt is ilyen asszonyképpel írja le, de én ezt szoktam használni, a makrancos gyerek, aki kicsi, nincs hatalma, de olyannak mutatkozik, meg olyan nagy a szája, úgy tud hisztizni, meg ordítani, hogy mintha ő lenne a világ legnagyobb ura. Ha a szülő ráparancsol, akkor a gyerek csendben van. Az apja megfogja, hón alá csapja, ott megszűnik a kiabálás. Ha azonban engedik, meg próbálnak neki asszisztálni, egyre agresszívabb lesz, követelőző lesz, és úgy tűnik, hogy óriási ereje van, itt nincs mit tenni, itt el kell bukni. És ha az ember komolyan rászól a gonoszra, hogy te akarodjál tőlem, irítség lelke, gőgnek a lelke, megosztottság lelke,
kis hitűség lelke, tehát erősen

0: parancsolok és imádkozok Jézus nevében persze, akkor onnantól kezdve csend van, és annak neki takarodnia kell. És ha valaki viszont nem küzd, hanem úgy szinte belesimul és járt, milyen erős ez a kísérdés. Itt már mindennek vége, nekem már nincsen erőm, és hogy engedem, hogy akinek nincs hatalma, aki a senki, aki a nulla. Isten az Úr, itt nem a világosság meg a sötétség harcol, az Isten az Úr, Jézus Krisztus a világ ura, a mindenség királya, a gonosz meg egy senki, egy nulla. És ezt ki is kell mondani, tehát nem az, hogy a harcol a két egyforma erő, hanem az Isten az Úr, a gonosz pedig a senki. És hogy ezzel a hatalomhoz fordulok, Jézus nevéhez is így parancsolok. A harmadik pedig a hadvezér. A hadvezér tábort csinál ott a vár közelében, és utána körbejár a falakon. Nézi azt, hogy melyik milyen erős. Látja, itt nagyon erős. Valaki nem tudom mennyit imádkozik, rózsafűzét, mindent mond. Látszik, hogy itt nem fogok támadni, mert itt esélyem sincs. Megy körbe a váron, és nézi, keresi a gyenge pontokat. És persze a várba, az épületbe is megtalálja. Az emberben is például valaki sokat imádkozik, sok mindent tesz, nagyon buzgó keresztény, de mondjuk ott van benne a gőgnek a lelke. Az irítségnek a lelke, a kishitőségnek a lelke, vagy az engedetlenségnek a lelke, ami nagyon veszélyes pont. Az engedetlenség, és ott bejön, be tud jönni a várba, és hogy gyakorlatilag már belülről szépen a gonosz az nagyon, így mondom, hogy finoman, de gyakorlatilag mindenkinek személyre szabottan úgy becsapja, hogy utána szétszedi és tönkreteszi. Vagy a közösséget, amiben van, a szétszedi. És itt például egy kulcsfogalom majd az engedetlenség. Amikor azt gondolom, hogy én tudok a legtöbbet, ezért nem engedelmeskedek akár püspöknek, pápának, valakinek, mert én tudom, hogy mi a jobb, és én azt majd eldöntöm. És itt az engedelmesség például a lelki harcban, a lelki fegyverekben egy lényeges dolog. És persze itt az Úrnak való engedelmesség, de ami sokszor személyeken keresztül érkezik meg hozzám. És a gonosznak a kísértése, te ilyen szent életű vagy, ilyen a püspök, olyanok a papok, meg kés tényleg van sok hibánk, tehát itt velem az élen, és hogy sok minden, meg a pápa is, meg minden ilyen, meg olyan, meg sok mindent azért sem nem is értünk, hogy a Vatikában mi van, még azt is tegyük hozzá, nyári konyhában nehéz kitalálni azt, hogy most akkor ez hogy is van, hogy a pápa miért úgy döntött, és hogy az engedelmességnek a lelkülete, a gonosz pedig pont a lázító, hogy ami szembe menni vele, hogy nem szót fogadni, nem engedelmeskedni, hanem igazad van, nem érdemli meg, szakadj el tőle, nálad van az igazság. A szentek először magukat reformálták meg, átmentek azokon, Szent Ignác is többször volt az inkvizíció által börtönben, mert akkor még nem ismerték fel azt, hogy Szent Ignác tanította, hogy a Jézus személyesen is tud szólni az emberekhez, itt a lelki gyakorlatokon keresztül is, nem csak a papokon, meg ezeken keresztül, és utána börtönbe vetették minden, de engedelmes és hűséges maradt, nem lázadt fel, utána az egyház felfedezte, és azóta a jezsuita rend, akkor a Szent Ignáci lelki gyakorlat, tehát az Isten mindig győzelemre vitte ezeket, akik fellázadtak, azok szakadtak, igazuk volt, igazából több kárt csináltak, mint hasznot. Tehát ez a fajta engedelmesség, és a gonosz az mindig szakítani akar, mert neked van igazad, ne hagyd magadat. És ez a megkülönböztetés, ez a hármas, tehát az álnok szerető, a makrancos gyerek, meg aki a hadvezér, aki a várat körülveszi, és itt csak egyet emeltem ki például, hogy valaki nagyon-nagyon csinál mindent, nagyon radikális, de például engedetlen, igazából gonoszot be tud menni, úgy meg tudja kavarni az egészet, és persze az igazság bajnoka, csak valami osztik, szét szakadások vannak, feszültségek, mert a gonosz is be tudja tenni a lábát, mert volt egy bejárat. De ez lehet a hiúság, ő meg sok minden lehet, kinek mi a gyengéje, és a gonosz, mivel a hazugság atya, és ő nagyon intelligens, ezért mindenkinek személyre szabottan adja a kísértést.
1: Az elmúlt percekben Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, az EGRI szeminárium volt spirituálisa, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16:30-tól megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Baka András köztársasági elnök Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomoros Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Iowath és Michael O'Neill a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 14-e hétfő van. Műsorunkban Füzérre és a hegy közbe látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Gábor atya papi hivatásához ebben az évben két jubileum is kapcsolódik. Az egyik az, hogy 15 évvel ezelőtt indult a Szent Erzsébet út, aminek a kialakításában, illetve a zarándokok lelki vezetésében Gábor atyának jelentős szerepe volt. Ez a Szent Erzsébet út ugye Sárospatakról indul és egészen Kassáig tartotta a kezdetekben, de majd erre rátérünk, hogy hogyan alakult át. A másik évforduló pedig, hogy 10 éve járnak fel innen a hegyközi karizmatikus közösség tagjai, a Sátoraljaújhely mellett található Szárhegy tetejére a Szent István kápolnához rendszeresen első péntekenként szentségimádást tartani, illetve pünkösd szombatján, a pünkösd vasárnap előtti szombaton pedig szokott ott lenni Szentlélek hívó, váró karizmatikus összejövetel. De arra kérlek, Gábor atya, hogy kezdjük akkor a régebbi jubileummal, hogy 15 éves a Szent Erzsébet út, ebből az alkalomból te végig zarándokoltad ezt az utat idén májusban. Milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg benned ezen a zarándok úton? Mi változott az út során?
1: Nagyon érdekes megtapasztalás volt az, hogy mielőtt elindultam az útra, nyilván nem minden szakaszát jártam végig, csak ahol ugye időhiány miatt, ahol rá lehetett közelíteni, de elég sokat gyalogoltam is, hogy előtte végignéztem a nyitó zarándoklatnak a képeit, és akkor hú, mennyien voltunk, mennyi Erzsébet nővér volt, ugye az Erzsébet nővérek is ugye akkor települtek meg véglegesen Sárospatakon, és ugye több csoportjuk is jött ugye onnan Lengyelországból, meg Németországból, hogy milyen sokan voltunk, meg azt is megállapítottam sajnos, hogy már néhányan ugye el is távoztak abból a csapatból, de mindesetre jó volt végignézni a nyitó zarándoklatnak a képeit, és ezért találtam azt ki, ugye mostanában divat nem csak a retro hajlam, hanem az is, hogy ez a denánó logika, hogy akkor és most, hogy néhány év alatt, vagy évtized alatt mi változik. Nagyon szerettem például azt, amikor a Másfélmű lépés Magyarországon sorozatot újra forgatták a Szent István vándorlás címen 2000-ben, és ugyanazokat a kameraállásokat használták, hogy na akkor hogy nézett ki 79-ben, és 2000-ben most hogy néz ki. Ugyan így voltam én is, ebből vettem az ötletet, hogy mi az, ami változott, mi az, ami esetleg már megszűnt, vagy mi az, ami új lehetőségként funkcionál a Szent Erzsébet úton. Hát az első dolog az, hogy a Sárospataki Bazilika megújult szépen a nyitó zarándoklat 2011 óta. Ugye vannak most már színes üvegablakok is, illetőleg a harangjáték is megújult, és minden hétfőn szentségimádás is van. Nagyjából ugyanolyan napokon mentem, mint hogyha pünkös hétfőn indultunk volna régi menetrend szerint. És nagyon jó volt úgy indulni, hogy ugye szentségimádás volt, és ugye mindig voltak a templomban, és tehát maximálisan ki is használják ezt a szentségimádási alkalmat. Ahogy Bodrogolaszíba átmegyünk, ott a jelzés még ugye nyomon követhető, de erősen kopott állapotban vannak néhol. Tehát általánosságban azt tudom elmondani az útról, hogy látszik, hogy öregszik az út is, mert amikor a Magyar Természetjáró Szövetség az ő hagyományos sávjelzéseiket felújította, az országos kék túrát és a piros jelzést, akkor mellette a miénk kopottabbnak tűnik, mintha mi lennénk a régebbi jelzés. Igazából kapacitás hiányunk van, tehát nincsen emberünk arra, akik ezt a jelzéspótlást ugye biztosítani tudnák. Nagyon sokan elköltöztek, nagyon sokan elkerültek, tehát a régi csapatból csak 2-3-an vagyunk az alapító tagokból, akik ezt annak idején kitaláltuk és megcsináltuk. Bodrogolaszínnál is ugye már a gondok cserélődött, hiszen akik a kezdetkor ott voltak, azok már ugye nincsenek az élők sorában, de az olaszi templom ugyanúgy látogatható, tehát van gondok, aki elérhető. Ami az első veszteség az úton, hogy Ottóék a Sömönöv közösséggel megszűntek a Lónyai kastélyban, Bodrogolasziban, tehát már ők elmentek onnan, tehát a Sömönöv közösség már nem használja ezt a közösségi házat, ahol a házaspárok útja is volt. Így a házaspárok útja az most ugye elkerült egy plébániára, és máshol lesz felállítva, így már lelki programok sincsenek ott a Sömönöv kastélyban. Általában ott volt mindig az ismerkedés, az a fajta első megosztás, hogy ki miért jött a Szent Erzsébet útra. Kaptuk a gyógynövényes, meg mentás citromos limonádékat, meg bodzaszörpöket ott a Ottóéktól, és nagyon jó volt ott egy első körbe feltöltődni az első 5 kilométer után, Pataktól Olaszig, amíg ugye aszfalton gyalogoltunk, és ugye ott kaptuk az első pecsétet is Patak után. Most ez a lehetőség nincsen, tehát a Bodrogolaszi templom után rögtön indulhatunk fel át a 37-es úton. Itt ugye, ami újdonság, ugye villamosították a vasútvonalat, az aluljárót, ahol a Szent Erzsébet zarándoklat nyomvonala átmegy, azt is teljesen felújították. Már nem potyog a vakolat a nyakunkba és egyéb, amikor átmegyünk. A 37-es útnál, ahogy felfelé irányulunk Komlóska irányába, ott épült egy panzió és egy borház. Ott régen csak szőlők voltak. Nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgy is előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni. Na, beszéltem veszteségről, ugye a Sömörök közösség elköltözött Bodrogolasziból, most mondok egy eredményt is. A Szarkak út, ami már úton van a Darnói apátság felé és Komlóska felé, a Szarkak úti erdészház gyönyörűen megújult, van még víz a tóban, és még a forrás is működik, tehát érdekes módon ez a szárazság, meg ez az asszály, meg ami klímaváltozásról nap mint nap beszélünk, amik most aktuális problémák, a Szarkak útnál nem jelentkezett apály. És még a jelzések is furcsa módon eléggé nyomon követhetők, tehát nem szorulnak felújításra. Innentől fel Komlóska felé is viszonylag jól járható az út, de Komlóskán megint volt egy lehangoló élményem, hogy a Kecskefarm, ami mellett elmentünk, mielőtt a komlóskai görög katolikus templomba betértünk, az ott teljesen megszűnt, ott is minden, tehát milyen felburjánzott a gaz, meg egyéb, tehát teljesen elhagyott állapotban van. Ugye másnap mindig mentünk a sajtműhelybe, és akkor kóstolhattuk a különböző sajtokat. A helyiektől megtudtam, hogy most már a sajtműhely sem működik, elmentek külföldre dolgozni azok, akik eddig csinálták. És hát meg kell említenem még azért Köteles László, akkori polgármesternek a nevét, aki ugye a nyitó zarándoklaton is ugye kedvesen fogadott bennünket. Ő 5 éve hazaköltözött a teremtőhöz, és neki nagyon szép sírja van ott közel a templomhoz, ahová rendszeresen mi is ugye mindig vittünk egy Szent Erzsébet zászlót, és gyakorlatilag őre emlékezve szoktunk visszagondolni arra, hogy mennyi mindent bemutatott nekünk, és hogy milyen lelkesedéssel mesélt azokról a fejlesztésekről, amelyeket az ő önkormányzati működése szolgálata alatt sikerült ebben a kis zsáktelepülésben megvalósítani. Hát Erdőhorváti felé haladva már ugye és még az erdélyi iskola is működik, tehát szálláshely az ugyanúgy működik tovább, és Erdőhorváti felé haladva a határkeresztnél, ahol mindig bennünket a Erdőhorváti néni várt, hát ő sincs már meg, vagy legalábbis nem tudom, nem sikerült kideríteni, hogy éle még, vagy nem. A legutolsó információm az volt, hogy nagyon beteges, és hát ugye már nem várja az zarándokokat ott az útszéli keresztnél, hanem ugye csendbe szoktunk bevonulni Erdőhorvátiba. Andorék, akik a transfert biztosították, akik a Erdőhorváti főterén nem messze a templomtól, ugye malmot üzemeltetik, ez továbbra is üzemel nekik, és hát főleg külföldi szálló vendégek és ismerősi körből szoktak oda jönni. Erdőhorváti után is Regécig ugye a jelzés elég egyértelmű, és a Regéci várban is rengeteg fejlesztés volt az elmúlt időszakban. A falusi turizmus is működik, amire nagyon figyelni kell, hogy általánosságban továbbra is, az a boltoknak a nyitvatartása. Sőt, hát most egészen úgy tudom, hogy meg is szűnt az élelmiszerbolt. Erdőhorvátin pedig ugye voltak olyan napok, hogy volt, amikor nyitva volt, volt, amikor nem, tehát ott is megint a helyektől kellett tájékozódni, tehát érdemes egy autóval, egy autós kísérővel úgy biztosítani a zarándoklatot, hogyha valaki szeretne elindulni, hogy valakinél mindig legyen autó, amivel akár Tolcsvárra, akár valahova egy közeli városba be tud menni és a ellátmányt megvásárolni, mert sokszor szembesülnek azzal a zarándokok, hogy főleg, ha egyénileg mennek végig, hogy nincsen bolt, gyakorlatilag ugye úgy kell felpakolni a magát élelmiszerekkel, tartalék ellátmánnyal, hogy kitartson a harmadik vagy negyedik faluig a nyomvonal során. Tehát Regécen is ugye ott a szálláshelyek azért működnek, ugye érdemes interneten foglalni, és a kontaktot ugye telefonon biztosítani, és hát ott a látogatóközpont is sokat fejlődött. Ott mondjuk vannak ilyen rácsálnivalók, meg jégkrém, meg egyebek, így gyerekcsoportoknak vagy valami, de ugye ezzel ugye egy zarándok nem lakik jól, Szent Erzsébet zarándok.

0: 15 évvel ezelőtt pünköst hétfőn indult el a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Tóth Gábor füzéri plébános 10 éven keresztül lelki vezetője volt a zarándokoknak. Hogy mi változott az elmúlt másfél évtizedben? Erről Gábor atyát hallják.
1: A Borsóhegyre ugye rendszeresen felszoktak menni a zarándokok, és hát oda ott is rendszeresen vannak januárban megemlékezések a baleset kapcsán, és hát az Amádévárban is ugye a kilátás ugye az a magáért beszél. A Pálos Kolostornál, a Gönci Pálos Kolostornál történtek változások, megelőző feltárások, illetőleg kutatóárkokat készítettek azért, hogy statikailag felmérjék, mert több fa is az elmúlt időszakban a viharos időjárás miatt rádölt a kápolna romjára, de érdekes módon nem tett benne kárt. Tehát annyira jól meg volt építve statikailag a Pálos Kolostor, hogy a fák nem tettek kárt benne, de a közvetlen a fal mellett levő fákat ki kellett vágni, így egy kicsit olyan szellősnek néz ki, illetőleg olyan tetőket, ilyen védőtetőket tettek fel a régészek a feltárás meg a kutató munka során, amivel éppen az zarándokokat meg a turistákat védik attól, hogy esetleg ha egy vakolatdarab vagy egy kő lepotyog, akkor abból ne legyen baleset veszély. Telkébányán a táborhelyek működnek, mind a kettő, az egyes tábor és a kettes tábor is, tehát mindegyik igénybe vehető. Itt már bolt is van, de itt is érdemes a nyitvatartással tisztában lenni. És Hólóházán is ugye, hogy átjövünk, ott is a pecsételési lehetőség megvan ott a büfénél, és ahogy jövünk le Hólóházánál, azt lehet észrevenni, hogy a kerékpárút kibővült, és ugye ennek a nyomvonala egybeesik a Szent Erzsébet útéval, és hát a maga a látvány, hogy a Hólóházáról Fűzérre átjövünk, az még mindig önmagáért beszél, tehát amikor a sűrűből kimegyünk és felérünk végre a kaptató tetejére, és a Fűzéri vár messziről már világít és mutatja az útirányt az aznapi célhez, ez továbbra is meghatározó élményt jelent. Na most itt akár le is zárhatnám a beszámolót, hiszen annyi változás van a nyitózarándoklathoz meg a korábbi évekhez képest, hogy, és ugye erről is beszélni kell tájékoztató jelleggel, hogy pünkös hétfőn már nem indul a csapat. Tehát pünkös hétfőn, amikor most ott voltam a Szentmisén a bazilikában, kicsit olyan hiányérzetem támad, hogy az egyen pólóval, tehát a Szent Erzsébet rózsás pólóval nem találkoztam, mert ugye mindig érseki áldással indultunk el. Ez azért van, mert ugye a pünköst hetében a falusi szálláshelye kapacitása megfogyatkozott, ugye akkor nagyon sokan mennek, ugye hosszú hétvége is egyéb, tehát nehéz a szállást több embernek biztosítani. A másik az, hogy Kőszegi Judit munkatársunk, ő szokott még tavasszal és ősszel egy-egy néhány napos zarándoklatot bevállalni, de már nem Kassáig mennek, hanem csak Fűzérig vagy az ország határig. Ennek az az oka legfőképpen, hogy a felvidéki szakaszon a határon túl is, tehát Fűzér és Kassa között is már ildomos lenne pótolni és újra festeni a jelzéseket, csak a szlovák törvények miatt sokkal szigorúbbak a jelzésfestési törvények, mint nálunk, tehát ott sokkal sávosabbak a magánterületek, és ugye nehéz felkajtatni most, pláne nyelvtudás hiányában, minden egyes tulajdonostól tulajdonosi hozzájárulást kérni, hogy az ő területén átmenő szakaszon az ő fájára festetünk turista jelzést, tehát alkalmazás nélkül ugye nehéz végigjárni ugye Kassáig, hogy egyértelműen oda találjunk, és ezért most már az új felállás szerint vagy Patakról indul Fűzérig a zarándokút, vagy pedig Fűzérről Patakra, és már ugye nem én vagyok a lelki vezetője, nem is akartam nagyon ráülni erre a témára, hanem sikerült Fábián atyát, a körömi egyik verbita szerzetest véglegesíteni az én helyemre lelki vezetőnek, mert mivel ők ketten vannak Albert atyával körömben, így lehetőség van arra is, hogy a vasárnap is beleessen ebbe a zarándoklatra, így végül is Fábián atya szokott menni a kis csapattal, Juditékkal, és ugyanúgy miséznek az adott helyeken, akár Egécen, akár más helyeken, ahogyan az én időmben is tettük, sőt, hát ő még ugye vasárnap is tud velük menni, mert nincs lekötelezve arra, hogy neki most vissza kell érni a saját lelkipásztori szolgálatait ellátni. Füzéren is ugye annyi változás van, hogy a plébánia szálláshelyét, mint zarándok szállást már nem szoktuk kiadni, mert eléggé lepukkant már a gépészet és egyéb, meg hát ugye nagyon sok párhuzamos falusi szálláshely van, ahol lehet lenni, és ahol el lehet foglalni a szálláshelyet, illetőleg lehet igényelni ilyeneket. Tehát annak idején ugye érsek atyával beszéltük is, hogy a plébánia az legyen plébánia, ne pedig egy ilyen átjáróház, ahol zsibaj van, vagy egyéb. A pecsételőhely az nyilván megmaradt, tehát továbbra is, akik egyénileg járják a Szent Erzsébet zarándoklatot, telefonos egyeztetés alapján gyakran megkeresnek, hogy szeretnének a zarándok füzetbe pecsétet kapni, és be is férnek így az esti misékre, és ilyenkor van lehetőségem találkozni velük. Igazából monitoringolom is egy kicsit a Szent Erzsébet utat, hiszen a résztvevőktől, amikor jönnek pecsétet kérni, mindig megkérdezem, hogy hol van szükség pótlása, hol az, ami nem egyértelmű az út során, hogy esetleg megpróbáljuk ezeket önerőből pótolni, illetőleg kijavítani azokat a hiányosságokat, amiket megtapasztalnak, de igazából azt mondják, hogy jól járható az út, tehát 15 év alatt is nem öregedett el, a jelzések megkoptak, de gyakorlatilag még mindig járható az út, akár egyénileg, akár csoportosan.
0: Ez azt jelenti, hogy ha nem megy el a Szent Erzsébet út, az zarándokok nem mennek el Kassáig, tehát akkor kényelmesen egy 4 nap alatt végig lehet ez zarándokolni?
1: Igen, gyakorlatilag végig lehet. Kassára is át lehet menni, csak mondom, hogy rizikós ott a dolog abban, hogy ugye nehéz nyomon követni jelzéseket. Természetesen vannak, akik végig mennek, tehát főleg akik akár házaspárok, vagy baráti körök, vagy ilyen szűkebb csoport megy, vagy egyénileg is találkoztam már olyannal, aki végig ment, végig szoktak menni, tehát igazából akkor teljes az út, hogyha tényleg sárospatak kassa, hogy az eredéskor, az induláskor elterveztük. Itt a szervezett csoportnál van az, ugye, hogy korlátozott a részvétel is, meg maga az időintervallum is, amennyire el tudnak menni, de nyilván így egy napos spórolnak. Azzal szokták ezt kiegészíteni, hogy van, hogy felmennek a várba, vagy felmennek az országhatára, és akkor onnan pedig visszajöve egy egész napot szánnak fűzérnek, és akkor ezáltal gyakorlatilag a kassára menni útnak az időtartamát azt itt helyben töltik el.
0: Ahogy mondtam, 15 éves a Szent Erzsébet út, Gabi atya 10 éven keresztül vezette a zarándokokat lelkivezetőként. Milyen emlékeid vannak erről? Ugye nyilván lelkivezetőként beszélgettél a résztvevőkkel, hogy kik milyen indítatással, felajánlással érkeztek erre az útra.
1: Amit általánosságban ki tudok emelni, az, hogy nagyon sokan arról számoltak be, hogy turistaként érkeztek erre az útra, és zarándokként érnek haza. Egy korábbi riportban már ugye a zarándok évben, a Szent évben már erről beszéltünk, hogy milyen különbség van a zarándok és a turista között. Ugye a turista az valamit látni akar, ismereteket szerezni, a zarándok pedig el akar mélyülni az imádságban, és spirituális élményeket is megtapasztalni. És hát örültem annak, hogy a 10 év alatt nagyon sok ismerőst szereztem, új barátokat, új lehetőségeket, új arcokat ismertem meg, mert gyakorlatilag az, hogy én voltam a lelkivezető, az egy dolog, de igazából én is sokat tanultam tőlük, úgymond a vezetettektől, akár a túrázással kapcsolatos gyakorlati praktikákat, akár az, hogy emberi sorsokat ismerhettem meg, személyes megtéréseket élhettem át úgy, hogy elmondták, hogy most aznap éppen ők mit éltek át, vagy mit éreztek, és ez rám is visszahatott. És az, hogy volt olyan, aki már harmadjára, negyedjére jött vissza az útra, ez azt bizonyította, hogy valami megragadta ebben az útban, hogy nem volt neki elég egyszer végigjárnia, hanem többször is visszajött, és már gyakorlatilag majdnem a családtagként, rokonként üdvözöltük egymást, és még ha csak egyébbe egyszer is találkoztunk, de igazából mindig az volt a megtapasztalás, hogy milyen jó újra találkozni. És mindig más arcát mutatja a Szent Erzsébet út, attól függ, hogy milyen időjárás van, vagy melyik évszakban járjuk végig, vagy melyik hónapban. Mindenesetre a barátság olyan szinten hosszú távon megmarad, hogy a közösségi médiában megosztjuk egymással azokat a fotóinkat, meg megtapasztalásainkat, amiket az út során szerzünk, és hát ugye mindig ilyenkor hozzájön az is, hogy kár, hogy te nem voltál ott, vagy ti nem voltatok ott, vagy nem tudtatok részt venni, de tudom, hogy lélekben együtt voltunk, és ennek a zarándoklatnak igazából így lelki értelemben sosincs vége.
0: A 15 évvel ezelőtt elindított Szent Erzsébet útról Tóth Gábor füzéri plébánost hallották.

0: 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, a Kálvárián, Sátoraljaújhelyen. Tóth Gábor füzéri plébánossal és Kis Nándorral, a hegyközi karizmatikus megújulás tagjával erről beszélgetünk. A másik jubileum, ami Gábor atya életéhez kapcsolódik most 2026-ban, hogy 10 éve jártok fel a hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében tagjaival, és természetesen hívek csatlakozásával a Sátoraljaújhely mellett található Szárhegy tetejére. Ide még jó időjárás esetén is azért kell egy jó fizikai erőllét, hogy valaki felmenjen ide a Szent István kápolnához, nemhogy még télen hidegben, tehát télen is felszokták. Szoktatok menni első péntekenként ide szentségimádást tartani, minden hónap első péntekén tartotok itt szentségimádást. Ezt ki, mi indította el benneteket, hogy így összejöjjetek a csillagos ég alatt szentségimádást tartani?
1: Igen, hát ugye, ahogyan Baudelaire is mondja, a kapcsolatokban templom a természet, és hát ez az indítatás, ami ezt a jubileum évet kiváltotta, ezt az egy évtizedes kitartást, az inspirálta, hogy ugye különböző karizmatikus tanítók voltak nálunk. És 2016-ban, 10 évvel ezelőtt a már akkor betegeskedő Zakariás atya helyett, aki indiai származású atya volt, Németországban élt, ő már ugye nagyon öreg volt, és akkor ő helyette megtaláltuk Vadakel atyát. Ugye Zakariás atya után ő vette át a csapatot, tehát ő jött el szívesen vissza ide a Zemplénbe, és ő is az eukarisztiát tartotta a legfőbb lelkiségnek, mint legfőbb központnak a karizmatikusoknak az életében. És a 16-os radványi lelki gyakorlat alkalmával, ugye ő is nagyon sok szentségimádást tart, és szerte a világon is beszél is az eukarisztiáról. Az egyik radványi szentségimádás alatt látott egy képet, Jézus küldött neki egy képet, egy hegyről, ami nincs messze településtől, magyar zarándokhely, és hogy minden hónap első péntekén, illetőleg pünkös szombaton ott tartsunk szentségimádást, hogy ennek megtartó ereje lesz, és kisugárzik az egész térségre. De legelőször visszaemlékezve, hogy 10 évvel ezelőttre nem éppen örömmel fogadtam ezt a lehetőséget, hiszen első pénteken egész nap a betegeknél vagyok, és utána meg ugye este még 3 szentmise volt, most már csak 2 van, mert már Füzérkomlóson nem tartok 3. misét ugye első pénteken. Hát így is fárasztó volt 3 mise után még felmenni a hegyre, meg egyéb. Tehát először nem akartam elvállalni, hogy mondom, miért pont első péntek, miért nem lehet máskor? És akkor egy kicsit úgy háborgott a lelkem, és amikor az első alkalommal felmentünk, és hát ugye közel 100-an voltunk az első alkalmon, ez szeptemberi nap volt, tehát nem dátumra pontosan most van a 10 év, de ebbe az évben van, akkor úgy megkönnyebbültem, hogy erre van igény, hogy megkérdettük, és akkor jöttek nem csak innen Sátraújhely környékéről, meg a hegyközből, hanem a szomszédos területekről is, a határon túlról is, és mind a mai napig is járnak a határon túlról, ezekre az alkalmakra, és rájöttem arra, hogy nem elfáraszt, nem egy plusz teher, vagy egy plusz lelkipásztori megterhelés ez az első pénteki szentségimádás, hanem igazából már néha alig várom, hogy van benne mozgás, van benne lelkiség, és hát a 10 év alatt, ugye mivel minden évszakba felmegyünk, kaptunk hideget, meleget. Tehát volt, hogy esőt kaptunk, volt, hogy havat kaptunk. A 10 év alatt volt olyan egy-két alkalom, amikor nem tudtunk felmenni. Az egyik alkalomban unos eső esett, és ugye életveszélyes volt, még gyalog is, akkor lent a Zsólyomkövölgybe tartottuk meg a szentségimádást, az ima alkalmat. Egy másik alkalommal nem olyan régen, amikor még hó is volt, akkor is a Zsólyomkövölgybe álltunk meg, mert a hó miatt nem tudtunk felmenni se autókkal, se gyalog, tehát eléggé ilyen hóátfúvások voltak. Illetve a Covid idején volt olyan, hogy kijárási tilalom volt, és azt mondtuk, hogy jó, akkor most nem. De ahhoz képest azért 33-an voltunk fent, úgyhogy én elindultam fel, mondom, nekem ez már az életem részéhez hozzátartozott, nem baj, hogy nem jön senki, és mindenki így gondolkodott. És sorban, amikor mentünk fölfelé, ki ez a sok ember, mert azt mondtuk, hogy nem lesz, elmarad, és hát ugye nálam is ott volt az oltári szentség egy kisebb változatban, amit ugye a kabátzsebben meg mindenbe lehet tenni, én inkognitóba, és akkor azt hittem, hogy egyedül leszek a hegyen, és nem, és 33-an voltunk úgy, hogy nem szerveztük meg. Csak mindenki úgy gondolta, hogy neki ez hiányzik, és elindult. Tehát ez volt a legjobb, legszebb tanúságtétel, hogy kijárási tilalom idején, amikor azt mondtuk, hogy maradjon mindenki otthon, nem bírtunk a helyünkön maradni, meg otthon maradni, hanem elindultunk fölfelé, szinte így a eukarisztiától inspirálva. Ami a legnagyobb élmény volt az, hogy Vadakel atyának a halál előtt nem sokkal lehetőséget adtunk arra, hogy feljön a hegyre. Többször is volt már fent, amikor először fent volt, akkor azt mondta, hogy ez az a hely, amit látott. Tehát megdöbbent, ilyen déjà vu élménye volt, hogy hú, hát tényleg ezt láttam, én ezt mutatta meg az úr a szentségimádás alkalmával, hogy mi ide menjünk fel. A másik, az utolsó alkalom fent a Kálvária hegyén, amikor visszahallgatva az ő beszédét, olyan volt, mintha ilyen ultimátumot vagy ilyen végrendeletet mondott volna, megköszönte az elmúlt éveknek a kitartását, hogy feljártunk a hegyre télen-nyáron, és ugyanakkor megbuzdított bennünket arra, hogy függetlenül attól, hogy többen leszünk, vagy kevesen, vagy mennyire lesz érdeklődés, vagy lelkesedés, mindenképpen tartsunk ki, és megkér bennünket, hogy továbbra is járjunk fel első pénteken, illetőleg pünkös szombatokon, és utána nem sokkal, pár héttel ezután a kálváriai beszéde után kaptuk a hírt, hogy elhalálozott hirtelen, és hát akkor érzékeltük azt, hogy azok, amiket ott a hegyen elmondtak, azok igazából egy ilyen jövőbeli biztatás volt arra, hogy folytassuk tovább úgy, ahogyan eddig az indulástól számítva, és most már elmondhatjuk, szeptemberben lesz a 10. évfordulója annak, hogy egyáltalán elindultunk fel az Úr hegyére, hogy a zsoltáros mondja. Egyébként nagyon érdekes még a másik ilyen élményem, a Vadakel atyának az egy kedvenc fordulata volt, ugye, hogy Táborhegyének nevezte a Kálváriát, és akkor ugye neki ez a magyar hangzás, ugye a T meg a G betű, hogy Tábor meg Gábor, és akkor mindig mondta nekem sokszor, hogy Gábor atya, Tábor atya, Tábor Gábor atya, meg ilyenek, tehát ugye ezek mindig ilyen jó, érdekes dolgok voltak, hogy asszociálta a Táborhegyére, meg arra, hogy ugye a Gábor atya ugye vigye fel a zarándokokat erre az alkalmakra, és így ugye mindig mosolyogtunk egymással, amikor a Táborhegyé megemlítettük, hogy ez szóba került.
0: Mi szokott lenni itt a szentségimádásnak a menete, mennyi ideig vagytok fönt?
1: A bevezető dicsőítő ének alatt kiteszem az oltári szentséget, amit ugye egy hátizsákba, de egy megfelelő zárt dologba viszem fel, tehát biztonságosan van rögzítve a szentség. És akkor fent ugye van a szentségkitét alatt egy dicsőítő ének, utána ugyanúgy, mint a templomban, az üdvözlégy örökké áldott légynek az elimádkozása. Utána köszöntöm a jelenlévőket, néhány aktuális dolgot elmondok, akár ha ünnep vagy emléknap van annak kapcsán, akár valamilyen más gondolat, vagy az ima szándékkal kapcsolatban, most betegért imádkozunk, vagy van, amikor konkrétan kiemelünk ima szándékokat. Utána én elvonulok hátra gyóntatni, nagyon sokan ott végzik el a gyónásukat, tehát úgy már megszokták, hogy na, jön az első péntek, majd megyek a Kálváriára, és akkor majd a Gábor atyánál, majd elvégzem a szent gyónásomat, tehát ez is olyan, mint a Szent Erzsébe zarándok útnál, hogy már ugye barátként üdvözöljük egymást, és az alatt ugye az irgalmaság rúzsafüzérét szokták imádkozni, illetőleg van benne csendes szakasz, és van benne olyan, amikor dicsőítő énekek között van olyan rész, amikor elő lehet menni a mikrofonhoz, és lehet saját szavaikkal spontán a lélek indítatására imádkozni, és így igazából hamar elszáll a másfél óra, amit erre szoktunk hagyni, mert alig kezdünk bele melegedni az imádságba, csak azt látjuk, hogy már eltelt az idő, és hát ugye menni kell oda, és egyéni szentségáldást szoktam adni, külön-külön egyesével kijönnek. Ilyenkor szoktunk megszámolni, hogy hányan vagyunk, és hát így mindig nagy lelki élménnyel távozunk. És ami az érdekes, hogy nem olyan könnyű onnan lejönni azért, mert amikor már elteszem a szentséget, meg voltak az áldások, meg egyéb, akkor azt látom, hogy az emberek beszélgetnek egymással, még azok is, akik azt mondták, hogy sietnek, nehezen indulnak el, olyan vonakodva indulnak el a hegyről, hogy tényleg azt érezzük, amit a Táborhegyén, az igazi Táborhegyén az apostolok, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, és addig csináljuk, amíg jó nekünk ott lenni, és amíg van rá igény.
0: esténként van, tehát este kezdődik ez a szentségimádás.
1: Igen, igen, tehát még az esti misék után én még Fűzérről bemegyek Sátraújhelyre, és akkor viszem magammal az oltári szentséget, ugye milyen tábori szentségtartó, tehát ilyen kis helyen is elfér. Éppen az irgalmasság óráját mutatja, tehát ilyen számlapszerű, egy nagyos csafér bele, de nem olyan nagy, mint a templomi monsanciák, meg kusztódiák, szentségtartók, hanem pont olyan, hogy ami könnyen hordozható is, és kifejezi, ugye 3 órát mutat, tehát egy ilyen óraszámlapszerűen néz ki, és a maga az óraszámlapja maga az oltári szentség, tehát a nagyosa formájában, és ugye ez esti órákban van, tehát első péntek este, nagyon szép kivilágítva a város, és a felhőknek, meg a csillagoknak a játéka nagyon szép még, tehát amikor felnézünk az égre, akkor tiszta időben látni a tejutat, vagy éppen a holdat, vagy az esthajnal csillagot, ami éppen a kápona fölött megy le. Tehát nagyon érdekes megtapasztalásaink vannak ezekben az esti órákban, és valahogy senki nem álmos, míg aki a legfáradtabban jött fel, az is azt mondja, hogy kiment az álom a szeméből, mert annyira jó itt lenni. Nyári hónapokban este 9-kor szokott kezdődni, téli időszámítás szerint nyilván, ahogy az órát is úgy átállítják, akkor pedig 8 órakor szoktunk kezdeni, hiszen akkor a esti szentmiség időpontjai is előrébb tolódnak.

0: Itt van a körünkben Kis Nándor, aki a Hegyközi Karizmatikus Megújulásnak a tagja. Ő is aktív részese ennek a közösségnek, és részt szoktál venni az első pénteki szentségimádáson, amit a hegyen tartotok. Gábor atya, Tóth Gábor füzéri plébános már néhány szóval említette a kezdeteket, de egészen pontosan, hogy történt meg, mi és ki indított benneteket erre, hogy felmenjetek minden első pénteken a Sátoralja új hely melletti Szárhegy tetejére imádkozni.
1: Ez egy lelki gyakorlaton fűzélem volt, egy lelki gyakorlat. Nekünk ezelőtt 10 éve Badakkel atya véget ért a lelki gyakorlata, leültünk este beszélgetni, együtt voltunk a Baró István, Huják Petya, meg többen, egy ilyen 9-en voltunk, és az atya azt mondta, hogy neki az jött, hogy kellene egy olyan helyet keresni, egy olyan hegy, vagy olyan rész, ahova elmennénk imádkozni minden hónap első péntekén, és elkezdtünk keresni egy olyan helyet, itt először Fűzért néztük, de hegyközben nem találtunk egyáltalán, és utána Péter azt mondja, hogy ő tud egyet, Sátoraljában a Kálvárián, az most készült el, és hogy nézzük meg, ezért kerestünk gyorsan egy Google-be egy térképet, megmutattuk az atyának, és egyben azt mondta, ez az. És akkor így. Ugye elkezdtünk imádkozni, akkor, hogy mi legyen az egész program, vagy hogy alakuljon össze, és az imádkozásban kijött akkor az első péntek. És ez már nagyon érdekes volt, mert ez történt vasárnap este, és első péntek meg rá a következő héten volt. És hogy, de közben elkezdtünk imádkozni, mert az atya mondta, hogy jó lenne egy nagyobb szabású dolgot is, hogy legyen egy pünkösdre váró, hogy a pünkösöt itt a hegyen várjuk. És akkor azt is elkezdtünk imádkozni, és nagyon szépen összeraktuk a programot, és a mai napig is, hogy minden évben, amikor pünkösde van, az szerint van, csak annyi változás lett már sajnos azóta, hogy nincs reggelig, hanem este évfélig szoktunk lenni most már pünköskor, de az első pénteket mindig megtartjuk, mert igény is van rá, és akkor az atya azt mondta, ez azért lesz jó, mert Magyarország megtéréséért imádkozunk, és a fiatalok megtéréséért. Nagyon sokszor mondta az atya nekem, mert nagyon sokat voltam vele, hogy tudom-e, hogy ő bejárt az egész világot, és egyedül Magyarországon van az, hogy a hegy tetején első pénteken imádkozunk az országunkért.
0: Igen, tehát Vadeka atya is volt az egyik éven fent a hegyen, és ő is tartott ott tanítást.
1: Igen, volt valaki atya is fent a hegyen, 2-szer volt, és nagyon tetszett neki, nagyon örült, de minden éven mi úgy szerveztük ezeket a programokat, hogy a pünkösdére mindig kikértünk tőle egy videóanyagot, és az kivetítve ő is mondott egy kis tanítást nekünk. És amikor feljött, hát azt mondta, ez olyan, mint a Táborhegyén lennénk, azt mondja, hogy annyira érződik az Isten jelenléte ott a hegyen, hogy ott imádkozunk, hogy teljesen öröme volt, hogy ez az Istennek amit kért, mi azt teljesítettük. Mert mindig úgy volt, hogy hagyatkozzunk az Úrra, amit irányít, az szerint, hogy ne gondolkozzunk, ez ugyanaz, hogy amikor első pénteket megszerveztük, akkor senki nem hitt benne, hogy téged felhívtalak a rádióban, hogy hirdessed, akkor plakátot gyorsan megszerkesztettük, és nagyon érdekes volt, hogy még a többiek se hittek benne, de én mondtam, ha jó Isten akarja, akkor az ő akaratával biztos fog működni. És ahogy megszerveztük, felmentünk a hegyre, bejártuk a területet, és akkor első péntek, mi is vártuk, hogy mennyien leszünk, és összejöttünk egy 70 ember. És ez nagyon nagy erőt adott nekünk, hogy egy 5 nap alatt megszervezése egy ennyi ember eljött, és onnantól kezdve nagyon, a másik érdekesség az volt, hogy egy 9-edet jártunk, akkor elkezdtük, és pont egy 9-edre jött a pünkösd. És annak is megvolt az ereje, olyan volt, mint egy pünkösd estéje, hogy mint a Medjugorjében, ilyen napcsodát is lehetett látni. Nagyon, nagyon sok kegyelem, és nagyon fantasztikus volt.
0: Milyen korosztály szokott részt venni ezeken az első pénteki szentségimádásokon a hegyen?
1: Hát vegyesen, vannak fiatalok is, nagyon sokan jönnek

0: Felvidékről, valaki Debrecen mellől jön, tényleg változom. Volt a 10 évben, volt, hogy amikor nagyon sokan voltunk, volt, amikor már kevesen voltunk, akkor egy kicsit csüggedés volt benne, hogy akkor, de az úr mindig küld, és most azt vettük észre, most is a legutolsó első pénteken 30 fölött voltunk, és azt vesszük észre, hogy egyre jobban van rá igény, és Gábor atyának köszönet, hogy ő ezt szívügyének tartja így, és minden első pénteken egyet se hagy ki, talán egyet valamilyen kellett kihagyni, és mindig ott van. Hogy köszönet neki is, Hujár Péternek is nagyon köszönet, mert ő is szívügye, viszi fel a zenét, és dicsőjét, ez nagyon, ez jó Isten műve.
1: És ezt hogy kell elképzelni, ilyenkor közösen indultok föl a hegyre, hány órakor szoktatok fölmenni?
0: Hát mindenki, hogy az ő tempójához mérten indul fel a hegyre, és ott találkozunk. Valakinek fél óra kell, valakinek 3-4 óra, valakinek meg 15 perc. Nyáron 9 óra, tényleg 8 órakor.
1: És meddig vagytok fönt?
0: Egy órát. Az, még azt elmondanám, hogy az az érdekesség, hogy mi voltunk már mínusz 20 fokba, hóba, fagyba, esőbe, szélbe, nem, sose zavart minket, hogy milyen időjárás van, mindig fölmegyünk, és ha tizen vagyunk, akkor is, és az a szép benne, amikor mínusz 20 fokban voltunk ott, összeguborodva, és ott voltunk Szentségimádáson, azon megmarad emléknek, hogy milyen összetartó vagyunk ezen a téren, és az úrnak biztos nagyon tetszik az, hogy visszük ezt, és folytatjuk tovább.
1: Igen, ha még valaki nem járt itt a Sátoralja Újhely melletti Szárhegyen, akkor érdemes tényleg fölzarándokolni a Magyar Kálvárián keresztül, és ahogy felérünk, egy Szent István kápolna van fönt, tehát ez is nagyon fontos, hogy így is kapcsolódik a hely a magyarsághoz, illetve a nemzetünkért való imádsághoz.
0: A kápolna, akkor a Szent István kápolna, ott, hogy a Szent István átadja a koronát Szűzanyának, és előtte a rácsra kitesszük, van egy rácson egy nekünk egy ilyen oltár, amit kirakjuk, és arra van kitéve a szentség, és úgy tartjuk a szentséget. Az országot mindig Gábor atya felajánlja, egy területi védelmet kér az egész országra, a környékre. Ez megvan a forgatókönyv, és nagyon, nagyon áldott rózsafűzét mondunk, irgalmasság rózsafűzét, és ezek nagyon fontosak, és ha valakinek valamilyen szándéka van, akkor azokat is a Gábor atya el szokta mondani. És akkor, igen, még azt szerettem volna mondani, hogy és minden első pénteken fönt a hegyen Gábor atya gyóntat. Úgyhogy az első pénteki 9-szedet is meg tudja bárki csinálni, mert ott el tudjon így gyónni. Csak előtt akkor el kell menni a misére.
1: Nándi, neked személy szerint mit jelent az ilyen jellegű szentségimádáson való részvétel, hogy tényleg ott vagytok az Isten szabad ege alatt éjszaka?
0: Hát ez nekem egy nagy feltöltőd, és erőt ad. Az egész hónapra is mondhatnám. Nagyon, tényleg az át kell élni, fel kell jönni, mindenkinek olyan állom, hogy jöjjenek fel, és amikor ott vannak egy órát az Úrral, fönt az ég és a föld, és tényleg ott kinyílik, és fantasztikus, hogy tényleg, aki még idáig eljött, az mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, és vissza szeretne jönni. Nagyon messziről is eljönnek, és aki mondjuk Budapestről eljött, ő is ugyanezzel a véleménnyel megy el, és szeretném, ha sokan eljönnének, megtapasztalják.
1: A hegyközi karizmatikus megújulás első pénteki szentségimádásáról, amelyet a Sátoralja Újhely melletti Szárhegyen tartanak immár 10 éve, Tóth Gábor füzéri plébánossal és Kis Nándorral, a hegyközi karizmatikus megújulás tagjával beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johan Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra víradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztályvezetője. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagy lelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagy lelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tópartján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Miami.
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állathatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentség sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni, extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból előnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közelségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára. Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte: vedd és olvasd, vedd és olvasd.
1: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
1: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonina teremben vannak.
1: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomátia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltáris könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Encyclica is beszél. Ezért a pápa arra kértem vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
1: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudé!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egris Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról beszélget. A 2026. február 23-ai adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban a hit és az emberség történeteiről lesz szó. Az első részben a kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak egy nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte föl. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. A második részben pedig Mátyás apostol kiválasztásáról lesz szó. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogy hogyan válhat valaki Isten eszközévé, még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Tehát akkor gyerekek, kezdjük a kafarnaumi százados történetével. Bevezetésül elmondom nektek ezt a történelmi helyzetet, ami ekkor Júdeában volt és a Római Birodalomban. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a Közel-Keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre, akik adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonai egységek tartották fönt. Ilyen volt ez a százados is, akiről most fogunk tanulni. A századosok szerepe. A római hadseregben a százados, latinul centurio, parancsnokként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható, tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak az emberekkel. És akkor így elérkezünk ehhez a századoshoz, aki Kafarnaumban élt. Kafarnaum városáról. Kafarnaum Isten szolgálatának a központja volt. Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt. Több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is. Ki volt ez a Péter, gyerekek? Léna?
3: Jézusnak az első kiválasztott apostola.
2: Így van, pontosan, köszönöm szépen. Tehát tanítvány, apostol Kafarnaumban élt, ahol a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely is lett ebből a városból. Tehát akkor kezdjük el, hogy hogyan szól a történet Jézus idejében Kafarnaumban. Léna.
3: Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados odament hozzá, és kérlelni kezdte.
4: Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.
5: Megyek és meggyógyítom.
4: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert ha én is azt mondom egy katonámnak, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi.
3: Jézus igen elcsodálkozott a százados szavain.
5: Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.
3: Szolgája még abban az órában meggyógyult.
6: Így van, csoda történt vele, pedig Jézus el szeretett volna menni oda hozzá, de akkora hite volt a századosnak, hogy azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezt a Máté evangéliumában is olvashatjuk a 8. fejezetben. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes ellenlétére lett volna szükség. Pedig ő milyen katona volt, gyerekek? Léna?
3: Római.
6: Római katona, így van. És a római katonák nem nagyon álltak szóba, ugye, a keresztényekkel. Jézus csodálattal mondta a körülötte lévőknek, bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mik a tanulságok ebből a történetből, Léna?
3: Hit és alázat. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától.
6: Igen, így van. Tehát nem az a lényeg, hogy most keresztény valaki, vagy pogány, vagy római katona, hanem a hozzáállás ahhoz, hogy Jézusnak látta eddigi életét, látta a csodáit, és bízott benne, hogy úgyis, ha ő találkozik vele személyesen, megkéri, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Mi volt a második, Áronka?
4: Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését.
6: Így van, köszönöm szépen. Balázs?
7: A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz.
6: Így van, köszönöm szépen. És ezt, amikor mondta Jézus, hogy elmegyek hozzád, és meggyógyítom, akkor ugye azt válaszolta erre a mondatára Jézusnak, a kafarnaumi százados, hogy Uram, nem vagyok én méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Hol halljuk ezt? Minden alkalommal. Bíborka.
5: Misén.
6: Így van, a misé. A bazilikában, vagy éppen akármelyik templomban, egy szentmisébe. És a szentmisébe hol? Melyik részében, Bíborka?
5: Áldozás előtt.
6: Így van. És hogyan szól ott a misén? Egy picit másképpen mondjuk. Nóri?
4: Uram, nem vagy méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szívem.
6: Igen, vagy az én lelkem. Így van. Tehát nem szolgálom, hanem az én lelkem, és akkor szoktuk térdelve mondjuk, és utána, amikor felállunk, úgy megyünk áldozni. Akkor folytassuk tovább. Bíborka.
5: A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják áldozás előtt. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják ki jelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
6: Így van, tehát, hogy bűnösök vagyunk, és nem vagyunk méltók arra, hogy magunkhoz vegyük az oltári szentséget, de bízunk az Isten erejében és Isten irgalmában, hogy megbántuk a bűneinket a szentmise elején, vagy éppen elmentünk gyónni, és a gyónás után tudunk tiszta lélekkel menni áldozni. Köszönöm. Tehát most igaz vagy hamis játékra hívlak benneteket a történet alapján. Válaszoljatok, légy szíves, ezekre a kérdésekre, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz szó. Nem gondoskodott a szolgájáról. Nóri.
4: Hamis.
6: Igen. Féltette a szolgáját. Bíborka.
5: Igaz.
6: Igen. Köszönöm. Jézusnak is parancsolt. Áron.
4: Hamis.
6: Így van. Kíváncsi volt Jézusra. Léna.
3: Igaz.
6: Igaz. Alázatos volt a kafarnaumi százados, elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála. Bíborka?
5: Igaz.
6: Igaz. Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál. Nóri?
4: Hamis.
6: Így van. Hit Jézus szavának erejében. Léna?
3: Igaz.
6: Nagyon jó. És most Jézusra vonatkozó állításokat fogok kérdezni. Jézus lenézte a pogányokat. Áron?
4: Hamis.
6: Így van. Szóba állt a pogányokkal is. Balázs?
7: Igaz.
6: Igaz. Készségesen segített a századosnak. Bíborka?
5: Igaz.
6: Igen. Kérte a századost, hogy először térjen meg. Léna?
3: Hamis.
6: Így van. Hajlandó lett volna elmenni hozzá a lakásába.
4: Igaz.
6: Igaz, köszönöm, Nóri. Elcsodálkozott a százados hitén. Áron?
4: Igaz.
6: Így van. Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyul a szolga. Léna?
3: Hamis.
6: Így van. Meggyógyította a szolgát. Áron?
4: Igaz.
6: Jó, így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon ügyesek voltatok. Témához kapcsolódó kérdéseket szeretnék még feltenni. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben? Bíborka.
5: A százados 100 katonát irányító parancsnok volt.
6: Így van, köszönöm. Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus a házába lépjen? Léna?
3: Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is van ereje.
6: Így van, tehát nem fontos elmenni, hanem hisz benne. Ugye szoktuk mondani, amikor beszélgetünk is, hogy elhiszette, hogy van Isten? Vagy hiszel abba, hogy itt van Jézus köztünk, ahol két-három ember összegyűlik, és imádkozunk, akkor úgy szoktuk mondani, és én hiszem, és vallom, hogy közöttünk van akkor Jézus. Következő kérdésem. Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában? Nóri.
4: A galileai tengerpartján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
6: Igen, így van. Mert beszéltünk róla, hogy Jézus idejében, mikor Jézus nyilvános tanítását elkezdte, akkor nem Názáretben hirdette először az evangéliumot, mert ott a saját városában nem úgy fogadták őt, és elment más városokba, Jerikóba, igaz? Emlékeztek?
3: Igen, ott volt a jerikóivak.
6: Így van, pontosan. Ott volt a jerikóivak, a Bartimeus, akiről tanultunk. Kafarneumba, ez egy másik város. Akkor elment Jeruzsálembe, ugye? Több helyre. Ezekről a városokról is fogunk majd tanulni. Vagy például hol tette az első csodáját? Áronka.
4: Kánában, és egy esküvőn, ahol elfogyott a bor, és a vizet borrá változtatta.
6: Így van, nagyon ügyes vagy. És kinek a kérésére tette ezt az első csodát? Léna.
3: Mária.
6: Így van, az édesanyja kérésére, Mária kérésére. Köszönöm szépen. Mikor hangzik el a Szent Misén a kafarnaumi százados híres mondata, Léna?
3: Az áldozás előtt.
6: Így van, a Szent Misében az áldozás előtt. Nagyon ügyes vagy, Léna. Interaktív játékra hívlak benneteket. Tanultunk arról, hogy Szent Pál mikor tért meg. Ki emlékszik arra, hogy milyen események után tért meg? Áronka.
4: Üldözte először a keresztényeket, akik hittek Jézusban, és egy nap, amikor Damaszkuszba akart menni, leesett a lováról, mert nagy fényeség volt, és Jézus megkérdezte tőle, hogy miért üldözöl.
6: Így van. És akkor ő pedig válaszolt rá, hogy te ki vagy, megkérdezte, és Jézus válaszolt, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És ezután mi történt Saullal? Balázs.
7: És ezután megvakult, 3 napig nem evett és nem ívott, a 3. napon megjött Ananiás, oda tette a kezét a fejére, és akkor imádkozott Ananiás, és akkor meggyógyult a szeme, és utána azt mondta Ananiásnak, hogy meg akar keresztelkedni.
6: Nagyon jó. És ezután üldözte még a keresztényeket?
7: Nem.
6: Így van.
7: És utána Jézus életéről kezdett beszélni.
6: Nagyon jó. És megtért, és pontosan Jézus tanítványa lett.
7: Ő lett a 13.
6: Ő lett, pontosan. És ő a nemzeteknek
3: az apostola.
6: Így van, nemzetek apostola.
4: 3 missziós utat tett meg, és legalább 13 levelet írt.
6: Nagyon jó, a pogányok részére, meg akiket már megtérített, azoknak írt levelet, és ezek maradtak fent a Szent Pál leveleiben. Így van. És akkor most szépen áttérünk egy következő apostolra, akit Júdás helyett választottak, mert Jézus mennybe menetele után történt, hogy a 11 apostol együtt volt. Léna, kérlek szépen, a Bibliából olvasd fel a történetet.
3: Mátyás apostollá választása. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek között, mindegy, 120 ember álló sokaság volt együtt, és így szólt. Férfiak, testvérek, be kell teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által Júdásról, azoknak a vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. lelket szerzett, azonban a gonoszság bérén ezután felakasztotta magát. Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a lelket az ő nyelvükön makedámának, azaz vérmezőnek hívják.
6: Tehát hallottátok, hogy Júdás felakasztotta magát, és ugye meg volt írva a Zsoltárok könyvében, az Ószövetségben, és a 12 apostolnak meg kellett lenni a 12-es számnak, és ezért Júdás helyett mindenképp szerettek volna választani egy új apostolt.
3: Lakóhelyük váljék pusztasággá, s ne legyen, aki benne lakik, és előjárói tisztességet kapja meg más. Ennél fogva szükséges, hogy azok közül, a férfiak közül, akik együtt vannak velük minden időben, amikor az Úr Jézus közöttük járt, kezdve János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvétett tőlük, ezek közül valaki velük együtt az ő feltámadásának tanúja legyen.
6: Olyan apostolt, olyan embert válasszanak, aki ismerte Jézus, vele volt addig is életében. Nem volt akkor még kiválasztott, de ugyanúgy ő is részt vett az apostolokkal, ment, és Jézussal is figyelte Jézust, vele volt, vele élt ebben a 3 évben.
3: Kijelöltek tehát 2, Józsefet, akit Barzabásnak, melléknevén Justusnak hívtak, és Mátyást, majd így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a 2 közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ennek a szolgálatnak az apostoli hivatásának helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott és eltávozott az őt illető helyre. Azután sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak.
6: Igen, köszönöm szépen. Tehát az apostolok cselekedeteiből hallottuk ezt a részletet, hogy hogyan választották ki sorshúzással a 2 ember közül. Ki volt az a 2 ember? Nóri.
7: Mátyás és Barzabás.
6: Így van. Köszönöm szépen. Nóri, kérlek szépen, mondd el nekünk, hogy mit jelent az a név, hogy Mátyás.
7: Isten ajándéka, az Úr ajándéka.
6: Életéről sok mindent tudunk, gyerekek. Nóri?
7: Életéről és működéséről nem beszél az Új Szövetség, csak a megválasztást írja le.
6: Így van. Melyik az ő ünnepnapja? Mikor ünnepeljük Mátyást?
7: A Világegyházban május 14-én, Magyarországon pedig február 24-én.
6: Így van.
8: Bar Mátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését.
6: Ugye tudjuk, hogy a 12 apostol ki volt? El tudjuk mondani egy valaki a rádióban? Léna.
3: Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon, Karióti Júdás.
6: Igen, pontosan. És Karióti Júdás helyére kellett Mátyást megválasztani. Köszönöm, Léna, ügyes vagy. Nóri, kérlek szépen, folytasd a történetet.
7: A kiválasztás folyamata. Jézus mennybe menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével 2 férfit állítottak jelöltként a 12. apostoli helyre, Barzabást és Mátyást. Ezután imádkoztak, és sorshúzással döntöttek, amelyek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozzák meg.
6: Áron, kérlek szépen, folytasd, mondd el a munkásságát.
8: Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de a hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárddal vagy karddal ölnek meg, vagy a két szerszám egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos, vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, azt Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
6: Így van. Köszönöm szépen, Áronka. És Mátyás apostolnak a kiválasztásáról azt tanuljuk meg, hogy ő nem az elsőként lett kiválasztva, de mégis hűséges volt Jézushoz, és mi nekünk is van ilyen az életünkben, amikor nem biztos, hogy elsőre kapunk meg valamit, vagy elsőre érjük el azt a célt, amit nagyon meg szeretnénk szerezni, vagy el szeretnénk érni valamit, vagy a tanulmányainkban valamiben nagyon ki szeretnénk magasodni, de elsőre nem sikerül, lehet, hogy másodikra. Mint ahogy itt ez a Mátyás is, akit Isten a megfelelő időben, a megfelelő helyre állított. Mit tudunk, hogy mi van a hagyományban róla? Balázs.
7: Mátyás nevéhez tartozik egy régi népi hagyomány, jégtörő Mátyás. A néphit szerint Mátyás megtöri a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál.
6: Mit jelent ez?
7: Ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg, fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszönt, mert Mátyás eltöri a jeget. Vagyis véget vet a télnek.
6: A régi időkben mire figyeltek ezen a napon?
7: Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termést

0: Így van, köszönöm, Balázs. Kit választottak Karióti Júdás helyett, Léna?
1: Mátyást.
0: Nagyon jó. És ki volt a nemzetek apostola, Léna?
1: Pál.
0: Pál apostol. Mikor ünnepeljük Mátyás nevenapját Magyarországon? Léna.
1: Február 24-én.
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát, ahogy láthattuk az apostolokról szóló történetekben, minden apostol Jézushoz tartozott, és Jézus kiválasztottja volt. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy itt a rádiós műsorunk végén szépen mondjunk el egy imát, kedvenc imáim között van, Loyolai Szent Ignácnak az imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
1: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem.
2: Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem.
3: Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem.
4: Szent Sebrelidre, rejt el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
5: A gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem.
0: Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. február 23-ai adásunk ismétlését hallották.
7: Napbúcsúztató.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 6. részét Kovács Máté előadásában hallják. 0 óra 35 perctől Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Novodonszkiné Fercsik Margit pedagógussal Hajdú Mária beszélget. 1 órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg újra. Műsorunkban Füzérre és a hegyközbe látogatunk. Beszámolunk arról, hogy 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, ami azóta is rendszeres eseménye a hegyközi karizmatikus megújulásnak. 15 évvel ezelőtt, pünköst hétfőn pedig elindult a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Ajánlunkban erről Tóth Gábor füzéri plébánost hallják.
8: Nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgy is előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni.
6: A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben dr. Salló Zoltánnal a Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Ajánlunkban elmondja, szerinte mi szükséges ahhoz, hogy valakiből jó sebész lehessen.
9: Hát azt gondolom, hogy először is szeretni kell. Tehát minden nap úgy kell felébredni, hogy örvendek, hogy ez vagyok, és ezt fogom csinálni. Elengedhetetlen a szakmai elméleti tudás. Nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell olvasni, annak nagyon szilárd alapokon kell elhelyezkedni, és ehhez nyilván társulni kell azért egy bizonyos manualitásra szükség van. Egy nagyon pici exhibicionizmus azért kell, mert ne felejtsük el, hogy úgy operálunk, hogy folyamatosan többen néznek minket.
6: 4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Krisztián.

Ön Tamás, Molnár András, Netrán István, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Egy alkalommal Péter odalépett Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vét ellenem embertársam, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán 7-szer? Mondom neked, felelte Jézus, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Olvasom a Máté evangéliumban. Ha bűnbe esett a másik ember, éppen ezért támogasd őt. Mint lelki ember, a szelídség szellemében szólj hozzá. Isten előtt majd úgyis számot kell adnia a hibájáról, mert mindenki saját terhét viseli. De ha te elhanyagolod az ő lelki sebeit, neked is számot kell adnod hanyagságodról. Segítsetek hát kölcsönösen egymásnak a terhet hordozni, s akkor Isten is megértéssel lesz irántatok, úgyhogy kiki a saját terhét elbírja majd. Előfordulhat, hogy az ellenünk vétőt még figyelmeztetés után sem sorolhatjuk a társaságunkba, hanem úgy kell tekintenünk őt, mint a vámost és bűnöst. De még ez esetben is azok közé tartozik, akiket Jézus Krisztus meg akar menteni. Nem az a tragikus, hogy időnként felcsattanunk, és hirtelen meggondolatlansággal megbántjuk egymást. Nagyobb a vétke annak, aki az ilyen félig akart és hamar megbánt sértéseket feledni, gyorsan megbocsátani nem tudja. A mennydörgés nem teszi tönkre a szép szeretet virágait, csak az, ha sértődött, fagyott lehel a lélek. Taníts meg, Urunk, a nehézségeken győztes türelemre!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Bak András köztársasági elnök Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Iowelth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Aztán hát a B-tervet ki kell imádkozni. Nagyon szeretném ezt a rajzot, ha lefényképezni mindenki a szemével, hogy nincs olyan, hogy minden eltört, minden elveszett, mindennek vége, totál kicsúszott a lábam alul a talaj, mert az a zöld, az az Isten hívása. Hogy hív téged is, az nem tud összetörni, azaz a Szent Háromság hívásából nem tudunk kipottyanni. Ő akkor is hív, ha bűnös vagy. Csak nem áttervel megyek hozzá, hanem bármi miatt, ez lehet tényleg baleset, gyász, tragédia, bűn. Eltört az áterv és B-terv van, de akkor is maradok a kereteken belül. Engem hív az Úristen. És ez vigaszt tud adni. Ugye a pszichológia mindig azt mondja, hogy keretezzük át a történeteket, és nézzük tágabb összefüggésben, mert ez a leges-leges legtágabb összefüggés. Ez a leges-leges legnagyobb átkeretezés, hogy innen nézem az életem eseményeit. A léleknek van ereje, így mondja az Amoris Laetitia, a léleknek van ereje, hogy téged vezessen a terv, a B-terv megtalálásában és végrehajtásában. Tehát ez jó, ebben bízhatunk. Aztán szeretek utalni a Naimi asszony történetére, amikor ugye viszi az özvegyasszony az egyetlen fiát, képzeljük el a tragikus szituációt. Egyedülálló anya, még egyedülállóbb lesz, az egyetlen fiát viszi ki a temetőbe, és Krisztus úgy lép oda ehhez az asszonyhoz, hogy az asszony nem kér segítséget. Azért Krisztus Urunk nem úgy szokta ezt tenni, hanem elvárja, hogy hiszed-e, tehetek-e valamit, mennyi sárral kent be a szemed. Tehát valahogy hitet mindig kér, közreműködést mindig kér. Itt azt látjuk, hogy azt írja az evangélium, hogy megesett a szíve ezen az asszonyon. Tehát szeretném azt mondani, hogy aki ilyen nehéz helyzetben van, számíthat arra, hogy az Isten szíve megesik rajtad. Odalép hozzád úgy is, hogy annyira nem kéred, meg nem tudod kérni. De ez olyan jó. Tehát, hogy kérés ellenére is az ilyen nagy bajban levők az a mi Istenünk odalép. A spiritualitáshoz tartozik, hogy az egyházhoz tartozol. Ugye Krisztus sokat mondja, hogy kik az én rokonaim. Hát mondjuk egy válásnál lehet elveszítem a fél rokonságot, de hogy vannak neked még embereid. Az egyházhoz tartozol, és a vérségi köteléket tényleg felül lehet múlni, hogy az egyházban én új családot kapok. Új testvéreket kapok, vagy gyermekeket, akikről én tudok gondoskodni. Tehát, hogy az egyház nekem tud családommá válni. És egy utolsót hadd mondjuk a spiritualitáshoz, hogy a sebek nevelnek is, érlelnek, mindig tisztítanak. Nagy péntek óta a szenvedés nem istentelen hely, hanem a mi Istenünk belement a szenvedésbe, egész a pokol aljáig, és a sebeidet nem csak úgy kell átgondolni, hogy múljon el, meg kell belőle gyógyulnom, hanem hogy az Úristen hogyan akar, mire akar ezáltal nevelni, mit hozhatunk ki ebből, mire tesz érzékenyebbé a sebeim által. Na, valahogy így építeni az Úristennel a spiritualitást.
1: Egészen idáig arról beszéltünk, hogy önmagunkkal kapcsolatban milyen teendőink vannak, ha egyedülálló szülők vagyunk, és most rátérünk arra a témára, hogy a gyerekeinkkel kapcsolatban mik a teendők, mik a szempontok, hogy ők is egészségesen fejlődjenek, és normális kapcsolatban lehessünk velük. Ez a dia arról szól, hogy a szülő, aki egyedül van valamilyen ok miatt, milyen nehézségekkel küzd. És ez egy nem teljes felsorolás, de a legtipikusabb nehézségeket itt látjuk. Hát mindkét szülői szerepet be kell töltenie, talán ez a legnagyobb nehézség. Egy emberként kétféle szülői szerepet kell magára vennie, és ezek más hangsúlyt kapnak. Hát sokkal több a feladat nyilván, a fizikai feladata is egy egyedül álló szülőnek. Nagyobb a stressz, sokkal több feszültsége van munkahelyen, egyáltalán saját magával való küzdelmében a konkrét nehézségek megoldása miatt, és emiatt hát nem mindig kiegyensúlyozott. Főleg, hogyha még friss az egyedülmaradás állapota, és ez a hangulat ingadozás neki se tesz jót, de a gyereknek meg még kevésbé. Tehát nagyon sokszor vannak indulati kitörések egy szülő-gyerek kapcsolatban is, valahol teljesen érthető. Aztán már szó volt arról, hogy az elszegényedés nagyon erősen jellemző az egyedülálló szülők családjában, és hogy itt van teendője a környezetnek is. A szegénység is egy stresszforrás nyilván. Ami még a gyereket megterhelő probléma, és eléggé tipikus probléma elvált családokban, hogyha a gyerek hasonlít másik szülőre, akkor néha tudattalanul, észrevétlenül azonosítjuk a gyereket azzal a szülővel, a szülőtársunkkal, akire éppen haragszunk. És ez a tudattalan azonosítás megnehezíti a szeretetteljes kapcsolatot a gyerekkel. Ami viszont a leges-leges legfontosabb, és a végére hagytuk, de erre nagyon fel akarjuk hívni a figyelmet. Pontosan ezek a nehézségek sok bonyodalmat okoznak a szülőségben. A szülőség egy olyan fogalom, amit ugye ritkábban használjuk, az apasság, anyasság, szülőség. Szülőség megvalósítása nehézé válik. És az egyedül maradt szülő érzékeli is, hogy ő nem tud mindig ideálisan viselkedni. Bűntudata van, és emiatt hajlamos arra, hogy túlféltse a gyereket, vagy próbálja kompenzálni a sebekért. És ez a túlféltő, kompenzáló hajlama a szülőnek nagyon nem tesz jót a gyereknek. Tehát erre tényleg azért hívom föl a figyelmet, mert ez minden nagyon sokszor megjelenik, észre sem vesszük, de ez nem lesz jó a gyereknek, ez ártani fog a gyereknek, és majd mindjárt rátérünk arra, hogy miért.
2: Beszéltünk a szülő nehézségeiről, most kitérnék arra, hogy mire van szüksége a gyereknek. Ugye egy nagyon fontos téma, és itt mindenek előtt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindkét szülőre szüksége van, lehetőség szerint. Mindkét szülő jelenléte fontos a gyerek életében, az apái és az anyái, és nem arra van szüksége, hogy főleg, hogyha a szülők élnek, nem két anyára van szüksége, vagy nem arra van szüksége, hogy az anya, vagy az egyik szülő megpróbáljon egyszerre anya és apa lenni, ezzel mondjuk teljesen kiszorítva, vagy háttérbe szorítva az egyébként élő szülőtársát. Nyilván itt válás esetén, tehát amikor él mindkét szülő. És egy kicsit pszichológiai síkon egy kettős alapigényt szeretnék megemlíteni. Először is gyereknek nagyon nagy szüksége van érzelmi támaszra, stabilitásra, melegségre, azért, hogy megtapasztalja az elfogadottságnak az élményét, azt, hogy ő elég jó, hogy ő értékes. De ugyanakkor az érem másik oldalán ott van, hogy nagyon nagy szüksége van irányításra is, keretekre is. Erről a másik oldalról manapság talán könnyebben elfeledkeznek a szülők. Ugye erre azért van szükség, hogy biztonságban érezze magát. Ha nincsenek keretek, ha nincsen irányítás, ha nincsenek jó értelembe vett szabályok, akkor nem lesz biztonságérzete a gyereknek. És ebből a kettőből következik az, hogy a legoptimálisabb nevelési stílus, amivel a szülő tud viszonyulni a gyerekhez, ez az úgynevezett irányító nevelési stílus, ami talán ismerős lehet itt a jelenlévők számára, ami ugye mindkét szükségletére megpróbál válaszolni. Ugye egyrészt az ilyen szülő, vagy az irányító szülő érzékeny a gyerek szükséglete irány, érzékenyen reagál a gyerek igényeire, odafordul, elérhető. Ugyanakkor elvárásokat is támaszt feléje, kereteket is felállít, tehát terelgeti a gyereknek az életét. Tehát ezt a kettősséget foglalja magában. Ugyanakkor a szabályokat, azokat nem nagyon fontos, hogy nem mereven alkalmazza, hanem nyitott arra, hogy rugalmasan alakítsa a helyzettől függően, vagy a gyerek állapotától függően. Ezt azért hangsúlyozzuk az irányító nevelés fontosságát, mert ugye az egyedülálló szülő saját bűntudatát ugye sok esetben azzal próbálja kompenzálni, hogy túlfélti a gyereket, és hát gyakorlatilag körülötte ugrál, most egy kicsit ilyen kifejezéssel éljek, és hát nem fegyelmezi. Sok esetben ezt tapasztaljuk, mert sajnálja a gyereket, de nagyon fontos, hogy ezzel nem segít a gyereknek, hogyha így próbál kompenzálni, hanem még rosszabbat tesz neki. És hát így gyakorlati síkon mi az, amit tehetünk, mire van szüksége a gyereknek. Először is, ha megtörténik a vesztesség, a válás, vagy a haláleset, akkor fontos világosan kommunikálni a gyerek fele, pontos információkkal ellátni, hogy most mi fog történni tulajdonképpen vele, hogyan alakul az élete. A gyerek nagyon nagy szorongást tapasztalhat meg egy ilyen helyzetben, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül látszik így kívülről. Sokan még attól is szoronganak, hogy vajon megmarad-e a szobájuk, például egy válást követően megmaradnak-e a játékaik. Tehát nagyon fontos, hogy részletesen informáljuk, hogy milyen változások lesznek, hova kerül majd, kihez kerül. Ugye ide tartozik az is, hogy lehetőség szerint amennyire lehet, a napi rendje az maradjon a régi, tehát ne legyenek nagyon radikális változások. Ugye ezzel azt üzenjük a gyerek számára, hogy megy tovább az élet. Tehát holnap is felkelünk, elmegyünk óvodába, iskolába, átjöhetnek a barátaid játszani, tanulni, a szobád megmarad, játékaid megmaradnak, kedvenc ételedet megfőzi anya továbbra is, tehát hogy legalább ugye ezzel próbáljuk a biztonság érzetét helyreállítani. Nagyon fontos téma az, hogy kérdezzük-e meg a gyerektől, vagy sem, hogy kihez szeretne kerülni. Picit így beszélgettünk erről a témáról az előadás előtt, és arra jutottunk, hogy megerősödött bennünk, hogy lehetőség szerint ne állítsuk döntés elé, még a, hát az idősebb gyerekeket sem, bár ugye ez a gyakorlat, hogy ugye serdülőkorúaktól általában megkérdezik, hogy anyához vagy apához szeretnél kerülni. De pszichológiai szempontból ez nem túl jó. Ez egy óriási teher a gyerek számára, hogy választania kell élete két legfontosabb szereplője között. Még akkor is, hogyha mondjuk szívesebben kerülne anyához vagy apához, ő azt éli meg belül, hogy elárulta ezzel a másik szülőt. Tehát ez egy óriási teher, aminek lehetőleg ne tegyük ki. És hát ugye nagyon fontos, hogy kommunikáljuk, tehát mindkét szülő kommunikálja feléje, hogy továbbra is szeretik őt, tehát szülőként nem tűnnek el az életéből, tehát az elköltöző szülő sem tűnik el az életéből. És kiemelném azt, hogy bár ez sem látszik feltétlenül kívülálló számára, de a legtöbb gyerek bűntudatot él meg a szülők válását követően, szülők válása miatt. Automatikusan úgy éli meg, hogy ő az oka annak, hogy a szülei kapcsolata tönkrement, hogy a apuka elköltözött. Tehát nagyon fontos ezt a bűntudatot oldani, egyszerű nyelvezettel kommunikálni feléje, hogy ez nem miatta van. Tehát semmiképp sem ő az oka, és ő továbbra is szereti mindkét szülő.
1: A gyerekek a bűntudatukat, a gyászukat, a fájdalmukat van, hogy komoly tünetek kíséretében élik meg, és ez látszik, de vannak olyan gyerekek, akik pont azért, mert nagyon szeretik a szüleiket, és nagyon szeretnének segíteni a szüleiknek, némán szenvednek. És a némán szenvedő gyerekekről szokták mondani a szülők, hogy meg se viselte a válás, tökéletesen bírja, mintha mi se történt volna, jaj, de örülünk. Nem biztos, hogy nem viselte meg a válás. És igazándiból az az ajánlásunk vagy kérésünk, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyerekekre, és legyen egy olyan légkör a családban, mindenfajta nehézség ellenére, hogy a gyerek merjen megszólalni. Ne legyenek tabuk, tiltott témák, ezekre nagyon hajlamosak vagyunk ilyen életszakaszokban. És hogyha ha tiltott témák vagyunk, ha felnőtt is úgy él, hogy jelzi azt, hogy jobb, ha senki semmiről nem beszél, akkor a gyerek is bezárja a fájdalmát, és akkor aztán tényleg súlyos tünetek ki, akár fizikai tünetek ki változhat mindaz, amit ő hordoz. Itt is a tágabb család, a barátok sokat segíthetnek. Tehát ha a szülővel nem akarja megosztani a gyerek a gondjait, akár kicsi, akár nagy, lehet, hogy a nagyszülő tud ilyenkor segíteni, vagy barátok. Tehát a lényeg az, hogy ne maradjon egyedül a gyerek a fájdalmával.
0: Vagy ötször költöztünk eddig a püspök úr, a szolgálata miatt, és az ötödik költözésnél vettük észre, hogy a legkisebb gyerekünk egy hónapig költözőst játszik. És batyúba mindig berakja a játékait, és Egy hónapig, tehát észrevettük, hogy a gyereknek van fájdalma, van gyásza, és van, de hál' Istennek ezt kijátszotta magából, mi észrevettük, hogy van itt egy ilyen, és hogy fészkelje be magát ebbe az új lakásba, ebbe az új helybe, tehát tudtunk erről beszélni, de bizony észre kell venni, hogy a játékain keresztül is, hogy a gyerek üzen.
1: Ami még fontos, és szintén a gyerek szempontjából fontos, hogy idehozzuk a családi rendszere témáját, a családi rendszeren belül is az alrendszerek témáját, és ez egy ismerős ábra, is nagyon szeretjük, és ezt Miklós találta, és én is felhasználom mindig, amikor tanítok, mert nagyon-nagyon kifejezés, még ráadásul szívecskék is vannak benne. Eléggé ijesztő, hogy amikor válás történik, és hát most ez az ábra a válásról szól, akkor a szülők úgy döntenek, hogy a házastársi alrendszerüket megszüntetik, ugyanakkor a szülőtársi alrendszer nem fog megszűnni soha. Tehát ők szülőtársként halálukig együttműködnek, tehát benne maradnak ebben az alrendszerben. Hát ezt a legnehezebb tudomásul vennie két egymásra, nagyon-nagyon haragvó embernek, akik látni sem akarják egymást. És a többi alrendszer is megmarad, és erről már volt szó. Tehát nem szűnik meg a család rendszere ettől. És anyósok, apósok is maradnak. És ők ugyanúgy nagyszülei maradnak a gyerekeknek, és az elvált szülők társaknak is rokonai maradnak. És ez nagyon-nagyon fontos ezt tudatosítani, hogy nem szűnik meg egy család azzal, ha elváltak, vagy ha valaki meghalt, és ezért kikerül a családból. És hogy éltessük a nagyobb család rendszerét, ugyanakkor, és amire szeretnénk most felhívni a figyelmet, hogy az alrendszerek határai továbbra is maradjanak meg. És hogyha itt most kevesen lennénk és beszélgetnénk, akkor föltenném a kérdést, hogy mi szokott a legnagyobb veszély lenni ezekben az esetekben az alrendszer határok kapcsán. Egy olyan határ van, ami felszokott oldódni, néha meg is szűnik. És ez a határ a gyerek és a szülő között van. És nagyon-nagyon sokszor az történik, hogy a gyerek felkívánkozik a megszűnő házastársi alrendszerbe, és megpróbálja segíteni a szülőt, pótolni a hiányzó szülőt, vagy akár a szülő hívja be a saját alrendszerébe a gyereket. És itt igazándiból, ha váltunk a dián, akkor láthatjuk azt is, hogy meg kell tartani a határokat, mindenki saját pályán fusson továbbra is. Miért? Mert hogyha megtörténik ez a határátlépés, és a gyereket bevonjuk a felnőtt dolgokba, ha a veszteségünk feldolgozását az ő segítségével végezzük, ha túl szorossá válik a kapcsolat az egyedül maradó szülő és a gyerekei között, hogyha a szülő elfogadja a gyerek felkínált segítségét, és támaszkodik a gyerekére, akkor ezzel nagyon-nagyon súlyosan károsítja a gyerek fejlődését. A gyerek nem bírja el ezt a terhet. Még akkor sem, hogyha ő önként kínálja fel a segítségét. Ő majd önként ott lesz, kis felnőttként mellettünk. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy a felnőtt kortársaknál keressen segítséget. A baráti körét erősítse, az egyházi körét erősítse, és ebben nagyon mellé kell állnunk a szülőnek, hogy igenis az alrendszer határok átlépése árt az egész család működésének, de leginkább a gyereknek.

0: Ismét előhozom a naimi ifjú történetét, de most egy másik szempontból. Anselm Grün ír arról, hogy szabad nekünk ezeket a történeteket több szempontból is értelmezni, mondjuk pszichológiailag is. Képzeljük el, hogy itt nem egy halálesetről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy özvegy asszony, aki addig-addig sír, hogy gyakorlatilag megnyomorítja a fiát. És a fia nem mer nősülni, önálló életet élni, belesorvad, belepusztul abba, hogy anyát nekem nem szabad ott hagyni. Tehát kialakul egy olyan helyzet, ahol nem segítik egymást, és ezt a történetet lehet úgy érteni, hogy az anya állandóan sír, hogy nekem milyen nehéz, hogy elhagyott apátok, hogy megözvegyültem, hogy nekem milyen szegény vagyok, és mi lesz a te jövőddel, és hogy foglak én téged kiházisítani, és állandóan sír, meg az Isten is, hogy megbüntetetted, állandóan sír. És a fiú megsajnálja anyját, és nem meri azt mondani, hogy délután mennék a Juliskával randizni, mert anyához akkor hűtlen vagyok. Nem mer tanulni, hogy elmegyek külföldre dolgozni egy kicsit, mert anyát akkor ki lesz anyával. És a fiú nem mer döntéseket hozni, gyakorlatilag elsorvad, meghal. És ezt a történetet lehet úgy is felfogni, hogy Krisztus odalép mind a kettőhöz, és rászól mind a kettőre, nagyon keményen. Nekem egy kicsit vesszőparipám, hogy szokjuk már meg, hogy a kemény szeretet is szeretet. Nem csak az ölelgető, babusgató, kedves és irgalmas, hanem a kemény szeretet is szeretet. Na most Krisztus Urunkat lehet így is a történetet nézni, hogy keményen mind a kettőre rászól, először az anyára, hogy ne sírj, hagyd abba a sírást. Sírsz már 10 éve, vedd már észre, hogy tönkre teszed a gyermekedet, hogy elég volt a hisztiből, még mindig durogsz és haragszol a férjedre, meg az Istenre, hagyd abba, elég volt a sírásból. Tehát ezt halljuk már meg az Isten felől is, ezt a hagyd már abba, ne sírj. És rászól a fiúra is, hogy kelj föl, fiacskám, állj csak talpra, hozzál döntéseket, tessék megnősülni, állj talpra, édesanyádon azzal segítesz, ha élsz. Ha élsz, saját családod van. Tehát, hogy a fiúra is rászól, hogy hagyd abba ezt a mártír szerepet, hogy te milyen jó szívű ember vagy, és rámegy az életed arra, hogy édesanyádat támogatod, hagyd abba ezt a mártír szerepet, kelj föl. Szóval ez kemény. És ha azt szeretnénk, hogy az Istennek az igaz hangját halljuk, akkor hallani kell mind a kettőt, az irgalmast is, ahogy odalép és megsanálja az özvegyasszonyt és segít, és hallani kell a kemény hangot is, ahogy mind a kettőre rászól.
1: Egy rázós téma következik, szintén továbbra is a gyerek igényeinél maradva azt mondhatjuk, hogy elengedhetetlenül fontos a szülők, a szülőtársak együttműködése a gyerek érdekében. Ez általában nem történik meg automatikusan, mert egy válási krízisben hát a felek azok ugye a dűtől fújtatnak egymásra, és legszívesebben megfojtanák egymást egy kanálvízben. Tehát ettől a haragvó házastársi szereptől kell eljutniuk odáig, hogy együttműködő szülőtársak legyenek a gyerek érdekébe, ami nem egy gördülékeny út, és lehet, hogy segítségre lehet szükség amúgy. Pszichológusra, mediátorra, aki segíti ezt a folyamatot egyengetni kettejük között. Gyerek számára nagyon fontos, hangsúlyozzuk, a kiszámítható, rendszeres kapcsolat az elköltöző szülővel is egyébként. Nagyon fontos, hogy az elköltöző szülő vegyen ki aktív részt az életében. Ne csak anyagi javakkal halmozza el, hanem töltsenek együtt minőségi időt is. Sőt, hozzáteszem, hogy legyen saját idejük is együtt. Egyszer egy 15 éves kamasz fiú osztotta meg velem, hogy elváltak a szülei, és az jelent számára nagy nehézséget, hogy az édesapjával nem töltenek kettesben időt, mert mindig ott van az édesapjának az új házastársa, és mindig hármasban kell találkozniuk. Nagyon fontos, hogy legyen saját idejük együtt a gyereknek is, a szülőnek. Ugye hát fiúk esetén ez különösen is fontos, hogy az apjukkal időt töltsenek. Ugye az is nagyon fontos ebben az együttműködésben, hogy hogyan kommunikálunk a másik szülőről a gyerek előtt, ugye elsősorban. sokan belecsúsznak abba a hát hibába, hogy démonizálják, hogy befeketítik a másik szülőt. Kölcsönösen szidják egymást a gyerekek előtt. Ami nagyon-nagyon romboló a lelki világa szempontjából, mert akkor nem lesz egy olyan minta előtte, egy olyan apa figura, vagy anya figura, akihez kapcsolódni tud, vagy akivel azonosulni tud. Tehát nagyon összezavarja a gyereket, hogyha befeketítik egymást a szülők. Egy lojalitás konfliktust okoz ez a gyerek számára. És hát mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk elhunyt az egyik szülő, akkor nyilván nem a démonizálás, ami a legnagyobb veszély, hanem az, hogyha megpróbáljuk tabusítani a témát. Tehát, hogyha nem beszélünk az elhunytról, hogyha szőnyeg alá söpörjük, mert úgy véljük, hogy így akkor könnyebb mindenkinek. Nem akarjuk terhelni a gyereket azzal, hogy beszélünk az elhunyt édesapjáról vagy édesanyjáról. Viszont itt is azt mondjuk ezen a ponton is, hogy ápoljuk az elhunyt hagyatékát, az elhunyt emlékét. Ez azért nagyon fontos, mert alakuljon ki egy kép a gyerekben az elhunyt szülőről. Mert ez a képhez valamiképpen tud kapcsolódni, tud kötődni, segíti az ő identitás alakulását. Segíthetünk abban, hogy őrizzük az elhunyt szülő szellemi hagyatékát, megnézni azt, hogy mi az, amire büszke lehet a gyerek az elhunyt édesapjával kapcsolatban például. Vagy vajon mi lehet az üzenete számára, hogyha még élne az elhunyt szülő. Tehát ilyen értelemben ápoljuk a hagyatékát, őrizzük ezt a képet róla.
2: Elég sok mindenről beszéltünk, és segítségül egy összefoglaló dián újra összeszedjük. Átismételjük, hogy melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie egy egyedül maradt szülőnek. Első, önmaga karbantartása minden szempontból. A második, hogy a kapcsolatait ápolja családjával, tágabb családjával, barátaival, új barátokkal, bárkivel, ne maradjon egyedül. Aztán anyagi nehézségekben támaszt kapjon, és ez most nem neki szól, hanem a környezetének, és hogyha támaszt kap, akkor köszönje meg, fogadja el, és ha nem kap, akkor akár kérjen is. Most tényleg súlyos anyagi terhek következhetnek. És igazándiból akkor tud csak segítséget kérni, hogyha a saját önértékelését felépíti újra, hogyha nem szégyenkezik, hogyha magát értékesnek tartja, és a közösség ugyanolyan értékes tagjának, akinek nem kell bujkálnia.
0: És hát én fontosnak tartom a kultúrát, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és bármennyire egyedül áll a szülő, és bizony a gyerekekről gondoskodni, oskola, a jövőjük, tehát kemény kétállást vállal, tehát hogy ezek nagyon kemény élethelyzetek, de igenis azt mondom, nem csak kenyérrel él az ember. Neked is jobb, a gyerekeidnek is jobb, hogyha a kultúrára odafigyelsz. Tessék olvasni, verseket hallgatni, elmenni színházi előadásra, elmenni kiállításra, irodalmi beszélgetésre. Az ember ne legyen csak ez az eltartó szülő, meg a sebeiből fölé. Tehát ne csak ennyi legyen, hanem az ember kultúrlény, szellemi lény is. És ott onnan nagyon sok értéket kapok, tehát hogy ne hanyagolja az ember, ne csak a testi ápoltságát, hanem a szellemi ápoltságát is tessék odafigyelni. Aztán, hogy a házasság eszményét képviselni kell a gyerekek felé, ez egy fontos dolog. Tehát a házasság eszménye nem attól érvényes, hogy jó apád, jó anyád ezt jól megélte, vagy nem. A házasság eszménye ez a Szent Háromság miatt érvényes. Ugye mi keletiek úgy mondjuk, hogy a család az a Szent Háromság ikonja. És a gyerekeink felé továbbra is képviselni azt, hogy a házasság jó dolog, leszel te is anyuka, apuka, lesz férjed, feleséged, beszéljünk erről nekik így, hogy vágyjon a gyerek arra, hogy legyen szép családja, és ki kell azt mondani, hogy nekünk ez nem úgy sikerül, de azt kívánjuk, hogy neked sikerüljön jobban. Ugye a pszichológiával mindig ezen szoktuk vitatkozni, hogy a gyerek múltja mikor fog automatikusan érvényesülni a jövőre. És azt szokták mondani a pszichológusok, hogy ha ezt nem dolgozza föl, akkor ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, és ugyanazok a hibák fognak megjelenni a felnőtt életében. És azt mondjuk, hogy tessék beszélni a gyereknek a hibáinkról. Dolgozza föl, és kívánjuk azt, hogy te ezeket a hibákat te kövesd el. De a házasság eszménye továbbra is érvényes. És természetesen ide tartozik az Isten eszménye is, hogy a gyerekkel továbbra is imádkozni, továbbra is vinni szentmisére, egyházi közösségben minisztrálni, hogy az Isten akkor is jóságos, akkor is visel ránk gondot, tehát az Isten eszméből se ábránduljon ki a gyermek. És hát hadd mondjam azt, hogy örülni annak, ami van, egy szent kávé mellett. Tehát, hogyha mindig csak azt nézzük, ami nincs, hát az tényleg megnyomorítja az embert, hanem örülni annak, ami van, ahol most járunk, és tudni a napnak örülni. Én szeretem ezt a két képet, az egyik, ahogy a rácsokon átnéz a napraforgó, hogy akkor is át lehet nézni. Tehát mikor lát egy ilyet az ember, hát úgy megvigasztalódik. A természetben nagyon sok vigaszt teremtett bele az Isten, és akkor látunk egy ilyet, akkor úgy azt mondom, én is napraforgó vagyok, és az Isten felé fordulok. A másik pedig ez a lyukka, dolgozószobámban van egy ilyen, az a poén benne, hogy fogalmunk sincs, hogy hol nő a következő rügy. Majd valahol ezt a kérget áttöri, és jön egy új rügy. Hogy én, mint egyedülálló, elvált, özvegy, leányanya, tehát nem tudom hol és hogyan, de majd az Úristen elindít egy új hajtást, és van még valahogy tovább, és tessék örülni annak a kis hajtásnak, annak a kis rügynek. Szóval, ha az ember nyitott szemmel jár, akkor az Istentől kap vigasztalást. Két diával szeretnénk befejezni. Az egyik, Mária, ezt kérem, fantasztikus, egyszerűen isteni ötlet, hogy Mária tessenek nézni a védőszentje, az oltalmazója a szüzeknek, a leányoknak, a jegyeseknek, a feleségeknek, a kismamáknak, az anyáknak, az egyedülállóknak, ő is volt özvegy, meg az özvegyeknek. Amin egy nő végigmehet, Mária ezeken végigment. Ez valami fantasztikus isteni ötlet, hogy a szerzeteseknek és a szüzeknek, fiataloknak és időseknek, anyáknak és özvegyeknek, Mária mindenkinek a patrónusa. Ez valami isteni ötlet. Tehát, hogy az egyedülállók is kapaszkodjanak csak bátran az Isten szülő Szűz Máriába. És az utolsó diám az Jeremiás próféta. Szeretnék felolvasni egy jó nagy bekezdést Jeremiás prófétától. Jeremiás ezelőtt, hát mitől jó 2500 évvel ezelőtt élt, és a történelmi szituációt kell elképzelni. A zsidó nép olyan szerelmi házasságba élt Istennel, ahogy az énekek éneke megírja, hogy Isten és a zsidó nép a választott nép. Micsoda szere, ő a vőlegény, és mi vagyunk az ő jegyese, és milyen szerelmi kapcsolatban vagyunk Istennel. És aztán a zsidó nép elkezdett sántikálni a bűnök felé, és az történt, hogy válás. Úgy tűnt, mintha válás lenne. A szent templomot lerombolja a babiloni sereg, porig rombolják a zsidók szent templomát. Megölik nagyon sokat a vezetőket, az egyszerű embereket leigázzák, az idegen népek, deportálják a zsidó nép egy rétegét Babilonba, ez lesz a babiloni fogság, idegen földre deportálják őket. Úgy tűnik, válás van. Isten és a népek között válás van. És tessenek elképzelni, most jön Jeremiás, hogy Jeremiás által az Úristen simogató szavakat küld a választott néphez, hogy a romokból majd fel fogsz te még támadni. Na, ezt szeretném felolvasni. Egyszerűen, Isteni, 2500 évben át is, mintha Jeremiás prófétán keresztül az Úristen vigasztalná ezeket az egyedülállókat, a megtört életűeket. És tessenek behelyettesíteni mindig mindenhová azt, hogy egyedülálló és megtört életű. És úgy szeretném felolvasni, hogy mi mindannyian nem úgy beszélünk ezekről a témákról, hogy olvastunk róla, hanem mi is voltunk már romokban. Mindenki volt már így vagy úgy romokban. És isteni vigasz az, ahogy megígéri azt, hogy a romokból majd felépítelek téged. A magam életében is voltak olyan törések, olyan romok, ahol mikor ezt a részt olvastam, egyszerűen megkönnyeztem, hogy az Isten megvigasztal engem 2500 éves szavak által, hogy ez a vigasz, ez szól nekünk is. Na, tessenek így figyelni. Kicsit hosszú lesz, de ráérünk. Eljön az idő, mondja az Úr, amikor jóra fordítom népemnek, Izraelnek a sorsát. Összetöröm az igát a nyakukon, és szétzúzom a bilincseiket. Nem lesznek többé idegenek szolgái, hanem az Úrnak, Istenünknek fognak szolgálni. Letöröm a bilincseket, a gyűlöletet, a szegénységet, a sírást, letöröm a bilincseiket, és megszabadítom őket. Majd, ha elmúlik a Babilonnak adott 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és teljesítem nektek azt az ígéretemet, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek, mondja az Úr. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, és nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül hívtok, és könyörögve jöttök hozzám, meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, mondja az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, és összegyűjtelek titeket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak benneteket. Gyógyíthatatlan a sebed, halálosan veszedelmes a sérülésed. Senki sincs, aki a sebeddel törődnék. Úgy tűnik, nincsen számodra gyógyulás. Szeretőid mind megfeledkeztek rólad, nem törődnek többé veled. De én majd helyreállítom Jákob sátrait, és megkönyörülök hajlékain. Újra építik romjaiból a várost, és a palotát is a maga helyén. Hálaadás hallatszik onnan, és örömnek a szava. Megsokasítom őket, és nem fogyatkoznak meg. Megdicsőítem őket, és nem szégyenülnek meg. Fiaik becsesek lesznek a szememben, mint egykor voltak. Gyülekezetük szilárdan fennmarad színem előtt. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet talált a pusztában a karttól megmenekült nép. Izrael a nyugalma felé tart. Megjelent nekik távolból az Úr, örök szeretettel szerettelek, ezért megőriztem irántad irgalmasságomat. Újra fölépítelek, és te felépülsz, Izrael szűzi leánya. Ismét fölékesíted magad dobjaiddal, és táncot járva vidáman vonulsz majd. Újra szőlőt ültesz majd Szamaria hegyein, és akik ültetik, azok élvezik majd ennek a gyümölcsét. Újjongjatok nemzetek, zengjétek dicséretét és hirdessétek, az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Igen, visszahozom őket Észak földjéről, és összegyűjtöm őket, még a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, mire ideér. Könnyek közt mentek el, vigasztalódva jönnek vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és bánat nem éri őket. Akkor majd táncot lejt örömében a lány, az ifjak és az öregek egyaránt boldogok lesznek. Gyászukat akkor örömre fordítom, megvigasztalom őket.

De az Úr azt mondja, hát nem oly kedves nekem, fiam Efraim, és nem oly dédelgetett gyermekem, hogy minden megfenyítése után ne kellene róla emlékeznem. Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajtuk, mondja az Úr. Összegyűjtöm hát őket azokból az országokból, ahová haragomban és nagy indulatomban és méltatlankodásomban űztem őket, és visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban éljenek. Akkor majd az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek. Más szívet adok nekik, és más viselkedést, hogy minden időben féljenek engem, és így jó dolguk legyen nekik is és gyermekeiknek is. Örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem. Örömömet találom majd abban, ha jót tehetek velük. Meggyökeresztetem őket szilárdan ezen a földön, hűségesen, szívem és lelkem mélyéből.

0: Egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, a hűtlenség megelőzéséről, és hát önök is mindannyian tudják, hogy a mi összes esténknek az a célja, hogy az ember előre legyen okos, ne utólag. Utólag már az is valami, de azt szeretnénk, hogy előre, akár a magam házasságáról, a magam hűségéről van szó, akár a testvérem, a barátom házasságáról, hűségéről van szó. Szóval azt szeretnénk, hogy előre legyünk okosak, és ma este ezért vagyunk itt. Bevezetésként, amit szeretnék mondani még, az, hogy a féltés és a féltékenység az két dolog. A féltékenység az bizalmatlanság. Nem bízom benned, ellenőrzöm a telefonod, hol jársz, nehogy Isten, nyomozót bízok rád. Tehát az egy bizalmatlanság, az rombol. Engem is, a kapcsolatot is. A féltés viszont intelligens dolog. A féltés azt jelenti, hogy kincsem van, amit cserépedényben őrzünk, egy ilyen cserépedény szívet próbáltam idehozni, bár Szende szerint ez inkább csokoládé, mindegy. Egy ilyen cserépedény szívet próbáltam idehozni, hogy ez törékeny tud lenni, a tied is, meg a másiké is, és hogy félteni az értéket az egy intelligens dolog. Pontosan az a buta, aki nem félti a kincsét. Értsük, hogy azért kényelmesen az ember ne üljön bele a házasságába meg a kapcsolataiba, hanem legyen annyi ez, hogy féltse a kincseit, és akkor ez egy aktivitásra kell, hogy sarkaljon, nem pedig féltékenységre. És még egyet bevezetésként hadd mondjak, hogy nyilván családteológiai intézetként mi elsősorban a párkapcsolati hűségről fogunk most beszélni, de egy picit ezt át lehet ültetni minden más kapcsolatra, hogy legyünk hűségesek a barátainkhoz, vagy szerzetesként a közösségünkhöz, papként az egyházunkhoz, az Istenhez, tehát hogy ezt más kapcsolatokra is, mindazt, amit mondunk, valamilyen szinten át lehet ültetni.
1: Azért arra is nézzünk rá, hogy mit jelent a hűtlenség fogalma. Mert mi szeretnénk szigorúak lenni ezen a téren, és itt ezen a dián látható egy elég hosszú felsorolás, hogy mi minden hűtlenséget tudunk elkövetni, néha észrevétlenül. És kezdjük már is a legészrevétlenebb hűtlenséggel, hogyha nem éltetjük a kapcsolatunkat. Tehát az alap axiómánk, hogy egy házasság csak akkor él, ha éltetik. És könnyen belecsúsznak a házaspárok abba az állapotba, hogy semmi rosszat nem tesznek, de semmi jót sem tesznek a kapcsolatukért. És mi ezt már hűtlenségnek tekintjük, hiszen nagyon-nagyon sok rossz következik ebből.
2: És én folytatnám a sort, lehet, hogy meglep bennünket, de az is hűtlenségnek számít, hogyha a szívünkben a párunk elé kerül egy olyan részérték, ami kitölti a tudatunkat, az időnket. Például lehet, hogy észre se veszük magunkat, de mondjuk reggeltől estig dolgozunk, és még hétvégén is a céges ügyekkel foglalkozunk,

0: vagy éppen a hobbink válik a szenvedélyünké, és felemészti minden időnket, energiánkat, és közben szépen elhanyagoljuk a párunkat. Remélem, hogy nem botránkoztat meg senkit, tehát ezt most értsük jól, de én itt megemlíteném azt is, hogyha valaki túlzásba viszi mondjuk az egyházban végzett tevékenységet vagy szolgálatot, miközben elhanyagolja a házastársát. Tehát lehet, nagyon lelkes, részt vesz minden plébániai programon, vezetője nem egy közösségnek, és közben nem vesz észre azt, hogy a párja, a házastársa szépen lemarad, és nem tudja tartani vele a lépést. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes téma, úgyhogy kérdezem a lelkipásztort, hogy hogy látja ezt a kérdést.
1: Hát azt tudom mondani, hogy persze, az ember keresse Krisztust az egyházban, és a szertartásokban is, meg a közösségi alkalmakban is, de keresd Krisztust a házasságot szentségében is. Tehát az Krisztusnak nem éri meg, hogy te építed az egyházat, a közösséget, a szertartásokon ott vagy, és közben tönkre megy a szentségi házasságod. Krisztusnak ez nem éri meg, tehát keresd Krisztust nem csak a templomban, a szertartásokon, hanem a házasságodban is.
0: Folytatom a sort. Azt is hűtlenségnek tekintjük, hogyha nem egy tevékenység vagy egy dolog, hanem egy másik személy veszi át a párunknak a helyét. Tehát olyan értelemben, hogy vele élem meg az intimitást, a bensőségességet elsősorban. Tehát például az anyám, hogyha nem váltam le egészségesen a szüleimről, és akkor minden nap mondjuk beszélünk egy órát telefonon, és vele beszélem meg a problémáimat, és az ő tanácsaira hallgatok, vagy lehet ez a testvérem, vagy a legjobb barátom, teljesen mindegy, de hogy átveszi gyakorlatilag a páromnak a helyét, és vele alakul ki egy bensőségesebb kapcsolat.
2: Picit rázós téma az a kérdés is, hogy egy ellenkező nemű személlyel lehet-e barátság? Ugye ezen mi is vitatkoztunk egy jót, hogy lehetséges-e barátság férfi és nő között. Végül odáig jutottunk, hogy lehetséges. Akkor van a baj, hogyha ez az barátság olyan mértékű intimitássá válik, hogy kiszorul belőle, vagy megelőzi a házastársat, ahogy Szende is mondta, más személyekkel kapcsolatban. És az az igazság, hogy akkor vállalható egy másik neművel való szoros barátság, hogyha abból nem szorul ki a házastárs. Tehát, hogyha az a barát a házastársunknak is barátja, és nem a házastársunk ellen barátja. Így nem zárnánk ki persze, hogy egy férfi és egy nő legyen barát, de a házastárs valamilyen szinten tartozzon bele ebbe a barátságba.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Utakat burkolnának, csatornáznának, vagy az óvodát, bölcsödét bővítenék a Szent István vidékfejlesztési programban érintett két Borsodoboly-Zemplén vármegyei mintatérség települései. Sikeresen zárult a debreceni jótékonysági futónap, elkezdődött a szarvasbőgés időszaka. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Utakat burkolnának, csatornáznának, vagy az óvodát, bölcsödét bővítenék a Szent István vidékfejlesztési programban érintett két Borsodoboly-Zemplén vármegyei mintatérség települései. Az MT által megkeresett polgármesterek arról nyilatkoztak, ugyan még kevés információval rendelkeznek a lehetőségekről, programjaikat szívesen összehangolnák. A Gönci mintatérségben az egyik érintett település Hidas Németi független polgármestere Becse Csaba azt közölte, a napokban szereztek tudomást arról, hogy részesei a programnak, ugyanakkor számos forrást igénylő fejlesztési elképzelésük van. Szerint a 10 település fejlesztési elképzeléseit össze kell hangolni, és olyan megoldásokat kell megvalósítani, amelyek a települések és a lakosság számára is a lehető legjobbak. Ez nem könnyű feladat, de örömmel fogadták a lehetőséget, tette hozzá a határmenti község polgármestere. Kovácsné Orosz Zsuzsanna, Hernád Vécse polgármestere arról nyilatkozott, a településnek nagy szüksége van fejlesztésekre. A lehetséges célok között az óvoda és a bölcsöde bővítését, korszerűsítését, a hulladékkezelés javítását és a munkahelyteremtést említette. Az Abaúji község független polgármestere utóbbival kapcsolatban azt tartotta fontosnak, hogy vállalkozásokat tudjanak a településre vonzani. Hozzátette, turisztikai fejlesztési elképzelések is vannak, amelynek részeként a település kastélyszállójának látogatóit további programokkal csábítanák Hernád Vécsére. Azt mondta, ezekről korai beszélni, mivel kormányzati szintről egyelőre nem kaptak részletes tájékoztatást arról, milyen fejlesztések kerülhetnek be a programba. Havas Norbert, Göncz Ruszka független polgármestere arról számolt be, hogy a településen több fejlesztési terv is elkészült, ezek között szerepel a szennyvízhálózat kiépítése, az utak és épületek felújítása. Hangsúlyozta, ha lehetséges, a fejlesztéseket más településekkel együttműködve valósítanák meg. A tiszaújvárosi mintatérség egyik legnépesebb települések Taktaharkány. A Fidesz-KDNP-s polgármester Szemen Ákos azt mondta, ugyan Taktaharkány az elmúlt években sokat fejlődött, de egy település soha nincs készen. Örömmel fogadták, hogy a Szent István vidékfejlesztési program pilot részében részt vehetnek. Hozzátette, a már elkészült tervei között szerepel néhány utca és járda felújítása, valamint a nem önkormányzati tulajdonban lévő, de helyi értéknek tekintett magtár rendbehozatala és közösségi térre alakítása, továbbá óvodai tornaterem kialakítása és a játszótér bővítése is. Szemen Ákos szerint a 10 település együttműködése csak nem 20 ezer ember életminőségének javítását szolgálhatja. A települések korábbi közös projektjei alapján sikeres együttműködése számít, ugyanakkor úgy vélte, sok múlik a program részletszabályain. Mivel pilot programról van szó, úgy véli, a 10 település magában foglaló mikrotérség együttműködése értékes tapasztalatokkal szolgálhat a program országos bevezetését megelőzően. Sajóhídvég fideszes polgármestere Török Gergely azt nyilatkozta, a programról egyelőre csak a médiában elhangzottakból, illetve a közösségi médiában megjelent információkból tájékozottak, ezért nem tudják, milyen témakörökben és milyen feltételekkel lehet a fejlesztéseket megvalósítani. Ugyanakkor a település tervei között szerepel a falugondoki szolgálathoz szükséges gépjármű beszerzése, a belterületi utak és járdák felújítása, valamint a közintézmények napelemes rendszereinek energiatárolókkal történő fejlesztése. A polgármester szerint az úthálózat mintegy negyede van rossz állapotban. Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subesz Levente gyógyulásáért szerveztek. A DEAC sportkampuszán rendezett eseményen és a kapcsolódó egyetemi összefogás eredményeként maradéktalanul összegyűlt a kínai sejtterápiás kezeléshez szükséges 70 millió forint. A 38 éves gyomorrákkal küzdő családapa külföldi terápiáját finanszírozó összeget példátlan gyorsasággal mindössze egy hét alatt adták össze a kollégák, a diákok és a jó akaratú adományozók. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos tegnap elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
3: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és belevettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerekanesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szentmiklós, Esztergom.
4: Meg ha jól tudom, külföldről is.
3: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
4: És akkor utána meg már akkor lehetett is megvenni a repülőjegyet, a kínai kórházzal felvenni a kapcsolatot, és akkor indulhatott is a szervezés.
3: Így van, tehát amikor az összeg meglett, akkor felgyorsultak az események. Kriszti a felesége felvette a kapcsolatot a kórházzal, hogy esetleg tudnak-e hamarabb menni, és sikerült ezt lebeszélni, úgyhogy időben megérkezett egy meghívó levél, hogy fogadják, akkor Kriszti intézte a vízumot, és utána megvették a repülőjegyet, ami egy ilyen különleges alkalom, hiszen pont a mai napra tervezett futással esik egybe.
2: A témáról bővebben a Szerdai Értékadó című műsorunkban hallhatnak összeállítást. Matyós Pétert választották meg tegnap új polgármesternek a Heves vármegyei Mátra-Derecskén, ahol a képviselőtestület májusi feloszlatása miatt kellett időközi választást kiírni. A független Matyós Péter 52,44%-kal nyerte meg a polgármester választást, derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a választás.hu oldalon közzétett adatokból. Az időközi választáson a voksolók 58,85%-a jelent meg. A választásra jogosult mindegy 1400 helybéli 6 független polgármester jelöltre szavazhatott. A Fidesz-KDNP színeiben 2024-ben mandátumot nyert eddigi településvezető Forgó Gábor nem szerepelt a jelöltek között. A 6 képviselői helyért 14 független jelölt indult. Megkezdődött az év egyik leglátványosabb természeti jelensége, a szarvasbőgés. A gímszarvasok násza augusztus végén, szeptember elején indult, amikor a bikaszarvasok hangos bőgéssel jelzik jelenlétüket, védik háremüket és hívják ki riválisaikat. Nyíregyháza térségében, a Nyírség erdeiben is egyre aktívabbak a vadak. Az idei évben az elhúzódó nyárvégi forróság és a csapadékhiány némileg befolyásolta a viselkedésüket, de a hűvösebb éjszakák megérkeztével a nász most arra teljes intenzitással beindult. Fazekas Gergelyt, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei területi szervezetének titkárát hallják.
5: Ami a civil lakosságot ebből érintheti, hogy a erejeteljükben lévő bikáknak van hárem. Na, de hát a többi bika is ott van, és ugye a szarvas már ivarérett javában, amikor ő még ahhoz gyenge, hogy háremet tartson, és ezek a bikák a szaknyelven keresői bikák vagy mellékbikák folyamatosan mozognak a területen, keresik, hogy esetleg hol van olyan tehén, ami hajlandó egy kis légyotra, és ezek a bikák ugye mozogva gyakran keresztezik az úttestet, jönnek-mennek. Nyilván a csapatbikák, akinek már van hárem, ő van egy bevált helye, ugye ahova beállnak, ott tartózkodnak, ott zajlik a bőgés, ezt minden vadásztársaság tudja. Ezek általában azért háborítatlan olyan területek, ahol nyugodtan tudnak egész nap tartózkodni, viszont ezek a kereső bikák azért nagy számban mozoghatnak, és találkozhatunk is vele gyakorlatilag bármikor a nap folyamán. Gyakorlatilag itt már különösebben nem kell tartanunk megnövekedő veszélytől. Az apró vad már túl van mindenféle szaporodási időszakán, a nagy vadnál ugye a gímszarvassal most túl leszünk rajta, a dámszarvas eleve egy helyhez kötöttebb, tehát ő neki nem fogja megzavarni az életvitelét, az, hogy majd jön a barcogás, sőt, még mondhatnám azt, hogy javul is a helyzet, hiszen tömörödik a barcogó helyekre, tehát ezek messzebb esnek a forgalmas utaktól, elvonja ugye a barcogás onnan a dámot, más vadfajunk pedig nem nagyon van, olyan, amivel számolnunk kellene, hogy felborítja a rendet.
2: Végül az időjárásról. Holnap az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 14-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Negyedik alkalommal rendezték meg szombaton a LEGO játékváros Nyíregyházán. Továbbra is népszerű úti cél Zemplén. Kobakból pénztárgép portál, új néven a NAV pénztárgépes felülete. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Negyedik alkalommal rendezték meg szombaton a LEGO játékváros Nyíregyházán, amely idén a kreativitás, a művészetek, a szabad alkotás és természetesen a játék köré épült. A belváros számos helyszínén várták a gyerekeket és a családokat, akiket az interaktív játékokon túl színpadi produkciók is várták. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több ezer ember vett részt az egésznapos rendezvényen. A részletekről Siket Lórend kommunikációs vezetőt hallják.
2: 2023-ban első alkalommal itt a főtéren és a belvárosban volt, aztán a Nyíregyházi Egyetemen, aztán a Városi Stadionban, és most újra itt vagyunk Nyíregyháza belvárosában. Azt gondolom, hogy mindegyik játékváros valamiben meg tudott újulni, mindig új tematikát kerestünk, vagy az egyetemhez kapcsolódóan tudományos témákat, vagy sportos témákat a stadionhoz kapcsolódóan. Itt most azt tanultuk, és azt annyit fejlesztettünk, hogy nagyobb területen szellősebben rendeztük el a helyszíneket. Több helyszínünk és aktivitásunk is van egyébként, de szeretnénk elkerülni a sorokat és a nagy tömeget. Mindenkinek legyen tere a játékra, tudja bejárni az egész belváros, és hát a hely szelleméhez igazodva a kreativitásra, a művészetekre, az alkotásra fókuszálunk. Van rengeteg olyan helyszínünk, ahol be lehet kapcsolódni akár alkotói folyamatokba. Akik ide látogatnak, ők kérhetnek egy pecsétgyűjtő füzetet, amiknek, tehát abból, hogy hány ilyen füzetet adnak le a nap végén, abból pontosan látjuk, hogy hány család fordult meg nálunk. Az elmúlt években is ez látszott, és rendre azt tapasztaljuk ez alapján, hogy bőven 20 ezer fő felett lehetnek azok, akik a nap során megfordulnak a rendezvényen, és olyan szinten bevonulnak, hogy részt vesznek mondjuk egy pecsétgyűjtős aktivitáson is, nem csak átsétálnak és ránéznek.
1: Továbbra is népszerű úti cél a Zemplén, amely természeti és kulturális értékeivel, valamint változatos programjaival idén is sok látogatót vonzott. A nyári szezon tapasztalatai mellett már az év első időszakának idegenforgalmi adatai is rendelkezésre állnak. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3: Kedvezően alakult az idei év első fél éve Zemplén idegenforgalmában. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026 első fél évében a vendégek és a térségben eltöltött vendégéjszakák száma is emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A nyári hónapokban is sokan keresték fel Zemplén népszerű kirándulóhelyeit, kulturális és természeti látnivalóit, de a különböző rendezvények és fesztiválok ugyancsak jelentős számú látogatót vonzottak a térségbe. A szakemberek szerint egyre többen nem csupán egy-egy program vagy látnivaló kedvéért érkeznek, hanem több napot is eltöltenek Zemplénben. A 2026-os esztendőről ugyanakkor még korai lenne végleges mérleget vonni, hiszen a nyári időszak valamennyi adata még nem áll rendelkezésre, és emellett az őszi hónapok is fontos szerepet játszanak a térség turizmusában. Az eddigi tapasztalatokról, a nyári szezonról és a legnépszerűbb úti célokról, Csendiveres Viktóriát, a Sátoraljai Újhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület irodavezetőjét hallják.
4: Ez az évünk is egy nagyon szuper nyári hónapokat tartalmazott. Nagyon emelkedtek a vendégészaka számaink, a vendégszámaink. A vendégszámok 12%-kal emelkedtek az éve júliussal bezárólag. A vendégészaka számaink 5%-kal. Egyre több a külföldi vendégünk. Körülbelül 8000, megközelítőleg 8000 külföldi vendég érkezett az idei éven a régiónkban. Nagyon közkedvelt legfontosabb úti cél itt a zempléni régióban továbbra is Sátoraljóújhely, Telkibánya és Nagyhuta. Nagyon népszerűek a családi programok a régióban, a túrázás, az aktív turizmus, az továbbra is első helyen szerepel a zemplén régióban. A hozzánk csatolt települések, tehát az irodánkhoz csatolt települések adatait sajnos még nem látjuk, mivel hogy az ENTAK rendszer átállása az egy kicsit tovább tart, de ezeket is az év második felében meg fogjuk kapni, és itt is fogjuk majd látni a vendégészakákat, mint Sárospatak, Hercegút és a Cigándi térségnek a vonzás közepéből. Nagyon sokan érdeklődtek a nyári szezonban a kisvonatunk iránt. A kisvonat többnyire béléssel működik, tehát előzetes bejelentkezéssel lehet rá jelentkezni. A legközkedveltebb járatunk az a város nézőjárat. Itt a Sátoraljóújhely főpontjait érintjük hangos idegenvezetéssel. De ezen felül községek és kisebb városok is bérelték tőlünk a futrinkát a helyi rendezvényeikre.
1: Új, beszédesebb nevet kapott, így pénztárgép portál néven érhető el a NAV korábbi KOBAK portálja. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: A KOBAK, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikus ügyintézési portfóliójának. A portál funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgépekhez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető ezen keresztül. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti. A pénztárgép portálon intézhetők az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, például az üzembehelyezési és átszemélyesítési kód igénylése, az e-pénztárgép üzembehelyezése. Emellett az online pénztárgépekhez kapcsolódó adatok és forgalmi információk is megtekinthetők, és egyes üzleti események is bejelenthetők a felületen. Szeptember 1-től új funkcióval is bővült az oldal. Azok a vállalkozások, amelyek kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a pénztárgép portálon kézzel is rögzíthetik és beküldhetik a nyugta adataikat. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül napi szinten összesítve adó mértékek szerinti bontásban kell megadni. A NAV a pénztárgép portál és az új szolgáltatások használatához gyakorlati segítséget is biztosít. Oktató videók mutatják be lépésről lépésre az e-pénztárgép üzembehelyezését és a webes nyugtaadat rögzítés teljes folyamatát a belépéstől egészen az adatok beküldéséig. Ezek az oktató videók elérhetők a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Az átnevezéssel kapcsolatosan 3 lényeges, gyakorlati kérdés merülhet fel, amelyeket érdemes már most tisztázni. Egyrészt az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Másrészt a pénztárgép portál új webcímen is elérhető, de a korábban használt KOBAK webcím is változatlanul használható. A rendszer automatikusan a megfelelő oldalra irányítja a felhasználókat. Vagyis a pénztárgép portál a következő címeken érhető el. pénztárgépportál.nav.gov.hu, illetve a kobakonline.nav.gov.hu e-mail címeken. Harmadrészt a névváltozást követően egyes felületeken, dokumentumokban és korábban közzétett tájékoztatókban átmenetileg még találkozhatnak a felhasználók a KOBAK elnevezéssel. A KOBAK és a pénztárgép portál elnevezés ezekben az esetekben ugyanarra a felületre utal. a nyugtaadatszolgáltatásról, az e-pénztárgépekről, a pénztárgép portál használatáról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, az e-nyugta aloldalon.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 14. Leó pápa ma, szeptember 14-én lett 71 éves. Ez a második születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium előjárói és növendékei szeptember 12-én szombaton. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában kezdődött, ahol Varga Pál, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium spirituálisa beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatával egyszerű, gyors válaszokat keresünk az élet kérdéseire. Rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz, ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számunkra is ez a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzátartozunk, az ő tanítványai vagyunk, fogalmazott. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. A 2026-27-es tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Mint mondtam, a sajátos munka formája és gazdagítja az itt tanulókat, és alkalmassá teszi a papnövendékeket Isten és az egyház szolgálatára. Az új tanév új lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk, jobban megismerjük önmagunkat és egymást, és igazi testvéri közösséget építsünk, amely segít bennünket a papság felé vezető úton, mondta el. Az intézmény történetével kapcsolatban a rektor kifejtette, az Egri Hittudományi Főiskola a város legrégebbi felsőoktatási intézménye, hiszen az Egri szemináriumot Telekesi István püspök 1704-ben alapította, a líceum pedig csak 50 évvel később 1774-ben kezdte meg a működését. A kispapok 1774-től egészen a II. Világháborúig a líceumban hallgatták a teológiai előadásokat, a Foglár utca épület csak szemináriumként működött. A hallgatók létszámáról szólva a rektor elmondta, hogy amikor 1704-ben Telekesi püspök megalapította a szemináriumot, mindössze 4 kispappal kezdődött a tanév, most 19 papnövendék kezdi meg a tanévet. Jézus az első apostolokból álló kisközösséget bátorította, hogy ne a létszámuk miatt aggódjanak, hanem örüljenek, hogy ők Isten választott népe, akik által Isten meg akarja valósítani üdvözítő tervét. Erre az örömre bíztatta a szeminárium növendékeit is, akik közül 2 kispap kezdte meg az új tanévet a szemináriumban, így ők fogadalmat tettek, hogy lelkiismeretesen felkészülnek Istentől kapott hivatásuk betöltésére, a főiskola hagyományait ápolják és gyarapítják annak értékeit. Végül a rektor átadta az Oktatási Minisztérium adományozó levelét Besenyei Bence 5. éves hallgatónak, aki erre a tanévre elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az Egri Hittudományi Főiskolán 4 képzési formában 94 hallgatóval kezdik a szemesztert, akik közül 19 kispap, levelező tagozaton 75 hallgató van, 42 katekéta és 23 hittanárszakos hallgató, továbbá 10 pedagógust vettek fel a katolikus hit és erkölcsoktató szakirányú képzésre. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át és áldották meg tegnap a felújított templomot és zarándokközpontot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, számolt be a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. A szentmise keretében Böcskei László megyés püspök megáldotta az országos helyreállítási terv keretében uniós helyreállítási alapokból felújított plébánia templomot és a zarándokközpont alakított apátsági épületet. Az egykori Szent Jobbi apátság a püspökség kezdeményezésére újult meg a hívogató Románia kormányprogram részeként. A Nagyváradi Egyházmegye hívei tegnap azért zarándokoltak Szent Jobbra, hogy az ősikegyhelyen a brünni fekete madonnak egy kép előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László, szónoka pedig Karácson Tibor, az Erdélyi Mária rádió igazgatója volt, közölte Facebook oldalán az egyházmegye. Emlékeztettek, a megyés püspök 2016-ban nyilvánította kiemelkedő szentélyé, a Szent Jobbi plébánia templomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy évente közösen ünnepeljék a templom búcsú ünnepét. Böcskei László megyés püspök köszöntőjében hangsúlyozta, a mai keresztényeknek is szükségük van olyan helyekre, ahonnan meríteni tudnak, ezért fontos elmélyíteni a Szent Királyaink és a Szűz Mária iránti tiszteletet. Azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is hiteles életet tudjanak élni. Közölte, az apátsági épületben elsősorban zarándokokat fogadnak, hogy bemutathassák nekik az elmúlt évszázadokban ott tevékenykedő szerzetes rendeket, továbbá az elcsendesedésre is lehetőséget teremtsenek. Legyen ez a hely a találkozás helye, ahol nem csak a múltra tekintünk vissza, hanem közösen tudunk tenni valamit a jövőért, hogy ezáltal Szent Jobb egy vonzó ponttá váljon, idézte a püspököt az egyházmegye közleménye. A Szent László kulturális és turisztikai útvonal egyik állomásának számító plébánia templom és apátsági épület 13 millió lejes, 900 millió forintos beruházásban újult meg. Az apátsági épület korszerű beruházás, melynek a belső terében kialakított cellákban a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. Az épületben recepció, kápolna és multifunkcionális terem is helyet kapott. A projekt keretében a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárattól 40 kilométerre a Berettyó partján fekvő Szent Jobb település a nagyváradi püspöki székhely mellett az egyházmegye másik fontos kultuszhelye. Ott állt a Szent László király által alapított bencés apátság, melyben Szent István király bebalzsamozott jobb karerekéjét őrizték. Erről kapta a nevét a település is. Másik nevezetessége a Kisboldogasszony tiszteletére felépített temetőkápolna barokk oltárképe, a Brüdni Fekete Madonna, amelyet jelenleg a plébánia templomban őriznek. Vezetett szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Az egri servita templom szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Fájdalmas anya ünnepén, 15-én, kedden, tehát holnap délután 4 órakor a jópásztor óvoda és a fertálymesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz szentmise 17 óra 30 perctől. Szombaton aztán délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án, vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyház megyében is több településre ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én kedden, tehát holnap Sopronban kezdődik, másnap aztán Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Magyaródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, még szeptember 22-én, jövő hét kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szombaton, azaz szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódást is kínál. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik meg. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét. Szent István király alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe ismét várják a kisgyermekes családokat a tavalyi Családok és Közösségek sikeres fesztiválja után. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal is készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja. A magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vlagyimir kihirdette keretét az EHF Európkupa 4-es döntőjére. A 8 között végzett a kosárlabda világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. Két ezüst után a napokban megnyerte az öttus a világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. 6. alkalommal rendezték meg a Vittur Nyíregyházi Futófesztivált. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vlagyimir kihirdette keretét az EHF Eurókupa 4-es döntőjére. Az Eurókupa bukaresti 4-es döntőjében, a szeptember 26-i elődöntőben az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkoznak a magyarok, másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfelük. A csapatban a DVSC 3 tagja is ott van, Petrus Mirtil, Tóvízi Petra, valamint Juhász Kata. A 8 között végzett a kosárlabda világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. Lelik Rékát, a csapat játékosát hallják.
1: Egy kemény mérkőzés volt, nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, mert szerintem nem adtak rá okot, nem csináltak semmi extrát, semmi speciálisat, amitől meg kellett volna ijednünk, viszont ez sajnos rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, úgyhogy nyilván ez egy nagy arányú vereség, tudjuk, hogy ez egy teljesen más szint, és mi is szeretnénk ide jutni egy nap, úgyhogy ki kell venni ebből is a pozitív dolgokat, és tudni, hogy van még hová fejlődni, viszont nincsen okunk búslakodni, hiszen így is egy szuper eredményt értünk el, és büszkének kell lenni magunkra. Emlékszem, amikor megtudtuk, hogy el kell mennünk Ruandába ezt az előselejtezőt játszani, és mindenki fogta a fejét, hogy minek kell nekünk oda elmenni, és igazából az volt az egyik legfontosabb pillére annak, hogy mi most itt lehetünk. Szerintem egy tök jó csoportba kerültünk, nyilván számít az is, hogy milyen sorrendbe kapja a csapat a mérkőzéseket, kik vannak keresztágon, kell bele egy kis szerencse is. Én azt gondolom, hogy teljesen jó csoportba voltunk, reális volt az, ahogyan mi tovább jutottunk, és amilyen pozícióból, illetve az is reális, hogy ekkora különbség a két csapat között, azért a pontokban ez nem nyilvánult meg, szerintem ennél tudunk sokkal-sokkal jobban játszani, de tényleg nem szabad ennyire indisponáltan kezdeni egy mérkőzést, mert rányomja az egészre a bélyegét. Nagyon örülök, hogy fel tudtuk magunkat tenni a térképre, hiszen több helyről is hallom, hogy azért egy kellemetlen ellenfél voltunk, és nyilván az USA is úgy jött ki, de hogy azért volt bennünk egy kis félsz, és nem vették félváról az egész mérkőzést, úgyhogy dolgozunk tovább, és nyilván a következő célra fókuszálunk, ami a EB-re való kijutás, hiszen azért azzal szerintem adósok vagyunk elég sok mindenkinek, viszont most már nem lehet kifogásunk semmire, hiszen a világ legjobbjai között tudtunk bizonyítani. Nyilván nincsen ott sem egyszerű csoportunk, de ez a következő célunk.
0: Lerik Réka beszélt az olimpiai esélyekről is.
1: Ennek első és legfontosabb pillére az, hogy kijussunk az EB-re, úgyhogy egyelőre arra kell fókuszálni. Ugye lesz novemberben és februárban is selejtező mérkőzés, le is zavarjuk ennyi idő alatt, és nyilván utána jöhet az Európa-bajnokság, tehát nagyon messze van még, hogy olimpiai selejtezőről beszéljünk, nyilván az is a céljaink között szerepel, de sajnos ez egy jó EB szereplés nélkül nem valósulhat meg.
0: Most pedig a válogatott másik játékosát, Török Ágnest hallják.
2: Szerintem nem a mai meccsre kell koncentrálnunk, hanem arra, hogy itt voltunk a világbajnokságon, a legjobb nyolcba voltunk, én szavakkal nem tudom leírni, hogy mennyire büszke vagyok erre a társaságra. Egytől egyik minden 12 ember annyit dolgozott azért, hogy itt legyen, és én azt gondolom, hogy még csak most kezdődik egy nagyon jó időszak ennek a válogatottnak. Én nagyon remélem, hogy ez csak az első lépés volt, és nekünk tényleg ott a helyünk a világ elitjében. Ezt most már remélem, hogy mindenki érzi, átérzi és megérti. Úgyhogy ez egy hell of a ride volt. Nagyon élveztem minden egyes pillanatát, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettünk. Mindig nagyon jó Magyarországot képviselni, úgyhogy tényleg minden egyes meccs emlékezetes volt, igazából a ruandai selejtezőtől kezdve az isztambuli selejtező tornán át, most a világbajnokságig. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó pillanatot okoztunk itt a magyar kosárlabda szeretőinek, úgyhogy nyilván nekem is egy óriási emlék.
0: Végül Völgyi Péter szövetségi kapitány értékeli a világbajnokságot.
3: Igazából az egész torna egy óriási élmény volt nekünk. Rengeteget tanultuk belőle, tényleg tudatosult bennünk, hogy még sokkal több ilyen szintű mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni a világ közvetlen vonalához. Mai mérkőzésen egy hibátlan teljesítménnyel tudtunk volna 15-20 ponton tartani az amerikai válogatottat. Rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtuk megakadályozni a gyors indításaikat, az ütközésekből rendre jöttek ki győztesen, és momentumaink voltak ugyan, de alapvetően nem sikerült megnehezíteni a dolgokat. Ezt egy kicsit sajnálom, de összességében meg nagyon büszke vagyok az elmúlt egy hetünkre, és nagyon remélem, hogy innen még tudunk még jobb csapattá válni. Hát erről szó szerintem az, hogy csapat tényleg csapattá válik. A játékosok nyilván közben fejlődnek, egyénileg képzik magukat, és mindenkinek a tudását a legjobbat kell belerakni ahhoz, hogy a csapat még jobbá tudjon közösen válni. Én szerintem jó úton vagyunk, de még rengeteg tartalék van bennünk minden téren. Remélem, hogy dolgozunk ezért a jövőben is tovább.
0: Völgyi Péter beszélt a közelgő EB selejtezőkről is.
3: Igazából lassan kezd kialakulni az a helyzet, mint az utánpótlás világversenyeken, hogy az Európa-bajnokságon ott lenni a legjobb négybe, az szinte nagyobb feladat, mint egy világbajnokságon odajutni a legjobb négybe, de a nyolc közé ezt mindenképpen mondhatom. Nagyon erősek az európai válogatottak, lassan fizikalitásba kezdik utolérni az amerikai-ázsiai csapatokat. Úgyhogy nagyon kemény erőpróba lesz nekünk a kijutás. A kijutás után nagyon remélem, hogy tudunk majd a döntőben is jól szerepelni, mert hogy az Európa-bajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőbe, és ennek a csapatnak a legjobb korban lesznek addig a játékosok, és szeretnék a lehető legtöbbet kihozni majd a következő évünkből is. Ez a világversenynek is az ott a legfontosabb feladata, azon kívül nyilván megszerzik ezeket a győzelmeket, hogy minél több mérkőzést játszunk, minél több mérkőzésnek meg legyen a tapasztalata, és tisztában legyünk azzal, hogy hogyan lehet napról napra, egyik napról másikra változtatni különféle stílusú ellenfelek ellen. Ez ma nem sikerül, de alapvetően szerintem az összes többi alkalommal igen.
0: Két ezüstérem után megnyerte az idei öttusa világbajnokságot a DVTK versenyzője Guzi Blanka. Most őt hallják.
4: Egy picike feszültség azért volt benne, de alapvetően az egész évemre az jellemző, hogy nagyon higgadt tudtam maradni a különböző szituációkban.

0: Hogy esetleg egy revansot lehet venni a tavalyi éven, és ott a futáson egyébként az is volt a fejemben, hogy lehet, hogy én leszek az egy ember most ezen a VB-n, aki esetleg meg tudja őt szorongatni, vagy előzni, és nem szerettem volna kihagyni azt, hogy megadjam azt a luxus, hogy kétszer legyen egymás után világbajnok, úgyhogy ezért is külön öröm volt. Egy pár szót beszéltünk egyébként, nagyon érzem rajta egyébként, hogy tisztel, mint ellenfél, ez kölcsönös, de egyébként nem beszéltünk utána a versenyről már. Körülbelül a negyedik kör környékén, vagy harmadik kör környékén, amikor már éreztem, hogy közeledek hozzá nagyon, akkor jutott az eszembe, hogy na, akkor ez lehet, hogy egy aranyérem is lehet. Viszont mentálisan azért próbáltam magamra levenni azt a mini terhet, amit ezzel magamra raktam volna, azzal, hogy gyakorlatilag win-win helyzet. Mert ha ezüstérmes vagyok, akkor boldogan fogok így beérni a célba, hogy háromszoros ezüstérmes vagyok, viszont ha meg bajnok, akkor azt már nem is kell magyarázni, hogy miért jó. Az egész év egyébként azt gondolom, hogy páratlan volt, bár én tavaly is ezt éreztem, és 24-ben is ezt éreztem, de nekem az idejében a kedvenc versenyem abszolút a budapesti világkupa győzelem. Szerintem eddigi pályafutásom alatt az volt az olyan versenynap, amit így a nagybetűs versenynapnak mondok is. És ott gyakorlatilag egész nap flóba versenyeztem. Kint volt a nem tudom, mint teljes családom, barátok, segítők, mindenki, és ott felrobbant az aréna, úgyhogy nekem az a top verseny idénről.
1: Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000 álltak rajthoz. Különböző távokon lehetett futni, és a legbátrabbak a félmaratont is teljesítették. Gyurcsán Gábor versenyigazgatót hallják.
2: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
1: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000 regisztráltak online. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
3: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól, a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000 indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, és nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi, meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Istenem, 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív, egészséges életmód népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Baka András köztársasági elnök Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor Palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminiszter.